0: vagyok, tehát 14 évet eltöltöttem Dunakeszin. Nagyon megszerettem, most pedig visszaköltöztem, és most Budára, tehát a Pestiből vidéken keresztül budai lettem, és nagyon jól érzem magam. Alapvetően egyetemisi családból jöttem, a szüleim újságírók, fotós, az anyukám, apukám, meg a nelapám, mind a kettő újságíró volt, ezért én nagyon nem akartam újságíró lenni, mert mindig azzal nyomasztottak gyerekkoromban az iskolában, hogy majd én írjam meg a dolgokat, mert olyan vénám van, hát kifejezetten nem akartam én ezt. Ezért én kitaláltam, hogy óvóbácsi leszek. Ezt 7 évesen, 88-ban kitaláltam, hogy óvóbácsi leszek, és ez kb. Az érettségig úgy is kezelte mindenki, hogy ez így lesz. Aztán kiderült, hogy nem lehetek óvóbácsi, mert hogy racsolok, amit hallani is lehet majd a beszélgetés során. És akkor át kellett gondolnom az életem. 2000-ben volt az, hogy akkor újra kellett gondolnom a gyerekkoromat, a felállított élettervemet, akkor azt gondoltam, hogy informatikus legyek, de az meg túl sok matematika, és akkor na jó, akkor legyek újságíró. Akkor elmentem az újságíró iskolába, a Szegedi Egyetemre, a médiaintézetbe, Budapest médiaintézetbe, és újságíró lettem. És az egy ideig, és most már tizen sok éve sajtóreferens vagyok, voltam a BKK-nak sokáig, a MÁV-nak, voltam a sajtóreferens, és most az Aktív Magyarország Fejlesztési Központnak vagyok a sajtóreferense, és ahhoz képest, hogy nem nagyon tudok járni, nagyon szeretem az embereket győzködni, hogy milyen jó mozogni, mert szerintem annál jobb dolgok, azért tényleg kevés van.
1: Hogy történt az? Mióta van ez a betegség, a szklerózis multiplex?
0: 2012. decemberében derült ki.
1: Tehát akkor ez most van egy...
0: Most ez 14 éve.
1: 14 éve.
0: És akkor az derült ki, a tünetek és az agyamban lévő gócok alapján, hogy akkor már 7 éve megvolt, tehát ha minden egybe számítjuk, akkor tehát 10 éve tudjuk, és 21 éve van.
1: És mit jelentett ez, hogyan kellett átírni a dolgokat 2012 után?
0: Hát...
1: Hogyan értéked ez a hír?
0: Hát alapvetően pont karácsony előtti vasárnap, tehát vasárnap karácsony 23-án derült ki, mert az orvosomat ismertem, és akkor egy barátnőm, aki később a feleségem lett, felmentünk hozzá, és akkor elmondta, hogy ez van. És gondoltam ezt így, most akkor nem mondom el az embereknek, így karácsony előtt, úgyhogy vártam 3 napot, és csak 27-én meséltem el az egész világnak, kiírtam a Facebookon.
1: És, ez hogy történt, hogy kiírtad a Facebookon? Hogy általában az emberek azt szokták, ha valami történik velük, akkor inkább nem nagyon beszélnek róla.
0: Nekem azt mondták, hogy nem mondjam el senkinek, mert majd olyan úgy fognak rám nézni az emberek, mintha tehát ilyen sajnálattal meg ilyen rossz...
1: Egy stigma lesz rajtad, vagy valami.
0: Hát igen. És ettől nagyon felhúztam magam, mert én nem olyan vagyok, aki nem mondja el a bajait. És hát fogalmam nem volt el a betegségről, nem ismertem. Tényleg, nem, barátnőm se tudta, senki nem tudta, hogy mi ez. Megnéztem a Google-ban, természetesen ott az összes rossz dolgot kinyomta, tehát ilyenkor nem szabad. Tehát ha az ember ide van, rossz, akkor soha nem szabad azon a Google-t megkérdezni, mert tudni.
1: Csak a negatívokat.
0: Csak, tehát már halott voltam, nyomorék voltam, minden voltam, tehát ez borzasztó volt. Na mindegy, és akkor azt mondták, és akkor úgy felhúztam magam, hogy nem mondjam el senkinek, mert hát hiszen hogy kérjek segítséget, hogyha nem mondtam el senkinek, ez aztán vártam, hogy senkinek ne öntsem el a karácsonyát, és 27-ig írtam ki a Facebookra, és ritkán mondok ilyet, de ez tényleg életem egyik legjobb döntése volt. Tehát olyan szintű támogatási szeretet hullám ért akkortól, egészen mostanáig egyébként, tehát ez így megmaradt, tehát nagyon érdekes az, hogy az emberek ezt nem felejtették el, folyamatosan érdeklődnek, hogy mi van, és mivel mások se nagyon írják ki, meg ők is félnek attól, hogy majd stigmát kapnak, ezért rólam viszont nagyon sokan tudják, ezért nagyon sokan engem keresnek meg, ha kiderül a betegség. Vagy róla, vagy amit barátjával, rokonáról, és emiatt havonta van mindig 2-3 ember, akik megkeresnek azzal, hogy figyelj, baj van, azt hallott, hogy te neked ez van, mondd el, légy szíves, hogy miért kell vigyázni, mert nem tudjuk, mi ez.
1: Igen, mert te rendszeresen posztolsz a Facebookon, én egy néhány hónapja figyelem a Facebookot, és rábukkantam egy nem Facebookon, hanem egy blogra is, a Papi Naplóra nevű blogra, amit most már nem csinálsz egy ideje.
0: 10 év, igen. 9

0: kezdek el harcolni, hogy a globális orvos összeesküvés, meg az orvos mafia, mert azt mondja a doki, hogy ezt a gyógyszert vedd be, akkor azt én beveszem, mert elhiszem neki, hogy nekem jót akar. És emiatt aztán jóba vagyok a kórházba a segítőimmel.
1: Ami csak annyit a nyilvánosságra, és utána térjünk rá egy másik témára, hogy akkor az elmondható, hogy amit, hogy a nyilvánossághoz fordultál, beszéltél erről a dologról őszintén, és a tapasztalat az, hogy egy teljes pozitív fogadtatása volt neki, sőt, ezen túl is lehet lépni, hanem hogy még meg is kerestek téged mások, akik nem nagyon mernek, mert nem nagyon merik ezt bevállalni, de mégis...
0: Folyamatosan keresnek.
1: Igen. Mind a mai napig.
0: Mai napig.
1: Hát, hogy a hallgatóknak mondom, hogyha Facebookra bemennek, és beírják, hogy Andrasev Dávid Igor, akkor megtalálják az oldalat, és akkor belájkolnak, akkor vagy csak, olvassák, vagy csak követik, és akkor tudják ezt nézni. Ott tartottunk, és arról kezdtél el beszélni, hogy két dologról is, és valamiket majd kiválasztjuk. Most egyik, hogy van két szép fiad, és hogy velük kapcsolatban volt a papinadról, a másik pedig a kerékpározás. A kerékpározás, és még volt egy közte egy dolog, amiről lent beszélgettünk, ez a bottal való, a Norvi Walking való séta. Ezen azért meglepődtem egy kicsit, hogy hány ezer kilométert mentél vele?
0: Heted. Körülbelül 7-8 ezer összesen, tehát hát sok év alatt. Tehát azzal jártam dolgozni, azzal jártam mindenhol, tehát nem betegboknak használtam, és sportnak. Tehát előtte én futó voltam. Uh-huh. Minden nap Gyászainál laktam, ugye a parlamenthez közel, Margit-szigetre kifutottam, futottam körbe, mint a hülye, hazamentem, este visszamentem. Aztán utána már nem futhattam, hiszen beteg lettem, és akkor kellett valami, és az anyukáméktól kaptam ajándékba ilyen Nordic Walking botot. Nem tudtam mi ez, de megtanultam, és nagyon bejött, és az nagyon-nagyon hasznos dolog, mert ha az ember nehezen jár, mert nagyon sok tehet levesz az embernek a gerincéről, a lábáról, mindenről, elképesztően jól lehet vele sportolni. És egyszerűen azzal kezdtem el járni. A Deáknál dolgoztam, akkor azért Bajcsi-Zsilinszkin mentem végig, azt egyre nagyobb köket tettem, elmentem, mit tudom, Blaháig, és onnan mentem be a Deákig. Tehát egyre többet
1: ez
0: akartam.
1: Ez még az első időszakban volt.
0: Ez az első időszak volt, igen. Uh-huh. És addig csináltam, amíg ahhoz képest, hogy nagyon nehezen jártam amúgy, végül már 3 maratont mentem versenyen utána vele a Suhany versenyén, mert Suhany barátaim, suhanyosok, és a Suhany évi nagy versenyén, ami az éjfélkor kezdődik és reggel 6-ig tart, azon összesen az, hogy oda mentem, lementem a verseny, és utána hazamentem, azon mentem egy maraton, és ezt kétszer megismételtem utána.
1: Ez tulajdonképpen ez hogy történik egy embernél, hogy egyszer csak megtudja, hogy van egy betegség, ami egy krónikus betegség, ami el fog tartani hosszú távon. Ez egy olyan betegség,
0: ami
1: ha csak nem találnak fel valami nagyon különleges gyógyszer, de hogy ezzel ugye az ember együtt él.
0: Így van.
1: És ez így korlátozza az ilyen mozgásába, hogy egyszer csak úgy ültél, eltelt néhány nap, eltelt valamennyi idő, és eldöntötted, hogy akkor te elkezdesz nagyon intenzíven mozogni, és elkezdesz élni nagyon. Vagy ez szép lassan alakult ki?
0: Nem, tehát mielőtt kiderült, az előtte kezdtem el intenzíven futni. Hmm. Tehát én nagyon lusta ember voltam, nagy 118 kilós kövér lusta ember voltam, és a barátaimmal kitaláltuk, hogy akkor mi futni fogunk, és januártól novemberig annyit futottam mindenféle diéta nélkül, tehát rántotósos szendvics a kezembe, gyakorlatilag, hogy lementem 84 kilóra. Csak attól, hogy futottam, meg kellett lebeleztem. És akkor már nagyon nagy igényem volt a mozgásra, és ezután jött az, hogy megbotlottam ugye a betegség miatt, és akkor viszont már nagyon nem akartam én azt, hogy nem mozogjak. Uh-huh. Akkor már éreztem, hogy nekem elpusztulok attól, ha nem mozgok. Tehát az
1: létszükség.
0: Létszükség, igen. Uh-huh. És akkor jött az anyukáméknak ez az ötlete, a Nordic Walking, hát ezzel tehát az elképesztően jó volt menni, és aztán jött a Covid, és akkor pedig a gyerekem akkor tanult meg kétkerekű biciklizni, és nem bírtam el lekövetni a Nordic Walking bottal, mert hittem olyan gyors lett, ez meg ugye nem, és akkor újra elkezdtem biciklizni 20 év után, és azóta viszont nem tudok leszállni a bicikliről, mert az viszont nagyon jól megy.
1: Igen, ezt olvastam a blogodba, ezt az epizódot, hogy a fiadat nem bírtad már követni a kerékpározást, és akkor te magad is kerékpárra ültél.

0: volt a gond, tehát amikor, tehát én 3 és koromtól 31 és koromig extrém görkorcsolyás voltam. Ugye belvárosi voltam, ott a akkor még nem voltak bicikliutak, a legegyszerűbb volt görkorval közlekedni. És azért voltam extrém, mert felmentem a Széchenyi hegyre, felmentem a Gellért hegyre, felmentem a Budaivárba, és leszágultottam iszonyú gyorsan, és imádtam. Nagyon jó volt, és a betegség miatt annyira sérült a egyensúlyérzetem, hogy nem tudtam, vettem egy elképesztő jó görkorcsolyát, és nem bírtam elállni ilyen háttérrel, ilyen görkorcsolyás háttérrel, és akkor kicsit kétségbe is estem, és akkor megbeszéltük a feleségemmel, hogy valószínűleg biciklizni se tudok, mert hát hiszen nincs egyensúlyérzetem, és ezért ezt nem is fiatattuk nagyon, hát előtte voltam bicikli versenyt is nyertem meg mindent, tehát így az is nagyon ment, ügyességi versenyt ráadásul. Jó, mindegy, akkor nem. És amikor jött a Covid, muszáj volt kitálni valamit, hogy a gyerekemet elkapja, mert nem bírtam olyan gyorsan egyszerűen tényleg menni, ahogy ő kétkerekű biciklizett. És akkor megbeszéltük a feleségemmel, hogy jó, akkor kérjem el az anyósom biciklét, és ha 10-szer tudok vele menni, úgyhogy rendesen tudok vele menni, akkor vehetek egy biciklit, meg ne dobjak ki olyan sok 100 000 forintot.
1: Az volt a próba út akkor.
0: Így van, és akkor egyből, ugye Dunakeszi laktunk, egyből Gödre átmentünk a 2 napja biciklizni tudó gyerekemmel, az 12 kilométer, ugye az oda, tehát 206 kilométer, aztán másnap átbicikliztünk a Szentendrei szigeten kezdődő Szentendélyre, aztán kiderült, hogy tudok biciklizni, és akkor még a MÁV-nál dolgoztam, a Népligetnél, és Dunakesziről elmentem Ákos rendezőig vonattal, és akkor onnan bebicikliztem Zuglón keresztül, és elképesztő élmény volt, és fantasztikusan jó volt, és gyakorlatilag hozzánőttem a biciklimhez. És azóta...
1: Hány éve kerékpározzal?
0: Hát a Covid óta, ez 2020,
1: akkor
0: 2020 tavaly.
1: Ez a hatodik éve.
0: Hát igen, 6,5 éve.
1: És tulajdonképpen mindenhova kerékpárral.
0: Hát mivel gyalog nagyon nehezen tudok menni, csak rendes.
1: Aszklerózis, hogy képbe legyünk a hallgatókkal együtt, én is keveset tudok róla, az a mozgáskoordinációt és a izomműködést támadja meg?
0: Nem. Nagyon sok minden támad, mert ugye ez a központi idegrendszernek a permanens gyulladása. Uh-huh. Az agyamban és a gerincemben vannak gócok, és ezek a gócok attól függ, hogy melyik idegszálon vannak az én esetemben. Nekem a bal lábam rossz ebből a szempontból, mert pont azon az idegszálon van az egyik ilyen góc, ami pont fogja az ingerületet. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy a szervezet, ugye ez autoimmun betegség, van az idegszál, ez olyan, mint egy vezeték. Van belül a fém, és rajta a műanyag, a szigetelés. És lezabálja ezt a szigetelést, a mielin réteget, ezt a fehér réteget, és emiatt két dolog történhet. Az egyik az, hogy ugye lesz ott egy ilyen szigetetlen rész, illetve visszaépíti, de rosszul. És ilyen gócok kemény gócok alakulnak ki, és emiatt egyszerűen hiába gondolom azt, hogy én lépek, egyszerűen nem lépek. A lábam az iszon nem gondolja ezt. Ez van, nyilván az évek során már nem csak a lábam, hanem a tapintásom is már, tehát a végtagjaimban is már zsibbadások vannak, meg...
1: De maga a rendszeres sport, ez nagyon csökkenti a romlást.
0: Lassítja.
1: Tehát, hogy amit most meg tudsz tenni, ennek az érdekében, hogy te jó, mert hogy itt ülsz előttem, tényleg egy sportos fiatalember. Látok, hogy hallgatónak mondom, akiről nem mondanám meg, hogy valahol 120-valahány kiló volt, sőt, még azt sem mondanám meg, Dávid, hogy olyan nagyon, nagyon nehéz a járás. Láttam, hogy jobban kellett küzdened, de hogy ezzel a dologgal kell egész egyszerűen együtt élned hosszú távon. Van 2 szép fiad, és hallottam, hogy telefonon ugye beszéltél velük az egyikkel, az nagyobbikkal talán éppen, és hogy nagyon, nagyon jó volt valami, tehát nagyon, nagyon átjött abból, hogy nagyon jó a kapcsolatok a gyerekkel, meg egyébként is tudok róla, hogy lehet látni, hogy kiposztolsz a gyerekekről, nagyon szépen mentek sok helyre, meg nagyon, nagyon kedves képek vannak. Hogyan alakult, mennyibe befolyásolta a betegségedhez való viszonyulást, hogy te apa vagy, és van 2 fiad? Hogyan tudtad kezelni ezt a helyzetet? Hogyan tudod feléjük? Ők hogyan tudják ezt?
0: Nagyon fontos volt, és mai napig nagyon fontos, és nagyon emlő, nagyon sokáig nagyon fontos lesz még nekem, hogy minél több élményem legyen velük. Azért, mert nem tudom, hogy mikor, tehát az a baj ennek a betegségnek, hogy lehet, hogy 100 éves koromig csak ilyen botlatozni fogok, de az is lehet, hogy hónap múlva nem tudok már járni. Bármi lehet. Ez attól függ, hogy éppen hogy alakul a rendszerben a nem működés. Ezért nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több élményem legyen velük, és nagyon szeretek velük élményeket kitalálni, hogy lássák azt, hogy milyen tök jó a világ egyébként, és megyünk mindenhova. Ugye mi most nem titok, éppen válunk a feleségemmel, és ezért nagyon-nagyon sokat vannak nálam a gyerekek, és fantasztikus nyarunk volt, mert nekik ugye Dunakeszin élnek, én ugye Budán, a Buda központjában, a Moszkva tér környékén, és ez nekem nagyon jó környék szerintem, és ők ezt nagyon élvezik, mert villamosok vannak, meg nyüzsgés van, és pláza van, és mindenféle éttermek vannak, és mindenhol el lehet jutni, és ebből a szempontból nagyon jó velük aktívkodni sokat, és ők még kicsik, ugye a nagyobbik fiam az 11 és fél éves, a kisebbikben most lesz 7, és ők még élvezik azt, hogy aktívkodtunk. Nyilván lesz olyan pont, amikor azt mondják, hogy papa, hagyjál már minket békén, légy szíves, de most még nem tartunk itt.
1: Mi az, amit szeretnél nekik megtanítani az életről? Mi az, amit szeretnél átadni nekik így? Hogy...
0: Azt, hogy a kisebbik fiam, ő egy zenebóc, most lett iskolás, és az énekzeni osztályba került, ő abszolút ilyen pomponozik mindent, ő ilyen kis aranyos. A nagyobbik fiam pedig, ő ilyen, hát most már kezd kiskamasz lenni, amit neki mindenképpen meg akarok tanítani, hogy legyenek bizalommal az emberekkel. Tehát ne legyen az, hogy mert mi mindig mondják, hogy hát van a, mit tudom én, van valaki, bárki, és hogy azt úgy nem szeretik a mások. És mondom, és ti miért nem szereted? És így, hát nem tudom, nem ismerem. Hát mi lenne, ha beszélgetnél vele? Hát a kiderül, hogy a világ legjobb ember, de lehet, hogy nem, csak sose fog kiderülni. Ez most volt a hétvégén, levittem őket a millenárisra a játszótérre, és jött a kisebbik fiam, hogy kerítsek neki barátokat, hogy ő szeretne barátkozni, amúgy nem kell neki segíteni, de éppen meg volt illetődve, mert a játszótér még nem volt, hogy menjek vele oda, és mondom, kisfiam, ne hülyéskedj velem, hát itt egy tele van gyerekekkel ez a játszótér, tele van játékokkal, minden van, hát menj oda és barátkozzál. És jó, oké. És tudom, fél óra múlva jött, hogy képzelj meg, hogy milyen barátai vannak, tök jó. Hát na ugye, tehát én keresek neked barátot, te sokkal jobban keresel barátokat. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy megértsék, hogy nem kell félni az emberektől, csak azért, mert első ijesztőek, vagy nem szimpatikusak. Mert általában pont azért nem szimpatikusak feltétlenül, mert ők is félnek. És mivel senki nem beszélget velük, ezért aztán ők is ilyen kicsit olyan elutasítónak tűnnek. És ez nagyon, nagyon fontos tapasztalatom szerencsére az elmúlt évtizedekből, hogy olyan emberek lettek nekem nagyon-nagyon közeli barátaim, akik először olyan távolságtartónak tűntek. És most kérdezett, hogy a világ legjobb emberi. Csak ők is féltek, én is, vagy nem ilyen, mások is féltek tőlük, vagy nem féltek, csak egy távolságtartás volt, és aztán beszélgetni kell.
1: Nagyon sokat tanultál te ebből a betegségből. Mit adott ez neked, vagy?
0: Amit nagyon fontos, és ezt mindig mindenhol kiírom, és mindenhol elmondom, hogy ha az embernek van bármilyen baja, betegség, vagy bármilyen probléma lehet az embernek. Olyan nincs az ember, nincs probléma. Tehát ha azt mondja valaki, hogy nincs probléma, az hazudik. Szerintem. Vagy nem megy megmondani. Viszont amit én észrevettem az elmúlt 14 évben, hogy az emberek elképesztően szeretnek segíteni. Nagyon vágynak el, hogy segíthessenek. Nagy igényük van rá, hogy ők maguk is érezzék, hogy tesznek valamit, de ha nem tudják, hogy tehát, ha nem mondja el valaki, hogy baja van, azon nem fognak segíteni, hiszen honnan tudnák az emberek, hogy ez nem úgy megy, hogy melyik az utcán, és odajön, hogy elnézést, ne aggódj, segíthetek?
1: Nem tudják kitalálni.
0: Nem tudják, hogy mi van. És azt gondolom, hogy szerintem az, hogy az emberek nem merik elmondani a bajaikat, mert majd úgy néznek el, az egy nagyon-nagyon rossz beidegződés, az egy borzasztó társadalmi beidegződés, mert nem néznek úgy. Az emberek kifejezetten szeretnek hasznosnak tűnni, és hasznosok lenni azzal, hogy segítenek másoknak, csak
1: tudod, érdekes ez
0: el kell nekik mondani, hogy tegyék meg.
1: Érdekes dolog, mert tényleg ez egyik legnehezebb lépés az, hogy az emberek bevállalni azt, hogy van valami gyengességem, hogy törékeny vagyok, hogy van valami olyan...
0: Nem azt hiszik, hogy ciki.
1: Igen.
0: Nem ciki. Miért lenne ciki? Hiszen mindenkinek van baja. Tehát mindenkinek van problémája, csak senki emelje mondani, mert azt hiszi, hogy ciki. Miért lenne ciki? Tehát szerintem az a ciki, ha az ember úgy tesz, mintha minden tökéletes lenne, mert az kamu. Tehát olyan nincs, hogy minden tökéletes. Az nem őszinte az ember, aki minden azt mondja, hogy minden tökéletes. Nem az. De ha belátjuk, akkor tudunk egymásnak is segíteni. Mert én elmondom, te elmondod, ő elmondja, neki ez a baja, nekem az a baja, annak meg az a baja.
1: Igen, és érdekes, hogy te elmondod, téged segít van az emberek, és most hozzád is fordulnak emberek, hát havonta több alkalommal, tehát hogy ez egy ilyen egymáshoz kapcsolódó...
0: Hát egyrészt igen, és ami ennél még egyre fontosabb, hogy honnan tudnám, hogy mi a megoldás? Nem tudom, hiszen pont az a bajom, hogy bajom van. Tehát az a problémám, hogy nem tudom a megoldást a bajomra. Ellenben, ha elmondom, mert elmesélem, lesz valaki, aki azt mondja, hogy hó, figyelj, én ezzel a problémával találkoztam. Én a havajom úgy oldottam meg, vagy én úgy oldottam meg. Hó.
1: Vannak olyan napjaid, amikor azt gondolod, hogy a fenes nem szeretnék kimozdulni, vagy olyan időszakok, nem akarok kimozdulni, nem akarok kerékpára, fene egyen meg az egészet, hogy így elbánt velem a sors, hogy legszívesebben pedig most mit tudom, rohangálnék, meg futnék fel, meg hegyet másznék.
0: Már nincsen ilyen. Tehát az, hogy elmenjek futni, nem akarok. Tehát vagy nem az, hogy fut, tehát hogy ez tehát ebben én azért azt nem szeretem ez a szót, hogy beletődöttem, mert megszoktam. Összenőttünk, én Super Mario-nak hívom viccesen.
1: Minek
0: hát én úgy hívom, hogy Super Mario, vagy SM, ugye, és akkor abban jön ki, hogy Super Mario, mert ő meg olyan aktív minden, meg olyan kis szerethető figura. És én úgy jövök vele, hogy tehát mi már együtt vagyunk Super Mario-val, tehát hogy összenőttünk, vagy nem tudom, együtt élünk 14 éve lassan, amiről tudunk is. És mondhatnám, hogy néha összeveszünk, de néha azért vannak olyan napjaim, amikor mit tudom, kettős front van, és akkor az mindenkit megvisel, de engem aztán még különösen.
1: És átlendülsz rajta?
0: Kipihenem. Haszok egy nagyot, és akkor megy, de már nincsenek ilyen vágyaim, mert én már nem akarok versenyen győzni. Ne, én már nem fogok győzni, mármint úgy értem, hogy futóversenyen meglizni, nem kell, fölösleges. Egyszer már csak részt akarok venni. Volt egy nagyon nagy élmény, ezt gyorsan elmondom, tehát már Nordic Walking-gal jártam, de még elmentem a Wichita-ra a futóversenyre. És tudtam, hogy azt nem fogok futni, hát lehetetlen, tehát nem tudok járni, meg semmi futni, de a gyaloglás megy. És mentem a Nordic Walking botjaimmal, nyilván én voltam az utolsó, tehát azonnal elfutott mindenki, megmentem. És ugye ilyenkor jön a busz mögöttünk egy bizonyos sebességgel, és aki annál lassabb, az fölveszi. Mert hogy ne zavarjott a pöp, meg nyilván azért lassú, mert el kell vinni. És mentem, és láttam, hogy így már mindenki nekem dukkolt, hiszen én egyedül voltam, és így tök boldogan ilyen nagy vigyója, mentem a kis botjaimmal, mindenki dukkolt, hogy szevasz, én látták, hogy nem sajnálni kell engem, csak én nem futó vagyok, csak egy ilyen résztvevő. És nem vettek fel a buszosok se, mert minek, ők is így integettek nekem, és rögtünk együtt, mert most mi szívassuk egymást. Ők is látták, hogy én tök boldog vagyok, és én lassú vagyok, hát futóversenyen gyalogolni. Hát
1: hány kilométert, vagy hogy telik egy napod így röviden, el tudnád mondani egy napot?
0: Hát nem túl bonyolult, a reggel fölkelek, megeszem a reggeli kefémet Halgos Pistával, meg Kolpavitkekszel, nekem az a standard reggeli és vacsorám, aztán tornázok egy 3-4 duet, van egy ilyen, a 14 év alatt felépítettem mindenféle tornák jó részleteiből egy ilyen tornasort, régen zenéket hallgattam, most már podcasteket nézem reggel, mert akkor legalább kicsit képbe kerülök, hogy mi van, Utána biciklivel elmegyek a Széfölgyi útra, ugye a Szilágyi Erzsébet fasor elején, tehát Moszkva térnél lakom, akkor elmegyek a Dunapartra, a Hetek utcán, felmegyek a Széfölgyin, a Dobnecukázda mellett dolgozom, akkor dolgozom 8 órát, ahogy mindenki, és utána a hegyen keresztül megyek haza. Tehát igen, Dunakeszi úgy jártam bedolgozni, hogy Megyei híd, Római part, hazafelé pedig Margit-sziget, és akkor ott a Tatai út külső szülei, így mentem egy 45 kilométert biciklivel minden nap. Nyilván így, hogy már nem tudom keszi lakom, meg kell oldani valahogy azért mozogok is valamit, és ezért a hegyen keresztül megyek haza, hogy legyen igaz, hogy
1: elektronos... Te beteszel egy nehezítő tényező,
0: igen, mert igaz, hogy elektronos bringával járok, de azért hegye föltekelni azzal is kell, tehát ott is azért van sport élmény, és a Vélhalom téren nagyon szeretek, tavaly volt egy pockanksérvem, mert a gyerek az egész nyarat a nyakamba töltötte a Dunában, és elfelejtettem, hogy én voltam a hülye persze, mert elfelejtettem, hogy ő már 40 kiló fölött van, és nem kéne. De hát mindegy, gyerek, aztán utána a Váci kórházba kötöttem ki egy jó pockongsével, és megtanultam egy tök jó tanítótól, hogy ha függeszkedek háton lefelé, minél többet, akkor ugye tágulnak a csigolyák, és akkor gyakorlatilag a sérv ezzel, ha nem is javítani, vagy nem is gyógyítani, de legalább javítani lehet a helyzetet, ugye azóta tök jó el vagyok, csak ehhez az kell, hogy minden nap egy kicsit csüngjek ott, nem sokat, tehát egy 250-ig elszámolok, és már melyik is tovább
1: bengel. Szinte mindent kihasználsz, amivel tudsz gyarapodni, erősödni, fejlődni, ahogy így hallgatlak téged.
0: Ez így van, de ez, látom a Facebookon a csoportok, ilyen vannak ott is ilyen beteg csoportok, és látom azt, hogy sokan panaszkodnak arra, hogy hát ők nem mozognak semmit, muszáj mozogni. A mozgás, tehát nem azért, mert most az aktív Magyarországnál dolgozom, és ezt kell mondanom, hogy mindenki mozogjon, hanem látom azt, hogy mozgatjuk az egész országot, ahogy a nyugdíjas gyalogló klubokat segítünk a szervezésben, ahogy a bicikliseket segítjük, ahogy a kajakkenusokat, csináljuk a sporteseményeket, támogatjuk, hogy egyszerűen látszik az, hogy mennyivel boldogabbak az emberek, ha mozognak. Azért, mert most azon túl, hogy endorfin termelődik, és ez a boldogsághormon. Én ugye kb. Ezért eszem a Halkos Pistát, mert az meg ugye fájdalomcsillapító termel, az szintén az endorfin. Na, mindegy.
1: A Halkos Pista az erős Pistára gondolsz?
0: Nem, a Halkos Pista az négyszer erősebb.
1: Van olyan, hogy haragos.
0: Ajaj.
1: Na jó, mindig ezt megbeszéljük.
0: Én nekem a gyenge csípés az nagy gyenge. Na mindegy. És tehát egyszerűen tényleg azt látom magamon tapasztalva, hogy muszáj mozogni, mert ha bepunyad az ember, akkor attól beteg lesz, mert a szervezetnek szüksége van mozgásra, szüksége van aktivitásra, hogy ne feszüljön be az egész, és ha az ember bepunyad, akkor attól lesz beteg. És ez nem jó.
1: Egy perc van hátra, hogy Super Mario-t mondtál, ugye? Aki, hogy azoknak a hallgatóknak, akik most hallgatják, és esetleg ilyen hasonló betegséggel, vagy a konkrétan ilyen betegséggel küzdenek, vagy máshajtával, mit tudsz mondani, hogy a Super Mario-t hogyan lehet vele megbarátkozni, vagy tudomásul venni? Mi a...
0: De nagyon fontos, hogy a stressz az nekünk, mivel központi idegrendszer gyulladás, nagyon jelenség, és nem szabad a stresszelni, el kell fogadni azért, mert változtatni, tehát ez van. Ezen javítani lehet mindenféle tök jó gyógyszerekkel, meg sok mozgással, de van, és lesz is. Ellenben, ha az ember elkezd ezen stresszelni, hogy beteg, és ez minden más betegségre is igaz, akkor a stressztől még betegebb lesz, hiszen a stressz ellenségünk, ha még betegebb lesz, még több stresszel, és akkor ez egy ilyen spirál lesz, amikor a vége az, hogy nagyon-nagyon beteg lesz. Ha pedig azt mondja, hogy hú, igen, ez van, oké, meggyógyulni nem fogok, akkor legalább próbálj meg úgy élni, hogy minél jobb legyen.
1: Hát nagyon jó volt téged hallgatni, Dávid. Andrasebb Dávid Igor volt a vendégem, akivel Hát nagyon izgalmas beszélgetést folytattunk, hogyan lehet élni nehéz helyzetben is jól, vagy azt, most már sem tudom mondani, hogy nehéz helyzete, tehát ez is egy kérdés, hogy mi a nehéz helyzet. Megköszönöm, hogy eljöttél.
0: Na, és köszönöm, hogy meghívtad.
1: És sok-sok kilométert még a kerékpárba. És a hallgatótól pedig elköszönök, jó éjszakát kívánok. A függőségről mindenkinek műsorát hallgatták, én Papákos vagyok, jó éjszakát, áldás, békesség.
2: Tisztás. Egészséges élet, szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzetet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Parasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt, rémségek éjszakáját, váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra, hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken, az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember, és legyen egy akol, és egy legyen a pásztor. Növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. A érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott, legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny s vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat, bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, uram, amikor őt vered, mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, uramisten, Attila nemzetét, adj békés aratás sok vérvetés után, nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S ha áldásod a földön elért kicsint s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

miért keresed az élőket a holtak között. Mindig azt mondtam magamba és másoknak is, hogy ha az édesanyámnak alkalmasint egy pohár vízre lenne szüksége, akkor ne idegentől kapja ezt meg. Tehát ezért nem mentem külföldre se dolgozni, se férjhez, se másokból diszidálni, mert állandóan ez volt a szemem előtt, hogy az édesanyámnak ennyivel tartozom. És ezt meg is adta Jóisten. Én ápolhattam az utolsó pillanatáig. Jelen lehettem, tehát szeretetben, a családi körben, a saját otthonában, nagyon csendesen, diszkréten, szentségekben ellátva hagyott itt bennünket. De ez mégiscsak egy nagy megrendülést jelentett számomra, és úgy kétfelé osztottam a világot, egy felől, akinek még van anyukája, más felől, akinek már nincsen. Elég zaklat ott is voltam azért, mert egy rendkívül szomorú esemény volt az életemben, és hogy úgy bolyongtam a temetőbe, hogy nem találtam a helyemet, egyszer csak eszembe jutott ez a gondolat, és ez azért volt sokkal érdekesebb, mert végső kétségbeesésemben már elkezdtem az Úr Jézussal beszélgetni, hogy tehát én elviselek mindent, csak ezt a nyugtalanságot valahogy ezt nem tudom föloldani, és erre eszembe jutott ez a gondolat, amit én nem találok egy véletlenszerű dolognak. De az, hogy egy gondolat eszembe jut, hát Petőfinek is eszébe jutott, meg sok mindenkinek, de az, hogy szinte egyik pillanatra másikra egy mélységes nyugalom vett rajtam előtt, hogy minden rendben van, és meg tudtam köszönni azt a Jóistennek, hogy ismerettem az édesanyámat, hogy szerethettem egy ilyen fantasztikus szemét, és az utolsó pillanatáig egy nyugalmat és biztonságot jelentett a személyem számára.

Heródek Évának, a Magyar Feltalálók Egyesülete tagjának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
4: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
6: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész

0: Minden nap áldalak téged, és dicsőítem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó. Nagyságát felfogni nem lehet. Közel az Úr azokhoz, akik oltalmát kérik.
1: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
0: Végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére.

0: Urunk Jézus, Te vagy a békesség forrása. Jézus, Te azt mondtad nekünk, hogy a békédet hagyod ránk. Olyan békét adsz nekünk, amit a világ nem adhat, és ezért el sem vehet tőlünk. Add, hogy általa a megbocsátás és kiengesztelődés embereivé váljunk. Olyan tanítványokká, akik képesek hidakat építeni népek, nemzetiségek, kultúrák között. Jézus, békesség forrása, tölts el minket a te békéddel.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.

0: Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél velünk. Mert vétkeztünk ellened, és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk.
1: Te azt rendelted, hogy gondosan megtartsuk parancsaidat. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam rendelkezéseidet.
0: Dicsőítsd meg nevedet, és tégy velünk nagy irgalmasságot szerint.

0: Téged kérünk, magyarok nagyasszonya, mint anyánkat. Ne hagyd elveszni meggyötört hazánkat. Fordíts felénk könnyes tekinteted, mutasd meg számunkra szeplőtelen szíved. Hevítse át szívünket szeretett lángod, hogy megtérjen nemzeted, kövessen országod. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: راديو.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr, és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

kettesével. Amikor Jézus elküldi apostolait, kettesével küldi el őket, ahogy Márknál olvasjuk. Már a játék kezdetén Isten eleve legyőzi az individualizmust. A Biblia első lapján ezt olvassuk. Nem jó az embernek egyedül lennie, mondja a Teremtés könyve. Isten, aki maga is közösség, arra sürgeti a saját képére teremtett embert, hogy alkosson maga is közösséget. Az üzenet, amelyet az apostoloknak hirdetniük kell, a szeretet üzenete. Ez a hirdetés azonban csak akkor lehet hiteles, ha maguk is azt élik, amit másoknak hirdetnek, vagyis szeretetben élnek együtt. Üzenetük továbbadásának mindenek előtt életük által kell történnie. Hogy az hitelesnek és megvalósíthatónak mutatkozzék. Nem könnyű szeretetben élni egymással. Az apostolok cselekedetei bizonyítja, hogy ez maguknak, a tanítványoknak sem sikerült mindig. Jól lehet, küldetésüket a Szentlélektől kapták. Pál és Barnabás néha nem tudott egymással szót érteni. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Nézeteltérés támadt közöttük, és elváltak egymástól. Jézus mégis ragaszkodik a kölcsönös szeretet parancsához. Aki a szeretet üzenetét hirdeti, és akik a szeretet üzenetét hirdetik, és ez minden keresztény kötelessége, ez a keresztények missziója, azoknak kis szeretet közösségeket kell alkotniuk, amely előképe annak az egyetemes és örök szeretet közösségnek, amelyet hirdetésük által meg akarnak valósítani. Hogy Jézus üzenetét valóban tovább tudjuk adni, szeretetünk erejével kell kitűnnünk.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik. Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
1: Nagy Károly atya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
2: Jézus, te vagy a jó pásztor, és egyre nagyobb a nyájad, és igére vár a nép, azok is, akik nem tudják, és ezért van szükség munkásokra, akik hirdetik az evangéliumot, az örömhírt, a jó hírt. És ezt kérem tőled, hogy minél több fiatalba, vagy akár nem fiatalba is, mert vannak későbbi hivatások is, ébresz föl, vagy erősítsd ezt a hivatást, az elköteleződést, erősítsd bennük, merjenek neki vágni, és ne féljenek a magánytól, mert nem kell magányosnak lenni. Közösségbe lehet gyakorolnunk a hivatásunkat. És ezt kérem tőled, ezt a kegyelmet, hogy minél többen megkapják, illetve meghallják a te hívásodat, és bátran merjenek neki vágni, mert a legszebb hivatás, úgy érzem, másokat szolgálni, mert ezt tetted te is, Jézus. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki az életét adja másokért. Hát a papnak lenne ennyit jelent, hogy az életemet adni, másokért élni, másokat szolgálni. És a tapasztalatom, hogy rengeteg emberen tudtam már segíteni az évtizedek során, és ezért mondom, hogy a legszebb hivatás, és ezt kérem tőled ebben az imádságban, hogy ezt valahogy világosítsd meg minél többek szívébe, lelkébe. Amen.
1: Nagy Károly atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
3: Mária Rádió.
4: Bíró László püspök atya, Ferenc pápa szeretett minket című enciklikájának elemzését hallhatják.

Isten hűséges népe, köszöntelek benneteket. Elnézést, múlt hét helyett, ugye múlt héten nagy esemény van, a világ közepének búcsú napja van, 600 emete Káponnánál, és mindig kialakult egy ilyen hagyomány a családon belül, hogy a bátyának, a nászának a családjáért szoktam misézni elő este, aztán ezért nem volt első pénteken, de visszatérünk a normálisra. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tavaly adventben kezdtük el ezt a Direxit Nos kezdetű pápai enciklikát. Ferenc pápának a hattyúdala. De egy nagyon-nagyon mély elmélkedés tulajdonképpen arról, hogy a világ elvesztette a szívét, elveszítette a közepét. Emlékszünk arra a képre, amit a protestáns kollégától vettem, hogy mikor kimetszik egy karácsony előtt az egyik hívének a fenyőfájának közepét az előkertből. És ott égtelenkedik ez a kert azzal a derékba vágott fenyőfával. Ez a mai emberiségnek a képe. Elveszítette a szívet. Tehát a racionalizált világunk, a technicizált világunkba nem fér bele a szív. Nincs neki helye. Nincs neki helye. És a jó pápánk, Ferenc pápa, ezen meditál, hogy visszaadni a szívet a világnak. Az egyik filozófus Heideggert idézi itt az első résznek a végén, amikor hallottok engem? Amikor Heidegger azt mondja, hogy a megismerés, olvashatom, vagy szó szerint is olvasom, a megismerés az nem a fogalmaknál kezdődik, hanem így mondja, a pápa mondja ezt a szót, hanem a libabőrnél. Tehát amikor valamire rácsodálkozunk, igazából erre nincsen időnk, hogy rácsodálkozzunk. Így mondja Heidegger, hadd olvasom szó szerint. Azt mondja Heidegger, a filozófia nem egy tiszta fogalommal vagy bizonyossággal kezdődik, hanem a megrendüléssel. A megrendülés az egy kulcsszó. A gondolkodásnak elfogódottnak kell lennie, mielőtt, illetve miközben fogalmakkal dolgozik. Elfogódottság nélkül nem kezdődhet el a gondolkodás. Az első gondolatkép a libabőr. Ezt már a pápa teszi hozzá. Tehát ha valaki nem csodálkozik rá a dolgokra, akkor csak fogalommal nem tudja megismerni a valóságot. Ugye mindig fogalmakkal dolgozunk, és mindig a fogalmi tudást akarjuk gazdagítani. Kétszer is beszéltem erről pedagógusoknak. Mondtam pedagógusoknak, hogy anyagot leadnak, gondoljanak vissza arra, amikor libabőrösek lettek, mert megértették azt a dolgot. Mert ha a rácsodálkozásnak kezdődik a megismerés, akkor az megmarad. Ha pusztán száraz fogalmakkal kezdődik, akkor nem marad meg. A Szentírás tele van ezzel az elcsodálkozással, megrendüléssel. Ugye a Táborhegyén Jézus ott van, színében elváltozik, apostolok leborulnak. Ez a
aztán ugyanígy van a mennybe menetelnél is. Apostolok leborulnak. Amikor ez a rácsodálkozás, ez a leborulás elfelejtődik, akkor nagyon nagy szegénység tör ránk. Lelki és szellemi értelemben. Tehát rácsodálkozni az eukarisztiára például. Ott kezdődnék tulajdonképpen a hitünk. Tehát az öregjeink azok nagy áhítattal tudtak térdet hajtani, fejet hajtani, a térdet nem tudtak. A megrendültség, a misztérium tremendum ott kell, hogy legyen. És a szív nélküli ember erre nem képes. Ő megérti a dolgokat, vagy megérti, vagy nem, és megy tovább. Nincs a megrendültség. És ahol abba hagytuk a fejezetet, talán egy picit visszaidéznék belőle, a töredékeket összerakó szív. A szív tesz lehetővé minden hiteles kötődést, mert nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Tehát ha nincsen szív, akkor minden töredékekre, akkor az individuum marad egyedül. Tehát szív nélkül nincsen valódi kapcsolat. A szív által tudunk kapcsolat teremteni. Tehát ezért mondja a pápa ezt, hogy mert egy nem szívvel épített kapcsolat képtelen legyőzni az individualizmus miatti töredékekre hullást. Nélküle csak két monád állna fenn, melyek érintkeznek, de valóságosan nem kapcsolódnak. Nagyon sokszor találkozunk ezzel a jelenséggel. Tehát mikor valaki nem szívből szól, akkor nem tud kötődni a másikhoz. Mondhat okosat, sziporkázóat, de nem tud kapcsolat lenni. Nagyon sok házasság is így néz ki. Megvannak, nem is veszeket. Tudjátok, azt mondom, a legnehezebb vád, amikor házasságban hallom, én már nem pörölök a fiemre. Én nem is szólok már rá. Nekem jó úgy, ahogy van, legyen. Nincs köztük már kapcsolat. Tehát azt mondja, hogy feleség részéről vagy fordítva, a legnagyobb büntetés az, amikor már egyik nem szól rá a másikra. Elveszett a kapcsolat kettejük között. Nagyon gyakori történet. Szívellenes az a társadalom, amelyben egyre inkább a narcizmus és az önmagunk körül forgás uralkodik. Ez a szív nélküli világ, a közepét veszített világ. Végül eljutunk, ez egy nagyon érdekes szóalkotás a pápának, a vágyvesztésig. Tehát mikor annyira megszokja az ember a monád állapotot, az abszolút magányt, hogy vágyvesztésben vagyunk. Tehát a szív nélküli ember nem tud vágyódni se Isten, se az embertárs iránt. Ez szóval a mai társadalomnak az igazi képe. Bezárkózunk önmagunkban, egészséges kapcsolatokra való képesség nélkül. Következésképp pedig Isten befogadására is képtelenné válunk, ahogy Heidegger mondaná, az isteni befogadáshoz vendégházat kell építeni. Tehát, amiről beszélt a Szent Atya, ez a monád állapot,
ez se az Isten fele, se az ember társ fele nem tud kapcsolatot teremteni. Nagyon sok ilyen ember él közöttünk. Tehát egyre többször hallani, hogy nem öreg lány vagy öreg legény, hogy úgy maradt, hanem nem is akar kapcsolatot. Ez a szív nélkül társadalom. Tehát se gyereket nem akar, se házastársat. Ezek a látogatási, hogy mondják, látogató élettársi viszony. Ez a monád állapot. Tehát a szexuális vágyat kielégíti, neki ebből ennyi elég. Nem kell a másik. Nem kell a társ. Ez a társadalmunk. Láthatjuk tehát, mondja a pápa, hogy minden ember szívében paradox módon összefonódik saját létünk értékelése és a másik iránti nyitottság. Az önmagunkkal való személyes találkozás és az önmagunknak, másoknak ajándékozása. Tehát ha nincs kapcsolatom önmagammal, akkor hogy tudok kapcsolatot teremteni a másik emberrel? Ez a gond. És a társadalmi szinten már. Tehát aki nem találkozik önmagával, az nem képes találkozni a másik emberrel. A szív arra is képes, hogy egységet, összhangot teremtsen személyes élettörténetünkben, mely ezer darabokra törtnek tűnik, de ahol minden értelmet nyerhet, ez fejez ki az evangélium, ugye Mária tekintetével. Itt idézi a hosszú, most nem mondom, mert múltkor is elmondtam. Tehát a szűzanyáról följegyzik, hogy szívében megőrizte a szavakat, vagy szívében forgatta a szavakat. Tehát amit a pásztorok mondtak, amit az Aksimeon mondott, amit a három királyok mondtak, Mária szívében megőrizte a szavakat. Két görög szóval írja le ezt a Szentírás, a diateneor, ez a megőrizni, és a szimbóleon, egybevetni. Tehát a mai ember, ha szív nélküli, akkor ez a bizonyos rácsodálkozás hiányzik. Nem tudja összevetni a szavak, a dolgokat, és nem tudja igazán megőrizni se. Ennél tartunk. Tehát a Szentatyának az alapgondolat ebben az első részben az, hogy a szív az, ami szintézis teremt, egységet teremt az emberben. Ugye mondjuk ezt ma sokszor, az ember nem szívből beszél. Az ilyen ember máma ezt tudja mondani, hónap meg következő órában az ellenkezőjét. Tehát ez a szív nélküli embernek a tulajdonsága. Innen lehet megismerni. Szomorú kép. Nem akarom aktualizálni. Most a Szentatya itt a szív, mint egységet teremtő erő, áttér egy új fogalomra, a tűzre. Tehát a szétesett világunknak következménye van. Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatainak teológiájában például az affektus, az alapelv, a diszkurzív dimenzió egy alapvető vágyakozásra épül, a szív minden erejével, mely képességet és erőt ad az életrendezés feladatához. Tehát a szív teremt bennünk egységet. Tehát még egyszer mondom, hogy a szív az alapvetően az önmagunkkal való találkozás.
önmagunk elfogadása sokféleképpen mondjuk. Ha nem vagyunk önmagunkkal jóba, ha nem vagyunk kapcsolatban a saját szívünkkel, akkor szétesettek vagyunk. Egység csak úgy tud születni bennünk, ha van szívünk, az van fiziológiásom. Tehát ugye a pápa tisztázza korábban, hogy a szív az anatómus az nem a szívvel találkozik abban az értelemben, hogy mi beszélünk róla. Az egy testrészsel találkozik. Itt a szív sokkal mélyebb annál. És ha nincsen szív, akkor nincs egység az emberben. A szív az, ami képességet, erőt ad az életrendezés feladatához. Az Ignác által használt szabályok és színhelyek, elképzelések egy tőlük különböző alapnak, a szív ismeretlenjének függényében működnek. Egy gondolkodó rámutat arra, hogy a megmozdulások, amelyekről Szent Ignác beszél, Isten vágyának és saját szívünk vágyának betörései, amely utóbbi életünk ismert rendjétől eltérő dologra vonul, irányul. Tehát még egyszer mondom, testvérek, a szív, az ember, mikor megmozdul belülről, valami megindítja, akkor mi történik? Akkor találkozik bennünk az isteni vágy és a saját vágyunk. Tehát emlékszünk arra a kifejezésre a Szent Atyánál, hogy vágyvesztés. Ez a legszomorúbb állapota az embernek, mikor már vágyvesztésben él. Szerintem a mai ifjúsági társadalmunk egy része ebben van. Ide esett már vissza a vágyvesztés szintjére. Tehát, hogy valójában hadd legyek ilyen, mutka valami feleség volt nálam is, mondja, hogy hát ő egy ilyen gumilánynak gondolja magát már a férjével szemben. Szóval ez a szívvesztés, meg a vágyvesztés. Tehát mikor nem kell a férjének, csak épp egy önkielégítés tárgya. Tehát a szív nélküli ember, a vágyvesztett ember, abban nem mozdul meg már semmi. Nem akarom tovább a naturalista képet mondani. Szóval akiben van vágy Istenre, meg az önmagával való találkozásra, abban vannak megmozdulások, megindulások, és ki tudja fejezni. Pesten, amikor utaztam metróval, sokszor, hogy elnéztem az embereket. Fölszáll egy kismama pici gyerekével. Sokszor olyan fátul néztek rá a hölgyek is. Félek tőle, hogy ezen kép mögött egy csomó abortusz van. Tehát már nincs megrendülés, mert nincs vágy se Istenre, se emberre. Szóval hogy lehet egy kisgyereket fátképpen nézni? Ez azért árulkodik valamiről. Valami váratlan kezd megszólalni az ember szívében, valami, ami megismerhetetlenből születik, felkavarja az ismert felszínét, és az ismerettel konfliktusba kerül. Tetszik értem az a metrós hasonlatomat? Tehát mikor egy kisgyerek,
Az ember óhatatlan, hogy kísérékez hozzá, oda figyel, vagy legalább rámosolyog, amikor a nagy szemével az ember ránéz. És ez nem jellemző ma. A metrónak a zaja, nem csak a gép, a masinának a kattogása, hanem az a sok fülhallgató, a kütyű, és annak a tám, tám, tám, tám. De már az ilyen nem néz el a pici gyerekre. Ez bennem egy olyan szomorú kép, és él bennem ez a kép. Mindig elgondolkoztam magamban, hogy lehet ilyen fát képpel nézni egy kisgyereket, aki ártatlan, aki tiszta, aki csodálkozik, és aki elvárja, hogy rácsodálkozzunk. Erről beszélt a Szent Atya. Valami váratlan kezd megszólalni az ember szívében, valami, ami megismerhetetlenből születik, felkavarja az ismert felszínét, és az ismerettel konfliktusba kerül. Ez egy új életrend születése a szívünkből. Nem racionális diskurzusok gyakorlatba ültetéséről, életre váltásáról van szó, mintha az affektivitás és a gyakori egyszerűen biztos tudás függőségi viszonyban lévő következményei lennének. Ahol a filozófus leáll a gondolkodásról, ott a hívő szív szeret, imád, bocsánatot kér, és felajánlja, hogy azon a helyen szolgál, amelyet az Úr felkínál neki, hogy az ember azt válassza, ha követni kívánja őt. Tetszik, még egyszer hadmondasz mondat, mert nagyon elvont. Tehát ahol a filozófus gondolkodása leáll, ott lépünk mi be. Ott lépünk mi be. A csodálkozással, az imádással, a bocsánatot kéréssel felajánlom önmagamat, hogy ott szeretnék szolgálni, ahol szükség van rám, amit az Úr felkínál. Hogy az ember azt válassza, ha követni kívánja őt, ekkor megérti, hogy ő Isten teje, tehát beszéltünk erről korábban, hogy az én úgy alakul ki, hogy valaki azt mondja nekem, te. Tehát amikor az édesanyánk pelenkázott, és ott tornáztatott bennünket, ott lettünk énné. Mindig, azt mondom, hogy a pici gyerek, meg az öregek, ezt szoktam mondani, két tapasztalat, az egyik a Sica is ott volt, mikor kis pici bölcsődéseknek mi tartottuk ittant, és megszántottok és átvetétek tőlem, és szóval két kategória van, akik úgy figyelnek, hogy nem figyelnek. Egyik a pici gyerek, arra emlékszem, hogy a padlón mászkáltak ezek a picik négy kézláb, és tudták, hogy mit látnak a filmen. Az volt az ember benyomása, mintha nem látnák a filmet. Ők pontosan tudták, mi ment előttük. És a másik, a Vinci és nővéreknél tartottam sok éven át lelki gyakorlatot, és nek a jó nővérek szundikáltak a lelki. Voltak ám 150-en még akkor. Szundikáltak mindig. És akkor bejöttek hozzám beszélgetni vagy gyúlni, pontosan tudták, hogy miről beszéltem. Szóval pici gyerek, meg az öreg nénik, azok nem az értelmükkel figyeltek, azok a szívükkel.
és többet értettek az előadásból, mintha egy értelmes intellektuál társának szóltam volna. Sose felejtem ezt a két képet el. Tehát a nagyon öreg ember, meg a pici gyerek, az a szívével figyel, és többet lát, mint mi felnőttek. A pápa atya erről beszél. Tehát amikor a filozófus abba hagyja a gondolkodást, akkor kezdődik a hívő embernek a feladata. Azt mondja, az embernek az, a teje, ő így fogalmazza, én azt szeretem mondani, hogy inkább az énje, akkor születik meg. Azért lehet én, mert Isten a te számára igazából egyedül az Úr kínálja fel nekünk, hogy mindig és örökre teként kezel bennünket. Barátságának elfogadása a szívünkön múlik. Ezt tesz minket a szó teljes értelmében személyé. Testvéreim, korunk embere szegénysége, nincsen neki Isten. Tehát a szüleink, édesanyánk kimondta felénk, hogy te, és megszületett bennünk az én. De abból a mélységből, ahogyan Isten tudja kimondani, hogy te, nem tudja senki más. És valahol az énnek a szegénysége innen származik. Szóval itt a pápának olyan mélységei vannak, amit nem érzékel a mai ember. Tehát ő nem tudja, hogy szegényebb lesz. Mert amikor az Isten azt mondja felém, hogy te, ennél mélyebbről egy szerelmes kapcsolat sem mondja ki, hogy te. Tehát akik igazán imádkozó emberek, azok tudják, miről beszélek. És ezért próbálunk ragaszkodni hitünkhöz. Szóval itt sokkal mélyebb dologról van szó, mint hogy van Isten, nincs Isten, ostoba viták. Szent Bonaventura azt mondja, hogy végeredményében nem a fényt, hanem a tüzet kell kérdeznünk. Azt tanítja, hogy a hit oly módon van az értelemben, hogy szeretetet vált ki. Olyan szép ez a mondat. A hit olyan mélyen van jelen az értelemben, hogy szeretetet vált ki. Én azt gondolom, hogy az ember, tehát az mondjuk a házassági kapcsolatokban is megszületik ez. Mikor valami nagyon nagy mélységben megértem a párom szeretetét, és magam is átmegyek, tehát az ismeret átmegy szeretetbe. Olyan szép ez a gondolat a Bonaventurának. Hadd mondom még egyszer az egészet. Szent Bonaventura azt mondja, hogy végeredményében nem a fényt, hanem a tüzet kell kérdezni. Azt tanítja, a hit olyan módon van az értelemben, hogy szeretetet vált ki. Például annak tudása, hogy Krisztus meghalt értünk, nem maradt tudás, hanem szükségképpen szeretetre, ugye viszont szeretetre indít. Tehát nagyon szép ez a gondolat, hogy hogyan lesz az ismeretből szeretet. Tehát itt az egész Isten kérdés, valahol felszínen szoktunk ugye evezni, vitatkozunk az emberekkel, de erre nem szoktunk gondolni.
Például annak tudása, hogy Krisztus meghalt, értünk, mondom még egyszer, nem maradt tudás, hanem szükségképpen szeretetre indít. Ezt az irányvonalat követve szükségképpen szeretetre indít. Ezt az irányvonalat követve Szent John Henry Newman a korátkor Loquitur, a szív a szívhez szól mondatot választotta jelmondatául, mert minden dialektikán túl az Úr úgy ment meg bennünket, hogy szentsége szívéből szívünkhöz szól, ugyanez a logika húzódik meg amögött is, hogy számára, akit nagy gondolkodó volt, az önmagával és az Úrral való legmélyebb találkozás helye nem az olvasás vagy a gondolkodás, hanem az imádságos szívtől szívhez szóló párbeszéd, az élő és jelenlévő Krisztussal. Hadd mondom magyarul is. Ugye Henry Newman ugye azt mondja, hogy korátkor Loquitur, ez az ő jelmondata. Tudjuk, hogy anglikán pap volt, nagyon nagy plebános, és katolizál. És mikor katolizál, akkor a anglikán pap kollégák mondják neki, te ostoba vagy. Ezt a jó javadalmat, ezt a plebániát itt hagyod. És akkor mit mondjunk erre? Azt mondja, mi ez egy szent áldozáshoz képest? Ez a korátkor Loquitur. Tehát mikor ő szívvel átéli az eukarisztiát, és ez az élménye, hogy mi az eukarisztia. Tehát előbb itt a pápa Jézus kereszthalálát mondta. Most a szent áldozást idézi Newman. Azt mondja, hogy mi az egy szent áldozáshoz képest? Egész plebániai javadalma az anglikán egyházban. És szemében is nélkül ott hagyja, mikor a hittestvérei bolondnak tartják. Tehát testvérek, tehát itt, ami a pápos szól, ez nagyon mély fejezet. Félve álltam neki, mert nem könnyű. Tehát nagyon mély fejezet, hogy van a megismerés, és átfordul szeretetbe. De ez már a korátkor Loquitur jelensége. A szív a szívhez szól. Mikor a szív találkozik a szívhez. Már mondtam, hogy a szent szív tisztelete olyan elgicsesedett, ellaposodott, semmit mondóvá lett. Pedig minden ezen nyugszik. Korátkor Loquitur. Csak nem értjük a szent szívnek a szavát. Nem értjük. De korátkor Loquitur. Ezért találta meg Newman az eukarisztiában az élő Jézus szívét, mely képes felszabadítani, értelmet adni életünk minden pillanatának. Az igazi békével tölteni el bennünket. Ó Jézus szentséges, szeretetteljes szíve, mondja Newman, a Szent Eukarisztiában rejtőzöl, és még mindig értünk dobogsz. Ezért legmélyebb szeretetemmel és hódolatommal, lángoló ragaszkodásommal egészen odaadó
és elszánt akaratommal imádlak. Ó Istenem, amikor leereszkedsz, és arra méltasz, hogy ételként és italként magamba fogadjalak, és egy időre lakást veszel bennem, ó, add, hogy szívem együtt dobbanjon a te szíveddel. Tisztítsd meg szívemet minden világiasságtól, minden gőgtől, minden érzékiségtől, minden nyersességtől és kegyetlenségtől, minden természetellenességtől, rendezetlenségtől, lanyhaságtól. Úgy törzs be szívemet önmagammal, hogy se a napi események, se a korviszonyok fel ne zaklassanak, hanem szeretetedben és félelmedben békére leljen. Testvérek, az egész imádság és jámborságnak a titka ez. Ezt szoktuk szívcserének mondani. Tehát, hogy Newman megéri a szent áldozást, akiknél volt úrvacsoraosztás, de ez nem az oltári szentség. És ekkor ebben a mélységben rátalál az Istenre. Tehát ez a két szívnek az együtt dobbanása, itt az ismeret átmegy szeretetbe.

0: sőt egész személyünket az Úr iránti tisztelet és szerető engedelmesség magatartásába helyezze. Ennek a fejezetnek a címe a tűz, ugye emlékszem, mindjárt mondom, a tűz, ez a címe. Tehát mikor éget Jézus szíve bennünket. Tehát gicsesnek tartjuk a szent képeket, ahol ugye lángol a Jézus szíve. De tulajdonképpen, ha maga mélységében éljük meg ezt a titkot, akkor ez a tűz minket is magáévá tesz. Tehát nem hiába beszélünk lángoló szívről. Nem hiába. Ez a korát kor logfitur. Itt van, most visszatérek, amivel mondtuk az elején, a Szentatyának erre, a Heideggernek erre a gondolatáról, hogy a megismerés a libabőrnél kezdődik. Tessék, azt gondolom, nagyon elvont szakaszka volt ez, amit el tudtunk végezni, de nagyon a mélységről szól. Tessék, mindig a tömegvallásossággal voltunk elfoglalva, és ez a mélysége a vallásosságnak nem kerül felszínre az életünkben. A mechanikus cselekedeteink vannak a vallásosságban, de ez a mélységes mélység az nincsen. Tehát amit Newman megél. Tehát látjuk, hogy van a megismerés, és az igazi megismerés, ahol a két szív találkozik, az mindig az, hogy a megismerés átfordul szeretetbe. És a vallásosságainkban azt ez nagyon kevésszer fordul elő. Tehát tesszük mechanikusan, egyfajta tárgyi tudással, de lehet, hogy nehezen jutunk el ehhez a lángoló szívvel való egyesüléshez. Ez egy nagyon-nagyon mély. Amikor először olvastam ezt az enciklikát és ezt a tűz fejezetet, ez nagyon távol volt tőlem. És most, hogy mondhatom a testvéreknek, nagyon közel van hozzám. És azt gondolom, hogy ez őriz meg bennünket a hitben. Ha engedjük, hogy a tárgyi ismeretünk átforduljon szeretetbe. Az egész életnek a titka. A családon belüli relációtól kezdve egészen az Istenig való eljutásig. Én köszönöm szépen a figyelmet.
1: Bíró László püspökatya Ferenc pápa szeretett minket című enciklikájának elemzését hallották.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat, és most kivételesen a Zrégei Palánki Római Katolikus templomból, melynek titulusa Árpádházi Szent Erzsébet, és így akik most mellettem helyet foglalnak, nem máshoz, mint az Árpádházi Szent Erzsébet ima csoporthoz tartoznak. Jelen van a beszélgetésünkön, elmélkedésünkön Miskolciné Marika, Fazekasné Marika, Tótné Joli, Kőváriné Ibolya, Bodnárné Judit, Mihály Guszti és Németh Renáta. Azért kértem, hogy a mai elmélkedésem legyenek itt velem, hiszen kíváncsi vagyok az ő véleményükre, hogy ők hogy élik meg a rózsafüzér imádságot. Október van, Mária hónapja, és ebben a hónapban minden egyes nap a templomokban imádkozzák a rózsafüzért. De természetesen nem csak októberben, és nem csak májusban, ugye, amikor még Lorettói litániát is végzünk mellé, hanem hát minden egyes nap imádkozni kellene a rózsafüzért. Imádkozni kellene, és azért mondom feltételes módba, mert sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevesen imádkozzák, sokan nem is tudják, mi az a rózsafüzér. Azért is gondoltam a mai nap, hogy a rózsafüzérről elmélkedünk, mert pár héttel ezelőtt meghallgattam véletlenül a YouTube-on egy kis filmet, ami tulajdonképpen azt mutatta be, hogy mennyire ismerik Pesten a járókedők a rózsafüzér imádságot. És megdöbbentett, amikor azt láttam, hogy a fiataloknak a 90%-a szinte semmit nem tud a rózsafüzérről. Volt, aki annyit tudott, hogy a katolikusok imádkozzák. Volt olyan válasz, aki azt mondta, hogy hát, valamit tudom, hogy szoktak morzsolni a kezükben. Talán egy valaki jegyezte meg, hogy az felváltva üdvözlégy Máriákat és mi atyánkokat imádkoznak valamilyen titkokkal. De volt olyan válasz, aki közölte egyszerűen, hogy ő nem tudja, hogy mi az a rózsafüzér. Volt olyan, aki azt nyilatkozta, hogy az valami szerencsehozó számukra, a keresztények számára, mert egyszer mondták, és akkor beteljesült, és akkor mint egy amulett, hogy amikor azt akarják, hogy megint valami teljesüljön, akkor megfogják a rózsafüzért, erősen gondolnak arra a problémájukra, ami szeretné, hogy megvalósuljon, és megvalósul. Ugye milyen érdekes, hogy mi mindennek titulálják a rózsafüzért. De valójában mit jelent a rózsafüzér imádság? Ugye nincs, vagy szerintem nincs erre se konkrét válasz, hiszen mindannyiunk számára, és ezért is hívtam meg itt az imádkozó asszonyokat, és természetesen Gusztit, hogy elmondják, hogy számukra mit jelent a rózsafüzér imádság. De először engedjétek meg, hogy én elmondjam, hogy nekem mit is jelent a rózsafüzér. És ugye most sokan azt gondoljátok, hogy mivel pap vagyok, így biztosan gyerekkoromtól kezdve szerettem a rózsafüzér imádságot. Hát megmondom őszintén, hogy ez nem így van. Sajnos, vagy hát nem tudom, így hozta a isteni akarat, hogy későbbiek folyamán szeressem meg, mert gyermekként az az emlékem maradt, és ugye érdekes, mert valahol akkor is szerettem, és akkor is jelentett valamit számomra a rózsafüzér, hogy mit, az majd mindjárt kiderül. Gyerekkoromban emlékszem, mikor nagymamánál voltunk, és ott mindig este, lefekvéskor imádkozni kellett a rózsafüzért. És a nagymamám volt az előimádkozó, édesanyám, nővérem, pedig hát mondtuk tovább, mi voltunk azok, akik hát idézőjelbe a tömeg, akik az asszonyok Szűz Mária Istennek Szent Anyjától folytatták a üdvözlény Máriákat, és én mindig elaludtam. És számomra, és ez az a furcsaság, hogy számomra ezért volt kedves a rózsafüzér, mert egy nagyon szép altató volt. És így utólag azt mondom, hogy ez azért is volt csodálatos, mert gyermekként így mindig valahol az Úr Jézussal aludtam el. Nagyon szerettem, amikor apukám meséket mondott, és ez más téma, és mindenkit buzdított, hogy a gyerekeknek meséljenek eredeti, igaz meséket, mert ez nagyon fontos, de amikor az imádsággal alszik el egy gyermek, én úgy érzem, hogy valahol az Úr Jézussal alszik el. Tehát nem szerettem, mert hosszú volt, nem szerettem igazából, mert egyhangú volt, monoton volt, de mégis szeretettel gondolok azokra a pillanatokra, amikor ott fekszem az ágyba, elalváshoz készen, és nagymamám vezetésével mondjuk a rózsafüzért. És látjátok, most már 58 éves vagyok, és így 50 évvel visszatekintve is egy csodálatos élmény. Aztán amikor pappá szenteltek, és még akkor se volt igazán lelkemhez közel, nem értettem a rózsafüzér imádság lényegét, inkább így mondom, akkor beszéltem egy alkalommal a lelkivezetőmmel, akitől tanácsot kértem, és mondta, hogy most jó pár héten keresztül mondjam el a teljes rózsafüzért, ami akkor azt jelentette, hogy az örvendetes, a dicsőséges és a fájdalmas rózsafüzért mind a hármat egy nap mondjam el. Nagyot néztem rá, aztán megerőltettem az akaratomat, és elkezdtem. Az első hét, első 10 nap nagyon nehéz volt, de aztán megtapasztaltam valamit, ami a lelkemet valahol, vagy valamilyen értelemben felemelte. Éreztem, hogy ez egy nagyon szép imádság. Éreztem, hogy egy nagyon csodálatos imádság. Máriához imádkozunk, az ő közbenjárását kérjük, de ha a teljes rózsafüzért nézzük, és ugye most már ide kapcsolhatjuk a világosság rózsafüzért is, akkor tulajdonképpen nem teszünk más, mint Jézus életén a fogantatástól kezdve elmélkedünk. Az ő életét nézzük végig, már pedig ő nem más, mint a mi mesterünk, a mi útmutatónk. És éppen ezért az Úr Jézuson elmélkedni, miközben a szűzanyával együtt imádkozunk, hát az egy igazi csoda. És szeretni kell a rózsafüzet. És akkor úgy igazából kezdtem megszeretni a rózsafüzért, és a mai napig szeretettel végzem, szeretettel imádkozom. Most azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ti mióta imádkozzátok, és mióta szeretitek valójában imádkozni a rózsafüzért?
1: Én 1996 óta mondom a rózsafüzért, eleinte csak egy tizedeket, aztán utána a lelkivezetőm biztatására mondtam el a teljes rózsafűzért, de akkor is csak az egyik elmélkedéssel. Aztán később sorra vettem a többieket is, és a mai napig is szívesen, de legszívesebben a világosság rózsafűzérét mondom.
0: Hú, ez érdekes. Akkor hadd kérdezzem már meg egyből, hogy miért pont a világosság rózsafüzérét?
1: Jézusnak a földön törtött idejét mutatja be, és arról elmélkedünk. És a legjobban szeretem, mikor a Táborhegyen megmutatja isteni dicsőségét. Az annyira közel van hozzám, hogy tényleg akkor érti meg, hogy meghal, de az Atya várja, és amennybe megy ő.
0: Így van, és ugye az egy nagyon csodálatos pont Jézus életébe, amikor színében elváltozik, és ennek a apostolok, a tanítványai. Na most ugye a rózsafüzér imádságban tényleg ez egy csodálatos dolog, hogy ha képesek vagyunk elvonatkoztatni a mai problémáktól, nehézségektől, akkor megpillanthatjuk. Tehát ezt a tizedet imádkozó például ott lehetünk mi is a hegyen. Ott lehetünk az három apostollal, és mi is láthatjuk, hogy az Úr Jézus elváltozik, és az a csodálatos érzés, az a csodálatos pillanat, akkor az ember érzi, hogy bármi történt életében, nem kell aggódnia, nem kell félnie, mert az Úr Jézus mindig vele van, és ő megmutatja isteni dicsőségét.
2: Én pedig 16 évtől mondom a rózsafüzért, ugyanis anyukám sajnos nem tudta megtanulni, nagyszüleimet nem ismertem. A fiam halála vezetett ahhoz, hogy többet jöjjek a templomba, és sokáig, évekig a fájdalmas rózsafüzért mondtam, hiszen szívemből a fájdalom jött. És először egy tizedet, hiszen nem ismertem a rózsafüzért, először imakönyvből, és a egy tized is olyan hosszúnak tűnt, és a évek folyamán az egész rózsafüzér is pillanat alatt elszalad, úgyhogy most már azóta ugye a többit is mondjuk nyilván a 16 évtől, mint a mustármag, hogy fejlődünk, hogy sorba ugye a föltámadás, ami értünk van.
0: Igen. Ugye nagyon fontos elnézés, hogy szabadba vágtam, Ibolyka, de hogyha ténylegesen, és ugye ezért csodálatos ez az, amit említettem nektek, hogy Jézus életét teljesen felölelzi, és mindenkinek más és más a szépséget, találja meg benne lelki töltődést, és hogy egy ilyen fájdalom után, valakinek az elvesztése után ténylegesen neki tudsz állni, imádkozni, és a fájdalmas rózsafüzérbe, és annak titkaiban megtalálod a szépséget, ez isteni kegyelem, hiszen ott lenni, és egy-egy emberünk, egy-egy társunk, feleség, férj, gyermek, szülő, barát elvesztése, az bizony egy kicsit olyan, mintha mi is ott lennénk Jézussal az olajfák hegyén. Látnánk, hogy ő vérrel verejtékezik, és mi is ott imádkoznánk. Nem aludnánk el, mint az apostolok, hanem imádkoznánk vele együtt, és érezzük, hogy az ő szenvedése az, a mi szenvedéseinket enyhíti. Az ő szenvedése, ami bűneinket eltörli. Az ő szenvedése, az felemel bennünket, és lehetőséget kapunk, hogy bár megérteni nem tudjuk elhunytjainknak a miértjét, de azt el tudjuk fogadni, hogy az Úr Jézus elfogadta, és ki tudta mondani az imádságának a végén, ott az olajfák hegyén, hogy Atyám, legyen a Te akaratod szerint, úgy nekünk is ki kell gyakran mondanunk, és a rózsafüzér ebben is segít, hogy képesek legyünk kimondani, Atyám, legyen meg a Te akaratod.
3: Én nem olyan régen mondom a rózsafüzért, bár mindig az eszembe volt, de nem volt soha olyan helyzetem. De amióta az imacsoportba belekerültem, azóta folyamatosan mindig imádkozom. Hát nekem is a fájdalmas, mert az életem is az volt. És mindig a keresztet hordom, mindig az van eszembe, hogy amikor megszülettem, a keresztet megkaptam, és mikor meghalok, akkor leteszem. Úgyhogy én minden reggel azzal indítom, ha biciklizek egy óra hosszát, azt végigmondom. Este pedig van egy ima sarkom, oda leülök, és azt mondom. Ugye benne vagyok a rózsafüzér társulatba, ott mindig megkapom a titkomat, azt elmondom mindig, és vele érzek mindig, amikor a keresztet hordott. Nekem ez. És egy néninek elmeséltem, hogy amikor lefekszem este, és én elalszom a rózsafüzér között, és azt mondta, hogy az nagyon jó, mert akkor a szűzanyának a karjaiba alszol el. Nekem ez.
0: Így van, a szűzanya karjaiba aludni. Hát ennél nagyobb öröm nem is kell az ember életébe.
4: Én nagy családból
3: érkeztem, születtem, és nálunk az édesapa volt, aki mondta a rózsafüzért. És míg 8-an voltunk testvérek, a kályha körül ültünk, és nagyon kellett figyelnünk. De érdekes, hogy valahogy anyuka is ott volt közöttünk, de mégis az apa volt a lényeg, aki minket indítatott erre. Nagyon szerettem akkor, de nem sokat mondott nekem. És amikor ugye felnőttem, én is ugye nagyon beteges voltam, és valóban a szűzanyához fogaszkodtam. És ugye én is bekerültem egy imacsoportba, annak 9 éve, és teljesen másképp fogom fel a rózsafüzérnek a értékét. Én az irgalmasság rózsafüzért nagyon szeretem mondani. 3 órakor mondom, amikor van lehetőségem rá, és este viszont, mikor lecsendesedek, akkor mondom a rózsafüzér társulatban benne vagyok, és akkor én az imámat akkor szeretek lecsendesedni és elmondani. És a drága Jézus kérni a Szent Lelket, hogy legyen velem, amikor én imádkozom.
0: Csodálatos. Most azt fogott meg, hát egy, hogy ugye 8 gyermekes család, milyen örvendetes lenne, hogyha ma is bátran vállalnánk Isten áldását és áldásaként tekintenénk a gyermekekre, a másik pedig, hogy az apa vezetésével. Bizony, kedves édesapák, nagypapák, nagyon örvendetes dolog lenne, hogyha példaképek tudnánk lenni gyermekeknek, unokáknak a számára, és velük együtt imádkozni a rózsafüzért, velük együtt elmélkedni, hogy az Úr Jézus élete folyamán mi érettünk bűnös emberekért, szenvedett, miken ment keresztül, hogyan bizonyította istenségét, mennyire a csodái által, mennyire szerette az embereket, és egész életével tanúságot tett, hogy hogyan kell a mennyei atya akaratát követni.
4: Én körülbelül 5 éve mondom a rózsafüzért, feleségem vett rá, hogy mondjuk együtt, mert hogy ez milyen jó, milyen nagy hatása van. De komolyabban 3 éve, hogy akolitus lettem, Mária Nostrára járok minden hónapban 13-án, és amikor ott mondtam, felnéztem az oltárképre, ahol szűzanya van, és hát mosolygott rám, amikor mondtam az imát, és a végén megkérdeztem a diakónust, hogy mosolyog a szűzanya, mert kíváncsi voltam, hogy csak én látom úgy, vagy tényleg mosolyog. És azt mondta, hogy pont az ellenkezője, kinevetett, mikor mondtam, hogy mosolygott, akkor az nagyon megfogott engem, mert az, hogy rámosolygott, akkor az azt jelenti, hogy örül, hogy mondom a rózsafüzért. Úgyhogy azóta másként mondom a rózsafüzért szívből.
0: Bizony, tehát amikor az embernek van egy ilyen belső lelki élménye, akkor nem csak, hogy megszereti a rózsafüzért, és ez nem is jó szó, hogy szeretni, hiszen amikor Istennel beszélgetünk, vagy a szűzanyával beszélgetünk, az természetes, hogy szeretjük. Tehát amikor magáévá teszi annyira az ember. Az egész életünk, ezt gyakran el szoktam mondani, az egész életünk egy imádsággá kell, hogy váljon. Ezzel kapcsolatban jut eszembe egy barátom, akivel úgy szoktunk várakozni, hogy a rózsafüzért imádkozzuk. És a múltkor voltam egy vizsgálatom, ez egy éve történt már, de voltam egy vizsgálaton, és fölhívott, és kérdezte tőlem, hogy na, Misi, mennyit kellett várakoznod? Nagyon jól tudjuk, hogy a mai világban milyen sokat kell várakozni. És mondtam, hogy 1 rózsafüzér, meg még 2 rózsafüzér. Tehát nem tudtam, hogy most 30 perc, 40 perc, 50 perc, mert elkezdtem imádkozni. És azért jó ez, mert a barátom ugyanígy. Tehát a múltkor ugyanígy, amikor kérdeztem tőle, hogy mennyit várakoztál, ő is azt mondta el, hogy hát ez 3 rózsafüzér volt bizony. Tehát amikor az ember életében úgy alakítja, hogy jelen van az imádság, amikor az nem egy, hogy is mondjam, hogy fejezem ki magam, amikor a rózsafüzér nem egy kötelezően mondott, mert keresztények vagyunk és imádkozni kell, hanem egy magunktól jövő szűzanyához való fohászkodás. Amikor az természetessé válik, hogy beállunk a sorba, és rengetegen vannak előttünk, és akkor nem mérgelődünk, meg bosszankodunk, meg szidunk embereket helytelenül, hanem nekiállunk imádkozni. Ez legyen egy jó, alkalmas idő az imára. És akkor nem mindjárt egy kicsikét már nem vagyunk mérgesek, meg nem vagyunk feszültek, ingerültek, mert imádkozunk. És akkor fogjuk megérezni, hogy az imádság az nyugtatólag is tudhatni az emberekre. Tehát amikor idegesebbek vagy ingerültebbek vagyunk, akkor azt szoktam mondani, hogy hallgassunk 10 másodpercig, vagy számoljunk magunkba, vagy hirtelen nem is tudom. Én azt szoktam mondani, hogy hirtelen úgy egy röpimát mondjunk el. És abban a pillanatban érezni fogjuk, hogy a lelkünk megkönnyebbül. De örülök, hogy itt említették az irgalmasság rózsafüzérét, mert rengeteg fajta rózsafüzér van. És megmondom nektek őszintén, hogy szerintem mindegyik rózsafüzért, amit szerte a világon imádkoznak, még én magam sem ismerem. Biztos vagyok szinte benne, hogy tudnátok olyat mondani, amit én nem ismerek. Én, amit szeretettel szoktam mindig imádkozni, hát a két csodálatos szent, akiknek a közbenjárását mindig kérjük, hiszen reménytelen ügyekben segítenek, és így az ő rózsafüzérüket nagyon szeretem, az a Szent Rit és a Szent Filoména rózsafüzér. Amikor hosszabb túrákra megyek, és van időm, akkor általában a Szent Pió atya féle rózsafüzért végzem. Mivel védőszentem, ezért szeretem természetesen a Szent Mihály rózsafüzért, és valamiért engem a titkok miatt nagyon megragadott a Szent Alc rózsafüzére. Valamint természetesen az örvendetes, a fájdalmas, a dicsőséges és a világosság rózsafüzérét szoktam imádkozni. Itt elmondtam a imacsoport tagjainak, hogy én általában, ha kirándulok, vagy megyek valamerre, akkor természetesen egyedül végzem a rózsafüzért, de amikor otthon imádkozom, mindjárt reggel vagy este, akkor szeretek úgy többet magammal imádkozni. És ezért én sok esetben használom a YouTube csatornát, ahol ugye beütöm a keresőbe, hogy például el szeretném mondani, mert kedv van a fájdalmas rózsafüzért, és akkor ott kiad egy jó pár imacsoportot, akikkel együtt imádkozhatok, és akkor azt elindítom, és velük együtt mondom. Vagy ugye, amikor úgy van, hogy pont a Mária rádióban lehet ugye rózsafüzért hallani, nap mint nap Istennek hála, Szűzanyának hála, velük együtt imádkozni. És ugye októberben nekem ez egy hatalmas öröm, és egy nagyon nagy áldás, hogy itt ugye mondják a hívek a rózsafüzért, imádkozzák a rózsafüzért, bocsánat, és hogy átjöhetek. És múltkor mondtam nekik, aranyosak voltak, mert akkor már elmondtam 3 rózsafüzért, de átjöttem, hogy a negyediket velük, hogy mondjam el, mert közösségben imádkozni számomra, az tényleg isteni áldás. Most azt hadd kérdezzem meg tőletek, hogy ki milyen rózsafüzért szeret egyébként még imádkozni, vagy milyen rózsafüzér az, amit szokott imádkozni a megszokott 4 rózsafüzér mellett.
2: Én a Szentsebek rózsafüzért szoktam, amit másokért is felajánlok, férjemért, testvéreimért, vagy éppen egy rászoruló emberért, haldoklókért, és a Jézus szíve rózsafüzért, mert ugye litánia is van, de rózsafüzért szoktam, amit minden nap megerősít a hitembe, és a bűnösök megtérésért, tehát a másokért felajánlott rózsafüzéreket szeretem, és főleg éjszaka szoktam, mikor csend van, amit tudok elmélkedni, mert a egész nap olyan sok zaj, zavaró tényező van, ahol igazán nem tudok odafigyelni. Mondjuk közösségbe, a templomba, igen, az egy közösség formáló, erősít minket nagyon jó, de mint Kalkuttai Teréz anya volt mindig, hogy a zaj, a városi zaj rózsafüzérbe is tudott imádkozni másokért, a rózsafüzért is főleg, és megnyugtatta éjszaka, amikor nem tudok aludni, fölébredek, biztos, hogy a rózsafüzért fogom elimádkozni, mindegy melyiket, mert mindet szeretem. És vissza tudok aludni, és nagyobb, nyugodtabb alvást biztosít, mint utána. Tehát mélyen tudok aludni, és megnyugtat.
0: Nagyon csodálatos, és egy fontos dologra hívtad fel a figyelmünket, mert sokan azt mondják, hogy nagyon monoton a rózsafüzér. És ezért tanácsként, hogy Ibolyka nagyon, nagyon szuperül mondta, hogyha az imáinkat felajánljuk valamiért, valakikért, akkor, tehát ha van egy célzatos ima, akkor úgy érezzük még inkább, hogy összeszedettebbnek kell lennünk, hiszen nem csak magunkért, hanem másokért is imádkozunk. És ami nagyon fontos, igen, a csendet, azt meg kell tudni teremteni magunk körül. Nem érhetünk folyamatosan a világ zajába, mert akkor megzavarodnánk. Meg kell tudni teremteni az én időt, a csendes időt, az Istennel való együttlétet, az isteni időt, az Istennel való időt. És akkor most még az lenne a kérdésem, aki majd szeretne erre válaszolni, hogy egy örömteli példát, ha elmondana életéből, előtte én mondok egy példát, egy örömteli, amit megélhettem idén, hiszen a hívekkel veletek együtt Medjugorjeba zarándokoltunk, és hatalmas élmény volt, amikor éjszaka hajnalba, tulajdonképpen hajnali 4:30-kor összeszedtem a kis csapatot, aki szeretett volna kijönni velünk, és kimentünk a szoborhoz imádkozni, illetve hát ugye mindenki szerette volna megérinteni természetesen, meg hát az imádság nagyon fontos, ugye? És amikor odaértünk, tényleg kevesen voltak, mindenki sorra jutott, odaért a szoborhoz, én leültem, imádkoztam a rózsafüzért, közben a szoborra tekintettem, és azt láttam, hogy ott az emberek oda mennek a szoborhoz, reménykedve, sok esetben sírva vagy lehajtott fejjel, de mikor onnan eljönnek, akkor mindenkinek az arcán egy pillanatra mosoly villant át. Na, ezt sose fogom elfelejteni. Az igazi Krisztussal való találkozás, a szűzanyának a megérintése az egyszerűen egy ilyen békét, nyugalmat sugároz. És ha nem is minden rózsafüzérnél, mert természetesen nem, de ha egyes rózsafüzér imádságok alkalmával ezt megtapasztaljuk, akkor egy csodálatos élményben lesz részünk, és azt fogjuk mondani, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy megismerhettem, köszönöm, hogy imádkozhatom a rózsafüzért.
5: Én nekem egy nagy élményem van a rózsafüzérrel kapcsolatban, hiszen mindig is szerettem a szűzanyához hozzáfohászkodni. Egyszer megcsörrent a telefonom, és egy nagymama arra kért, hogy tudja, hogy imacsoportban vagyunk, és szeretik imádkozni. Imádkozok egy kisbabáért, aki az unokája, és talán a mi imánk meghallgatásra kerül. Körülbelül egy évig mondtam a rózsafüzért, és tényleg felajánlottam ezt a kisbabát, és körülbelül egy évig, és egy év után szólt a nagymama, hogy Marika, nagyon szépen köszönöm az imátokat, az imacsoportnak is, és neked is, mert meghallgatásra került az imád, mert a kisbaba meggyógyult, és ő, igaz, hogy egy veséje van neki, de akkor is úgy viselkedik, mintha ő mindig is egészséges lett volna.
1: Én megtapasztaltam tényleg a rózsafűzér imának az erejét abban, hogy külföldről, tehát még tényleg határok sincsenek, hogy meghallgatást nyerjen egy ima. Egy várandós anyukáért imádkoztunk, akinek a babája már még a várandóság alatt beteg lett, és azért imádkoztunk, hogy legalább a 7. hónapig tudja kihordani a kisbabát, és dicsőség az Úrnak, mert a kisbaba egészségesen 8 hónapra megszületett. Dicsőség az Úrnak!
6: Én 4 évvel ezelőtt voltam Medjugorjében, és ott a templom előtt, ahol ültünk a téren, több száz emberrel együtt közösen mondtuk a rózsafüzér imádságot, akkor én ott éreztem, hogy a szűzanya ott ül mellettem. És olyan jó érzés volt ezt a békét és ezt a nyugalmat, amit ott én átéltem, a szűzanya, amivel megajándékozott engem. És ez azóta is bennem él. Ha mondom a rózsafüzér imádságot, ezt a lelki nyugodt békességet, ezt mindig átélem. Minél többet imádkozom, annál jobb a kapcsolatom Szűz Máriával.
7: Én nekem is volt egy nagyon kedves élményem az imádsággal kapcsolatosan. A Rebeka nevezetű unokám, az tudnivaló, hogy mikor az anyukája méhébe hordta, problémák voltak. És azon imádkoztam, hogyha megszületik ez a gyermek, egészséges lesz-e. És imádkoztam, és utána hálát adtam, mert a gyermek a mai napig is egészséges, és ez nekem nagyon sokat jelent.
0: Nem csak egészséges, hanem Istennek hála minisztráns is. Hát bizony az imádság az csodákra képessé tesz. Csodákat megélhetünk az imádság által. Nagyon szép a rózsafüzér imádság. Nagyon szép, amikor Máriához fohászkodunk. Nem szép, üdvös dolog, javunkat szolgálja, lelkünket szolgálja, felemel bennünket. Én még azt is merem mondani, hogy boldoggá tesz bennünket egy ima, hiszen amikor valakiért képesek vagyunk felajánlani, és elmondjuk az imádságot, utána érezzük, hogy Istenem, szűzanyám, te tuti, hogy meghallgatott, és közben jár szent fiadnál. Szeressük a rózsafüzért, szeressük a boldogságos szűzanyát, és szeressünk imádkozni.
3: Én még azt szeretném elmondani, hogy nekem este van egy ima sarkom, amikor elcsendesedek, és hálát tudok adni az egész napi, és akkor ott van a megfeszített Jézus, és a szentjeim, a Szent Rita, a Szent Antal, és a szűzanya, és akkor én megfogadtam, egy anyuka nagyon szeretett volna, hogyha kisbabája születik, de sehogy nem sikerült, hiába mentek ők orvostól orvosig, két helyekkel semmi nem volt. És én minden este, amikor elmondtam a rózsafüzért, mindig kértem, hogy segítse őt a szűzanya, hiszen tudom, hogy mik az anyai örömök, nekem is volt 3. És akkor én meg is mondtam neki, hogy én imádkoztam érte, mikor aztán nem lett terhes, hanem tudott kapni egy kisbabát, akit örökbe fogadott. És most is itt van, és sokat itt van a templomba, és sokat eszembe van, hogy én ezért a gyerekkel sokat imádkoztam. Elmondtam a szülőnek, utána már, amikor ez megtörtént, és mondta, hogy köszöni.
0: Mindegyikötöknek szeretném megköszönni, hogy itt voltatok velem, elmondtátok élményeiteket, beszélgethettem veletek a rózsafüzér imádságról, beszélgethettem veletek, hogy milyen fontos ez az imádság, milyen nagy élményeket ad számunkra, lelki felüdülést. Hát ezt kívánom minden Mária Rádió hallgatónak, és majd most este, amikor a rózsafüzért imádkozzuk, akkor a Mária Rádióért fogjuk ezt felajánlani. Tesszük ezt azért, hogy minden ember felé eljusson a boldogságos szűzanya végtelen szeretete és öröm forrása, az a hit, amivel ő elfogadta a Szentlélektől a beteljesülését, elfogadta, hogy anya lesz, és a miután gyermekét kiholta és megszülte, képes volt egész életében igazi, jó, boldog édesanya lenni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindenek.

0: hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Szalka Mihály atyával.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindenek él, amen!
4: Kedves testvérek, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Elsősorban imádkozunk a betegekért, a rászorulókért, mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Szeretettel kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászárt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentett házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vigyed a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékedett. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját, amikor a végtelen világosság belemerül a bűn fenetetlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. részese lett a szenvedésnek, amellyel szemben az ember tehetetlen, és a szeretet telhét nyújtja nekünk minden gyógyír, minden szenvedésünkben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A megostorozáskor Jézusra azok a csapások zuhogtak rá, amelyeket egymásnak készítünk, az a harag, amellyel egymás ellen fordulunk, amelynek köztünk mindig áldozata volt is lesz, a gyengébb, az ártatlanabb. Amit egyel, a legkisebb közül tettetek, velem tettétek. Miattunk szenvedett. Bárányként szótlanul állt előttünk, testében tetőtől talpig, vérbe borulva. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.

0: Legszent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. aki életünk a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, nem, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te ne ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jönjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kódó üzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatára.
3: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit életünk keresztre feszítettek. Uram, hálát adok neked, mert utolsó órádban is ránk gondoltál, és saját édesanyádat nekünk adtad. Kérlek, segíts, hogy méltó lehessek hozzád és az égi édesanyámhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add el nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Kedves testvérek, nagyon köszönjük, hogy ezen a szép Mária ünnepen együtt imádkozhattunk. További áldott imádságos napot kívánunk sok-sok szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
6: A fájdalmas rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 13-a. Ha megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. Pál írta ezt Timóteusnak a második levelében, annak is a második fejezete 12. versében. A múltkor biciklizve, a biciklünk mellett, egy ház előtt, kosárban, szép almák voltak, halomban, és a kosárra ráírva, ingyen elvihető. Néztem egy darabig, senki nem vett belőle. Ingyen nem kellett, mert ami ingyen van, az gyanús. Pedig nagy szeretettel tették ki a kosárra a teli almát, és akik arra jártak és észrevehették, boldogan élhettek volna az üdítő lehetőséggel, mert egyébként forróság volt, augusztus. Ehelyett inkább, idézőjelben, megúszható módon vettek almát a piacon, mert ingyen nem kell, drágán sem kell, hanem úgy megúszható módon, kifizethetően, aztán el van rendezve a dolog. Valahogy így vagyunk mi az Isten kegyelmével is. Ingyen nem kell. Mi van ma ingyen? Ez megbotránkoztató. De kifizethetetlenül drágán sem kell, ez is értelmezhetetlen. Hanem egyezzünk meg, Uram, úgy piaci áron, úgy kifizetődő, megúszható módon. Adsz, mi megadjuk a piaci árát. Aztán minden maradjon a régiben. Hagyjuk egymást békén. Ezzel a lelkülettel azonban megtagadjuk az Urat. Isten kegyelme nem megvehető. Az Úr annak adja, akinek akarja. Az Úr kitette az almát, arra vezetett. De ha ingyen nem kell, Jézus Krisztus vérét, meg sokallod érte, mert meg akarod érteni a helyettes elégtételt, akkor gyümölcs nélkül maradsz. Ha mi megtagadjuk őt, ő is megtagad minket. És bizony a folytatás nem úgy értendő, hogy ahogy mi állandóan magyarázzuk, hanem úgy, hogy amennyiben mi hűtlenkedünk, ő hű marad ahhoz a felette lévő sor értelmében, hogy megtagad minket, ha mi is megtagadtuk őt. Vedd, edd, erősödj a kegyelemben. És mondd tovább, hogy finom az ő kegyelme. Vagyis tégy tanúságtételt egy sok felehúzó világban. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz, a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
4: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
3: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Elkészült a Mária út új szakasza. Fogyatékossággal élő gyermekek számára rendeztek versenyt Fóton. Családi napot rendeztek a Hodászi ápoló-gondozó otthonban. Jönnek a részletek, a szerkesztő Beti Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Érikót hallják. A Mária út Egyesület romániai szervezetének 2 éve dédelgetett álma valósult meg szombaton, amikor ünnepélyes keretek között átadták a Mária Pócsot és Csíksomjót összekötő 500 kilométeres zarándok utat. Az örömteli eseményről az Egyesület Facebook oldalán adtak hírt. A fejlesztés igazi közösségi összefogással valósult meg. A projektet a helyi önkormányzatok és kulturális központok mellett partnercégek, támogatók és önkéntesek sora segítette. Az útszakasz megvalósítását egy gyermek születéséhez hasonlították, kiemelve, hogy az átadással nem ért véget a munka. Mint fogalmaztak, a közös feladat ezután, hogy az utat zarándokokkal együtt élővé és önállóvá tegyék. A Mária út egy nemzetközi zarándokút hálózat, amely Közép- és Kelet-Európa kegyhelyeit köti össze, kereszt alakban átszelve Kárpát-medencét. 116 fogyatékossággal élő gyermek vett részt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány hétvégi lovasterápiás és parasportversenyén a Fóti Lovasterápiás Központban. Áll az MTI hírében. A 23 kategóriában induló versenyzők között látás- és hallássérült, tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint hiperaktív gyermekek vettek részt. A parasportversenyek a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával valósult meg. A gyermekek az érmek és kupák mellett a támogatóknak köszönhetően ajándékcsomagokat is kaptak. A program ideje alatt önkéntes fogorvosok a gyermekmentő szolgálat fogorvosi buszán 41 gyermek és 3 felnőtt szűrését is elvégezték. A szervezők a szakmai programok mellett arcfestéssel és kézműves foglalkozásokkal is készültek. A verseny lebonyolításában 40-50 önkéntes is részt vett. Hozzátartozói napot rendeztek a Hodászi Szent Miklós Görög Katolikus ápoló-gondozó otthonban szombaton, tudósít a Nyíregyházi Egyházmegye. Az együttlét ünnepe alkalmából több mint 100 lakót látogattak meg a rokonok. A közösségi napot felkereste Szócska Ábel nyíregyházi megyés püspök is, aki rendszeresen ellátogat az otthonba, és kiemelt figyelemmel kíséri az intézmény életét. Ábel atya beszédének középpontjába a szeretetteljes találkozást állította, hozzátéve az Istennel való találkozás jelentőségét is. Az otthon lakói a szertartásokon és az ott szolgáló atyákon keresztül rendszeresen megélhetik ezt a kapcsolatot. Az otthon vezetője kiemelte, attól, hogy valaki intézményben él, továbbra is szüksége van a kapcsolódásra a családjával. Egy látogatás, telefonhívás, közös süteményezés, fénykép vagy néhány együtt töltött perc is nagyon sokat jelent az itt élők számára. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Beti Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.

Emlékezzetek meg előjáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néped.

0: Mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozó papnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közben járására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából.

14. Leópápa levele a latin-amerikai főpásztorokhoz. A püspökök világos tanítással segítsék a híveket. 14. Leópápa ellátogatott a kultúra és a nevelés dikasztériumába. Ahogy Jézus Péterre nézett, Szentmise a vatikáni magyar kápolnában.

14. Leópápa, a püspökök világos tanítással segítsék a híveket. A latin-amerikai és karibi püspökökhöz intézett levelében 14. Leópápa mogrovejhói Szent Turibius szenti avatásának 300. évfordulója alkalmából a püspöki szolgálatról elmélkedik. Arra buzdítja a főpásztorokat, hogy személyesen keressék fel közösségeiket, ápolják belső életüket, tegyék lelkipásztori prioritássá a szentségimádást, és a hívek lelkiismeretét befolyásoló számtalan hang között világos, türelmes és az egyház közösségében gyökerező tanítást nyújtsanak. A székesegyház küszöbének átlépése egyben belépés egy új közösségbe, amelynek útját a püspöknek is végig kell járnia. A feszület és a szentelt víz átvétele annak a szolgálatnak a jele, amelyben a főpásztornak belső életéről is gondoskodnia kell, és nem engedheti, hogy azt a félelem vagy a személyes érdekek kiszárítsák. A szentségimádás átalakító ereje, valamint az apostoli levélben kapott megbízatás pedig iránytűként szolgál a hívek gondolkodását betöltő számtalan hang között. E képek által elmélkedik 14. Leó a püspöki szolgálatról szeptember 19-én közzétett pápai levelében, amelyet Latin Amerika és a Karib térség püspökeihez intézett védőszentjük mogrovejhói Szent Turibius szentéavatásának 300. évfordulója alkalmából. A pápa a püspök székesegyházába történő ünnepélyes bevonulásának egyes mozzanatait kapcsolja össze a rábízott küldetéssel. 14. Leó saját perui lelkipásztori tapasztalatait is felidézi. Szent Turibius, az Andok püspöke, Lima érseke volt. A Szentatya szerint a püspök székesegyházában történő fogadásának rítusa hasonló ahhoz, ahogyan lelkipásztori látogatásai során egyház megyéje közösségei fogadják, mintha az egyház újra és újra vissza akarná vezetni a főpásztort első bevonulásának jelentéséhez. A püspök első találkozása a hívekkel a székesegyház kapujában történik, egy olyan közösséggel, amely már az ő érkezése előtt is járta saját útját. Ahhoz, hogy igazán megismerje, neki magának is végig kell járnia ezt az utat. Szent Turibius is erre törekedett. Fontosnak tartotta, hogy az evangelizáció a helyi nyelveken is történjen, és szoros kapcsolatot épített ki saját földjével és annak népével. Egy egyházmegye bizonyos valóságait nehéz egy íróasztal mögül megérteni. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy a lelkipásztori látogatások megőrizzék elevenségüket. Személyesen menjünk el közösségeinkhez, hallgassuk meg nyájunkat, és keressük fel azokat, akiknek ritkán van lehetőségük arra, hogy a püspökhöz forduljanak. Az apostolutód szolgálata azt kívánja, hangsúlyozza a pápa, hogy szívünk az égben, lábunk pedig az úton legyen. A székesegyház kapujában a püspök átveszi és megcsókolja a feszületet. 14. Leó szerint ez az önfeláldozás ígérete. Szent Turibius hosszú útjai és megpróbáltatásai során ezt az odaadást élte meg, amikor közel került az őslakos népekhez, fellépett a visszaélések ellen, és a szegények, valamint a szenvedők mellett maradt. Kedves testvérek, gyakran vissza kell térnünk a kereszt iskolájába. A nyáj elhagyása jóval a látható menekülés előtt elkezdődhet, amikor a kényelem, a félelem vagy az önérdek elsőbséget kap a hívek javával szemben. A szentelt víz ezután a püspököt és híveit ugyanabban a keresztségben egyesíti. Aki mások megszentelésére kapott küldetést, annak magának is szüksége van a megszentelődésre. Ápoljuk tehát belső életünket, és maradjunk tudatában annak, hogy megtérésre szoruló tanítványok vagyunk, buzdít Leó pápa levelében. A püspök a legszentebb oltári szentség előtt csendben ismeri fel, hogy a lelki pásztorok jönnek és mennek, új kihívások jelennek meg, tervek születnek és változnak, Krisztus azonban mindig megmarad. 14. Leó ezért arra kéri a püspököket, hogy a szentség imádást tegyék lelkipásztori prioritássá, biztosítva a híveknek olyan időt és teret, ahol megerősítést találhatnak életútjukhoz. Az imádság ugyanis olyan utakat nyithat meg, amelyeket semmilyen terv nem képes elképzelni. Az Úr oltára ugyanakkor az egység helye.
Krisztus maga köré gyűjti egyházát, és egyetlen testé teszi. Ahogyan Szent Turibius egy hatalmas és sokszínű egyházi közösség egységéért dolgozott, úgy a mai püspököknek is őrizniük kell azt, hogy egyházmegyéik sokfélesége Krisztusban találja meg egységét. A szertartás következő mozzanata az apostoli levél, a pápai bulla felolvasása, amellyel a pápa kinevezi az adott részegyház pásztorát. A püspök nem önmagától kapja a küldetését, hanem az egyháztól, és azt az egyházzal szeretett közösségben gyakorolja, elkötelezve magát, hogy védelmezi kincseit. Szent Turibius a tridenti zsinat tanításának befogadásával, tartományi tanácsok és egyházmegyei szinódusok megtartásával, valamint kateketikai munkájával teljesítette ezt a feladatot. Egy olyan korban, amikor oly sok hang tart igényt arra, hogy tekintélyt gyakoroljon a hívek lelkiismerete felett, a püspök feladata világos, türelmes és ebben a közösségben gyökerező tanítást nyújtani, hogy segítsen népének felismerni az egyetlen pásztor hangját, hangsúlyozza 14. Leó. A papság és a hívek ezt követően tiszteletüket fejezik ki új püspökük iránt. Ez a gesztus felelősséggé válik, különösen a papokkal való kapcsolatban, akik sajátos módon egységben vannak püspökükkel. 14. Leó arra kéri a főpásztorokat, hogy különösen szolgálatuk első éveiben legyenek közel papjaikhoz, és senki ne érezze úgy, hogy csak akkor fordulhat püspökéhez, amikor valamilyen problémát kell megoldani. A püspöki atyaság gyakran apa mutatkozik meg, amikor egy pap tudja, hogy bizalommal kopogtathat a püspöki rezidencia ajtaján, írja a Szent Atya. Az evangélium felolvasása után maga a püspök szól népéhez. Előbb tehát befogad, szemlélődik és hallgat, és csak azután beszél. A pápa szerint ennek a sorrendnek fontos tanítása van. Semmilyen sürgős ügy vagy lelkipásztori feladat, bármilyen szükséges legyen is, ne vezessen oda, hogy elhanyagoljuk az imádságot, amely az igehirdetés szükséges előkészülete. Mindig szánjuk rá a szükséges időt, hogy meghallgassuk az igét, és gondosan átgondoljuk, miként tárjuk azt népünk elé. A felajánlásban pedig mindaz megjelenik, amit a püspöknek nap mint nap az Úr kezébe kell helyeznie. Munkáját, terveit, döntéseit, a rábízott embereket, aggodalmait és reményeit. Lesznek pillanatok, amikor világosan látja az utat, máskor saját kicsinységével szembesül. Mindezt az oltárra helyezheti. A püspök feladata, hogy hűségesen odaadja önmagát, a gyümölcs végső soron Istené, írja 14. Leó. A pápa végül Latin Amerika szent és boldog püspökeinek példáját állítja a főpásztorok elé, köztük Claret Szent Antal Máriát, Szent Ezekiel Morénót, Szent Rafael Gizárt és Szent Oscar Romérót. Arra buzdít, hogy az egyház egyre mélyebben ismerje meg életüket, hiszen tanúságtételük megmutatja, miként ölthet különböző formákat ugyanaz a küldetés az egyes korokban és körülmények között. Levele végén 14. Leó, a guadalupei szűzanya, a spanyol ajkú népek védőszentje oltalmába ajánlja vágyát, kérve segítségét, hogy a püspökök megújult hűséggel éljék meg a rájuk bízott küldetést. XIV. Leó pápa ellátogatott a Kultúra és Nevelés dikasztériumába. A Szent Atya szeptember 21-én hétfőn látogatást tett a Kultúra és Nevelés dikasztériumában. Találkozott a munkatársakkal és bátorította őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban. 14. Leó hétfőn a dikasztérium irodáiban tett egyórás látogatása során méltatta a Kultúra és Nevelés dikasztériumának fontos munkáját. A látogatás során a Szent Atya a dikasztérium által a találkozót követően közzétett közlemény szerint rámutatott arra, hogy a kultúra, a sport és a művészet révén számos lehetőséget teremtett a találkozásra, és egy olyan egyetemes nyelv segítségével segíti elő a párbeszédet, amely képes közvetíteni a humanizmus értékeit mindenki számára. Köszönetét fejezte ki a dikasztériumban dolgozó munkatársaknak, egyúttal bátorítva őket az egyház és a világ iránti mindennapi elkötelezettségükben és szolgálatukban.
A Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúcióban 14. Leó elődje, Ferenc pápa úgy határozta meg a kultúra és nevelés dikasztériumának küldetését, mint amely azon munkálkodik, hogy a keresztény antropológia fényében fejlessze az emberi értékeket, hozzájárulva a keresztény tanítványság teljes megvalósulásához. Látogatása során 14. Leó hangsúlyozta, hogy a római kúria értékes eszköz a hit az egyház alapvető üzenete továbbadásában. Végül távozása előtt 14. Leó megáldotta a jelenlévőket és családjaikat.

ahogy Jézus Péterre nézett. Szent mise a Vatikáni Bazilika magyar kápolnájában. Ahogy Jézus Péterre nézett, miután a tanítvány megtagadta mesterét, abban nem volt szemrehányás, talán csak fájdalmas szeretet, ami végül Pétert bűnbánó sírásra indította. Rómából hazatérve ezt a jézusi tekintetét vigyétek magatokkal. Ajánlotta homíliájában Felker Zsolt, veszprémi plébános atya, a kápolna teljesen megtöltő, mint egy 100 magyar zarándok előtt. Itt ebben a bazilikában az egyház szívében vagyunk. Ne csak nézzük Jézust, hanem engedjük, hogy ő meg is lásson minket. Szeptember 22-én, kedden reggel 4:49-kor egy veszprémi és egy szombathelyi zarándok csoport jelenlétében kezdődött a szokásos keddi heti magyar szentmise, amelynek főcelebránsa Felker Zsolt atya volt, a veszprémi Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa, akit elkísért az immár 55 éve papként szolgáló Nagy Károly atya. A veszprémi hívek mellett foglaltak helyet a szombathelyi Szent Márton templom hívei, akik az ezüstmisés plébánosuk Bodorkós Imre atya vezetésével érkeztek Rómába, nyakukban a megkülönböztető kék sájukkal. A szentmise végén Imre atya ezüstmisés áldást adott, és egy jubileumi szentképet mindenkinek, amely a római tógába öltözött Szent Tarzíciuszt és a sportos Szent Kárló Akutiszt ábrázolják, amint éppen az oltára helyezett ragyogó eukarisztiára mutatnak. Íme az egyház tanúságtevői, az egyik az első századokból, a másik mai kortársként. Zsolt atya, aki maga is Rómában tanult, homíliájában Szent Péter közeli sírja miatt is Jézus és Péter kapcsolatát elemezte. A zarándok nem csak azért érkezik Rómába, hogy bazilikákat és történelmi emlékeket keressen fel. Az egyház szívébe érkezik, ahol nemzedékek imája, vértanúk hűsége, szentek könnye és bűnösök megtérése rakódik egymásra. Éppen itt kell megérteni valamit abból, hogy az egyház elsősorban nem azok közössége, akik már célba értek, hanem azoké, akik Krisztus tekintetében újra és újra felállnak. Adta meg beszéde témáját Felker Zsolt atya. Sokszor úgy nézünk a szentekre, mintha őket valami más anyagból gyúrták volna össze, és mintha nekik valamiként könnyebb lett volna hinni. Pedig ők épp úgy küzdöttek, féltek és elfáradtak, mint mi, és adódott, hogy ők sem értették az Istent. A különbség csak annyi, hogy ők újra és újra visszatértek az Úrhoz. A keresztény élet egyik legmélyebb misztériuma nem az, hogy mi nézzük Istent, hanem hogy megengedjük, Isten nézzen bennünket. Pétert is egy tekintet változtatta meg. Tagadása után Jézus ránézett. Nem tudjuk, milyen volt az Úr tekintete. De Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Nem mintha gyűlöletet látott volna Jézus szemében, hanem éppen azért, mert ugyanazt a szeretetet találta meg benne, amelyet előtte is érzett. Így néz ránk az Isten. Ő látja azt is, amit mások nem látnak. Látja azt is, amit önmagunk előtt takargatunk, ő mégsem fordítja el a fejét. Ezen az zarándoklaton mi sok mindent nézünk. Oltárokat, képeket, erekélyeket, kupolákat, mondta Zsolt atya. De most próbáljuk megfordítani a dolgot. Ne csak mi nézzük Krisztust. Álljunk meg előtte, és engedjük, hogy ő nézzen minket. Ne magyarázkodjunk, ne védekezzünk, ne akarjunk jobbnak látszani. Csak legyünk előtte. Zsolt atya egy példát is említett. Avilai Szent Teréz az imádságot baráti együttlétként írja le, azzal, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Milyen egyszerű és milyen mély. Maradni annál, aki szeret. Éppen ezt veszítjük el a mai világ rohanásában. Sok mindent teszünk Istenért, de kevés időt töltünk az Istennel. Mondjuk az imákat, de ritkán engedjük meg, hogy csend legyen utánuk. Pedig a szeretetben nem kell mindig beszélni. Az eukarisztia, amit most éppen ünneplünk, ennek a szeretetnek a legmélyebb csendje.
Krisztus nem magyarázza a szeretetét. Teszi, csinálja, odaadja önmagát. Amikor majd magunkhoz vesszük őt az oltári szentségben, elég csak ennyit mondani: Uram, nézd, itt vagyok. És kérlek, ne azt nézd, aminek mutatni szeretném magam. Nézd annak, ami vagyok. És ha van bennem valami, ami nem tőled való, tisztíts meg. Ha elfáradtam, erősíts meg. Ha eltávolodtam, hívj vissza. Ha félek, maradj velem. Ne engedd, hogy Rómából csak emlékeket és emléktárgyakat vigyek magammal haza. Add kérlek, hogy elsőként a te tekintetedet vigyem magammal. Mert aki egyszer valóban találkozott Krisztus tekintetével, az már nem tud egészen úgy élni, mint korábban. Uram, nézz rám, és adj bátorságot, hogy ne fordítsam el rólad a tekintetemet. Zárta homíliáját Felker Zsolt, veszprémi plébános atya a kedd reggeli szentmisén, amelyet veszprémi és szombathelyi zarándokok előtt mutatott be a Szent Péter Bazilika magyarok nagyasszonya kápolnájában. A szentmise után a magyar zarándokok a kápolna mögött megálltak Szent VI. Pál pápa és 16. Benedek pápa sírjánál, és együtt imádkoztak. Majd tovább indultak az örökváros keresztény nevezetességeinek a megismerésére.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
1: Legyél te is kutató egy estére. Izgalmas titkokat rejt a kutatók éjszakája Érden. Szeptember 26-án szombaton 16 és 20 óra között a Magyar Földrajzi Múzeum Érd Budai út 4 szám kapui megnyílnak a tudomány és a múlt titkai előtt. A kutatók éjszakája alkalmából az egész család bepillanthat a kulisszák mögé. A látogatók dr. Mester Zsolt segítségével elleshetik a kőeszközkészítés ősi fortéjait, a restaurátorok és preparátorok műhelytitkaiba léphetnek be, és valódi régészeti bemutatót is láthatnak. A gyerekeket és szülőket muzeológus játszóház várja, ahol régi könyvekbe rejtett titkos kódokat fejthetnek meg, és fotókba zárt történeteket ismerhetnek meg. 17 órától egy mini családfakutató kurzuson a saját múltjuk nyomába eredhetnek. 18 órától pedig Sipos György exkluzív vetítése mutatja be a preparálás folyamatát. A pecsétgyűjtő kaland végén a legkisebbek is igazi kutatóvá válhatnak. Részletek a Magyar Földrajzi Múzeum Facebook oldalán találhatóak. A belépés a programra ingyenes. Naphimnusz 800 év dicsérete. Egyházzene a belvárosi ferenceseknél, Budapest 5. kerület Ferenciek tere 9. Szeptember 26-án szombaton, az esti zsolozsmát követően 19 óra 30 perctől, Naphimnusz 800 év dicsérete. Assisi Szent Ferenc Cantico delle Creature című himnuszának zenei reflexiói a 19.-21. századból. Előadják belvárosi ferences kántorátus. Énekművészek Darázs Renáta, Mór Gabriella, Kiringer László, Balázs Csaba. Közreműködik Szilágyi Gyula orgonán, Kecskés Mónika orgonán csemballón. Vezényel Kecskés Mónika. A belépés ingyenes. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány szervezésében valósul meg. Iránytű. Ha 18 és 35 év közötti fiatal, és szeretné jobban megismerni önmagát, Istent, és azt az életutat, amelyre ő hív, az iránytű hivatástisztázó műhelysorozatot ajánljuk figyelmébe. Részletek az iránytű Facebook oldalán találhatóak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. A Vatikánban is bemutatják a Rozsma Tódor című magyar filmet. Saját dalokkal indít új korszakot a Szent Efrém. Szentmisével zárult a kattárs Kaposváron. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Különleges helyszínen, a Vatikáni Filmarchívumban vetítik le csütörtökön Bokor Attila Rozsma Tódor című alkotását, számolt be a hírről a Magyar Kurír. A kárpátaljai görögkatolikus püspök életének utolsó időszakát és vértanúságát feldolgozó film bemutatóját a főpásztor Boldoggá avatásának 25. évfordulója alkalmából rendezik meg. A vetítést követően pódiumbeszélgetésre is sor kerül a rendező részvételével. Miután Kárpátalja szovjet fennhatóság alá került, a püspök nem volt hajlandó engedni annak a követelésnek, hogy a görögkatolikus egyház csatlakozzon az orosz ortodox egyházhoz. A mindössze 33 évesen püspökké szentelt egyházi vezető ellen 1947. októberében követtek el merényletet. Rozsma Tódor 1947. október 1-én halt meg Munkácson. Második János Pál pápa 2001-ben avatta Boldoggá a vértanú püspököt. Az Égre kiáltó című új albummal egy teljesen új szakasz indult el a Szent Efrém énekegyüttes történetében, tudósít a kultúra.hu. A korábban Szent Efrém férfi karként ismert együttes ezzel a lemezzel végleg kilépett a hagyományos keretekből. A csapat egy olyat indított, lüktető és közösségi alkotóműhelyé alakult át, ahol a tradíció és a modern zenei kísérletezés kéz a kézben járnak. Bubnó Lőrinc, az együttes vezetője kiemelte, a 12 dalt tartalmazó lemezen most először a formáció mind a 8 tagja aktívan részt vett a dalszerzésben. Ennek köszönhetően az anyagon kizárólag saját dallamok és saját szövegek hallhatók. Az új szerzemények a mai ember kétségeiből, nehézségeiből merítenek, de a reménynek is hangot adnak. Az album az egyéni világlátást ötvözi, az együttesre mindig is jellemző szakralitással. Ünnepi szentmisével zárult a Katolikus Társadalmi Napok idei rendezvény sorozata Kaposváron, a Magyarok Nagyasszonya Székesegyházban áll a Magyar Kurír hírében. A zsúfolásig megtelt templomban és a főtéren egybegyűltek előtt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a püspöki konferencia elnöke hangsúlyozta. Egy olyan szeretettel teli világot kell építenünk, ahol minden emberi élet végtelen kincs, és méltósággal bír a fogantatástól a természetes halálig. Záróbeszédében kiemelte, a fogyatékkal élők, az idősek és a perifériára szorultak kiemelkedő értékét a társadalomban. A szertartás végén Varga László kaposvári megyéspüspök átadta a rendezvény stafétáját, ezzel hivatalossá vált, hogy a Katolikus Társadalmi Napok következő házigazdája 2027-ben a Szombathelyi Egyházmegye lesz, amely egyben alapításának 250. évfordulóját is ünnepli majd. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

miért keresed az élőket a holtak között. Mindig azt mondtam magamba és másoknak is, hogy ha az édesanyámnak alkalmasint egy pohár vízre lenne szüksége, akkor ne idegentől kapja ezt meg. Tehát ezért nem mentem külföldre se dolgozni, se férjhez, se másokból diszidálni, mert állandóan ez volt a szemem előtt, hogy az édesanyámnak ennyivel tartozom. És ezt meg is adta Jóisten. Én ápolhattam az utolsó pillanatáig. Jelen lehettem, tehát szeretetben, a családi körben, a saját otthonában, nagyon csendesen, diszkréten, szentségekben ellátva hagyott itt bennünket. De ez mégiscsak egy nagy megrendülést jelentett számomra, és úgy kétfelé osztottam a világot, egy felől, akinek még van anyukája, más felől, akinek már nincsen. Elég zaklat ott is voltam azért, mert egy rendkívül szomorú esemény volt az életemben, és hogy úgy bolyongtam a temetőbe, hogy nem találtam a helyemet, egyszer csak eszembe jutott ez a gondolat, és ez azért volt sokkal érdekesebb, mert végső kétségbeesésemben már elkezdtem az Úr Jézussal beszélgetni, hogy tehát én elviselek mindent, csak ezt a nyugtalanságot valahogy ezt nem tudom föloldani, és erre eszembe jutott ez a gondolat, amit én nem találok egy véletlenszerű dolognak, de az, hogy egy gondolat eszembe jut, hát Petőfinek is eszébe jutott, meg sok mindenkinek, az, hogy szinte egyik pillanatra másikra egy mélységes nyugalom vett rajtam erőt, hogy minden rendben van, és meg tudtam köszönni azt a Jóistennek, hogy ismerettem az édesanyámat, hogy szerethettem egy ilyen fantasztikus szemét, és az utolsó pillanatáig egy nyugalmat és biztonságot jelentett a személyem számára.

0: Heródek Évának, a Magyar Feltalálók Egyesülete tagjának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: És elviszi azzal tőlem a halált.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a hallgatói családot. Önök a szerda reggeli napindítót hallják Észak-Komáromból. Szeretettel köszönti önöket
1: Berta Péter
0: és Lépes Lóránt atya. Ma 2026. szeptember 23-a van. Pietrelcsinai Szent Pió áldozópap emléknapja. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Lukács könyvéből, a 9. fejezetből, az 1-től a 6. versig. Jézus összehívta a 12 apostolt. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Megadta nekik: semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le a lábotokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket.

0: Különböző munkák, feladatok és beosztások valamilyen törvényes hatalom, emberi megbízás alapján rendeződnek. A pap hivatása, munkája és szolgálata az Úr Jézus küldetésén, tehát isteni hatalmon alapszik. Tudom-e, hogy az apostolkodás önálló hivatás, amely teljes munkakört jelent a pap számára? Belátom-e, hogy az isteni küldetésem alapuló apostolkodás Isten köztünk való munkálkodásának megjelenése? Jézus szavainak fogadom el a lelkipásztor tanítását. Szívesen gondoskodom el lelkipásztorkodó papjaink megélhetésén. Tagja vagyok-e valamilyen egyházi közösségnek, például énekkarnak, rózsafüzértársulásnak?
1: Az Úr Jézus ma is küldi lelkipásztorait egyháza által tanítani, lelkeket gyógyítani, a szentségek által az ördög hatalmát megtörni. Imádkozzunk az apostoli hatalommal és erővel köztünk szolgáló lelkipásztorokért.
0: Segíts meg, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy apostoli hatalommal felruházva áldásosan szolgálják a lelkek üdvösségét. Segítsd a diakónusokat, a minisztránsokat, a kántorokat, és mindazokat, akik a lelkészkedő papság munkáját kiegészítik, támogatják. Tudatosítsd, Urunk, híveid lelkében az apostolkodás kötelességét, amely az általános papság alapján azt kívánja tőlünk, hogy példás keresztények legyenek. Erősítsd a szülők lelkében annak felismerését, hogy az általános papság alapján nekik kell gyermekeik lelkéről gondoskodni, mert Isten akaratából ők a család első papjai. Add, Urunk, hogy az egyház papjai Jézus küldetése alapján minden egyes emberhez eljussanak, és az evangélium örömhíre terjedését senki és semmi ne korlátozza.
1: Mennyei atyánk, te szent fiaddal együtt a lelkipásztorok által véded és óvod egyházadat, mint tulajdonnyájadat. Adhod szent fiad megváltó szeretetéből minden ember üdvözüljön. Amen.

Kedves hallgatóink, ma szeptember 23-a van, ez az év 266. napja. Az évből még 99 nap hátra. Ma a Teklák ünneplik névnapjukat. A Tekla női név, görög eredetű, jelentése Teokleia. Jelentése Isten dicsősége. Most következik három megszokott rövid válogatásunk, amely arra pillant rá, mi minden is történt az elmúlt évszázadokban, szeptember 23-án. Első körben pillantsunk rá az eseményekre. 1122-ben megkötik a Wormsi konkordátumot, amelynek értelmében 5. Henrik német-római császár elismeri az egyház jogát arra, hogy a főpapokat az illetékes egyházi testületek válasszák meg. Ez egy fontos lépése volt az investitúra harcnak. 1846-ban Johann Gale berlini obszervatórium csillagásza, a francia Urbain Le Verrier által küldött számítások eredményeként az Uranus mozgásából levezette és megtalálta a Neptunusz bolygót. Ezen a napon, 1944-ben a szovjet hadsereg Battonyánál átlépte a magyar határt. 1951-ben Budapesten Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották a Városliget szélén álló Regnum Marianum templomot. 1962. szeptember 23-án volt az Omega együttes első koncertje. És 1980-ban pedig szeptember 23-án az iraki szárazföldi csapatok átlépték az irak-iráni határt, az irak-iráni háború egyik fontos mozzanata. Most pillancsunk rá arra, akik is látták meg a napvilágot az elmúlt bő 2500 évben, szeptember 23-án. Krisztus előtt 484-ben Euripidész görög író. Krisztus előtt 63-ban Octavianus, az első római császár, ismertem nevén Augustus. Nagyobb ugrás után 1215-ben látta meg a napvilágot Kubilaj mongol nagykán és kínai császár. 1791-ben Johann Franz Ecke, német csillagász, ő számította ki a napföld távolságot. 1872-ben látta meg a napvilágot Richter Gedeon, magyar vegyész, gyógyszergyáros. 1883-ban Gundel Károly, magyar vendéglős, gasztronómiai szakíró, Gundel János fia. 1890-ben született Friedrich Paulus, német tábornok, a sztálingrádi csata vesztese. 1913-ban Tarit Sándor, olimpiai bajnok, vízilabdázó, építészmérnök. 1930-ban Ray Charles, amerikai jazz, blues és pop énekes. 1938-ban pedig Romy Schneider, osztrák születésű francia színésznő. Következő válogatásunkban pedig rápillantunk, hogy kik is hunytak el. Szeptember 23-án 1253-ban például első Vencelcse király.

Napja. 1987-ben hunyt el Bencsik Sándor magyar rockzenész, gitáros, 2025-ben pedig Claudia Cardinale olasz színésznő. Amit még meg kell említenünk, hogy ma van az őszi napi egyenlőség napja, ez a csillagászati ősz kezdete is. Gyakorlatban annyit jelent, hogy a nappal és az éjszaka egyaránt 12 óra hosszú, innentől következik az az időszak, mikor az éjszakák hosszabbodnak, a nappalok pedig egyre rövidülnek, egészen a tavaszi napi egyenlőségig. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy meghallgatták a kis összeállításunkat, természetesen mindenkivel együtt örülünk, akinek valamilyen okból ünnep ez a mai nap. Műsorunk folytatódik, maradjanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: S hát többen ülünk itt a stúdióban, mutatkozzunk be.
2: Meleg Mária.
1: Berta Péter.
0: És Lépes Lóránt atya, valamint a stúdióban a műszaki pótnál Csepregi László biztosítja a zavartalan műsorunkat. Ugye Mária Rádió Miriam a 2026-os évre meghirdette a békesség évét, és azon belül minden hónapra van egy témánk, és a mostani témánk pedig a béke a hitben és az imádságban. Az imádságról, az Istennel való kapcsolatról fogunk beszélni a következő bő fél órában, de nem

0: szeretnénk kimondottan csak az imádságnál leragadni, hanem arról is beszélni, hogy milyen út vezet az imádsághoz, az Istennel való kapcsolathoz. Ugye lát, hogy a hallgatóink között nem csak olyanok vannak, akik gyakorló imádkozók, és van ezzel tapasztalatuk, hanem lehet, hogy vannak keresők is, akik nem is tudják, hogyan fogjanak neki, hogyan kezdjenek imádkozni. Tehát próbálnánk ezt, ha nem is ezt a témát kimeríteni, mert az lehetetlen fél óra alatt, de megpróbáljuk kicsit körüljárni, és induljunk ki egy szentírási részletből, Szent Pál Filippiekhez írt leveléből. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban tárjátok kéréseiteket Isten elé. Akkor Isten békéje megőrzi szíveteket és értelmeteket. Ugye mai világban tele van a fejünk zajjal, aggódunk, nehezen állunk meg, és mindenkiben, akár hívőben, de még a nem hívő emberben is van ilyen vágy, vagy olyan hely, vagy egy kis idő, amikor végre nem kell mindent kézben tartanunk, amikor kicsit elcsendesedhetünk, amikor kicsit rendbe rakjuk a fejünkben az életünket, a napunkat, erre ugye mindenkinek szüksége van. Ugye az imádság az nem egy varázseszköz, nem is valami automata, hogy beledobunk egy érmét az automatába, és megkapjuk a kívánt terméket, vagy az édességet, a nápoit. Nem, egyáltalán nem biztos, hogy az imádság után megszűnik egy betegség, vagy rendeződik egy családi konfliktus, vagy megoldódik az anyagi gond. Mégis az imádság közben történik valami. Másképpen kezdjük hordozni ugyanazt a terhet, amikor imádkozunk, vagy ha valakire neheztelünk, vagy van egy félreértés, vagy egy konfliktus egy másik emberrel, azzal, hogy imádkozunk érte, akkor változik is már valamennyire a kapcsolatom bele. Tehát már az is, ez is kimutatja azt a vágyat, hogy szeretném ezt a félreértést is valamilyen módon rendezni, a Jóisten kezébe teszem, és akár nyitott vagyok a kibékülésre, és talán keresem az utat, hogy hogyan tudjam bele rendezni ezt a félreértést. Készítettem egy hallgatói kérdést, és pedig buzdítom a kedves testvéreket, hogy osztják meg velünk az imádsággal kapcsolatos akár örömeiket, akár nehézségeiket, de akár talán ilyen nagyon egyszerű kérdésre próbáljuk is közösen keresni a választ. Volt-e olyan nehéz élethelyzetem, amikor az imádság ugyan nem oldotta meg a problémát, mégis segített másképpen hordozni. Tehát az imádság után azt arra problémára valamilyen módon másképp tekintettem. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban van valami tapasztalatuk, természetesen itt nem arról van szó, hogy egymásnak jó tanácsokat osztogatunk, de bizonyára mindenkinek van kisebb, vagy nagyobb tapasztalata az imádsággal, és hát tudunk erről beszélni, megosztani, és lehet, hogy valakinek ez is tud valamilyen módon segíteni. Talán indítsunk egy kérdéssel, lehet-e békességet találni akkor is, amikor körülöttünk nem rendeződnek ugye a dolgok, mert a békesség nem attól függ, hogy minden tökéletes lesz körülöttünk, hanem az, hogy még ha körülöttünk is dúlnak a nehézségek, persze a világban is a konfliktusok, a háborúk, valamilyen módon mégiscsak meg tudom őrizni ezt a belső békét, amit semmi nem tud elvenni tőle. Nem azt mondom, hogy nem érint bennünket, ami körülöttünk van, de akkor tényleg úgy tudja, hogy hol a helye, hogy Jóistennel kapcsolatban van, vágyódik arra a csendességre, a meghitt közelségre, vagy keresi az Istennel való kapcsolatot, tudatosítjuk Isten jelenlétét, közelségét. Ez egy biztos pont, mondhatnánk, egy szikla az életünkben, hogyha bármi is történik, bármilyen viharok is vannak körülöttünk, tudjuk a biztos pontot, amire mindig támaszkodhatunk, amiből kiindulhatunk. van esetleg valami, ami akár Péter, hogy...
1: Igen, nekem nagyon sok minden így pörög a fejemben. Talán egy lábjegyzetként azzal kezdeném, hogy itt mondtuk, hogy hát igen, úgy gondoljuk, hogy az egyik oldalon bemegy a 10 mi atyánk, a másik oldalon meg megszületik a válasz az imára, és megkapjuk azt, amit kértünk, azt egy konkrétan hamis istenképnek hívjuk, az automata istennek. Tehát azt hiszem, az imánkat is meghatározza az, hogy egyrészt kihez imádkozunk, kinek vagy minek tekintjük azt, akihez imádkozni akarunk, ez meghatározza azt, hogy hogy is csináljuk. Azt hiszem, ez összefügg az Isten képünkkel is, meg azt, hogy tényleg milyennek, és hogyan képzeljük az Istent, és így is állunk hozzá. De ez egy másik nagyon-nagyon-nagyon hosszú téma, itt most nem nyitok meg, ezt csak egy lábjegyzetként itt hagyom. Itt a csendről meg a békéről volt szó, azért ha megnézzük a 2000 éves keresztény hagyományt, vagy ha hozzá csapjuk még a zsidó hagyományt is, akkor több ezer év. Valamiért a lelkéletben igazán elmélyült emberek azok azért a csendben élték a hétköznapjaikat, ezt az imádságos életet, és azt hiszem, hogy most, hogy nekünk is körülbelül két mozdulatra a zsebünkben itt az egész világ, irdatlan mennyiségű információ zúdul ránk folyamatosan. Ezért gondoljunk bele, hogy 100 évvel ezelőtt egy ember mennyi információt kapott, hát jóval kevesebbet, vagy 150 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt, vagy ezt játszhatnánk akármeddig. Tehát mi most itt az egész világ ránk zúdul, és folyamatosan egy információ dömpingben vagyunk, egyfajta szellemi zaj vesz minket körül. Csomó emberrel találkozunk, csomó mindenre kell reagálni, működni. Hát itt a rádióban nekünk is a szerkesztőségben egyfajta ilyen idegközpont, és többek között hírszerkesztés közben tényleg az egész világot látom naponta többször. És bizony a gondolataink is így tele vannak zajjal. És a csendnek nagyon nagy ereje van, és a Szentírás is nem hiába mondja, azt hiszem, Illés, Izaiás, most lebuktam, nem tudom pontosan, ugye mindenféle természeti jelben jött az Isten, jött a földrengés, jött a szélvész, és a halk szellőben volt ott az Isten. Illés, Elizeus, nem is tudom, valamelyik próféta.
0: Valószínűleg Illésről van szó.
1: Igen, igen, tehát hogy azért ott is utal ez valamire. És hát mi is talán, akik itt ülünk, még a születési számunk, vagy hogy az évezet, amiben születtünk, nem kettessel, hanem egyessel kezdődik, tehát azért már pár évtizede itt vagyunk, és mi is látjuk ezt a forradalmat, hogy mennyivel több információ ér minket most, mint mondjuk 10, vagy 15, vagy 20 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt. Tehát nekünk is kihívás lecsendesíteni magunkat. Viszont én most a fiataloknál látom, akik már beleszülettek ebbe a világba, hogy mit jelent számukra mondjuk egy csendes adoráció. Most friss élménnyel jövök, nyáron ott voltunk a kaptárban, egy ifjúsági táborunk, főleg 10 és 20 pár évesek, és a legnépszerűbb program, ami folyamatosan pörög, az az éjszakai csendes szentségimádás. Nem tudsz olyan órában bemenni, hogy ne találj ott embert, sőt, néha helyet találni nehéz a kis kápolna szobánkban. A fiataloknak valami olyasmit mutat a csend, amit nem kapnak meg a mai világban, és pont ebben a csendben tudnak találkozni az Istennel. Nyilván ez egy speciális helyzet, hogy kint az oltári szentség, és ott van valóban az a jelenlét is. De nem hiába, azt hiszem, van ennek ereje, meg van ennek hatása. Sőt, most újra divatjukat élik akár az zarándoklatok is, amik szintén kicsit kirántják az embert a hétköznapi pörgésből, vagy akár a csendes elvonulások is. Tehát egyre nagyobb értéke és ereje van a csendnek és a lelki életünkben is. És még erre majd visszatérek, hogy nekem is miután, nekem is néha tényleg kihívás az imánál csendben lenni. Egyrészt a világ dolgai, másrészt a saját életünknek ez a mindenféle zajongás azért ott tud lenni. És nekem is szokásom, hogyha bejövök ide a rádióba, itt nekünk van egy kápolnánk is az épületünkkel összeépítve gyakorlatilag, és szokásom beülni, és tényleg vannak napok, mikor tele a fejem, és még menni kell, és nem tudok tovább menni, vagy megállok egy pillanatra, egy 5-10 percre, és azért nehéz összeszedni a gondolataimat, elmondom a minimumot, az inkább a kötelesség dolgozik, amit szeretnék ott az Úr színe előtt, és vannak helyzetek, mikor tényleg nagyon tele a fejem, akkor nagyon oda tudom szánni magam, és van, hogy nem érdekel, meddig leszek bent, és szépen ki is beszélem, ami bennem van, meg talán néha még figyelni is tudok a csendre, ami a legnehezebb, de hogy jöttem ki nem egyszer úgy, hogy bementem egy zsongó fejjel, és csendben és békében tudtam kijönni, de ehhez idő kell, meg ezt így oda kell tenni. Valaki mondta, hogy az Isten nem kell féltenünk, rá tudjuk zúdítani minden, ami bennünk van, mert hogy ő ezt elviseli, nem kell félni, nem kell udvariaskodni vele, úgyis lát minket, és értékeli az őszinteségünket az imában.
0: Köszönöm, majd talán később még fogok majd erre néhány dologra reagálni, de hát adjuk szót Marikának is, aki hosszú éveken át hitoktatott, tehát kapcsolatban volt gyerekekkel, fiatalokkal. Vajon mi a tapasztalata? A gyerekek mennyire nyitottak az imádságra? Mennyire nehéz elcsendesülni gyerekeknek? Az gond, hogy csendben maradjanak néhány pillanatig. De mi a tapasztalata, hogy már otthonról jönnek bizonyos ilyen alapkészségekkel, hogy tudják, hogyan kell keresztet vetni? Mert gyakran gondolom, így gyakran is buknak a szülők, hogy elsőben tanít a hitoktató, és akkor derül ki, hogy sokan még keresztet sem tudnak vetni. Mi a tapasztalata, mennyire nyitottak, vagy mennyire tudnak a gyerekek imádkozni?
2: Hát ez valóban így van, mert a 20 éve alatt, amíg tanítottam, tehát ha végigvesszük ezt az időszakot, bizony sokféle folyamat ment végbe, és a kezdetekben nem volt azért olyan nehéz csendet teremteni, és rávenni a diákokat, hogy imádkozzunk, és tényleg csendben maradjunk, és odafigyeljenek. Rajzolás közben például szoktam néha zenét is engedni nekik, míg az utóbbi időben már az az elcsendesítő és megnyugtató zene is idegesítette őket. Egyszerűen zavarta őket, ők azt a, nem is tudom minek nevezzem zenét, a nagyon hangos és dobpörgős zenét szerették jobban, és nagyon nehéz volt lecsendesedni. És az iskolában meg pláne megtalálni azt a helyet, ahol lecsendesedjünk, ahogy imént mondta Péter, hogy valóban itt van a kápolna közelsége. És ezt én magam is sokszor megtapasztaltam, mint hitoktatók, ugye minden évben lelki gyakorlatra mentünk, hogy mennyire meghatározó az a hely, hogy hol vagyunk, hol tudunk lecsendesedni. Az iskolában ez nagyon nehéz volt megteremteni, és az órákon egyre, tehát nehezebb volt az utóbbi időkben, meg pláne, hogy tényleg akár olyan zenét is hallgassunk, ami lecsendesít bennünket, hogy hozzásegítsen ahhoz, hogy eljussunk ahhoz a lelki békéhez. És ehhez bizony erős hitre is szükség van. És jutott eszembe Teréz anya, akinek ugye nővérei panaszkodtak, feljegyezték róla, hogy rengeteg munkájuk van, nem győzük, és nincs idejük imádkozni, és Teréz anya rendelte, hogy akkor még egy órával tovább fogunk imádkozni. Mert valóban le kell csendesíteni az elménket, és valóban úgy van, szintén csak megerősíteni tudom Pétert, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy kivel beszélgetünk. Tehát a Jóisten hangját meghallani, és megvárni abban a csendben az ő válaszát, szintén nagyon fontos, mert hogy mi mindent rázódíthatunk, de őt mikor hallgatjuk meg? Mikor várjuk meg az ő válaszát? És ehhez bizony hosszú csendre van szükségünk, hosszú időre. És ezt azért szerintem be lehet gyakorolni, meg lehet tanulni.
0: Ugye sokunk, vagy sokan, és bizony bennünket is érint, hogy nehézséget okoz az, hogy elfutnak a gondolataink, vagy szórakozottak vagyunk. Gondolom, mert nem kell annyira megijedni, mert hiszen, hogyha valaki mással beszélünk egy emberrel, akkor is előfordul, hogy néha nem mindig tudunk annyira odafigyelni, vagy valahol máshol jár az eszünk, vagy már gondolkodunk, hogy mit válaszolunk. Tehát bizonyára ez előfordul az imádságban is, ez talán a mai kornak is köszönhető, hogy sokkal nehezebben tudunk összpontosítani. Ugye 46. Zsoltárban imádkozzuk, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Tehát ugye az imádságnál az első lépés egyszerűen az, hogy megállunk, hogy a Jóisten jelenlétébe helyezzük magunkat, tudatosítjuk az ő közelségét, és elkezdünk vele beszélgetni. és fontos, már részben ugye beszéltünk arról is, hogy tehát a dialógus, tehát párbeszéd Istennel, tehát beszélgetünk a jó Istennel, talán az a legegyszerűbb definíciója az imádságnak. Tehát nem egy monológ, tehát nem nekem kell állandóan produkálni valamit, mondanom valamit, hanem legalább olyan teret kell adni, hogy hallgassam ugye a másikra is, amikor beszélgetek valakivel, és a jó Istenre is, hogy el tudjak csendesedni, és hát ő megtalálja az utat, hogy milyen módon tudatja velem az akaratát. Lehet, hogy erről is beszélhetünk még majd, hogy mert különböző módon szólhat hozzánk a jó Isten, gyakran helyzeteket, más embereket, de akár még tárgyakat is felhasználhat, és rajtuk keresztül tud nekünk üzenni, vagy akaratát valamilyen módon nekünk elmondani. Péter, ugye említetted előbb a szentségimádást, és milyen érdekes, hogy a mai világ az arra vezet bennünket, de már az iskolában is, vagy a munkahelyen is, hogy mindig hozd ki belőled a legjobbat, a eredetit, lehetőleg ne ismételj mást, hanem legyél egyedi, és ez nem kis stresszel jár, hogy valami újat kitalálni, valami olyat, amit még eddig lehetőleg senki nem tett, és minél jobban, minél tökéletesebben, és ez egy állandóan ilyen nyugtalanság stresszt idéz elő. És ennek ellentét tehát pontosan a szentségimádás. Amikor bemegyünk, letérdelünk az Úr Jézus elé az oltári szentségben, és itt nem én vagyok aktív, hanem Jézus az aktív, itt teljesen passzív vagyok. És sőt, nem is kellett szót sem mondanom. És hagyom, hogy hasson rám, átjárjon az ő jelenléte, közelsége, és nyitott vagyok, rádióban vagyunk, elmondhatja, hogy próbálom magamat rá valami irányítani a isteni frekvenciára, lehet ezt így kicsit átvitt értelemben mondani, hogy jó Istenre hangolódni, és akkor próbálom őt figyelni, és próbálom, ott teljesen passzív lehetek, ott nem kell produkálni semmit, nem kell stresszben lenni, hogyan mondom, hogyan fogalmazom meg, amit jó Istennek akarok mondani. Persze mondhatok is valamit, de ott nem az a lényeg, hogy én mondok, hanem inkább az, hogy mit mond ő nekem.
1: Igen, ez a ráhangolódni a frekvenciára, ez talán picit karizmatikusabb körben úgy mondják, hogy megérkezni a jelenlétbe, de ugyanazt jelenti. Megint egy zárójel, hogy a lelki dolgokról beszélni a mi emberi fogalmainkkal mindig nehéz. Tehát itt van egy ilyen ügyetlen szóhasználat, meg körbejárjuk és csak sejtjük a lényeget, de nehéz azért a szavainkat erre rátenni. Két dolgot mondanék még, ami szintén egy jelenség, még a modernkor ugye a zajvilágát éljük, meg az információknak a tengerét. Most így gyorsan megnézem, hogy mondjuk a fiatalok körében Magyarországon ugye mindig vannak úgynevezett sztár előadók katolikus berkeken belül is, és most két atya jutott eszembe kb. A két leghallgatottabb a fiatalok között. Az egyik az a rózsafüzért és a pompei rózsafüzér mozgalmát indította be magyar nyelvterületen, és rengetegen követik, és csomó mindenhez hívják. Itt most gondolok egy Simon Dávid atyára, hogy van egy másik Gájer László atya, meg a szemlélődő imáról beszél igazából kellő mélységben. Hát, ha egy 10 évvel megkérdezik egyiket, se gondoltam, hogy pont ez a két irányzat fog visszajönni. És valószínűleg pont azért, mert mind a kettő egy picit meditatív, ugye a kötött imák azok elsőre iszonyat unalmasnak tűnnek, 10 éves koromban én is menekültem előbb, ezt így bevallom. De hogy ennek is van egy, például veszik a rózsafüzért, ugye kötött szöveget mondunk folyamatosan ismételve. Valaki mondta, hogy hát igen, el lehet közben, elkaladozik közben az ember, de hogy van 53 lehetősége, hogy egy üdvözl, egyet összeszedetten el tudjon mondani. Tehát abban is vannak hitigasságok, meg visszaadt az emberre. De sokszor akár módszerként, tehát önmagában az imának megvan az ereje, és megvan a hatása, de sokszor minket is felkészít arra, hogy tényleg tudjunk imádkozni. Aztán pont a zsidóknál van egy ilyen mondat, hogy mielőtt elkezdenek tanulmányozni valamit, előtte valami más szintén szent iratot olvasnak, hogy kimossák a szemüket a betűkkel, tehát rákészítik magukat arra, hogy tényleg rá tudjanak erre menni. Vagy ha megnézzük a keleti lelkiségi gyakorlatot, a Jézus ima. Az egy szimpla, bővített mondat, és ezt mondják szüntelenül. Itt is gyakorlatilag az imának magának is ereje van, meg saját magukat hangolják rá arra, hogy meg tudjanak érkezni ebbe a jelenlétbe, amiről beszéltünk. És tényleg most sokan foglalkoznak, ugye ennek is megvan, azért 2000, azért nagyon nagy szerencsénk van, mert benne vagyunk egy egyházban, aminek iszonyat gazdag hagyománya van, és ebből a tárházból azért lehet gyűjteni, és most a mai ember kezdi felfedezni újra, a szemlélődést, mint olyat. Ugye a szerzetes rendek ezt magas fokon művelték, többfajta megközelítés van, akár egy lekció divina is valamilyen formában szemlélődés, ugye ott a szentírási szövegben mélyed el az ember különböző módszerekkel, de most sokan foglalkoznak ezzel, tényleg így megérkezni akár a testünkkel is, hogy tudunk ott lenni, hogy először megérkeztetni azt, majd aztán mi magunk is ott tudjunk lenni, hogy valóban időt tudjunk tölteni úgy az Isten, hogy visszahasson. És lehet, hogy az én buborékomban, de elég sok helyen most eszembe, akár lelki gyakorlatokon, akár lelkiségi mozgalmakban is, hogy valóban ez a csendes szemlélődés hogy tud működni. Én is harcolok ezzel. Nekem talán a hallgatók is tapasztalják viszonylag, azt mondom, hogy talán gyorsan vág az agyam, ami azzal jár, hogy folyamatosan pörög, és kifejezetten kihívás ott lenni, csendben lenni, nem gondolkodni, nem aktívnak lenni. De hogy ez egy munka, meg erre is vannak technikák, és milyen jó, ha sikerül. Tehát ez sokat tesz most, azt hiszem. Tehát a fiatalkon is látom, hogy nagyon igénylik ezeket, és nagyon-nagyon szeretnének ebben ott lenni, mert valami olyat ad nekik, amit a világ nem tud. Nem tudom, a kérdésre válaszoltam-e.
0: Igen, most Marika felé fordulok, ugye, amikor a műsor előtt megszólítottam, hogy szeretne bekapcsolódni ebbe a műsorba, akkor azért sok mindent fővázoltunk, hogy milyen módon is, tehát ugye mindenki számára fontos az elcsendesedés. Biztos még a nem hívő ember számára is fontos azok a pillanatok, amikor egyszerűen csak úgy magával van. Ugye vannak, akik reggelente szoktak futni, de hogyha kicsit elbeszélgetünk ezekkel az emberekkel, akkor azt mondják, hogy valójában akkor ők bizonyára nem is tudatosan, de sok minden eszükbe jut az előző nap, vagy a mai nap, mi vár rájuk, ugye korábban fel kell kenni, ez is egy áldozat, hogy még munka előtt még elmennek, nem tudom, egy fél órát futni, vagy mennyit szokás, és ha egyedül vannak, akkor, és ha persze nem zenét hallgat éppen valaki, akkor sok minden eszébe jut, és sok minden úgy helyre kerül, és ugye Marika említette miután a takarítást is.
2: Igen, hát mint egy olyan jóházi asszony, nekem ez úgy nagyon beugrott, és én nagyon-nagyon ellentéte vagyok Péternek, az én agyam nagyon le tud nyugodni, és ez már, tehát az elmúlt hosszú évek alatt valahogy így rutinná vált számomra, hogy valóban ez a takarítás. Ez olyan dolog, hogy az ember, tehát az annyira megszokott mozdulatok, hogy oda se kell figyelni. És akkor mire figyel az ember? Hát a gondolataira. És akkor mire végig takarítom a lakást, addigra kitakarítom a gondolataimat is, rendet rakok a gondolataimba, el tudok csendesedni, és az egy olyan jó érzést ad, és akkor utána még jobban oda tudok figyelni Istenre és Isten jelenlétére. És hát ahogyan mondta az atya, hogy hát nagyon divatos most ez az úgynevezett én idő, hogy szálljunk magunkra időt, tehát akár reggel mondjuk ez a futás, vagy aki napközben nem ér rá, akkor este vonuljon el egy kicsit a magányba. És hát ez a magány hogy tud megnyilvánulni? Nyilvánvaló, ahol kisgyermekek vannak, ott egy édesanyának nehezebb az elvonulás. Ott segítségre van szüksége, hogy valaki átvegye azokat a feladatokat, de hát gondolom a házastársak így egymást segítik. És nagyon, nagyon fontos, én már ezt úgy hosszú évek alatt begyakoroltam, hogy a csend mennyire fontos, és azok a lelki gyakorlatok is, amiket említettem, hogy egy alkalommal, amikor voltunk, az nagyon-nagyon megmaradt bennem, egy lelki atya annyira a minimálisan terhelt meg bennünket, és rengeteg csendet adott nekünk. És az annyira jól esett, az annyira kikapcsolt, és annyira feltöltött, és teljesen átalakult az ember. Volt időnk szinte az egész iskolai évet átgondolni, és helyre rakni, mint a polcokon a könyveket, hogy mi történt, hogyan történt, mit tettem jól, mit nem tettem jól, a következő évben milyen módszereket fogok alkalmazni, vagy ez nem jött be tényleg az órán És nagyon, nagyon le tudtak nyugodni a gondolatok. Nagyon fontos ez az én idő, mondhatnánk a mai szóval.
1: Én merem ajánlani, nekem a bevett módszerem az, hogy hát egy ilyen 20-25 percre lakom a rádiótól, és reggel este én gyalog járok. Ott is azért, hát viszonylag magam vagyok, ha sétálok, plusz van egy rózsafüzérem is, és akkor így azért a napot indítani, meg lezárni nem egy rossz módszer, még az imával is gazdagítani ezt a sétát. Az ismerőseim már megtanulták itt a városban, hogy nem őket nem vettem észre, hanem senkit nem veszek észre ilyenkor, mert picit akkor úgy bent vagyok. Nyilván annyira, hogy azért ne gázoltassam el magam, de hogy ilyenkor picit robotpilótában megyek a külvilág számára. Nekem is lenne most egy kérdésem, mert te vagy most a kérdező oldalon, Lórend atya, de hogy neked mi segít a lecsendesedésben, vagy így ennek a zajnak a megoldásában, hogyha túltelítődsz vele?
0: Igen, tehát két dolgot említenék, meg egyik az ilyen világi, másik meg olyan inkább hívő megközelítés. A világi szempontból ugye említettük a futást, meg említettük a rendrakást, takarítást. Például nekünk a plébánián van egy kis kertünk, egy udvarunk, amit hát úgy ezzel úgy foglalkozom, és akkor kell a hát nem seteményekkel, a virágokkal, dísznövényekkel foglalkozni, öntözni naponta, és az is azért igénybe vesz egy, hát egy, legalább egy fél órácskát az naponta, és hát eközben is lehet sok minden ilyenkor eszembe jut, amikor a virágokat öntözöm, hogy rendbe rakodnak. De ugye jönnek ilyenkor a gondolatok, de hát ez nem tudatos, és valószínű mások is hasonlóképpen működnek, hogy sok minden ilyenkor eszembe jut, és ha éppen nem a rózsafüzét mondom például, akkor pedig ezek a kicsit rendben rakódnak a dolgok úgy bennem. Aztán van egy másik nagy szerencsénk a plébánián, hogy van ott egy plébániai kis kápolnánk. Tehát az is egy nagyon jó dolog, hogy oda is bármikor ugye be tudunk menni, elcsendesedni, és ezt már a korábbi működési helyeimről is tudom, hogyha valami miatt földút voltam, valami miatt valami földühített, akkor is volt, hogy átmentem például a helyi templomba, éppen működtem, vagy a korábbi működési helyemen. Lehet, hogy nem is az imádság akkor nem, az sem ment úgy igazán jól, de végülis az jött az egészből, az volt a pozitívum, hogy legalább meg tudtam nyugodni, hogy el tudtam úgy csendes, vagy jobban át tudtam ezeket a dolgokat helyezni a Jóisten kezébe. Tehát az imádság, legalábbis én tapasztalatom, nem feltétlenül, csak párbeszéd az Istennel, bár ugye szoktuk leggyakrabban mondani, de akár egy másik definíció szerint az imádság egy kapcsolat. Például Avilai Szent Teréz nagyon emberien fogalmazott, az imádság bensőséges barátság Istennel, beszélgetés arról, akiről tudjuk, hogy szeret bennünket. Ugye egy másik témát is talán megnyitok most, ugye hát ha Jóisten mindent tud, akkor tudja azt is, aminek örülök, és milyen gondjaim vannak, miért kell akkor ezt neki elmondani, amikor ő amúgy is jól tudja, hogy mire van szükségem, akkor miért van szükség ugye az imádságra. Ugye ezzel eszembe jutott egy ilyen mondás, hogy ha a hajós kapitán nem tudja, hogy melyik kikötőbe tart, akkor soha se talál megfelelő szélre, mindig azt fogja mondani, rossz irányba fúj a szél. Tehát én is úgy látom, hogy ha magam nem tudom megfogalmazni, hogy mit szeretnék, akkor mindig elégedetlen, és mindig azt fogom mondani, hogy Jóisten nem hallgatott meg, nem teljesítette az én kívánságomat, de hát ha magam sem tudom megfogalmazni, akkor igazából ugye egy néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Tehát nem is Jóistennek van erre szükség, hanem nekem, hogy valójában meg tudjam magam abban fogalmazni, hogy mit akarok, vagy mit szeretnék, vagy szerintem mi volna a jó.
1: Igen, ez is bennem pont ez a kérdés merült föl, mondtad, hogy a Jóisten mindent tud rólunk, ami bennünk van, amelyikre szükségünk van, és azt kérdezném, hogy vajon mi tudjuk ezt, ugyanígy, igen. De pont ezt mondtad. Igen, tehát azért ez visszahat rág, hogyha nekem is sokszor volt az imában az, hogy volt bennem valami, minden bajom volt, és akkor szépen bebealaktam a kápolnába, letettem magam, és akkor most maradunk, és mondom, akkor most ráöntöm a főnökre, és pont közben tisztázódott le, hogy mi is nyúz meg. Sokszor, ami bennünk van negatív érzés, annak sokszor a gyökere teljesen más, mint amit gondolunk, és figyeljünk, hogy mit is szeretnék, mi is most a bajom. mi is, ami engem zavar. És akkor szépen ez így le tud bontódni, meg el tud rendeződni azért bennünk. Meg a másik, hogy szerintem ez a bizalmi kérdés, hogy egy dolog, hogy hordozzuk magunkban, de az Isten azért egy gáncstalan úri ember, és addig még nem adunk neki terepet, ő azért nem lép úgy a saját életünkben, tehát hogy annak ereje van, ha meghívjuk és hagyjuk működni, és teret adunk neki. Tehát nyilván néha segít, meg noszogat minket, ezt nem mondom, de hogy a konkrét beavatkozás, meg a belépés, az mindig megvárja a meghívót. Nekem ez a tapasztalatom. Aztán néha rásegít erre, de hogy azt hiszem, akinek ezzel van tapasztalata, az érti, miről beszélek.
0: Van-e Marikának valami gondolat ezzel kapcsolatban?
2: Valóban egyet értek Péterrel, tehát előfordult velem is, hogy azt mondtam, hogy hát Istenem, te mindent tudsz, te teremtettél engem, de sokkal régebbtől tudod azt, hogy mi fog velem történni, milyen emberré válok, mi lesz velem, milyen nehézségeket, gondokat, akadályokat gördítesz az utamba, amiket nekem le kell győznöm, meg kellett oldanom, és te mindezt tudod, mindezt látod, de nélküled nem tudok semmit csinálni. Tehát egyedül képtelen vagyok rá. Gyere és segíts, és mindig meg kell őt hívni, hogy segítsen. Csak egy ilyen egyszerű mozzanat az életemben, amit láttam a szüleimtől is, hogy csak kimentünk a kukoricaföldre kapálni, és keresztvetéssel kezdtük. Uram Jézus, légy velünk! Jézus, segíts! És meghívjuk Istent minden munkánkba, gondolatainkba, bármiféle tevékenységünkbe, meghívni őt, útra indulunk, tehát bármi van, kell, hogy ott legyen velünk. Egyedül nem megy, egyedül képtelennek vagyunk, vagy legalábbis legtöbbünk.
0: Igen, eszembe jutott, hogy a Bencés óra et labora, a kettő nem zárja ki egymást, és hiba is volna, hogyha egyik a másik rovására menne, tehát az imádság nem azt jelenti, hogy Jóisten mindent megold, és betett kézzel várom, hanem azért nem zárja ki azt, hogy azért én is tegyek érte valamit, tehát mindkettőre ugye szükség van, és nem jó, ha csak egyik vagy a másik irányba fordulunk.
1: Hát meg a lelki életmesteri összem ezt nevezik úgy, hogy a szüntelen ima, mikor minden tevékenység imává tud változni, ami az Isten keresi meg a hétköznapi legapróbb dolgok is. Nem mondom, hogy ezt én teljesen értem, de talán van egy-két segédfogalma, még kapizsgálom a szélét ennek a fogalomnak. Azt hiszem, ez is egy élet küldetése valakinek hamarabb, valakinkor később sikerül, de hogy az egész létezés egy imává tud lassan válni, és ennek egy nagyon jó lépése az, hogyha tényleg mindenben tudatosan meghívjuk az Istent.
0: Ugye ma nagy problémát jelent, sokan azt mondják, hogy nincs időm, vagy reggel annyira kevés az időm, hogy sietek a munkába, korán kell nem, este pedig olyan fáradtam, beesek az ágyba, nincs időm imádkozni. Hát legalábbis én tapasztalatom, hogy arra van időnk, amire szeretnénk, hogy időnk legyen, de másik dolog a imának nem feltétlenül kell hosszúnak lenni. Hát ha reggel azt mondom a Jóistennek, hogy Istenem, rád bízom ezt a napot, vagy utazva azt mondom, hogy a türelmet ahhoz az emberhez, akivel ma nehéz lesz, vagy döntés előtt, hogy mutasd meg, mi a helyes, vagy este, ha csak azt tudom mondani, köszönöm ezt a napot, bocsásd meg, amit elrontottam, vigyázz azokra, akit szeretek, vagy néha csak annyit tudok mondani, hogy Uram, segíts. Hát ez is már imádság, tehát nem feltétlenül csak a mennyiségre kell figyelni, hanem mondhatnánk a minőségre is, hogy mennyire őszinte ez. Tehát ugye, vagy kis Szent Teréz mondja, aki a lelkiségnek egyik kulcsa, a bizalom, hogy nem tudom, mi lesz, de nem kell egyedül végig mennem rajta. Tehát ez is egy megerősítés, hogy a reggel Jóisten kezébe helyezzük a napunkat, kérve az áldását, segítségét, akkor említetted is, Péter, akkor nem, tehát az is, amit teszünk, a feladataink, a cselekedeteink is ilyen imádsággal magasztosulnak, mondhatjuk. Tehát egész napunk egy imádság lesz, este pedig visszatekintés. Hát mindenki, aki reggel fölébred, nagyjából a fejébe összerakja, hogy mi a mai feladata, mit kell megtennem, milyen problémákat kell majd megoldanom, és ha ezt Jóisten előtt teszi egy imádságba, Isten jelenlétébe, akkor már ez is egy imádság lehet.
2: Igen, és jut eszembe ezzel kapcsolatban ugye a Szentírás, hogy mindent Isten nagyobb dicsőségére. Tehát minden munkába hívjuk meg őt, és mindent érte tegyünk az ő dicsőségére. Tehát, hogy amit cselekszünk, érte teszünk, az ő segítségével teszünk, embertársainkért, vagy akár tanárként a diákokért, lelkipásztorként ugye a hívőkért.
0: Tehát akkor talán egy mondattal fejezzük be. Az imádság nem ott kezdődik, hogy sok mindent tudunk mondani Istennek, lehet, hogy ott kezdődik az imádság, amikor végre elég csend van bennünk ahhoz, hogy meghallgatjuk őt.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Magyar nyelvű szentmise Poszbasszentkúton. A rabi minorita vértanukra emlékeztek. Kiállítás megnyitó Komáromban. Az idei évben harmadik alkalommal került sor magyar nyelvű szentmisére a Poszbai Mária kegyhelyen, a hétfájdalmú boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan szeptember 19-én. A történelmi Barsvár megyében, az érsekújvári járásban található Poszbasszentkút főbúcsújára sokan érkeztek a közeli és a távoli régiókból, hogy együtt emlékezzenek Mária szenvedéseire és kérjék közben járását. A közkedvelt Mária kegyhelyen, melynek múltja 200 évre tekint vissza, a szabadtéri ünnepi szentmisét Puss Sándor jezsuita szerzetes atya, Köbölkúti plébániai helynök mutatta be. Puss atya a szentbeszédében kiemelte a fájdalmas szűzanya szerepét, aki nem csak kegyelemmel és malasztal, de szenvedéssel és fájdalommal is teljes, hisz megváltó fia mellett a társ megváltó szerepét vállalta. Az utolsó negyedik alkalommal tervezett szentmisére Poszbán október 11-én kerül sor, 10 órai kezdettel, a Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódva. Szeptember 15-én, a fájdalmas szűzanya ünnepén, a Kassai Főegyházmegye Nagykaposi Esperesi kerületéhez tartozó Radi plébánián ismét megemlékeztek azokról a minorita testvérekről, akik a 17. században ezzel a vidéken hirdették az evangéliumot, és az egykor Radon működő rendházban teljesítettek missziós szolgálatot. Az ünnepi szentmisén részt vettek a Szlovákiában szolgáló minorita testvérek is. Élükön Martin Kollár kusztóddal. A szentmise főcelebránsa és szónoka Jaroszláv cár volt, aki az imregi minorita kolostorban szolgál. A rend őt bízta meg azzal, hogy folytassa Iglódi István testvér, a szerzetesi hitvallás vértanúja boldoggávatási ügyével kapcsolatos munkát. Szentbeszédében Jaroszláv atya arra hívta fel a figyelmet, hogy életünk nehézségei között bizalommal forduljunk a boldogságos szűzanyához, aki anyai oltalmával kísér és megerősít bennünket. A szentmise után a papok és a hívek körmeletben indultak el a Radi Szent Háromság plébánia templomból az egykori minorita rendi templom helyére. Itt rövid áhítatosság keretében imádkoztak Iglódi István testvér boldoggávatásáért, valamint megemlékeztek az egykor Radon szolgáló elhunyt szerzetesekről és mindazokról, akiknek földi maradványait a 2011 és 13 között végzett régészeti felújítás során találták meg. A feltárt maradványokat később ezen a helyen újra eltemették. Ünnepi keretek között szeptember 17-én délután nyitotta meg kapuit a Magyar Hozomány Kelengyeládák titkai a Kárpát-medencében című tárlat a Komáromi Dunamenti Múzeum főépületében, a Kultúrpalotában. A tárlat központi témája a régi néphagyományok felemlítése, különös tekintettel a női életút egyik legfontosabb fordulópontjára, a házasságra való készülődésre. A látogatók részletesen megismerhetik a kelengyeláda elkészítésének folyamatát, a kelengye összeállításának szokásait, valamint azokat a megható történeteket, amelyek ezekhez a féltvőrzött tárgyakhoz kapcsolódnak. A kiállítás szépen példázza, hogyan öröklődtek ezek a generációról generációra szálló értékek a családokon belül, erősítve a közösségi összetartozás érzését. A színvonalas kiállítás Székely Csilla ötletéből született meg, aki Huszti Katával közösen a kurátori feladatokat is ellátta, így egy átfogó, vizuálisan és tartalmilag is gazdag anyagot tárva a nagy közönség elé. A híreket szerkesztette és felolvasta Berta Péter. Híreinkről bővebben a Felvidék ma, és a ma hét honlapén olvashatnak kedves hallgatóink.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Szent Pió kapucinus atya, II. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szentté avatta. Mivel 1968. szeptember 23-án hunyt el, 81 éves korában, azért ezen a napon, mai napon szeptember 23-án is megemlékezünk róla. Pio atya a dél-itáliai Pietralcina nevű falucskában látta meg a napvilágot 1887. május 25-én. A kerességben a Ferenc nevet kapta. Szülei szerény jövedelmű kisparasztok voltak, viszont gondoskodtak arról, hogy 4 gyermekük elsajátítsa az írást és olvasást. Nehéz körülmények között tanult, míg végül 1903-ban fölvették Assisi Szent Ferenc rendjének legszigorúbb ágába, a kapucinusokhoz. Következő év január 25-én öltöztették be, és ettől kezdve Pió testvér lett a szerzetesi neve. 1910. augusztus 10-én Beneventóban pappá szentelték. Első munkahelye San Giovanni Rotondo, a szerény és elhanyagolt búcsújárójárhely Foggia közelében. Gyenge egészsége miatt néhány évre haza kellett térnie a szülői házba, hogy megerősödjön. Ott a gazdasági udvarban szalmakunyhót épített magának, abban tanult és imádkozott teljes szerzetesi visszavonultságban. Ezekben az években kezdődtek el életében a csodálatos események, amelyek bejárták az egész világot. Ma már könyvtárnyi irodalma van. 1915. szeptemberében szülei szőlőjében megkapta Jézus Krisztus láthatatlan sebeit, 3 évvel később, 1918. szeptember 20-án a San Giovanni Rotondo kolostor imakórusában háladáskor a szentmise után elragadtatás közben hirtelen megjelentek kezén, lábán és oldalán Jézus szent sebei, a stigmák. 50 éven keresztül viselte ezeket egészen haláláig. Halála után a sebek eltűntek. Ezek a sebek nagy fájdalommal jártak. Az olasz tévé jóvoltából 100 000 láthatták, amíg meg nem halt. Pio atya egész életét az ima, az engesztelés és a gyóntatás töltötte ki. Szentmisében különlegesen élte át Krisztus kínszenvedését. Amikor a hitetlen dr. Festa megvizsgálta sebeit, így nyilatkozott róluk. Természetes úton nem lehet ezeket a sebeket megmagyarázni. Minden természeti törvénynek ellentmondanak, mert minden seb vagy meggyógyul, vagy gyulladásba megy át. Sok testi és lelki beteg nyerte vissza egészségét szentmiséi alatt és gyóntatószékében. Rendelkezett a szívben olvasás és a jövőbelátás adományaival is. Pio atya előtt megdöbbent a túlvilágot tagadó világ. Özönlöttek hozzá az emberek. San Giovanni Rotondo valóságos zarándokhely lett, és az is maradt mind a mai napig. Az úrfelmutatások idejére bárki láthatta vérző sepphelyeit, mert nem húzott kesztyűt. Nem egyszer láthatták, hogy csodás elragadtatásba esett, mi alatt misézett. 1919-ben írta egyik levelében, jó egészségben vagyok, pedig éjjel-nappal el vagyok foglalva, naponta százakat gyóntatok. Egy pillanat szabadidőm sincs, de éljen Krisztus, aki hivatásomban annyira segítségemre van. Sokat bőjtölt, olyan keveset fogyasztott, hogy napi ételadagjából egy egyéves gyermek sem tudott volna megélni. Korunk pápái tisztelték, és imádságait kérték. 15. Benedek pápa így nyilatkozott róla. Rendkívüli ember, amilyet Isten csak időnként ajándékoz a világnak. 12. Pius szent embernek nevezte. 6. Pál pedig Pio atya halála után így nyilatkozott szerzetes társainak, nézzétek ezt a tömeget, amely köréje gyűlt. Miért? Vajon azért, mert bölcs ember volt? Mert sok pénz felett rendelkezett? Nem, hanem azért, mert szentmiséit alázatosan mutatta be. Mert reggeltől estig gyóntatott. mert az Úr Jézus sebeit hordozta, az imádság és a szenvedés embere volt. Második János Pál pápa pedig különösen is tisztelte. Nem sokkal pappá szentelése után fölkereste az akkor már nagy hírnévnek örvendő kapucinust, és elvégezte nála a szentgyónását. Utána Pió atya állítólag megjövendölte neki, hogy pápa lesz, és merényletet fognak elkövetni ellene. A Szentatya egyik németországi útja alkalmával megkérdezték, hogy igaz-e mindez. Állítólag igennel válaszolt. Ez a magyarázata annak, hogy mint lengyel bíboros másodikként írta alá a lengyel püspökök kérését, amelyben Rómától kérték boldoggáavatását. 1987. májusában születésének 100. évfordulóján a pápa újból felkereste sírját és nagy szentnek nevezte. Pió atya 81 éves korában, két nappal aranymiséje után hajnali 2:30-kor hunyt el. Üvegkoporsóban ravatalozták fel, hogy még egyszer utoljára mindenki láthassa. Temetése diadalmenet volt. 10 kilométer hosszú sorban 100 000, a világ minden tájáról érkezett ember imádkozott hozzá. 1987. szeptember 14-én sírjánál imádkozott Teréz anya is. Közben járására sok ima meghallgatás és csoda történt. Amint már említettem, II. János Pál pápa 1999. május 2-án boldoggá avatta, 2002. június 16-án pedig szentté avatta. Pió atya gondolataiból egy rövid kis imádság. Először, Uram, múltamat irgalmasságodba, jelenemet szeretetedbe ajánlom, jövőmet gondviselésedre bízom. Mi jobbat tudunk adni Istennek, mint a szenvedést? A szenvedés kegyelem, mondta Páter Pió. Tőle való a következő mondás is. Ha ima közben akaratlanul szórakozott vagy, csak nyugodtan folytasd. Végül érdekes kijelentése, majd ha meghalok, sokkal nagyobb zaj csapnak körülöttem, mint életemben. Kérjük Páter Pió atyának közben járását minden ügyünkben, bajunkban.
1: A Napszentje című műsort hallották.

0: Október 17-én ünneplőbe öltöznek a cserkészek, cselkészbára készülnek, nem is akármilyen alkalomból, hiszen idén emlékeznek a 113. Turul cserkész csapat megalakulásának 113. évfordulójára. Hogy mivel készülnek az estére, és kiket várnak a bálba, arról Lantos Borbély Katicát, az esemény egyik főszervezőt kérdezem. Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó munkát!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó munkát! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kedves Katica, tehát ahogy említettem, 113 éve alakult a 113. Turul cserkész csapat. Gondolom ezt a szép egybeesést nem lehet ünneplés nélkül hagyni. Egyébként melyik csapatra kell gondolnunk? Ugye az már ma már nem létező csapat a 113.
1: Igen, készültem egy kicsit így a történelemből, mert lehet, hogy akik ismerik a komáromi cserkész csapatot, tudják, hogy most már a Jókai Mór nevet viseli, és lehet, hogy kicsit meglepődnek, hogy most miért is a Turul cserkész csapat évfordulója kapcsán ünnepünk. Hát, ahogy említetted, atyám, 1913 májusában alakult meg az első felvidéki cserkész csapat itt Komáromban, és a 113. számú Turul cserkész csapat néven működött. Majd a történelemből tudhatjuk, hogy 1944-ben betiltották a cserkészetet Magyarországon, majd 48-ban Csehszlovákiában is, eddig még azért tudtak a cserkészek valahogy működni. És hát 1990. március 11-én megalakult a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség, és ugyanezen az éven, október 21-én újjá alakult a komáromi cserkész csapat, és ekkor már a második számú Jókai Mór cserkész csapat nevet vette fel, tehát így ez a kettős névkapcsolás a komáromi csapathoz, és hát idén a 113. számú Turul cserkész csapat a 113. évfordulója alkalmából cserkész bált rendez, ez ilyen úgy mondom, sőt, ilyen mágikus
0: 1913-ban jött létre, tehát háromszor is van ez a 13-as, ugye?
1: Igen, tehát ilyen mágikus szám kapcsán gondoltunk arra, meg most már tényleg régen nem volt Komáromban cserkészbál, így hát úgy döntöttünk, hogy éppen itt az ideje.
0: Egyébként milyen hagyománya van a cserkészbálnak? Ugye most vagy egy régi rendezvényt elevenítetek fel, vagy most valami újat szeretnétek teremteni, vagy ez most egy kivételes alkalom?
1: Nem, hagyománya van egyébként Komáromban a cserkészbáloknak, de most az utóbbi években valahogy ez így elmaradt. Ugye hagyománya van eleve a cserkészetben, vagy a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben az egyik legismertebb a Palócia végvárának a báljai, amelyek tényleg minden éve

0: sor kerül, ugyanis Balogh Katalin csapatparancsnokunk, aki 31 éve vezeti a második számú Jókai Mór cserkész csapatot, idén átadja ezt a stafétát a fiatalabb generációnak, és hát talán egy ilyen ünnepélyes cserkészbál alkalmával lesz ez nagyon szép és megható, hogyha ezt így a idősebb generáció átadja a fiatalabb generációnak.
1: Mennyire lesz cserkészes maga a bál? Kiket vártok elsősorban, egykori és jelenlegi cserkészeket, családtagokat, barátokat, vagy tulajdonképpen bárkit, aki szívesen ünnepelne veletek?
0: Valójában a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetségben meghirdettük minden cserkész számára, aki betölti a 16. életévét, tehát valójában rover korosztályt, és a valamikori volt cserkészeket is mindenkit telefonon is, e-mailben, vagy személyesen is megkerestünk, hogy nagyon-nagyon várjuk őket. A terem kapacitása 150 férőhely, úgyhogy bátran lehet jönni, körülbelül a felénél tartunk, de október 17-éig még bízunk benne, hogy legalább 113-an leszünk, mert meglepetéssel készülünk a 113. vendégnek, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan eljönnek.
1: Ha valaki most kedvet kapott hozzá, mit kell tudnia a jelentkezésről, a belépőről és a helyszínről?
0: A helyszín Komáromban lesz, és mindenképp a szervezőket kellene keresni. A főszervező Balogh Katalin mindenkori csapatparancsnokunk, és Farkas Zsófia őrsvezetőnk, de bátran kereshetnek engem is, és más vezetőinket, akiket ismernek Komáromban, de hogyha személyesen nem ismernek bennünket, akkor az interneten is megtalálhatnak bennünket, hogyha beírják, hogy második számú Jókai Mór cserkész csapat, majd egy jelentkezési ívet kell kitölteni, és egy szimbolikus belépő jegyet kell váltani. Egyébként csak a jó kedvet és saját magát kell hozni az embernek.
1: A cserkészek tehát október 17-én este 7 órától várják az ünnepelni és táncolni vágyokat a bálba. A cserkészbál részleteiről Lantos Borbély Katicával, az esemény egyik szervezővel beszélgettünk. Katica, köszönöm szépen, jó munkát és jó készülődést kívánok!
0: Nagyon szépen köszönjük, Isten áldjon benneteket, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Minden jót, köszönjük szépen.
0: Minden jót.

Kedves hallgatóink, egy dologgal még adósak vagyunk önöknek, ami pedig nem más, mint a héten megjelenő Remény heti lap következő lapszámának ajánlója. Ez következik most. Juhász Attila vezércikke és Jakubec Márta írása: a keresztény oktatás néhány kérdése felett gondolkodik el a Remény heti lap friss lapszámában. A témához szorosan kapcsolódik Ajpeg Gabriella új sorozatának első része is, amely a családi pasztorációról szól. Cikkében az elmélet mellett számos gyakorlati tanács is található. Masszai Dása, Jókai négy gyermekes családanyával, a Remény heti lap Mária Völgyi búcsújának kántorával készült az eheti interjú, amely az újság 5. oldalán olvasható. A Szlovákiában is működő csenákoló közösség Majnek Antal ferences püspök atya Nagy Magyaron tett látogatása alkalmából hívja fel a heti lap a figyelmet. A függőségekből gyógyulni vágyókat szívén viselő püspök Szentmiséjén ugyanis néhány Szentkirályfáról is érkeztek, ahol a közösség háza áll. Bali Mária a digitális világban élő fiatalokért fohászkodik, és erre buzdít másokat is. Nagy András atya ez alkalommal azt a költői kérdést teszi fel: érdemes ma vallásosnak lenni? A friss lapszámból sem hiányoznak a magyar irodalom gyöngyszemei. Márai Sándor, Szület című művének részlete, valamint Fekete István, az ősz segítenek az évszak aktualitásainak átélésében. Az egyház és az elvándorlók és menekültek világnapján tartja az évközi 26. vasárnapot. Erre utal a liturgikus naptár és a homília is, amelyet ez alkalommal Molnár Tamás atya írt.

A 215 évvel ezelőtt született románfalmi fehérvári Miklós a müncheni kódex felfedezőjét Csáky Károly tanulmánya mutatja be. A napraforgó rovat szeptemberi része a nagymanosi ifjúsági találkozóra invitálja a fiatalabbakat. A példaképekről Ivkovics Krisztina ír cikkében, megemlíti a hozzá közel álló szegények szemorvosát, Boldog Batthyány Stratoman Lászlót, talán valamennyire pedig az egyházunk új szentjei és boldogjai elnevezési sorozat most bemutatott alakja lesz hatással. A Nyitra folyó mentén tartott zarándoklatról, egy kis boldogasszony búcsúról, valamint a Peredi Kálvária búcsújáról is tudósít alap. Emellett természetesen vatikáni és világegyházi hírek is szerepelnek a friss lapszámban. Kedves hallgatóink, ez volt a héten megjelenő heti lap, remény heti lap következő lapszámának ajánlója.

0: Kedves hallgatói család, a napindító végére érkeztünk, megköszönjük figyelmüket. Szintén a Budapesten szolgáló technikusnak is a szolgálatot a tehetik, továbbra is maradjanak a Mária Rádióval. Áldott szép napot kívánva búcsúzik önöktől.
1: Berta Péter.
0: És Lépes Lóránt atya. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Nem tudhatom, hogy mások-e tájék mit jelent,

0: Rádió. Kedves hallgatóink, a következő percekben Szabó Tamás, a Mária Rádió és a Mária út önkéntes elnöke emlékezik meg Gál Jenő Verbita szerzetes atyáról.
1: Emlékezni jöttünk össze Gál Jenő atyára. Én őt 1998. novemberében ismertem meg, amikor egyik barátom elhívott a kurzióra. Ő nálam egy korosztállyal volt fiatalabb, és nem mert valószínűleg egyedül elmenni, vagy arra gondolt, hogy elhívjon oda egy bűnös embert is. Így kerültem Kőszegre, Jenő atyát. Ott az első perc is bennem van, ahogy találkoztunk. Bementem a bencés rendházba még, és Jenő atya is ott volt a fogadó testvérek között, és az első kérdés az volt hozzám, hogy hozott kártyát. Nem hoztam, de kimegyek a boltba, azt veszek, gondoltam magamban, de aki tudja, hogy milyen a kurzió, az utána érezhette, hogy itt egy nagyon mély tréfa volt ez. Nos, van a kurzióban egy imádság. A papokról szól. Az imádság úgy szól, hogy Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk. Jenő atyában megismerhettünk egy jó papot. Az életét talán ismeritek. Jelent meg könyve is, önmaga leírta az életét. Én most csak néhány fordulatot idézek fel. Négyen voltak testvérek, 1929-ben született egyébként. Nagyon hamar elveszítette az édesapját, és édesanyja nem tudta a négy gyereket fölnevelni, ezért rokonokhoz adta ide, Szentvérántra. Később, amikor a rendházból, Kőszegből kiköltözött, kérdeztem tőle, de miért Szentlérántra jön? Én nem tudtam, hogy itt nevelkedett. Azt mondja, tudja, mert én ott mindenkit ismerek. Mindenkinek tudom a nevét. Mindenkit ismerek a temetőben. De hogy miért jött ki? Kérdeztem tőle a rendházból. Mondja, hogy tudja, már ott nincs kit megtérítsek. Szónoknak készült, papnak készült már 6 éves korától. És amikor a középiskolát járta, akkor már úgy képzelte el magát, mint Magyarország nagy szónoka, mert egyébként hitszónoknak is kitűnő volt. És mit ad Isten? Mire 20 éves, addigra pont megszüntetik a papi működések, a szerzetességek működési lehetőségét. Ő 20 évesen Németországba kerül, ott végzi el a papi tanulmányait, és aztán 54-ben lesz pap, és 55-ben ezt a fiatal embert, 26 éves ekkor, kidobják Argentínába. Nyelvet nem tud egyáltalán, majd néhány hónap után, mert Argentína erősen polgárháborús állapotokat élt meg akkoriban, Paraguayba vezényelték ideiglenesen. Ahogy ő szokta fogalmazni, utalva Magyarországot elfoglaló oroszokra, hogy ideiglenesek itt tartózkodtak, ő azt szokta mondani, hogy 34 évig ideiglenesen Paraguayban tartózkodtam. És 89-ben vezényelték haza őt, és még néhány rendtársát, ahogy ő fogalmazott, azért, hogy segítsük a düledező keresztet fölállítani. Jenő atya papi elmondata az volt, hogy Isten igéje terjedjen. Ez a második tesszaloniki levélben van. Isten igéje terjedjen. Ez volt a küldetése. És nagyon pontosan látta a magyarországi helyzetet, hogy itt egy düledező keresztet fel kell állítani, sőt, engem nagyon megleptek a nagyon világos mondatai arról, hogy Magyarországon az egyház olyan helyzetben van, minthogyha a második vatikáni zsinat még nem zajlott volna le Magyarországon. Stratéga volt Gál Jenő atya abban, hogy szolgálja Isten igéjének terjedését. És a papi küldetését még egy mondattal kiegészítette 1993-ban. Azzal egészítette ki, hogy azért dolgozom, hogy Magyarország újra keresztény legyen, mert csak akkor van jövője. Ez a kiegészítés egyébként Antal Józseftől származott. Antal József a halálos ágyán mondta ezt a gyóntató papjának, hogy azért szolgáltam, hogy Magyarország újra keresztény legyen, mert csak akkor van jövője. És hogyha kicsit belemennék most Magyarország problémáiba, akkor arra mindegyikre azt tudnánk mondani, hogy nincsen más megoldása. Csak keresztény megoldása van. Nincsen pénzügyi politika, semmilyen más megoldása nincs. A gyermek, kevés gyereknek, a családok szétesésének, a társadalom egymásnak feszülések, nincs megoldása más. Magyarország újra keresztény legyen. És miért ezt is hozzátette? Ezt pedig Izajástól, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg. Ilyen egyszerű. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. És ezért rendkívüli adottságai voltak az Istentől, és igazi stratégaiként gondolkodott arról, hogy hogyan tudja a feladatát teljesíteni. Megpróbálom összeszedni nektek, mik is azok a frontok, amiket őt kinyitott annak érdekében, hogy szolgálja ezt a célt, hogy Magyarország újra keresztény legyen. Először is kellett egy hely, ahol a missziót végzik. Ez a hely először Kőszegen volt, a Bencés rendházban. Aztán megszerezte, visszaszerezte a korábbi rendházát a verbitáknak, újjáépítette, majd Budatétényben felépítette, az ő vezényletével készült el a Szent Arnold lelki gyakorlatos ház, ahol ma is tartanak még kurzusokat. Másodszor a magyarországi helyzethez alkalmazkodva módszert keresett arra, hogy hogyan lehet itt ebben a Istentől elszakadt világban, inkább azt mondanám, hogy eltrehánykodott világban hirdetni Isten igéjét, és a kurzió módszerét találta meg. Más módszereket is használtak ők, de a kurzió volt az, amit alkalmasnak találtak Magyarországon, hogy használják. A kurzió nem csak, hogy elindított a Kőszegen 1990-ben, ez volt az első magyarországi kurzió Kőszegen. Egyébként korábban, egy évvel korábban egy német nyelvű volt Iszkaszentgyörgyön, és 90 őszén megindult a mozgalom. Volt, amikor évente 25 kurziót tartottak Kőszegen. És utána terjedt, tehát a másutt is létrejöttek a kurziós központok, így például Budatétényben. A harmadik ilyen szempontja volt, hogy a kereszténység egészében gondolkodott, ha úgy tetszik, ökumenikus szemléletű volt, mert ő indította el a református kurziókat is. Konkrétan úgy egyébként, hogy azt mondta nekünk, hogy hívjátok el a református cimboráitokat a kurzióra, mert nekik is kell ez a mozgalom, hogy megerősödjünk. És amikor csodálkozva néztünk, hogy de hát a reformátusokat ide, akkor mondta, hogy hát most mit csodálkoznak? Kicsavarják a katolikus villanykörtét is, becsavarják a reformátust. Ugyanúgy fog világítani, mert a delej ugyanaz. És ebben teljesen igaza volt Jenő atyának. A következő ilyen, ha úgy tetszik, stratégiai gondolkodását mutatja a közösségépítés. Gondja volt arra, hogy ment utána a kicsi kurziós közösségeknek az egész országba. Az ő jelenléte az biztosította, hogy az emberek együtt legyenek, még akkor is, hogyha esetleg kihagytak egy időt, mert az ő megjelenése újra összehozta a közösséget. Csapatépítésben is remek volt, abban az értelemben, hogy szerette volna az ő gondolkodását átadni másoknak, ezt a rendkívül erőteljes missziós elkötelezettséget, ezt papi lelki gyakorlatokkal, azok szervezésével végezte el. Volt olyan év, amikor 350 pap járt Kőszegen lelki gyakorlatra, és nyilván ez egy komoly missziós csapatot jelentett. A mai kornak megfelelően a következő ilyen stratégiai gondolkodása a média szerepe volt. hogy szükséges, hogy sokkal erőteljesebben legyen jelen a hit terjesztése a médiában. Igen, Gál Jenő adott feladatot arra, hogy a Mária Rádió meg legyen szervezve. És amikor 5 év munka után elindult, akkor ő volt az első, aki a hosszú lelki gyakorlat sorozatot tartott. Emlékszem, hogy felhívtam, hogy indulunk, kéne anyag. És mondja, hogy jaj, én már öreg vagyok, olyan nem tudok már beszélni, se csak úgy makogok, mindegy kecske. És akkor ott álltam, hogy nem lesz ebből semmi. 2 hét múlva felhívott, hogy na jöhet az első 150 elmélkedésért. Mert ilyen volt. Nem csak a rádiót tekintette egy média szempontjából fontosnak, hanem az online világot is használta. Mutatta nekem, hogy volt olyan nap, amikor 100 e-mailt küldött el, és kapott 100 e-mailt. De egész életében folyamatosan foglalkozott az emberekkel. A médiához még az is hozzátartozik, hogy az írott világban is jelen volt, 2 könyve jelent meg. A 2 könyvnek a címe nagyon jól mutatják az ő gondolkodását. Az elsőnek megjelent könyvének az a címe, hogy mit álltok itt tétlenül? A másodiknak meg az, hogy menjetek a szőlőbe dolgozni. Mindegyik biblikus, de ez az ő gondolkodása. Mit álltok itt tétlenül, amikor dolog van? Hozzá tartozik az ő karizmájához a nagyon erős személyes segítség. Én amikor eljöttem ide Szentlérántra, nem volt nap, nem volt óra, hogy ne nyitotta volna rá valaki az ajtót. Ne kért volna valami segítséget. Általában nyilván lelki segítséget kértek. Jöttek a kicsi gyerekek az akkor már jó 70 fölötti emberhez. És mindig volt egy pici gondja rájuk. Egy kicsi csoki, nem tudom, valami. Neki egyébként az volt az elve, hogy én nem kérek senkitől semmit, de mindent elfogadok. Mert továbbadta ugyanis. Látta, hogy kinek mire van szüksége, továbbadta. Tehát a személyes segítség, a személyes foglalkozás az emberekkel, ez nagyon nagy erőssége volt. Aztán a gondolatai között ott volt az, amit aztán Ferenc pápa emelt fel gondolatként az egyház elé, a periféria. A börtönkurziók elindulása az Gál Jenő atya kezdeményezése. Persze voltak emberek, akik megcsinálták, de ő adta ki a feladatot. Ő mondta, hogy kell börtönkúzió. És a börtönkúzió olyan szépen megy, azóta is. A perifériák. Ez volt ugyanúgy a gondja, mint Ferenc pápának. Aztán felismerte az a mostani időben, hogy mik a hithirdetés új módszerei, mert az volt a szemlélete, hogy az egyház hagyományos lelkipásztori módszerei, tehát az egyház hagyományos lelkipásztori módszerei elégtelenek és alkalmatlanok. Ilyen világosan beszélt Jenő atya, és ezért kulcs szerepe van abban, hogy a zarándoklás újra élet Magyarországon. A Mária út felépülésében Jenő atyának pontosan olyan erős szerepe van, mint a Mária rádió felépülésében. Amikor én idejöttem Szentlérántra, mindig őt egy család vette körül. Olyan volt ez a kép, tudjátok, mint a jó pásztor, aki ismeri is a juhait, szereti is a juhait, és a juhok is szeretik őt. Ahogy Ferenc pápa fogalmazott később, ő bárányszagú pásztor volt. Ugye Ferenc pápa ezt kérte, amikor pápa lett, hogy legyetek, mondja a papjainak, bárányszagú pásztorok. És ez mutatta azt a végtelen emberséget és megértést, ami ha megvan egy papban, akkor ott nagyon erős közösség van. De hálás köszönet nektek, sorkifaludiak, szentirántiak és a többiek a környékről, hogy segítettétek, támogattátok az ő munkáját, de azt hiszem ez a család volt itt Szentléránton. Végül azt szeretném nektek elmondani, hogy egy vagyok a közül a 30-50 ezer ember közül, nem tudom kik egyébként, nem tudom mennyien vagyunk, akiknek a kurzió megváltoztatta az életét. Az életét abban, mi a fontos. A kurzió ugyanis annak az embernek, aki nincs beoltva az Isten ellen, annak egy személyes Isten élmény lehetőségét nyitja meg. Én eddig 26 évet dolgoztam a kurzióban. Legalább 100 kurziót vezettem világiként. Azon legalább 2000 ember ment át. Összesen két esetet tudok mondani, aki bezárta magát egy beton ketrecbe, és azon nem tud átmenni semmi. A többi mind egy teljesen új világot látott meg, és az életét ez alakítani tudta. Azért jöttünk össze, hogy hálát adjunk a Jóistennek Gál Jenőért. És azzal zárom, túl azon a köszöneten, amit titeket illet, hogy őrzitek emlékét, hogy amit az elején is mondtam. Hálát adok azért, Istenem, hogy nem csak olyan papokat adsz nekünk, akiket megérdemlünk, hanem jó papokat adsz nekünk. Isten áldja Gál Jenő atyát emlékét, és őrizzük meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó Tamás, a Mária Rádió és Mária út önkéntes elnöke emlékezett meg Gál Jenő Verbita szerzetes atyáról.
1: Hírek.
2: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében, kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írt a szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Egyházunk a mai napon Szent Pió áldozó papra emlékezik, szentmisénket elhunyt mártírt ajánljuk föl. Szentmise elején Pió atya imádsága. Uram, maradj velem, mert Te vagy az én életem. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Szent Pió áldozó papnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közbenjárására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a példabeszédek könyvéből. A szent ősök bölcsessége így tanít. Az Isten minden szava színtiszta igazság, megvédi azt, aki szüntelenül bízik benne. Szavához ne tégy hozzá semmit, hogy meg ne fedjen, és hazugságban ne maradj. Két dolgot kérek, ezt add meg, Uram, mielőtt meghalok. A csalárd hazugságtól óvd meg lelkemet, és ne adj nekem se gazdagságot, se nyomort. Csak annyit adj, Uram, hogy épp elég legyen, hogy jól lakván meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, hogy vajon ki az Úr, és szükségből se lopjak, meggyalázva Istenem nevét. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen.

Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Jézus összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ödölök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket, meghagyta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Ezek az evangélium igény. Kedves testvérek, hét első három napján egyházunk a példabeszédek könyvét hallatta, és ebben a példabeszédben össze van foglalva az egyiptomi, mezopotámiai, és a görög gondolkodásnak összes közmondása, találós kérdése, és mindaz, ami az ember életét segítheti. Salamonhoz kapcsolják a könyvnek a keletkezését, Salamon bölcsessége van összegyűjtve ezekben a könyvekben, amelyek egyetlen egy célt fogalmaznak meg, hogy lehet az embernek ebben az életben morális, erkölcsi törvényeket betartva jövője. És eljut oda, hogy akármennyire is szeretné betartani a törvényt, akármennyire is követi a bölcsességet, az isteni bölcsességet, van egyfajta bizonytalanság, egyfajta rizikó, hogy még akkor sem sikerül minden úgy, mint ahogy a törvényben, a bölcsességben, az Isten rendelésében benne kell legyen. Ez a bizonytalanság végig hordozódik ebben a könyvben, aztán Jób és a Prédikátor könyve ad majd előre mutatóbb választ, amely szinte már a föltámadásnak a reményét hordozza. Az apostoloknak az a feladatuk, hogy elmenjenek és hirdessék az evangéliumot, Krisztus föltámadásának titkát, Krisztus föltámadásának hitét, Krisztusnak azt a töbletét, amellyel a tanítványok kell, hogy rendelkezzenek. A tanítványok továbbadják az egyházban a küldetést, a hitet, a hitvallást, Krisztusnak a tanítását, és így jutunk el a mai szentünkhöz, Pió atyához, aki szinte egész életét a gyóntató székben tölti, 12 órán át gyóntat, hordozza Krisztus szebb helyeit, hordozza azt a tanítást, amely a keresztre mutat. És elmondja, hogy belép az életünkbe a kereszt, és ebben a keresztben benne van, hogy mi ezt nem szeretjük. Tudunk róla beszélni, tudjuk mondani, akkor, amikor másokon van, saját keresztünkkel azonban kicsi visszafogottabbak vagyunk. Azt mondjuk, hogy a keresztet föl kell ajánlani, magunknak pedig ilyen Uram, csak lehetőleg valami kisebbet adj nekem. Lehetőleg valamilyen összecsukhatót. Lehetőleg könnyű legyen, és ha nagyon lehet, akkor inkább ne is most add ezt. Így vagyunk, Pió atya viszont rámutat a keresztnek arra a titkára, amely ott van az ember életében. Isten nem felejt el bennünket. Szent II. János Pál pápa 2002-ben, amikor szenté avatja Pió atyát, azt mondja, a Pió életében láthatjuk, hogyan válik a Krisztus iránti szeretetből hordozott szenvedés a szentség útjában. Fontos. Mi sokszor azt kérdezzük, miért Uram? Miért történt ez? Miért pont velem? Miért nem változik meg ez az ember? Miért nem ért meg engem az a másik? Miért nekem kell ezt elviselni? Pió lassan eljutott a kérdéshez, annak a másik feléhez. Uram,
mit kezdjek ezzel veled? Óriási különbség, hiszen amikor a szenvedést kapjuk, akkor általában bele akarunk feszülni a keresztbe, de amikor Krisztusra tekintünk, minden szenvedésnek lehet kiért, valakiért fölajánlani. Lehet a szenvedésnek kiértje, és ez már egészen más, gondolkodik tovább Pió atya. Életének másik nagy fontos kérdése a gyóntatószék, és amikor Pió hallja a gyónót, akkor elmondja, hogy semmi baj, mindenki hibázik. És Pió azt is mondja, hogy ezt komolyan gondolja.

0: az irgalmat, a megbocsájtást, azt a lámpást, amelyet hallottunk a mai zsoltárban, azt a bölcsességet, amelyet ma a példabeszédek könyvében olvastunk. Uram, lehet, hogy én vagyok az, aki a te lámpásodra, a te utadra vágyik. Ebben a vonatkozásban segít bennünket, Pió atya, ebben a vonatkozásban állítja elénk azt a három szót: imádkozz, remélj és ne aggódj. Mi inkább azt szoktuk, hogy aggódunk, számolgatunk, tervezünk, mérgelődünk mindenkivel, aztán a végül egy kicsit is imádkozunk. Pió azt mondja: imádkozz, remélj és ne aggódj. Persze ez azt is jelenti, hogy ott van a hitünk, amire tudjuk építeni a következő pillanatunkat, reménytelenségünket. És ki tudja mondani: Uram, segíts, hogy én engedjem, hogy te vezess engem. Mai szentünk ebben ad példát, abban, hogy amikor az egyház indexet tette, amikor megtiltotta, hogy gyóntasson, amikor eltiltotta papi működésétől, akkor mindig engedte, hogy Jézus vezesse őt. Irgalom. Szent II. János Pál pápa Pió atyát az irgalom szolgájaként mutatta be. Gyóntatószékében sok embert fogadott, s bár néha szigorúnak tűnt, a célja nem az ember megszigyenítése volt, hanem hogy elvezesse a bűnbocsánat békéjéhez. Mert Pió atya tudta, az ember nem attól változik meg, hogy megszégyenítik, hanem attól, hogy megtapasztalja, van visszaút. Újra kezdhetünk. És amit elrontottunk, azt kezdjük újra. És akkor, ha Jézusba belekapaszkodom, akkor már érzem, hogy van reményem, az elesésből föl tudok kelni, akkor már az imádságom is szinte meg tud erősíteni. Imádkozni, remélni és eljutni Isten békéjéhez. Feladatunk Pió atya segítségével. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyet Szent Fia életét áldozta.
1: Krisztus egyházának egységéért, békéjéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg.
1: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Elhunyt Márti nővérünkért, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten örök országába eljusson, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg
0: minket. Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus, a mi Urunk által.

0: hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Mindenható Istenünk, kérve kérjük fölségedet, hogy ez a Szent Pió emlékezetére felajánlott áldozat, míg isteni hatalmadat dicsőíti, tegye hatékonnyá a mi életünkben is üdvözítő kegyelmedet, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Pió ünnepén, erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, Márta szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiad halálában, részesüljön fiad feltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítás szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelüljetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomáján. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Pió atya áldozás utáni imáját együtt tudjuk imádkozni. Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem, nélküled lankad buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom, nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy megmutatod nekem akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled akarok lenni. Maradj velem, Uram, azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Amen. Könyörögjünk. Részesültünk mennyei lakomádban, Urunk Istenünk. Szent Pió emlékezetének ünnepén. Add meg, kérünk, hogy amit most itt megünnepeltünk, annak teljességét az örök élet örömében elérjük, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hálája.

Vas Albert, a bujdosó imája. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, gyújts föl szent tüzetet az emberek szívében. Az emberek agyára árazd el bölcsességed. Értsék meg valahára, mi végből van az élet. Arasznyi kis idő csak, mely ajtódig vezet, de előre csak a jó visz, a gonosz visszavet. Legyen megint az ember képedre alkotott, utálja meg már egyszer, mit maga alkotott. Romlandó kincsekért ne törje magát senki. Igyekezzék helyettök jobb kincseket szerezni. Jó tettek nyugalmát, derűt és békességet, mit el nem fúj az orkán, s rontó tűz meg nem éget. Gőgből és gyűlöletből mindent, mit föltalált. Vedd ki, uram, kezéből a keserű pohárt, rémségek éjszakáját, váltsad föl virradatra, az emberi világot szebbre és igazabbra, hogy törvények közt első a szeretet legyen, üljön jó indulat a kormányszékeken, az igazság előtt hajoljon meg a fegyver, és élhessen szabadon e földön minden ember, és legyen egy akol, és egy legyen a pásztor, növelj pásztorbotot virágzó rózsafából. S ha mindezeket szépen elrendezted egyképpen, a népek közt, uram, nekem is van egy népem. A érdemét kegyednek a szenvedéssel méred, úgy egynek sincs annyi szent jussa, mint e népnek. Mások bűnért is őt verte ostorod, sok súlyos nagy keresztet szó nélkül hordozott, legjobb fiait vitte mindig Golgotára, s jó tettének soha, csak bűnének volt ára. Uram, adj békességet a Kárpátok között, sehol még földet annyi könny és vér nem öntözött, sehol még annyi színes, nagy álom nem fakadt, s árvábbak prófétáid sehol se voltanak, sehol annyi virág, sehol annyi bánat. Szeresd jobban, uram, az én szegény hazámat, bár megtagadta tőlem a békét s kenyeret, engem sújtasz, uram, amikor őt vered, mert népem, fajtám, vérem, fájdalma benne még. Szánd meg, Uram Isten, Attila nemzetét, adj békés aratás sok vérvetés után, nyugodjék meg kezed gondvert a homlokán. S ha áldásod a földön elért kicsint s nagyot, jussak eszedbe én is, ki bujdosó vagyok. A Kárpátok alatt, ahol apáim éltek, rendelj ki nekem is egy csendes menedéket. Akkora legyen csak, hogy elférjek én, s a béke. Nézzen az ablakon patakra, fára, rétre, kenyér mellé naponta jusson egy szál virág, s láthassam, amint téged dicsér egy új világ. Uram, ki fönn az égben lakozol a fényességben, hallgasd meg kegyesen, hallgasd meg könyörgésem.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Százharmincharmadik pont. Nehéz általános ítéletet mondani a genetikailag módosított szervezetekről, az úgynevezett GMO-król. Legyenek azok növények vagy állatok, orvosi vagy mezőgazdasági célból előállítottak, mert nagyon különbözhetnek egymástól, és több szempontot kellene figyelembe venni. Továbbá a kockázatokat nem mindig magának a technikának, hanem a technika nem megfelelő vagy túlzott alkalmazásának kell tulajdonítanunk. A genetikai módosulásokat valójában számos alkalommal maga a természet hozta és hozza létre. De még az emberi beavatkozás által okozott módosulások sem újkori jelenségek. Az állatok háziasítása, a fajok keresztezése és más, ősi, általánosan elfogadott gyakorlat mind ide sorolható. Érdemes felidéznünk, hogy a génmódosított gabonafélék tudományos kifejlesztésének kezdete olyan baktérium megfigyelése volt, amely egy növény génállományának módosulását természetes módon, önmagával és önmagától idézte elő. De a természetben ezeknek a folyamatoknak lassabb üteme van, amely nem hasonlítható a mai technológiai fejlesztések által előidézett gyorsasághoz, még ha e fejlesztések mögött több évszázados tudományos fejlődés áll is. 134. pont. Bár nincs cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy a génmódosított gabonafélék káros hatással lehetnek az emberre, és bár egyes térségekben felhasználásuk gazdasági növekedéshez vezetett, ami problémák megoldását segítette, komoly nehézségek is felmerülnek, amelyeket nem szabad relativizálni. Sok helyen, miután bevezették ezeket a terményeket, a termőföldek kevés ember kezébe kerültek annak következtében, hogy fokozatosan eltűntek a kis termelők, akik mivel elveszítették meg művelt földjeiket, kénytelenek voltak felhagyni a közvetlen termeléssel. A leggyengébbek bizonytalan helyzetű munkásokká válnak, és sok vidéki munkavállaló végül a városok nyomornegyedébe kénytelen vándorolni. A génmódosított növények termőterületeinek kiterjesztése tönkreteszi az ökoszisztémák összetett működését, csökkenti a termelői változatosságot és hatással van a regionális gazdaságok jelenére és jövőjére. Több országban is megfigyelhető az a tendencia, hogy az oligopóliumok jönnek létre a magtermesztésben és az ehhez szükséges egyéb termékek területén, és a függőség még súlyosabb, ha a steril vetőmagok előállítására gondolunk, ami arra kényszeríti a falusi gazdálkodókat, hogy a termelő cégektől vásárolják meg azokat. 135. pont. Kétségtelenül állandó odafigyelésre van szükség, hogy számításba vegyük az összes ide tartozó erkölcsi szempontot. Ennek érdekében biztosítani kell egy olyan tudományos és társadalmi vita lehetőségét, amelynek felelősnek és széleskörűnek kell lennie a GMO-kkal kapcsolatban, és képes figyelembe venni minden rendelkezésre álló információt, és képes a dolgokat nevükön nevezni. Időnként nem tesznek ki az asztalra minden információt, hanem válogatnak közülük saját érdekeik szerint, legyenek azok politikaiak, gazdaságiak vagy ideológiailag. Ez megnehezíti a kiegyensúlyozott és megfontolt ítéletalkotást a különböző kérdésekről, valamint az összes változó figyelembevételét. Kell, hogy legyenek vitafórumok, ahol azok, akik valamilyen módon közvetlenül vagy közvetve érintettek lehetnek, mezőgazdasági termelők, fogyasztók, hatóságok, vetőmag előállítótok, kifejezhetik nehézségeiket, vagy részletes és megbízható információkhoz juthatnak, hogy jelenlegi és későbbi közjót szolgáló döntéseket tudjanak hozni. Ez összetett környezetvédelmi kérdés, ezért tárgyalása minden szempontot figyelembe vevő, átfogó látásmódot igényel, ehhez pedig legalább jobban kellene törekedni a különböző típusú független és interdisziplináris kutatások finanszírozására, amelyek új megvilágításba helyezhetik a dolgokat.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon sokszor elgondolkodok azon, hogy ebben a összekuszált világban hogyan és miképpen tudunk beszélni Istenről. Hogyan tudjuk elvinni kortársaink felé? Először is nyilván saját magunknak kell tisztában lenni azzal, hogy mit jelent számunkra az Isten. Sokszor leköt bennünket a társadalomnak a kábrázata. Az evangélisták elmondják, hogy Isten országa hirdetése közben maga Jézus is feltette magának a kérdést. Mihez hasonlítjuk Isten országát? Milyen példázatot mondhatunk róla? Tehát hogyan tudunk beszélni egyáltalán Istenről? Azért vagyunk képesek beszélni Istenről, mert ő beszélt velünk. Az első feltétel ahhoz, hogy beszélni tudjunk Istenről, az, hogy meg kell hallanunk, amit maga Isten mondott. Isten beszélt velünk. Isten nem valami távoli hipotézis a világ keletkezéséről, nem egy tőlünk nagyon távoli matematikai intelligencia. Isten érdeklődik irántunk, szeret bennünket, személyesen belépett a történelmünkbe, közölte magát egészen a megtestesülésig. Tehát Isten életünk valóságos része. Oly nagy, hogy van ránk ideje, törődik velünk. A názáreti Jézusban találkozunk Isten arcával, aki leszállott az égből, hogy ermelüljön az ember világában, a mi világunkban. És tanítása nekünk az élet művészetét, a boldogság útját, megmutatja, hogy megszabadítson a bűntől, és Isten fiaivá tegyen bennünket. Jézus azért jött, hogy üdvözítsen minket, és megtanítson a jó evangéliumi életre, ami nem más, mint a normális emberi élet. Istenről beszélni elsősorban azt jelenti, hogy tisztában kell lennünk azzal, hogy kit kell elvinnünk korunk embereihez, férfiaikhoz és a nőkhöz egyaránt, nem egy elvont Istent, egy hipotézist, hanem a valóságos Istent, aki létezik, aki belépett a történelmünkbe, jelen van a történelmünkben, jelen van a te életedben, drága testvér. Jézus Krisztus, aki Isten. Aki választ ad a miért élünk, és hogyan kell élnünk alapvető kérdéseire. A mai társadalmi zűrzavarban nem a politikai helyzet fogja megmondani, hogy miért kell élnünk, miért is fontos az, hogy vagyunk ezen a világon. Ki fogja megoldani az életünk problémáját? Hogyha hiszel, akkor tudod, hogy Jézus Krisztus az, aki ebben téged segíteni tud és előrébb visz. Ezért az Istenről szóló beszéd egy bensőséges kapcsolatot igényel Jézussal és az ő evangéliumával. Feltételezi, hogy személyesen és reálisan ismerjük Istent, és hogy szenvedélyesen érdeklődünk üdvözítő terve iránt, anélkül, hogy engednénk a magabiztosság kísértésének, és átvesszük a stílust, ahogyan Isten közeledik felénk. Mi az Isten stílusa? Isten stílusa az alázat. Isten egy lett közülünk. Ez a stílus látható a megtestesülésben, az egyszerű názáreti házban, a betlehemi barlangban, és a példabeszéd mustármagjában. Nem kell félnünk a kis lépések alázatától, és bíznunk kell a kovászban, amely áthatja az egész lisztet, és lassan tésztává teszi. Amikor Istenről beszélünk, akár az evangelizálás közben, vagy éppen a bármilyen más módon. A Szentlélek vezetésével vissza kell nyernünk az egyszerűséget. Vissza kell térnünk az üzenet lényegéhez, a jó hírhez, hogy Isten valóságos és konkrét. És tudod, mi ami nagyon fontos? Hogy ez az Isten érdeklődik irántunk. A szeretet Istene, aki Jézus Krisztusban közel jött hozzánk egészen a keresztig, és a feltámadásban megajándékoz a reménnyel, és kitár a végtelen, az örök, az igaz élet felé. Most, ebben az űrzavaros világban erre nagyon nagy szükség van. És hogyha ezt képviseled, a legfontosabb dolgot képviseled. Dönts emellett.
1: Nézőpont. Bátor Botont, pálos szerzetest hallották. Mária Rádió.
0: Hírpercek.
3: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében, kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írta szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, nekifosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt órán szó esett az egyház üldözésekről. Említettem, hogy 313-ig, sőt, keleten még később is, újra meg újra volt intenzív egyházüldözés. A legkegyetlenebb egyházüldöző császárok voltak Néró, akinek idejében 64-ben már inges multitudo, azaz a nagy tömeg keresztényt végeztek ki. Aztán nyugalom jött, de újra meg újra feltűntek császárok, akik valamiképpen veszélyt láttak a kereszténységben. Domitianus idejében, a 80-as években a császárkultus megtagadó keresztények közül sokat kivégeztek. Trajanus az már a második század elején volt, az ő áldozata lett például első Klement pápa és antiochiai Szent Ignác püspök. Marcus Aurelius 160-as években végeztette ki Szent Ireneust és körülbelül 50 lioni vértanút. Septimius Severus, aki már a harmadik század elején is volt, tehát 193-tól 211-ig volt császár, az ő áldozata lesz Szent Ireneus püspök, Szent Perpetua és Felicitas asszonyok Karthágóban, Észak-Afrikában. A következő császár idejében 280 körül Szent Poncianus pápa, Hippolytus pap vértanú volt, akiket Szardinia szigetére munkatáborba üldöztek, és ott haltak meg. Décius már a 250 táján működött, ekkor szenvedtek vértanú halált, Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Szent Cecília, Szent Dénes párizsi püspök és diakonusai. Valerianus áldozatai lettek Szent Kornél, Szent első István pápa, második Sixtus pápa és négy diakonusa, valamint a rendkívül népszerű Szent Lőrinc diakonus és a minisztránsok védőszentje Szent Tarzicius is. Diokletianus áldozatai lettek már a 300 utáni évek elején Szent Sebessén, Szent Kozma és Damián, Szent Pongrác, Szent Ágnes, Szent Lúcia, Szent Vince diakonus Spanyolországban, Szent Florián Felső Ausztriában, Alexandra és Szent Katalinai Egyiptomban, Szent Quirinus püspök pedig itt Szombathelyen, a Perint-patakba folytották bele. Ugyancsak az első századok vértanúi, pontosan meg nem állapítható időben Szent Polikár püspök, Szent György, rendkívül népszerű, és Szent Balázs püspök, a torokbetegeknek a védőszentje. Ugyancsak szó volt a múltkor a harmadik világ áldozatairól, akik közül most újra megemlítem a következőket. Japánban 1614 és 30 között több mint 4000 keresztényt öltek meg. 1633-38 között közel 35 000 embert. Kínában 1900 táján több mint 30 000 embert. Mexikóban 1920-30 között körülbelül 5300 keresztény lett áldozat. De voltak véres keresztény üldözések Vietnámban, Koreában, Ugandában, ez már ugye afrikai állam, számos muszlim országban, de még Nigériában is, ahol a lakosság jelentős része keresztény. de az ott élő szélsőséges muszlimok időnként megölnek keresztényeket. Jelenleg körülbelül 260 országban több mint 260 millió ember él veszélyben, legalábbis másodrendű állampolgárként. Naponta körülbelül 16 keresztény hal meg ma is vértanúként. Az erőszak cselekmények háromnegyed részét, legalább háromnegyed részét a keresztények ellen követik el, akik az emberiségnek csupán egyharmadát teszik ki, vagy még annyit sem. Szorosan nem tekinthetjük a keresztény üldözés, állami keresztény üldözés áldozatainak a misszionálás áldozatait. De azért néhányat hadd említsek meg közülük is, olyanokat, akiknek neve bent van a misekönyvben, illetve a Zsolozsmás könyvben. Szent Bonifác, Majci, Bence és püspököt a frízek ölték meg 754-ben. A frízek a nagyjából a mai hollandoknak az ősei. Szent Adalbert prágai püspök, aki Szent István király bérmálta, és a Bodó Gizellával való házasságában is játszott valami közvetítő szerepet, ő a poroszok áldozata lett 997-ben. Szent Gellért, Bencés püspököt is ide sorolhatjuk. Ő ugye Bakony Béli remete volt, tehát Szent Imre nevelője lett, később Csanádi püspök. Őt pogány magyarok ölték meg 1046. szeptember 24-én Budán. Bőd, Egri és Beszeréd nyitrai püspökkel együtt. Aztán ugorjunk egy nagyot időben is, meg térben is. Brebeuf Szent János, Zsok Szent Jakab, jezsuita szerzetesek és társaik összesen 8-an a mai Kanada és az Egyesült Államok területén szenvedtek vértanúságot 1642 és 1649 között. Újabban bent van a misekönyvben Chanel Szent Péter, aki a Mária Társaság tagja volt, és a csendes-óceáni Futuna szigetén ölték meg 1841-ben. Mindannyiukra érvényes Tertullianus mondása, a mártirok vére a kereszténység magvetése. Chanel Szent Péter csak néhány benszülöttet keresztelt meg Futuna szigetén, amikor megölték törzsi vezetők, helyi pogányvallásnak a papjai, hogy így mondjam. És halála után néhány évtizeden belül majdnem az egész sziget keresztény lett. Szinte hihetetlen. Hadd beszéljek most lemondott, száműzött, meggyilkolt és fogságba húzott pápákról. Említettem már Szent Poncianus pápát, akit Maximinus császár száműzött. Szardinia szigetére, bányamunkára ott mondott le, nem sokkal halála előtt, 235-ben, mert nem akarta, hogy Róma pápa nélkül maradjon. Szent Szilvérius pápa 537-ben szenvedett vértanúságot, őt Beliázár, bizánci császárnak a hadvezére, bocsánat, Beliázár Justinianus császár hadvezére száműzte Patara városába, majd amikor rövid időre visszatért Rómába, utána Ponza szigetére, és itt nem sokkal halála előtt 537-ben lemondott. 12. Gergely pápa azzal a szándékkal mondott le, hogy akkor már sajnos volt ellenpápa is, 13. Benedek, hogy ő is lemondjon, és ezzel megszűnjék a nyugati egyházszakadás. végül aztán bár a egyházszakadás megszűnése késlekedett, de 1495 már nem tartották pápának, de azért ő is végül lemondott. Továbbá négy pápa lemondása nem kényszerből történt, ezek közé tartozik 16. Benedek pápa is, akit mindannyian jól ismertünk, aki a Szent II. János Pál pápa utóda volt. Ő 2013-ban mondott le, és 2022. december 31-én halt meg. Egy kiváló pápa volt egyébként, én magam is abban a szerencsében részesültem, az egyik látogatás alkalmával körülbelül 10 percig négy szem közt beszélgethettem vele. De úgy érezte, hogy ő már nem képes a tisztséget betölteni. Ezért mondott le 2013-ban. De ő nem keresztényüldözés áldozata volt. Beszéljünk számított pápákról. Szent Pocianus püspököt, pápát és Szent Szilvériust már említettem. Ő kényszerűségből mondott le, Pocianus pápa. Szent Első Márton pápa, Konstans császár áldozata lett, aki eretnek volt, azt állította, hogy Krisztusnak csak egy akarata volt. Ezt az úgynevezett monoteretista tételt, a harmadik konstantinápolyi zsinat 1680-81-ben végre elítélte. Tehát Jézus egy személy volt, a második isteni személy, de két természete volt, egy isteni és egy emberi, ennek megfelelően két akarata is volt. Egy isteni, mindenható akarat, és egy emberi, nem mindenható, de azért csodatevő akarat. Minden esetre őt a császár elfogadta, Konstantinápolyba vitette, ott megkínozták, halálra is ítélték, majd Krím-félszigetre deportálták, ahol 665-ben meghalt. Második Szilveszter pápa, ő volt az, aki Szent Istvánnak küldte a koronát. Tanítványának és barátjának, harmadik Ottó császárnak korai halála után nemesi családok uralták a helyzetet Rómában, és második Szilveszter pápának is bizony el kellett menekülnie Rómából. Hatodik Gergely pápa egy nagyon érdekes alakja az egyház történelemnek. Ő pénzért vette meg a pápaságot keresztfiától, 9. Benedek pápától, mert 9. Benedek az egy nagyon-nagyon haszontalan, méltatlan ember volt. És hogy megszabadítsa tőle az egyházat, azért fizetett neki, helyébe lépett, és ő maga tisztességesen kormányozta volna az egyházat, de közben más pápák is, pápa jelöltek is felléptek, és ezért aztán harmadik Henrik császár mindannyiukat lemondatta, és őt is Németországba száműzte, ahova elkísérte őt Hildebrand Bence szerzetes, a későbbi Szent Hetedik Gergely pápa. Tehát mondom, ő megvette a pápaságot a keresztfiától, de ő nem volt mégsem bűnöző, nem követett el úgynevezett simóniát, mert ő valóban ezt jó szándékkal tette áldozatból. Szent Hetedik Gergely pápa viszont, aki 1073 és 85 között volt Szent Péter utóda, ő hatalmas harcot vívott IV. Henrik császárral, aki 50 éven át volt császár. IV. Henrik császár bele

császárral, és el is érte először azt, hogy miután felfüggesztette, kiközösítette, alattvalóit fölmentette hűséges kölyük alól, a császár arra kényszerült, hogy elmenjen zarándokként a pápához, és kérje a feloldozást. Ez meg is történt egy felső olaszországi városban. Amikor azonban a pápa őt feloldozta, utána visszatért, szerencsésen alakultak a dolgai, legyőzte az ellenfelét, az ellencsászárt, megerősödött, és akkor bosszút állt a pápán, úgyhogy 7. Gergely pápának is menekülnie kellett Rómából, és menekülés közben halt meg. Hát voltak bizony pápák, akiket megöltek, nem csak az első 3 században, hanem azután is. Néhányat hadd említsek meg. 8. Jánost 882-ben ölték meg. Ő megvédte Szent Metód püspököt, akit azzal vádoltak, hogy szláv nyelven misézik. Ő volt a Cirillel testvérével együtt, Szent Cirillel együtt, ő volt a szlávoknak a nagyszerű megtérítője. Most ez a pápa, 8. János megengedte neki azt is, hogy szláv nyelven végezze a liturgiát. Úgy tudjuk, hogy János pápát megmérgezték. 5. Leó pápáról keveset tudunk, egyesek szerint zarándokként érkezett Rómába, választották meg pápának, őt a közben hatalomra jutott római Crescentius család tagjai elfogták és börtönben megfojtották. 14. János pápa második Ottó császár jelöltje volt, de második Ottó halála után 8. Bonifác ellenpápa őt is az angyalvárba zárta, ahol valószínűleg éhen halt, vagy esetleg megmérgezték. 8. Bonifác pápát Szép Fülöp francia király fogta el 1303-ban, 3 nap múlva szabadon engedte, de a pápa hazafelé menet már meghalt, annyira megviselték a megrázkodtatások. Most akkor térjünk ide a fogságban tartott pápákra. Ez a bizonyos Szép Fülöp francia király, akkor, amikor a német-római császárság hatalma már gyengült, a francia királyoké pedig megerősödött, ekkor arra vetemedett, hogy pápákat deportáljon Avignonba, Franciaországba. 1305-től 1376-ig, 71 éven keresztül összesen 7 pápa volt az ő fogja Franciaországban. Ezt nevezzük bevett kifejezéssel a pápák 70 éves avignoni fogságának. Ugye valamikor a választatné fia is 70 évig voltak körülbelül Babilonban, babiloni fogságban, tehát 70 éves babiloni fogságnak is szoktuk mondani ezt. Aztán Bonaparte Napóleon, ő is 2 pápát foggyul ejtett, 6. Piuszt, és 1797 és 99 között 2 évig, majd 7. Piuszt, őt pedig 1809-től 1814-ig tartott a fogságban. Hagyomány szerint 7. Piusz pápát magyar katonák, magyar huszárok kísérték vissza Franciaországból a Rómába. Most harmadjunk valamit a egyházüldözéstől az egyház államiságig címen, egyház és az állam kapcsolatáról. Nagyon érdekes téma. Én magam is csak most úgy döbbentem rá sok dologra, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó.

Úgy említettem már, hogy 300 éven keresztül pogány, római császárok üldözték a kereszténységet. Hát ez természetesen nem kívánatos. Jelenleg pedig Franciaország és több nyugat-európai ország szétválasztotta teljesen az államot az egyháztól. Ez sem tökéletes megoldás. Miért? Mert az embereknek egy igen nagy része nem csak az államnak a polgára, hanem valamelyik egyháznak a tagja is. Ahol az egyház jól működik, ott jobb a munka morál, jobb az adó morál, nagyobb a közbiztonság, és szebbek a műemlékek, amelyek az állam számára is értéket jelentenek. És az egyház segíteni tud hatékonyan az oktatásban, a betegápolásban és a szegények támogatásában. Ahol az állam optimális mértékben, túlzástól mentesen támogatja az egyházat, az egyház is hatékonyan tudja támogatni az államot. Tehát az állam és az egyház teljes szétválasztását én nem tartom ideálisnak. De van ennek az ellenkező véglete, mert úgy mondjuk, hogy államegyháziság, amikor az állam és az egyház szinte teljesen egybeolvad. Ez volt ezer éveken keresztül majdnem, tehát 380-ban már a kereszténység már államvallássá lett. És ekkor az államfők, főleg a császárok beavatkoztak az egyháznak az életébe. Mint már említettem, voltak olyan államfők, akik eretnek tanításokat támogattak, és az igazhitű püspököket, papokat meg elüldözték, meg a pápát is számkövetésbe küldték. Aztán voltak, akik beleszóltak a pápa választásba is, a püspökök, apátok, kanonokok kinevezésébe, amikor ezeket a magas állami hivatalokat és anyai javakat is adtak ezeknek a általuk kinevezett embereknek, az egyház emberei elvilágiasodtak, a hatalomvágy, a birtoklási vágy, az élvezetvágy kerítette őket hatalmába, és elhanyagolták a lelkipásztori feladatokat, természetfeletti küldetésüket. Az állami tisztviselők pedig nagyon sokszor rokonaikat, saját híveiket, barátaikat helyezték egyházi pozícióba, akik őket kiszolgálták, Krisztust és Isten népét pedig elhanyagolták. Persze volt olyan eset is, amikor az egyház jutott túl nagy hatalomhoz, az állammal szemben. Összeolvadt az egyház az állammal, de úgy, hogy a pápák tudtak dirigálni, még a császároknak is. Említettem már, hogy 380-ban államvallás lett a kereszténység. Nagy Theodosius császár tette államvallásá. Első Justinianus pedig 540 táján azt is előírta, hogy minden a birodalom minden polgárának meg kell keresztelkednie. Tessék elképzelni, hogy csak Törökországban állítólag több mint 70 ezer ember egyszerre megkeresztelkedett. Most elgondolják, kedves hallgatóim, hogy ezek mind igazi keresztények lettek. Biztos, hogy nem. Félelemből keresztelkedtek meg, de ez a dolog ez nem felel meg az egyház érdekének. Tehát a pogányok üldözése helytelen, éppen olyan helytelen, mint a keresztény üldözés.
nem felel meg Jézus tanításának, aki az ellenség szeretetét is megkívánja tőlünk. Hitet, szeretetet nem lehet kierőszakolni. Újra előhozom az egyházállamiságot. Tehát beszéltünk államegyháziságról, amikor az állam összeolvad az egyházzal, és átveszi az egyház vezetését. De van az egyházállamiság, amikor az egyház olvad bele úgy az államba, hogy túl jelentős pozíciókhoz jut. Említettem Szent Hetedik Gergely pápát, aki kiközösítette Henrik császárt, aki kénytelen volt hozzá elmenni Kanossa várába, hogy fölmentését kérje. Nos, ez a Szent Pápa, ez bizony megalázta a császárt. 3 napon keresztül szóba se állt vele. A pápa ott várakozott Kanossa várnak a kapujában. És akkor 3 nap múlva feloldozta, igen ám, de a császár utána, mint már említettem, a császárnak sikerült megerősíteni a hatalmát, és ő bosszút állt ezért a keresztényeken és magán a pápán is. 3. Ince pápáról tudjuk, hogy János angol királyt ő is kiközösítette, beosztottjait fölmentette a hűséges kölyök alól, és így lett a János angol királyból föld nélküli János. Hát most kérdezzük meg akkor, hogy mi az ideális. Szeretném újra elmondani, hogy az egyházüldözés, egyháznak és az államnak az egymás elleni harca az fertelmes. Egyház és az állam teljes szétválasztása, ez sem tökéletes megoldás. Ezzel kapcsolatban még hadd mondjam el azt, hogy hát éppen francia polgármesterekkel beszélve tudtam meg, hogy Franciaországban én például, mint püspök, egy püspöki ruhában, mellkereszttel a nyakamban nem mehetek be ott egy polgármesteri vagy egy megyei közgyűlési hivatalba. Mert azt mondják, hogy az nem egyházi hivatal, hanem állami, oda püspökként nem szabad bemenni. Egy francia polgármester sok helyen, mint hívő ember ugyan elmehet a templomba, ott édet hajtat, keresztet vetett magára, áldozhat is, de a polgármesterként megy el, mondjuk vendégeket kísérhet a templomba, akkor nem hajtott térdet, nem vetett keresztet magára, és nem járulhat szent áldozással. Ugye ez is egy nagyon, nagyon fura dolog. Tehát azért én az állam és az egyház teljes szétválasztását emiatt sem tartom szerencsésnek. De nem szerencsés az államnak az összeolvadása az egyházzal, sem az egyháznak a olyan méretű beleolvasása, olvadása az államba, hogy ő dirigáljon, mit tudom én, beleszóljon mondjuk választásokba, és pártpolitikát folytasson. Az egyháznak és az államnak egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett kell együttműködnie, tehát az állam is elmondhatja észrevételeit az egyház érdemeiről, és az egyház hibáiról is. Az egyház is kimondhatja elismerését és kritikáját az államról. Kritikát például mondjuk az abortus törvényről, vagy az anyagi javakkal való visszaélésekről. De ugyanakkor az az ideális, az én felfogásom szerint az állam és az egyház nem olvad össze, hanem egymás autonómiájának tiszteletben tartása mellett próbálja együtt szolgálni az ország polgárait, az állam főleg az emberek természetes szükségleteit próbálják kielégíteni, egyház pedig elsősorban az emberek vallási természet fölötti szükségleteit. Ilyen szempontból azt gondolom a magyarországi helyzet mostan
ideálisnak mondható. Kedves hallgatóim, befejezésül hadd idézem megint Lizői Szent Terézt, egyházzal kapcsolatban mondta, legfőbb óhajom az, hogy szeresselek, hogy téged szeresselek, anyámnak az egyháznak szívében szeretet leszek. Köszönöm a figyelmet!

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Hazaköltözött az atyai házba szeptember 21-én Brenner József nagyprépost. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Brenner József nagyprépost, a Szombathelyi Egyházmegye papja, életének 92. áldozópapi szolgálatának 70. évében, szeptember 21-én hétfőn visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Temetéséről később rendelkeznek majd, írta a Magyar Kurír. Brenner József 1935. január 10-én született Szombathelyen. Pappá 1957. június 23-án szentelték. A Szombathelyi Egyházmegye spirituálisa, a Vasvárszombathelyi székeskáptalan nagypréposztja két dolog miatt országosan is ismert. Egyrészt Boldog Brenner János testvére, másrészt a 2023-as pápa látogatás idején a Szent István Bazilikában ő volt az egyik pap, aki tanúságot tett Ferenc pápa előtt. 2022. június 19-én a Szombathelyi Székesegyházban mutatta be vasmiséjét, melyen Székely János megyéspüspök méltatta őt és két pap testvérét. József atya nehéz életében is megőrizte derűjét. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be, gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értük is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061 374 0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, önök most a Tevékeny Szeretet című podcastot hallják. Szabados Elina vagyok, a Katolikus Karitász Országos Központjának munkatársa, és ismét eltelt 2 hét. Ahogy már megszokhatták, ilyenkor beszoktunk számolni arról, hogy munkatársaink és önkénteseink az ország minden pontján hogyan élik meg hitüket a cselekvő szeretet útján. Ebben a műsorban is arra próbálkozunk, hogy megmutassuk érdekes beszélgetésekkel, interjúkkal, megélések megosztásával bemutatni, milyen is karitaszosnak lenni. Mai műsorunkban 2 megkerülhetetlen témát hoztunk önöknek, az egyik a nyári táboraink bemutatása és azok lezárása, a másik pedig az iskola kezdés. Első körben szeretnénk önökkel megosztani, hogyan is zártuk le az országos táboroztatási programunkat, a Váranyár kampányt augusztus végén az Országos Központ táborhelyén Balatonakaliban. Az eseményen jelen volt Zagyvarihárd országos igazgató, Lőrinc Pál országos lelkiigazgató, és Vajdaságból érkezett gyerekek, közel 40-en kísérőikkel együtt. Ebből szeretnénk megmutatni önöknek első körben Zagyvarihárd biztató szavait, amit a gyerekekhez intézett.
2: Kedves gyerekek, sajtóképviselők, kedves önkéntesek, munkatársak! Egyszerre szeretnék hozzátok szólni, de elsősorban először a gyerekekhez, hiszen nekünk ez egy tábor záró program, nektek viszont még a táboroztatás része, tehát ti még itt vagytok, még nem fejeztétek be a tábort. Mi csak ezt most üzenjük a világnak, hogy ezen a héten lezárulnak a táborok, és kezdődik majd az iskola. És hogy számot is mondjak, képzeljétek el, hogy közel 4000 gyermek táborozott összesen a Caritas táboraiba. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen szám, a 4000? Próbáljátok arra gondolni, hogy ti most itt mennyien vagytok. Valaki tudja, hogy mennyien vagytok összesen? Csak hogy 37-36, tehát azért az egy azért számít, nem mindegy, hogy 37 vagy 36, de 37, mert én is megszámoltam. És képzeljétek el, hogy ez több, mint 100-szor több. Ugye, ha megszorozzuk 100-zal, akkor lesz 3700, és még annál is több gyerek táborozott a Caritasnak a táborába. Itt, ezen a táborhelyen közel 500 gyermek, de az összes táborhelyen, ami közel 100 helyszín volt, ott meg 4000 gyermek. És ez óriási szám nekünk. Nektek lehet, hogy nem mond sokat ez a szám, de azt mindenképpen el tudjátok képzelni, hogy ha megszorozzuk 100-szor ezt a tábort, ezeket a sok élményeket, amit tapasztaltatok, a sok balatoni látogatást, a sümegi várlátogatást, a többi programot, ez mind 100-szor történt meg. Ilyen sok élményben volt része azoknak a gyerekeknek, akik ellátogattak ide a táborba. És hogy még egy érdekesség, hogy ti határon túlról érkeztetek, határon túli gyermekekkel, magyarországi határokon túli gyermekekkel kezdtük el ezt a tábort, itt Kárpátaljáról érkeztek az első táborozók, és most veletek zárjuk le, úgyhogy óriási élmény ez nekünk is, nagyon fontos ez nekünk, hogy a Magyarországon élő gyermekek mellett titeket is tudtunk itt fogadni. Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok, gazdagítjátok a programot, és reméljük nagyon sok barátság is kötődött a sok élmény mellett. Ahhoz, hogy ez a táboroztatás ez létrejöjjön, ez sok-sok szervezői munkát is igényelt, és több mint 300-an dolgoztak azon, hogy ezeket a táborokat megszervezzék, részt vegyenek benne, önkéntesként vagy munkatársként elmenjenek ezekbe a táborokba, veletek legyenek, hogy nekik szeretnék most köszönetet mondani. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt az egész nyarat együtt, egy összefogásként végigcsináltuk. Köszönjük szépen mindenkinek, aki ezekben a táborokban részt vett.
1: A Katolikus Caritas hivatalos táborzáróján Balatonakaliban augusztus 27-én Lőrinc Pál atya is szólt a gyerekekhez. Ebből hallhatunk most egy felvételt.
3: Kedves gyerekek, megkérdeztem Szilvi tanárnőt, hogy ki a legfiatalabb a csapatban, és azt mondta, hogy Alíz. Föláll Alíz? Nem tudom. Igen. És te vagy 8 éves, ugye? És a legnagyobb pedig azt hallottam, hogy 14 éves. Itt vagytok ti 37-en, és nem lehetnek itt a szülők. De arról, hogy a szülők gondolnak rátok, és szeretnek benneteket, jól lehet, nincsenek itt, és nem látjátok, egészen biztosak vagytok, igaz? Mondjátok ki, hogy igen, nincsenek itt a szülők, de tudjátok, hogy szeretnek benneteket, és aggódnak, és várnak titeket haza, igaz? Nagyon jó, legalább. Azért kérdezem ezt, mert hogy ez nagyon fontos számotokra. És gondoljátok el, hogy mi is így vagyunk felnőttek. Itt van az igazgató, itt vagyok én, itt vannak a munkatársak, de képzeljétek el, hogy mögöttünk nem csak 300 ember, hanem sokszor 300 ember mögöttünk van. Mögöttünk, fölöttünk, mellettünk, mert hogy megbízatásunk van. A püspökök küldtek bennünket, hogy szervezzük meg. De nem csak ők küldtek, a püspökök felett ki van? Hát a pápa is küldött bennünket, a püspökök küldtek, akkor a pápa is küldött vele. Tehát az egész egyház, hogy mondjam, így mondjam, az egész egyház mögöttünk van. Elfogadjátok ezt? Igen, hát ha a szülők mögöttetek van, bár nem látjátok, és tudjátok, hogy gondolnak rátok, hát ugyanígy van az egyházban is. Mindnyájan gondolunk, egyek vagyunk. Miért? Azért, mert van egy mesterünk, aki odaadta az életét, és azt mondta, hogy szeressétek egymást. Hogy tegyetek meg mindent, tegyetek jót mindenkivel. Az a Caritas logó, amit minden nap láttatok, és ott van a szívetek fölött. A kereszt, a lángoló kereszt, amely köré szöveget most nem írtak, de németül írták oda, hogy tegyetek meg, tegyetek jót mindenkivel. Mert erre kért bennünket a mester. És azért mondom, mert amikor bezárul a tábor szombaton, és kinyílik nektek a suli ajtó, mert hiszen az vár a nyitott ajtó, akkor ez a gondolat, hogy tegyetek jót mindenkivel, ez elkísér bennünket. Nem csak titeket, hanem minket is. És ez nagyon fontos, nem csak a tábor ideje alatt, hanem egész évben. Iskola évben is, és azon kívül is.
1: Nyári táboraink zárásaként 37 vajdasági gyermek érkezett Balaton-Akaliba. Ők voltak az utolsó turnust, és jelképesen ők zárták be az országban lezajló összes nyári tábort, amit rászoruló gyerekeknek szervezett a Katolikus Caritas. Így összesen országosan 4000 gyermek vett részt bentlakásos vagy napközis táborokban, ahol fáradhatatlanul dolgoztak a Caritas önkéntesek és a Caritas munkatársak. A gyerekek szerették volna megköszönni azt, hogy felejthetetlen hetük volt Balaton-Akaliban, így most a vajdasági gyerekek műsorából egy részletet szeretnénk önöknek megmutatni. Fogadják szeretettel!
4: Jung Károly, szülőföld. A szülőföld vasútállomás, ahol nagyapád a mozdonyon ült, sípolt a mozdony, ha észrevett, amikor az ebédet vitted. Szülőföld a víztorony is, amely messze földön látszik, amely a legnagyobb talán. A földkerekségen párja nincs, mert róla mindig tudtad, merre van az otthonod. Szülőföld az árokpart, az ott zöldellő papsajt, a benne lapuló béka is az, meg este a cserebogár, ha sapkáddal megfogtad. Szülőföld a hereparcella, mely a kert végénél kezdődik, és a végtelenben sincs vége. Szülőföld rajtam a harmat, és a napsugár, ha benne ragyog. Szülőföld az eperfa is, és a tintafolt az ingeden, és az érett eper, mely ráhullott. Szülőföld a neszezés a jászolnál, a széna élet a jászolban, a szénában a cincogó egér, és a macska is, amely lesi. Szülőföld a kút a határban, s a verebek is mind melyek, benne tanyáznak. Szülőföld a kút is a domnál, melyben ismeretlen ősök és azok ősei, meg a még régebbiek, mind az elődök nyugszanak. Szülőföld a szekér is, így ősszel, amint terhét viszi a magtár felé. Mert szülőföld itt minden, amire emlékezni jó, és amire nem. Amiért mindig visszatérsz a faludba, mely a szülőfölded.
5: Na hát, hon volt, nem volt. Hetetét országon is tunnan volt, Óperenciás tengeren is tunnan volt. Kidőd bedőd kemence egyik oldalán, ott, ahol a kurta farkú malasztúr, s onnan is még egy boha ugrásira, no hát volt a világon egy házas pár. Hát az ember, az egyszerű ember voltám, minden nap kiment a határba dolgozni, úgy, ahogyan hát kellett. Na de az asszony, az napról napra egyre csak hibásabb voltám. Ami kis pénzecskék volt arany, mind betette az ember egy tarisznyába, az főtette a gerendára. Na hát az asszony Máccő rákérdezett, ha ugyan mi van ember ebbe a tarisznyába? Ha asszony, ebbe tök magok vannak, majd tavaszra elvetjük őket. Ha jó van, gondolta magába az asszony, ha jó van. No de kérem szépen, jött egyik tavasz a másik után, másik meg amaz után, víz azokat a tök magokat soha el nem vetették el. No hát egyik nap főkelt az ember, ezt elment ki a határba dolgozni. Ha az asszony is főkelt, az otthon volt a sajó kutyába. Egyszerű csak gyűjtek azok a gölöncséres olájok a faluba végig. Hát de ti tudjátok, kik voltak azok a gölöncséres olájok? Hát azok voltak, akik mindenféle cserépedényeket, szebb-nészebb fazekakat árultak. Hát az asszony, az nagyon szeretett volna egy ilyen fazekat, mert nem volt neki, csak egy füstös kis fazekacskája. Semmi több edénye, mert nem mert neki az ember venni semmi mást. Gyorsan kiszalad, meglátja, hogy egyik szebben kidolgozva, mint a másik. Gyorsan visszaszalad a házba, leveszi a gerendáról a tökmagos zacskót, az kirohan. Meglátják az olályok, hogy szintiszt arany van az asszonynál. Húj, de meg szerették volnám kaparintani. Hé, maguk, maguk olályok, adnak ezek ki a tökmagoké olyan szép kis edénykéket? Ha jó, hogy adunk, ha jó, hogy adunk, de mennyit szeretné értük adni? Az összeset, csak adjanak nekem olyan szép kis edénykéket. No hát az olájok, azok rakták két marékkal, két szekérül az edénykéket. Az asszonynak, na meg az embernek volt kéménykerítése is, na meg köröszkerítése is. Azelőtt mindig ott lógott a füstös kis fazék. Na de hogy szavamat ne felejtsem, az asszony rakosgatta, rakosgatta az edényeket. Még egy cső az összes helytele lett ám. Gyorsan odaadta az olájoknak a tökmagokat, azt azok elmentek. Na hát az asszony az otthon maradt. Nézelődött, nézelődött. Na hát egy cső meglátja, hogy nincs a füstös kis fazekacskájának helye. Húj, de mérges lett hirtelen nyibe. Megfogta a kinti söprűt, azt adj neki. Jó, megverte, jó leverte azokat a fazekakat. A sajó kutya, ez boldog volt ám. Mát utána az asszony, ahogyan köllött, visszatette az addigi helyre a fazekat. Este felé mély haza az ember. Mám ez szirű látja, hogy mi van itt. Ha mit csináltál, te asszony? Te világbolondja, ha mit csináltál? Ha hogy érti ember, hogy mit csináltam én? Hát tudja, azok a bolondolályok, azok jöttek maguké, amik rümesít. Ennyi fazekat adtak, szöszötörted, mint ha jó, hogy összetörtem, ha mit csináltam volna. No hát az ember megfogta az asszonyt, jó megverte. Az asszony gyorsan kiment enni annak a sajó kutyának. Azt adott neki kenyeret is, sonkát is, meg hát még szalonnát is. Jaj, édes kiskutyám, segíts, hogy meglegyenek a tök magok, vagy ha nem az ember megöl engem. De a kutya az csak ugatott. Másnap sem lettek meg bizám azok a tök magok. Az ember meg így jó megverte az asszonyt, az asszony meg már megidadott annak a kutyának adni. Na de harmadnap, ahogyan az ember verte az asszonyt, az asszony az úgy verte a kutyát, megfogta a kinti söprűt, jó megverte. Kutya már kínjába elkezdett szaladni. Kiértek egy dűnő útra. Ott volt egy szép nagy nyárfa. Na de annak akkora volt a dereka, nem lehetett két kézzel körbeérni. Na hát az asszony, az ott is verte a kutyát. A kutya meg elkezdett ásni. Ahogyan az asszony verte a kutyát, azért oda-oda nézett, hogy hát már ugyan mit áshat ki az a kutya. Egyszer csak meglátja, hogy olyan tök magfélék vannak ott. Gyorsan szedették kötőkével, este már kapuba várja az urát. Hé, ember, ezek a tök magok bizám jók lesznek. Ha jó, hogy jók lesznek te világban, anyám, honnan szedtette ezeket elő? Hát nem én, nem a sajó kutya. Nem jávadtam neki kenyeret, sonkát is, nem meg hát még szalonnát is, ha megkerestőket. Bizám így meglett az összes tök mag. Galér hián köpönyeg, hazudtam, mert volt kinek.
1: A gyerekek a táborokból egyenesen az iskola padokba ültek be szeptember 1-ével. Megkezdődött a tanév, ami kapcsán a Katolikus Karitász kampánya a Legyen öröm az iskola kezdés igyekszik jó választ adni arra, hogyan könnyítsük meg a rászoruló családok életét. Idén fokozott figyelmet szentelünk annak, hogy ne csak a tanévkezdés legyen egy picit könnyebb a családoknak, hanem elindítottuk a lépcsőfok programunkat, ami egész tanévben kézen fogja a gyerekeket, és támogatja őket a kibontakozásban, vagy éppen a lemaradások bepótolásában. A következőben egy olyan interjút hallgathatnak meg, amelyet Bózás Beát, a kommunikációs munkatársunk készített a Szabadkai Caritas igazgatójával, Ritz Gáborral. Mivel fontos számunkra az, hogy a határon túli magyar rászoruló gyerekek is érezzék az odafigyelést a Katolikus Caritas részéről, ezért idén is vittünk számukra közel 200 darab iskolatáskát, amelyek szépek, újak voltak, és motiválóan hathatnak a gyerekeknek azért, hogy a tanulást is élményként éljék meg. Fogadják szeretettel ezt az interjút, személyesen jártunk Szabadkán, ahol 20 család kaphatott iskolatáskákat, személyesen vehették át Szabadkán, a Blaha Lujza kávézóban és pékségben.
6: Mit jelent számotokra a Szabadkai Caritasnak az ilyen jellegű segítségnyújtás?
7: Sokat jelent, ez is több okból kifolyólag. Először is, mikor így valami ilyent kapunk más országból, most jelen esetben ugye tőletek, a Magyarországi Nemzeti Caritastól, akkor ez egy olyan információt hordoz magával, hogy gondolnak ránk más karitaszosok is, és nem vagyunk egyedül ebbe a nagy világba. Ez az egyik, amiért ennek örülünk. A másik, amiért ennek örülünk, az pedig az, hogy 185 táska most olyan gyerekekhez jut, akinek nem biztos, hogy jutott volna a családba pénz egy új táskára. Vagy jutott volna pénz egy kevésbé minőséges táskára. Ugye ezek nagyon minőséges táskák voltak, meg van most is azok. Viszont ha bement volna az a valaki egy kínaiba, és akkor vesz 1000 dinár egy táskát, az nem biztos, hogy megérte volna a negyed évet, az ugye, ami novemberben van. Tehát sokszor ezt én is megtapasztaltam gyerekkoromban, hogy megvettük az olcsó táskát, és akkor szétszakadt. És akkor paf, ugye ott voltunk táska nélkül. Ezek a táskák ki fogják bírni az évet, vagy ki fogják bírni a jövő évet is még, és sokáig lesznek még használva. És bármikor a szülő ránéz erre a táskára, vagy a tanuló ránéz erre a táskára, akkor látja, és eszébe jut, hogy ő ezt a tőletek kapta, hogy ő ezt a Caritastól kapta, és így a Caritas lassan bemegy az embereknek a tudatába, a tudatalattiába, a végső soron bemegy a Jungféle közösségi tudatalattiba is, és ez a célunk mindannyiunknak, nektek is gondolom, meg nekünk is, hogy a Caritas mindenki életének a része legyen. Ma úgy, hogy kapott egy táskát, 15 év múlva, amikor ez a gyerek már felnőtt lesz, szakmája lesz, munkahelye lesz, akkor pedig úgy, mint adományozó.
6: A 20 rászoruló családot hogyan választottátok ki, akik itt jelen voltak is, akiknek a gyermekei táskát kaptak?
7: Hát ugye vannak családok, akik a látókörünkben vannak. Tehát ezeket a családokat sok minden mással is segítsük. Gondolok itt élelmiszerekre, ruhákra. Van, aki kapott már tőlünk bútort is, vagy kerékpárt, vagy ami. Tehát nem csak ez a 20 család van persze a látókörünkben. De most ide ezt a 20 családot hívtuk. Ugye egyik oldalról az volt, amit közösen veletek ugye meghatároztunk, hogy alsós diákok fognak csomagokat, összetáskát kapni, nem lesz elsős köztük, azért, mert az elsősök a Magyar Nemzeti Tanácstól kapnak iskolakezdési csomagot, és abban van táska is, meg füzet is, meg toltartó is. Viszont a másodikosok, harmadikosok, negyedikesek nem kapnak tőlük, hanem kaptak itt tőlünk. És ez van Szabadkán, a kültelepüléseken, amit Paska atya felsorolt, és ahol már ugye egy részére eljuttattuk, a másik részére pedig majd ezen a héten juttatjuk el a táskákat, ott pedig a helyi plébáni Caritas, vagy a helyi plébános, vagy a helyi hitoktató ajánlására fognak gyerekek majd táskát kapni.
6: És mit gondolsz, hogyan hat ez a gyerekek önbizalmára, az új táska?
7: Azt gondolom, hogy büszkék lesznek rá majd, hogy ők is egy új táskával tudtak elmenni a első vagy második nap az iskolába. Tehát van sokszor, hogy gyereken az a ruha szakadt vagy folt, és akkor ő szégyelli. Ezeknél a családoknál sokszor van az is, hogy ugye valahonnan kapott egy másik ruhát. Tehát ott van a tudatában, hogy ez a ruha nem új volt, hanem ezt a ruhát ő kapta, ez egy használt ruha. Na most ők itt egy új táskát kaptak. Tehát ezek a gyerekek, mikor ez így tudatosodik bennük, akkor nagyon is tudnak örülni egy új táskának, vagy egy új nadrágnak, vagy egy új cipőnek. Tehát valami, ami új. Tehát erről beszélnek nekünk így emberek, akik megélték a nehézségeket egy kiskorukban, gyerekkorukban, és most ugye jobban állnak, dolgoznak, keresnek, és hoznak be ruhákat hozzánk, és akkor amikor leülünk velük beszélgetni, akkor ők mondják, hogy nekik nagyon sokat jelentett egy valami új az ő életükben.
6: Mi az, amit kívülről talán nem is látunk, de ezek a családok nap mint nap megélnek nehézségek?
7: Itt volt olyan család, ahol családon belüli erőszak miatt szét kellett, hogy váljonak a házastársak, és konkrétan idejött, oda ment hozzám az a két kisfiú, és akkor átölelte a lábomat. Ezeknek nincs miért átölelni az én lábomat. Tehát nincs ok, amiért ők ilyen bizalommal legyenek felém. De én viszek nekik minden héten ennivalót. És tehát, hogyha a szüleit kellene, hogy így átölelje, ő a szülei felé kellene, hogy ilyen érzelmeket tápláljon, nem pedig egy különálló idegen ember felé. Ők 9-en vannak testvérek történetesen, többek közülük sérültek, speciális iskolába járnak, viszont aminek nagyon örülök, hogy most már tehát visszafelé a második fiú, középiskolás, szakmát tanul, vízvezeték szerelő szeretne lenni, és azt lássa, és most a nyáron dolgozott egy farmon. Tehát ő azt látja, hogy muszáj dolgozni, és ő annak ellenére, hogy van neki valami sérültsége, tehát ő dolgozik azon, hogy egy nap legyen szakmája, és hogy a szakmájába tudjon dolgozni, és hogy így tudja segíteni a családját, illetve így tudja a saját magának egy tisztes megélhetést biztosítani.
6: Látsz konkrét változásokat egy-egy ilyen segítség után, akár rövid, akár hosszú távon?
7: Uh, Hát a rövid távút azt tudunk látni, hisz ugye csillogtak a szemeik, az azt jelenti, hogy örültek. Ezt ugye nagyon érzékeny egy ilyen adományozási alkalmat megszervezni, mert itt ő gyakorlatilag be kell, hogy vallja azt, hogy ő bajban van, hogy ő szükségben van. Amikor a Caritasba bejönnek, ugye, akkor bejön egy család, tehát ott van egy privátság, ugye, tehát mikor leülünk beszélgetni velük, vagy mikor mi kimegyünk hozzájuk a terepre, akkor úgy nincs ez fölvállalva így országvilág előtt, itt viszont fel kellett ezt, hogy vállalják. Tehát itt voltak, eljöttek, ugye volt, aki itt volt tavaly is, volt, aki most az idén jött ide először. Normális, hogy volt bennük egy félelem, de én azt láttam, hogy csillogtak a szemeik, azt láttam, hogy vettek el pogácsákat, meg amit megkínáltuk őket. Ez ismét egy fajta nyitottságot jelent, mert tehát ha valaki nagyon stresszbe érzi magát, nem vesz el ennivalót. Tehát ő elfogadták az ennivalót itt, és ennek én kimondottan örülök. Tehát ez, amit most így rövid távon láttunk, a hosszú távon pedig azt csak majd hónapok, évek múlva lássuk meg, hogy ez a picike, ez a kis gesztus. Tehát egyik oldalról ez egy óriási dolog, 185 táska, az nagyon sok táska, és nagyon sok pénzbe kerül, és nagyon sok adományt kellett összegyűjteni, hogy ezt a táska mennyiséget ti meg tudjátok venni, és ide tudjátok adni nekünk. De egy ember életében ez egy picike dolog. Viszont Isten a picike dolgokat tudja naggyá tenni. Tehát amit ti és mi nagy szeretettel most megcsináltunk, és én azt gondolom, hogy sikerült egy szeretetteljes légkörben ezt átadni. Ezt a szeretetet a Jóisten meg többszörösíti, akár az 5 kenyeret, meg a 2 halat, ugye abban a példabeszédben, és így történnek a csodák. És ezek az emberek, akik itt voltak, ezek a gyerekek, akiket itt voltak, mindegyikkel Istennek van terve. Most, hogy ők majd mennyire lesznek képesek ráhagyatkozni a Jóistenre, meg hogy megengedjék ezt, hogy a Jóisten beavatkozzon az életükbe, de remélem, hogy igen, lesz köztük ilyen, és akkor ezek az

0: az én lelki világomat, hogy azt a fokolármozgalom alapozta meg, amelyik arról szól, ugye, hogy menj ki az utcára, keresd meg valakiben a szenvedő Jézust, aki éhes, szomjas, fázik, szomorú, próbálj rajta valamit segíteni. És hát ezt csináljuk a Karitaszba is, hogy nézzük, hogy ki az, aki szükségben van, milyen fajta szükségben van, és akkor próbálunk ott valamit segíteni, tehát ugye pár alapszabályunk van, nem ártani, az első kettő, van lehetőségünk, akkor van kötelezettségünk is segíteni, és ezért kellünk fel minden nap, hogy a Jóistennek a magatársai legyünk. És ez az a legtöbb, amit el tudunk élni ebbe az életbe.
1: Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkban, amelyben körbejártuk a Caritas nyári táborait, és elkezdtük a tanévet a rászoruló családokkal, akik mellett az egész tanév során ott fogunk állni tanulástámogató programunkkal. Kérjük, két hetente szerdán hallgassák 10 óra 50 perckor a Tevékeny Szeretet című podcastot, mert rengeteg hírünk van, rengeteg család és rászoruló ember életében ott vagyunk, és mindenki számára nyitott a lehetőség, hogy segítsen a körülötte élőkön. Mi megmutatjuk, hogy hogyan tesszük ezt. Köszönjük figyelmüket, sikeres és boldog tanévet kívánok Önöknek!
3: Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

nem ismerek mást, csak Krisztust, a megfeszítettet. Csak egy jegyesen van a földön, a megfeszített és elhagyott Jézus. Nincs más Istenem rajta kívül. Benne ott az egész mennyország, a

Szent Háromsággal és az egész Föld az emberiséggel. Ezért az enyém, ami az övé, és semmi más. De az övé minden fájdalom, és így az enyém is. Járom a világot őt keresve életem minden pillanatában. Ami fáj nekem, az az enyém. Enyém a fájdalom, amely most letör. Enyém a mellettem lévő lelkek fájdalma. Minden, ami nem békesség és öröm, ami nem szép, nem kedves, nem derűs. Így lesz ez hátralévő éveimben. Szomjazom a fájdalmat, a szorongást, a kétségbeesést, az elválást, a száműzetést, az elhagyottságot, a kint, mindent, ami ő, és ő a fájdalom. Így kiszárítom a gyötrelmek tengerét sok mellettem dobogó szívben, és a mindenható jegyesemmel való közösség révén távoliakban is. Haladok, mint a tűz, mely megemészt mindent, ami esendő, és csak az igazságot hagyja meg. Kiára Lubik.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké! Amen! Alleluja! Pásztorok áldott, főpásztor a Krisztus!

0: Sulgani hiftod et cores profirfit. Spoppane velve mogod mellivettet. Szent közösséget kegyes szívű gondos. Támaszol ettit. Nyájadnak őre, pásztorai tükre. Fénye a vaknak, elesetnek atya, lankadók lelke mindeneknek mindig, mindene volt ő. Krisztus a jókat jutalmul az égben, megkoronázod, mi nekünk is add meg, hogy pásztorunkat nyomdokai járva mennybe kövessük. Himnusszal áldjuk mindeneknek atyát, felmagasztalván Isten fia téged, Szent Lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a Földön. Amen.
1: Szeretlek, Uram, én erősségem. Uram, erősítőm, menedékem és szabadítóm. Istenem, segítőm, akiben remélek. Oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm. Segítségül hívlak, áldott Istenem, s akkor ellenségeimtől megszabadulok. Rám zúdultak a halál hullámai, pusztító áradat rettent engem. Rám tekeredtek az alvilág kötelékei, horkot vetett nyakamra a halál. Nyomorúságomban az Urat szólítottam, Istenemhez kiáltottam. Templomában szavamat meghallotta, s kiáltásom színe elé füléig hatolt. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szeretlek, Uram, én erősségem. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Megindult és megrendült a föld, a hegyek alapja rengett és megingott, mert Isten haragra gyúlt. Orrából füstlövelt, szájából emésztő tűz, perzselő parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, lába sötét felhőre lépett. Kerubra hágott, úgy röpült, szelek szárnyán siklott tova. Homályba burkolózott, mint valami sátor. Úgy takarta őt sötétlő víz, égi felhő. Arcának fényétől a felhők szétfutottak. Jégeső zuhogott, és tüzes villám. Menny dörgött az égből az Úr. Megzengette hangját a fölséges. Jégeső zuhogott, és tüzes villám. Nyilait hullatta, és szétszórta őket. Villámait szórta, és rájuk ijesztett. Előtűntek a vizek medrei, feltárultak a földkerekség alapjai, az Úr feddő szavától, tomboló haragja viharától. Lenyúlt a magasból, s megragadott engem, az áradó vizekből magához emelt. Kiragadott szörnyű ellenségeim közül, azok közül, akik gyűlölnek, és erősebbek, mint én vagyok. Sanyarúságom idején rám törtek, az Úr azonban oltalmamra kelt. Kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, és megfizetett tiszta kezemért, amiért az Úr ösvényein jártam, és gonoszul nem hagytam el Istenemet. Mert szemem előtt áll minden törvénye, és parancsait el nem vetettem. Szeplőtelen voltam előtte, és a gonosztól őrizkedtem. Megjutalmazott az Úr igaz voltam szerint, mivel kezem tiszta maradt szem előtt. A szenthez szent vagy, a jóhoz jóságos, a tisztához tiszta, ám a ravasznak túljársz az eszén. Megszabadítod a megtiport népet, de a nagyra látó kevét megalázod. Mécsvilágot gyújtasz nekem, Uram, fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétben. Ha velem vagy, rárontok az ellenség hadára, Istenemmel együtt fölhágok a várfalakra is. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mécsvilágot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Mindenki csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak.
2: Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Azokban a napokban az Úr keze fölöttem volt. Lelke által az Úr kivezérelt, és a völgybe vitt, amely tele volt csontokkal. Körbe vezettek köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a völgyben, és teljesen ki voltak száradva. Így szólt hozzám. Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Így feleltem. Uram, Istenem, te tudod. Ekkor így folytatta. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti, kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető lehelletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal, és beborítlak hússal benneteket. Bőrt húzok rátok, és éltető lehelletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Jövendöltem, amint a parancs szólt, és lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, ín és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. Ekkor így szólt hozzám, jövendőj az éltető lehelletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető lehelletnek, ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendöltem, amint parancsolta nekem, és éltető lehellet szállt beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg. Akkor így szólt hozzám, emberfia, Izrael egész háza ezek a csontok. Lám azt mondják, elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van. Jövendőj azért, és így beszélj, ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
3: Olvasmány Pietrelcsinai Szent Pio áldozópap leveleiből. Szeretett nővéreim! örökkévaló épületéhez az isteni építőmester köveket keres, és azokat üdvöt hozó vésőjének állandó használatával, valamint szorgos csiszolással készíti elő, ahogyan ezt jóságos anyánk, a katolikus egyház a templom szemtelés rozsmájában megénekli, és ez valóban így is van. A lélek ugyanis olyan, mint a kő, és az a rendeltetése, hogy dicsősége örök legyen, vagyis hogy örökkévaló épület épüljön belőle. Az építőmesternek, aki a ház építéséhez köveket keres, először is meg kell tisztítani a köveket. Ezt a kalapács is a véső használatával éri el. Hasonlóképpen jár el a mennyei atya is a kiválasztottakkal, akiket kezdettől fogva nagy-nagy bölcsességgel és gondoskodó szeretettel arra rendelt, hogy örök hajlékká épüljenek. A lelkeket is, akiket a mennyei atya arra rendelt, hogy az örök dicsőségben Krisztussal uralkodjanak, kalapáccsal és vésővel meg kell tisztítani. Ezeket az eszközöket használja fel az isteni mester, hogy előkészítse a köveket, vagyis az ő választottait. Mi a kalapács és a véső az ember életében? A lélek számára a sötétség, a félelmek, a kísértések, a beteges aggályosság, valamint a test számára a betegségek. Adjatok tehát hálát az örök atya végtelen jóságáért, aki az üdvösségre szánt lelketekkel így törődik. Miért ne dicsekednénk mennyei atyánknak ezzel a gondoskodásával, aki minden atya közül a legjobb? Nyissátok meg szíveteket a lelkek ezen égi orvosának, és nagy bizalommal eltelve vessétek magatokat az ő szent karjaiba. Ő úgy törődik veletek, az ő választottaival, hogy egyre inkább kövessétek Jézust a Kálvária hegyére. Örömmel és meghatódott lélekkel látom, hogy mit művelt bennetek a kegyelem. Ne kételkedjetek abban, hogy mindazt, ami veletek történik, az Úr rendelte így. Ezért ne féljetek attól, hogy Isten visz bele benneteket valami bajba vagy méltatlan helyzetbe. Elég nektek tudni, hogy életetek folyamán soha nem akartátok megbántani Istent, sőt, egyre jobban tiszteltétek őt. Ha ez a jó akaró jegyes lelkeitekbe elrejtőzik, azt nem azért teszi, amire talán gondoltok, hogy hűtlenségeteket megbüntesse, hanem mert próbára akarja tenni hűségeteket és álhatatosságotokat, és ki akar gyógyítani bizonyos betegségekből, amelyek testi szemekkel nem láthatók. Tudnilik olyan betegségekből és bűnökből, amelyektől az igazak nem mentesek. Megvan írva ugyanis a Szentírásban. Az igaz is hétszer esik el. Higgyetek hát nekem, mert ha nem tudnám, hogy milyen sok teher van rajtatok, kevéssé örvendenék, hiszen úgy érezném, hogy kevesebb igaz gyöngyöt adományozott nektek az Úr. Vessétek el hát a kételyeket, mint kísértéseteket. Vessétek el a kételkedéseket, amelyek életformátokkal kapcsolatosak, hogy tudnélik nem halljátok az isteni hívást, és hogy a jegyes édes hívásainak ellenálltok. Mindezek nem a szent lélektől, hanem a gonosz lélektől származnak. Ördögi módszerek ezek, amelyek arra törekszenek, hogy a tökéletes élettel hagyjatok fel, vagy ne törekedjetek arra, ne csüggedjetek el. Amikor Jézus megmutatja magát előttetek, adjatok hálát neki. Ha elrejtőzik előletek, azért is adjatok hálát. Mindez szeretetből teszi veletek. Búzdítalak benneteket arra, hogy feszítsétek magatokat Jézusra a keresztre, és vele mondjátok majd, beteljesedett. Krisztus tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ti is benne épültök egybe a Szentlélek közreműködésével az Isten hajlékává. Belőle nő ki az Úr szent temploma.

Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat. Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek. Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened. Bő áldás vagy nekem, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem. Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad igéit ismételgetem. Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban. Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról. Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűz próbának vess alá, nem lehetsz bennem gonoszságot. Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától. Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam. Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót. Óvj engem, mint szemed fényét. Szárnyad árnyékában védj meg engem. A gonoszoktól, akik szorongatnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram.

0: Ellehezült szívüket bezárták, szájukból kevésség árad, sarkamban vannak, körülvesznek, szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre. Olyanok, mint a plédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlán kölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket, kardoddal mentsd meg életemet a gonosztól. E halandóktól oltalmazz, Uram, kezeddel, e halandóktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet. Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmaradhatják gyermekeikre. De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem.
1: Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, Uram, és szentjeid ujjongjanak.
1: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Radio. Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, ne vessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

0: Hírpercek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében, kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írta szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadál Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igény szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: És az ige testélőn,
1: és gyűköztünk lakozék.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Égi édesanyám, oltalmazd meg Magyarországot, bíborosunkat, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családtagjainkat, közösségünket és az egész magyar egyházat, mindazoknak, akik még nem tudnak hinni a Szentlélek ereje és világossága által. Add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a te országod lehessen. Tisztíts meg minket a bűntől, a Szentlélek tüzével, és vezess el szent fiadhoz, Jézushoz. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Szeptember 23-án szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lújzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, a Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Volter Kálmán diakónussal 14 órakor. Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. Az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Magyar költők Jézus a címmel, Bozók Ferenc meditációja 20. századi költők Jézus verseiről, Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában 16 óra 30 perckor. Kerecsényi Gábor és Horváth Zalán interjúja a paráshítéleti csoportról Boldvai Márton Bertalan atyával és Kalmár Barnabással 16 óra 35 perckor. Kerényi Lajos piarista atya műsora az embertitkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. A tábori lelkészség és a Honvédelmi Minisztérium műsora a hazaszeretetről 19 óra 25 perckor. készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor, ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát 20 óra 16 perckor hallgathatják meg. Könnyíts a lelkeden, Karácsony Tibor atya műsora 22 órakor hangzik el. Bacsa Dávid atya homiliái 22 óra 30 perckor. Bátor Botond Pálus szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor. Székely János atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Imádságos szép napokat kívánok mindnyájuknak. Mária Rádió.

Én békére vágyom. Szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, mosolynap ragyogjon minden föld lakóra. Igazságra vágyom, nyílt őszinteségre, a hazugság szennye oldódjon fel végre. Emberségre vágyom, gyógyító esélyre, minden gonoszságot temessünk el mélyre. És társakra vágyom, igaz emberekre, hogy a szeretetünk válhasson kerekre. Kézfogásra vágyom, egy szívdobbanásra, földi mennyországra, és nem is vágyom másra. Amikor nem történik semmi, nem fordul jóra, ami bántott, külső hatásra nem gyúr számomra az ellenségből jó barátot, ami beállt fenyegetően a belső béke folyamába, ott marad, mint egy botránykőnek, s a gondolatok torlódása mégis egyszerre csak megszűnt. Akkor valaki utat vágott, ahol az emberi indulatok elfolytak, az ellenségből jó barátot mutatott egy másfajta látás. Szemem helyett Jézus szeméből, hogy végül semmi sem maradt meg a békét fenyegető rémből. Amikor nem történik semmi, akkor történik valóságban az a csoda, amit remélünk mi. Békében és szeretetben. Én békére vágyom, szerte a világon, és legyen valóság, megvalósult álom. Szeretetre vágyom, néhány kedves szóra, és ez ragyogjon rá minden föld lakóra.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Legyél te is kutató egy estére. Izgalmas titkokat rejt a kutatók éjszakája Érden. Szeptember 26-án szombaton 16 és 20 óra között a Magyar Földrajzi Múzeum Érd Budai út 4 szám kapui megnyílnak a tudomány és a múlt titkai előtt. A kutatók éjszakája alkalmából az egész család bepillanthat a kulisszák mögé. A látogatók dr. Mester Zsolt segítségével elleshetik a kőeszközkészítés ősi fortéjait. A restaurátorok és preparátorok műhelytitkaiba léphetnek be, és valódi régészeti bemutatót is láthatnak. A gyerekeket és szülőket muzeológus játszóház várja, ahol régi könyvekbe rejtett titkos kódokat fejthetnek meg, és fotókba zárt történeteket ismerhetnek meg. 17 órától egy mini családfakutató kurzuson a saját múltjuk nyomába eredhetnek. 18 órától pedig Sipos György exkluzív vetítése mutatja be a preparálás folyamatát. A pecsétgyűjtő kaland végén a legkisebbek is igazi kutatóvá válhatnak. Részletek a Magyar Földrajzi Múzeum Facebook oldalán találhatóak. A belépés a programra ingyenes. Naphimnusz 800 év dicsérete. Egyházzene a belvárosi ferenceseknél, Budapest 5. kerület, Ferenciek tere 9. Szeptember 26-án szombaton, az esti zsolozsmát követően 19 óra 30 perctől, Naphimnusz 800 év dicsérete. Assisi Szent Ferenc Cantico delle Creature című himnuszának zenei reflexiói a 19.-21. századból. Előadják belvárosi ferences kántorátus. Énekművészek Darázs Renáta, Mór Gabriella, Kéringer László, Balázs Csaba. Közreműködik Szilágyi Gyula orgonán, Kecskés Mónika orgonán csemballón. Vezénye Kecskés Mónika. A belépés ingyenes. Az esemény a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány szervezésében valósul meg. Iránytű. Ha 18 és 35 év közötti fiatal, és szeretné jobban megismerni önmagát, Istent, és azt az életutat, amelyre ő hív, az iránytű hivatástisztázó műhelysorozatot ajánljuk figyelmébe. Részletek az iránytű Facebook oldalán találhatóak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: A dicsőséges rózsafűzért a Tökörről érkezett Szent Antal ima csoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Atyának és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Amekkora volt Jézus megaláztatása a szenvedésben, oly nagy most dicsősége a feltámadásban. Legyőzte a halált, nem a fájdalmak férfia többé, hanem átszellemült, megdicsőült, ragyogó szépségű új ember. Legyőzte a bűnt, megnyitotta a bukott ember előtt az üdvösség kapuját. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. A mennybe menő Jézus az ég felé mutat. Égi hazánkban készíti számunkra a helyet, ahol vár reánk. Taníts bennünket, Jézus, az ég felé irányítani gondolatainkat, mert csak egy a szükséges. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket hadd meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztalót, a Szent Háromság harmadik személyét, a szent lelket. A Szentlélek érkezését várva az apostolok a szűzanyával, a Szentlélek jegyesével együtt, a világ zajától elzárkózva, egy szívvel, lélekkel imádkoztak. Ez az imádságos lelkület volt alkalmas a Szentlélek eljövetelére. Keressük mi is ezt a lelkületet. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária élete elrejtett élet volt, de Isten az alázatos szolgáló leányt halála után megdicsőítette, hiszen az a test, amely szeplőtelenül fogantatott, nem porlathatott szét. Isten fölvette őt a mennybe, és az angyalok királynőjévé tette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A dicsőséges rózsafüzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Dicsőséges szent szűz, segíts bennünket, hogy minden földi megpróbáltatásunkban, nehézségünkben győzni tudjunk a gonosz felett, védelmezd bennünket lelki ellenségeinkkel szemben, és hogy halálunk óráján méltók lehessünk szent fiadat magunkhoz venni, s az örök boldogságba eljutni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által,
0: amen.
2: Oltalmad
0: alá futunk Istennek, szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott szűz, mi asszonyunk, mi közbenjárunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Emlékezzél meg, ó legkegyesebb Szűz anya Mária, hogy még sohasem lehetett hallani, hogy valaki gyámoltalanul magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád könyörgött. Mély bizalommal sietek hozzád, ó Szüzek Szüze, jóságos anyánk, hozzád fordulok, és színed előtt állok, én szegény bűnös, nevesd meg könyörgésemet, ó, anyja az örök igének, hanem fordítsd

0: hinnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet és halálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad repedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikértem még segítségedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgathatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsosban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet s halálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd küzdve, szenvedve, tiéd most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, itt a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárkozat helyére. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Gábor arkangyal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent Raffael főangyal,
0: könyörög érettünk.
1: Szent őrzőangyalaink,
0: könyörögjetek érettünk.
1: Magyarország őrzőangyala,
0: könyörög érettünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében. Kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írta szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból, és ahogyan a kedves hallgatók már hallják a háttérben, az általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol a Vatikánban, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden tájáról érkező zarándokok és hívek csoportjaival. A Szent Atya a mai katekézisében folytatja a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól szóló katekézis sorozatát, ugye a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcióról. Meglátjuk, hogy milyen szentírási részt választ ki, és a katekézisének alapjául. És miután a Szent Atya összefoglalja a katekézisét különböző nyelveken, külön is köszönti a jelenlévő híveket, zarándokokat, majd az általános kihallgatása mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással ér véget. Nagyon sokan vannak most a vatikáni téren, ha valaki élőben is szeretné nézni, az a vatikáni honlapra rákattintat és onnan élőben nézheti is, nem csak hallgathatja. Maradjanak velünk, a Szent Atya még körbejár a Szent Péter téren, és üdvözli a pápa mobil tetejéről a jelenlévő zarándokokat. Nagyon-nagyon sokan vannak, tele van a tér, ahogyan én is látom, én is követem élőben. Nagyon sok ajándékot kap a Szent Atya, nagyon sok gyereket adnak a kezébe, hogy megáldja őket. Reméljük, hogy hamarosan a helyszínre ér. Remélem, hogy nagyon érdekes lesz a mai katekézise is, hiszen nagyon mély gondolatokat szokott megosztani a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója alapján, amiről tartja ő is a katekézisét. Hát kíváncsi leszek, hogy ma milyen témával fog foglalkozni. Természetesen minden nyelven felkérik majd a Szent Atyát, hogy imádkozzon az ők szándékaikra is, és felkérik minden nyelven, hogy majd apostoli áldásában részesítsen bennünket. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik a rádión keresztül, vagy bármilyen fórumon keresztül hallgatják, nézik ezt a mai audienciát, hisz a Szent Atya áldása az érvényes minden téren. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk. Most különböző nyelveken felolvassák azt a szentírási részt, amelyet a Szent Atya választott ki a mai katekézis alapjául. Ez a Teremtés könyve 2. fejezete, 8, 9 és 15-ös vers sora így szól. Az Úristen kertet telepített Édenben keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett, és az Úristen a földből mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas. Azután kisarjasztotta az életfáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának a fáját. Az Úristen vette az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Ezt a szentírási részt, kedves hallgatók, több nyelven most felolvassák, majd annak a végén pedig a Szent Atya katekézise következik olasz nyelven.
1: Pour qu'il le travaille et le garde. Parole du Seigneur.
2: A reading from the book of Genesis. And the Lord God planted a garden in Eden, in the east, and there he put the man whom he had formed. Out of the ground, the Lord God made to grow every tree that is pleasant to the sight and good for food. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord.
3: Lesung aus dem Buch Genesis. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Wort des lebendigen Gottes.

0: Leitura do livro do Gênesis. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvores agradáveis à vista e de sabores e de saborosos frutos para comer. O Senhor Deus levou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para o cultivar e também para o guardar. Palavra do Senhor.
1: قراءة من سفر التكوين. غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وجعل هناك الإنسان الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر وطيبة المأكل. وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب.
2: Z Księgi Rodzaju. A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
4: Kedves testvéreim, jó napot, Isten hozott.
3: Continuando il nostro percorso sulla Costituzione pastorale.
4: Folytatva utunkat a második vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúcián keresztül. Elérkeztünk az első rész harmadik fejezetéhez, amelynek igen figyelembe méltó címe van, az emberi tevékenység a világban. Az alapvető kérdés ez: mi az emberi tevékenység, és ebből következően a technikai, társadalmi és tudományos fejlődés értéke. Emlékezhetünk arra, hogy kevesebb mint 4 évvel a zsinat befejezése után, 1969. július 20-ára 21-ére virradó éjszaka, az ember először lépett a Holdra. Az Isten képére és hasonlatoságára teremtett ember a fejlődés alanya és cselekvője, szabadsága és értelme segítségével gyarapítja ismereteit, és ezáltal előmozdítja az egész társadalom fejlődését. Ezt könnyen beláthatjuk, ha megfigyeljük az életkörülmények javulását az egymást követő nemzedékek során. A dokumentum ezt mondja: sok olyan javakat, amelyeket egykor az ember a legfelsőbb erőktől várt, ma már saját kezdeményezésével és erejével szerez meg. Éppen ezért egyes gondolkodók a technikai és tudományos fejlődést úgy mutatták be, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot, olyannyira, hogy Istent szükségtelenné, sőt a keresztény hittel szemben egyenesen ellenfélnek tekintették. Ez a szemléletváltozást idézett elő abban, hogy a mai ember a világra tekint, összehasonlítva a korábbi korszakokkal, és ez az előítélet különösen annak a nyugati kultúrának egy részében erősödött meg, amely elveszítette kapcsolatát a keresztény kinyilatkoztatással. A posztkeresztény humanizmusokban az embert és Istent tévesen egymás vetélytársaiként mutatják be, ahhoz, hogy az ember megerősítse tudását, szabadságát és fejlődését, állítólag fel kell szabadulnia Istentől, meg kell szabadulni Istentől. Végül azonban, amikor az ember elutasítja az Istennel való kapcsolatot, elveszíti annak lehetőségét is, hogy megalapozza az emberi személy transzcendens értékét. Ez az ateista humanizmus drámája, amelyet a II. Vatikáni zsinat egyik jelentős teológusa, Henri de Lubac írt le részletesen, és a zsinat világosan választ kíván adni erre. A hívők számára biztos dolog, mondja Gaudium et Spes, hogy önmagában véve az egyéni és közösségi emberi tevékenység, vagyis az a hatalmas erőfeszítés, amellyel az emberek évszázadokon át életkörülmények javítására törekednek, megfelel Isten szándékainak. Sőt, a konstitúció folytatja, a keresztényeknek eszükbe sem jut szembeállítani az emberi értelem és bátorság alkotásait Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő vetélytársa lenne. Ellenkezőleg, inkább meg vannak győződve arról, hogy az emberiség győzelmei, Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. Lényegében, Isten az ember és az asszony kezébe helyezett egy még úton lévő, fejlődésben lévő teremtett világot, hogy

0: éppen ő benne találja meg a teljes igazságot és szabadságot. És az eukarisztia ünneplésében is ezt látjuk, az emberi munka gyümölcse, a kenyér és a bor minden nap az oltárra kerül, hogy Krisztus testévé és vérévé változzék. Ebből a szemléletből egy fontos igazság bontakozik ki. Ahhoz, hogy találkozzunk Istennel, az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait, éppen ellenkezőleg teljes egészében megélheti hivatását azáltal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és azt megszenteli. A keresztények mindenki mással együtt részt vesznek az emberi város építésében, miközben tekintetüket minden dolog végső céljára, az Istennel való találkozásra irányítják. És emlékeztetik erre a végső célra azokat is, akik együtt élik a fejlődés, a tudomány és az élet kalandját, és meg kell különböztetni a földi fejlődést Krisztus országának növekedésétől. És a zsinat kijelenti, hogy ez a fejlődés, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb rendezéséhez, igen nagy jelentőségű Isten országa számára. A természet és munkálkodásunk minden jó gyümölcsét, miután az Úr lelkében és parancsa szerint elterjesztettük a földön, később újra megtaláljuk, megtisztítva minden szennytől, megvilágosítva és átalakítva. Végül emlékezzünk arra, hogy ahhoz, hogy a fejlődés valódi emberi fejlődésé váljon, vagyis az egész ember és minden ember fejlődésévé, a technikai és tudományos fejlődést a szeretetnek kell áthatnia és irányítania. Csak így állítható mindig az emberi méltóság védelmének szolgálatába, és csak így segíthető elő mindenki életkörülményének javulását, különösen a leginkább hátrányos helyzetőket. Kedves testvérek, a II. Vatikáni zsinat arra hív bennünket, hogy osszuk meg egymással a tudás és a hozzáértés kenyerét, hogy minden ember és minden nép kibontakoztathassa képességeit, és Isten segítségével együtt egy jobb jövőt építhessünk. Kedves hallgatók, most francia nyelven következik az összefoglaló és a köszöntés.
1: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes.
0: Ezt most minden nyelven el fogják mondani, itt is a bevezetőben, a francia nyelvű összefoglalóban felkérik a Szent Atyát, hogy majd a végén részesítse apostoli áldásban.
1: Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer.
0: Most jön a francia nyelvű összefoglaló.
1: Nous arrivons à un chapitre de Gaudium et Spes qui porte un titre captivant. L'activité humaine dans l'univers avec cette question fondamentale. Quelle est la valeur de l'activité humaine et du progrès?
0: Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a fejlődés aktív résztvevője, szabadsága és értelme által gyarapítja ismereteit és előmozdítja az egész társadalom fejlődését. A technikai és tudományos fejlődés nem gyengíti az Istennel való kapcsolatot, nem áll ellentétben a keresztény hittel. Az ember nem Isten vetélytársa, akinek Istentől kellene emancipálnia magát, éppen az Istennel való kapcsolat teszi lehetővé az ember transzcendens értékének felismerését. Krisztusban az ember megtalálja teljes igazságát és szabadságát. Az egyéni és közösségi emberi tevékenység megfelel Isten szándékainak, és az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei. Ezért az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait ahhoz, hogy megtalálja Istent.

0: Éppen ellenkezőleg hivatását úgy kell teljes egészében megélnie, hogy megszenteli mindennapi munkáját, és az emberi társadalom jobb rendezésén fáradozik Isten országának szolgálatában. Köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a Franciaországból érkezett zarándok csoportot, a Sárti Szent Pál nővéreit és a Haiti Rizódó Kör csoportot. A II. Vatikáni Zsinat arra hív bennünket, hogy osszuk meg a tudás és a hozzáértés kenyerét, nagy lelkűen bontakoztassátok ki képességeiteket, hogy Isten segítségével együtt egy jobb jövőt építhessünk. Isten áldjon meg benneteket. Most, amit mondott a Szent Atya, azt visszafordítja a francia nyelvre.
1: Les sœurs de Saint-Paul de Châtre et le groupe Réseau du Cœur d'Haïti. Le Concile Vatican II nous invite à partager le pain du savoir et du savoir-faire. Développez généreusement votre potentiel pour qu'ensemble nous puissions construire, avec l'aide de Dieu, un avenir meilleur. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters,
2: as
1: we continue our series of catecheses on the Second Vatican Council,
2: a második vatikáni zsinatról szóló katekézi sorozatunk folytatásaként, ma az emberi tevékenység értelméről és értékéről elmélkedünk, ahogyan azt a Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója bemutatja. Az elmúlt évszázad tudományos és technikai fejlődése egyeseket arra vezetett, hogy úgy gondolják, hogy az Isten bevetett hit már idejét múlt, és az igazi emberi autonómia csak az Istentől való emancipáció révén valósulhat meg. A zsinat atyái ezzel szemben hangsúlyozták, az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének beteljesedései. Az evangélium üzenet tehát nem akadályozza a hívőt abban, hogy részt vegyen az emberi tevékenységben, hanem arra ösztönzi, hogy a társadalomban való részvételével hozzájáruljon az ember valódi kibontakozásához. Tehát végezzük mindennapi tevékenységeinket valódi szeretettel ajánljuk fel az Úrnak, személyes megszentelődésünk eszközeként, valamint annak kifejezéseként, hogy egyre teljesebben szeretnénk előmozdítani Isten országának a megvalósulását. Szent Atya köszönti az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat Angliából, Írországból, Dániából, Norvégiából, Máltáról, Tanzániából, Ausztráliából, Hongkongból, Indiából, Malajziából, Szingapurból, Tajföldről, Vietnámból és az Amerikai Egyesült Államokból. Holnap Missouri államban, St. Louisban, boldoggá avatják Fulton Sheen püspököt, médián keresztül végzett evangelizációs munkájáról ismert szentéletű püspök, példájával és közbenjárásával ösztönözzönt sokakat arra, hogy örömteli lelkesedéssel új útakat találjanak az evangélium üzenet terjesztésére. Mindnyájatokra és családjaitokra kérem Jézus Krisztus békéjét, örömét, Isten áldjon benneteket. Most a német nyelvű összefoglaló következik. Szintén felkérik a Szent Atyát, hogy a végén a mi atyánk, latinul a mi atyánk elimádkozása után apostoli áldásában részesítse gyerekeket, fiatal házasokat, betegeket.
3: Singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache.
2: Most következik a német nyelvű összefoglaló. Kedves testvérek, a Gaudium et Spes zsinati konstitúció többek között az emberi tevékenység, valamint a technikai, tudományos és társadalmi fejlődés értékével foglalkozik. Egyesek a fejlődést a hit fenyegetésének tekintik, mások pedig azt állítják, hogy a modern ember szabadsága és autonómiája megköveteli az Istentől való emancipációt. A zsinat határozottan elutasítja a hit és fejlődés ilyen szembeállítását és kijelenti, az emberiség győzelmei Isten nagyságának jelei és kifürkészhetetlen tervének gyümölcsei.
3: Dass der Mensch vom Schöpfer geradezu berufen ist, sein Werk in seinem Sinne weiterzuführen.
2: Az ember maga teremtő arra hívja, hogy erejéhez mérten Isten szándékának megfelelően folytassa művét, és olyan valódi fejlődését fáradozzon, amelynek célja minden ember java és méltósága.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca.
2: Szívből köszöntöm a német nyelvű zarándokokat. Különösen a számos tanulmányi kiránduláson résztvevő iskolai csoportot. Az örökvárosban szerzett tapasztalat ösztönözzön benneteket arra, hogy egyre jobban megismerjétek keresztény kultúránk és történelmünk kincseit, amelyek nem csupán a múlthoz tartoznak, hanem a jövőt is képesek inspirálni. Isten áldjon meg benneteket.
3: An die deutschsprachigen Gläubigen gerichtet und sagte: Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache, insbesondere die zahlreichen Schulgruppen auf Studienreise. Möge diese Erfahrung der ewigen Stadt euch dazu anregen, die Schätze unserer christlichen Kultur und Geschichte immer besser kennenzulernen. Schätze, die nicht nur der Vergangenheit angehören, sondern auch Inspiration für die Zukunft sein können. Gott segne euch.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia.
1: Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín.
0: Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: en esta
2: catequesis reflexionamos sobre el tercer capítulo de la Constitución Pastoral
1: a Gaudium et Spes lelki pastori konstitúció harmadik fejezetéről emlékezünk, amely az emberi tevékenységgel foglalkozik a világban. Az ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve, és szabadsága, valamint értelme által képes megismerni, fejlődni és javítani a társadalom életkörülményeit. Egyes gondolkodók azonban tévesen azt kezdték állítani, hogy az emberiségnek tudása, szabadsága és fejlődése igazolásához el kell magát távolítania Istentől, vagyis emancipálnia kell magát. A II. Vatikáni zsinat ezzel szemben a megtestesülés misztériumára hivatkozva kijelenti, hogy az ember és keze munkája nem semmisül meg az Istennel való találkozásban, hanem benne találja meg a teljes igazságát és szabadságát. Ennek következménye az is, hogy az embernek nem kell elhagyni a földi feladatait, hivatása az, hogy jól végezze mindennapi munkáját, és abban a megszentelődés útját találja meg. Az Eukarisztiában felajánljuk a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, hogy Krisztus testévé és vérévé legyenek. Életünket és munkánkat kapcsoljuk az eukarisztikus áldozathoz. Üdvözlöm szeretettel a spanyol nyelvű zarándokokat. Tehát életünket kapcsoljuk az eukarisztikus áldozathoz, hogy az Úr élő, szent és neki tetsző áldozattá alakítsa át azokat. Isten áldjon benneteket, köszönöm szépen. Most következik a kínai összefoglaló.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções o seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O terceiro capítulo da Constituição Pastoral Gaudium et Spes.
1: Porto ganhar eu se afoglalou.
0: Atividade humana no mundo.
1: O Gaudium et Spes nelki pastori constitutio harmadik fejezete. Az emberi tevékenység a világban címet viseli, arra késztet bennünket, hogy feltegyük a kérdést, mi a munka és a fejlődés értéke. Egyes gondolkodók a technikai, társadalmi és tudományos fejlődést úgy értelmezték, mint ami gyengíti a lelki életet, és őt Istent az ember vetélytársává tette. Keresztények azonban meg vannak győződve, hogy az emberiség győzelme inkább Isten nagyságának jelei és tervének gyümölcsei. Ezért Isten megtalálásához nem kell elhagynunk emberi feladatainkat, hanem át kell hatnunk azokat Krisztus szeretetével, mindig védve minden ember méltóságát, és előmozdítva mindenki életét egy jobb jövőt építve. Kedves portugál nyelvű testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket Isten hozott. Tevékenységetek végzése során mindig védjétek az emberi méltóságot, javítsátok embertársaitok életkörülményeit, és mindent, reménységeteket egyedül Istenbe vessétek, az Úr áldjon meg benneteket és családjaitokat.
0: Queridos irmãos e irmãs de língua portuguesa, bem-vindos. No desempenho das vossas atividades, defendei sempre a dignidade humana, promovei as condições de vida do próximo e ponde só em Deus toda a esperança. O Senhor vos abençoe, a vós e as vossas famílias.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Domenica prossima, 27 settembre, ricorre la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sento che ho chiamato oggi per lasciarlo, o migranso qui l'arno più. Veľa ľuší, get emelte, kýl. Už sa rete tak, ktorý sem to ma zola sňa, aby sa rám to kúkat. Kľú nešen, o pápa i sen, ktoré ste ďate má to servezet kánu, jogi to vám, keď zišli sledujúť. Vola mint, o pénzbúdi úroket, pénzbúdi úroket, és a Modenai Katonai Akadémia tagjait Modenából.
1: Al gruppo preghiere delle mamme.
2: Valamint az édesanyák imái csoportot.
1: Accolgo con affetto voi pellegrini della diocesi di Rimini.
2: Szeretettel köszöntöm a Rimini egyházmegye zarándokait is.
1: Con il vescovo Monsignor Niccolò Anselmi.
2: Niccolò Anselmi püspök
1: úrral. Qui convenuti ad un mese dalla mia visita pastorale della vostra terra.
2: Akik egy hónappal lelki pásztori látogatásom után érkeztek ide.
1: Rinnovo la mia riconoscenza
2: ismételten kifejezem hálámat,
1: e vi incoraggio a crescere nella fede.
2: És arra növekedjetek a hitben, Isten igéjének meghallgatásában gyökerezve, hogy mindenki számára tanúságot tegyetek a mennyei atya szeretetéről. És végül gondolok a fiatalokra, a betegekre és az ifjú házasokra. Ma az egyház Pietrelcinai Szent Pio liturgikus emléknapját ünnepli. Az ő hit és szeretet tanúsága legyen mindegyikötök számára meghívás arra, hogy mindig bízzatok Isten jóságában és irgalmában. Mindnyájatokat megáldalak.

0: Szokott módon nagy vihartapssal köszönik meg a Szent Atya katekézisét, én is megköszönöm a kedves hallgatók jelenlétét az éterhullámaink keresztül, is maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Én Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Hírek.
1: Hazaköltözött az atyai házba szeptember 21-én Brenner József nagyprépost. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Brenner József nagyprépost, a Szombathelyi Egyházmegye papja, életének 92. áldozópapi szolgálatának 70. évében, szeptember 21-én hétfőn visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Temetéséről később rendelkeznek majd, írta a Magyar Kurír. Brenner József 1935. január 10-én született Szombathelyen, pappá 1957. június 23-án szentelték. A Szombathelyi Egyházmegye spirituálisa, a Vasvárszombathelyi székeskáptala nagyprépostja két dolog miatt országosan is ismert. Egyrészt Boldog Brenner János testvére, másrészt a 2023-as pápa látogatás idején a Szent István Bazilikában ő volt az egyik pap, aki tanúságot tett Ferenc pápa előtt. 2022. június 19-én a Szombathelyi Székesegyházban mutatta be vasmiséjét, melyen Székely János megyéspüspök méltatta őt és két pap testvérét. József atya nehéz életében is megőrizte derűjét. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be, gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. A mai napi szentmisének két lehetősége is van, ami az evangéliumot illeti és az olvasmányokat, hiszen szabadon választható a mai napon, évközi 25. hét szerdáján, hogy a köznapi olvasmányokat és evangéliumot veszi az atya, aki misézik, vagy pedig pietrelcsinai Szent Pió atya áldozópapnak az emléknapjáról veszi. Én most ebben a szentírási elmélkedésben ez utóbbi lehetőséget választom, de rá fogunk kukkantani a köznapi evangéliumra is. Tehát pietrelcsinai Szent Pió atya áldozó pap emléknapján az egyház Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 24. verstől a 27. versig terjedő részt olvashatja. Ez így hangzik. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia ugyanis el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Eddig van a 24. szakasztól a 27. szakaszig terjedő rész. Ebben Máté azt írja, hogy Jézus hát a lelket emlegeti. Mit használ az embernek, az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved, mit adhatna az ember cserébe a saját lelkéért. Felületes olvasó mondhatja, hogy na, íme megint egy részlet a Szentírásból, ráadásul az evangéliumból, hogy mennyire fontos a lélek, tehát magyarul az egyház gyanakodva tekint a testre. Mintha egy kis burkolt test ellenesség húzódna meg Jézus szavai mögött. Hát mindig az egyház történetében előbukkant ez a gondolat. Nem csak ez alapján, az evangéliumi szakasz alapján, és egyes ájtatossági gyakorlatok, ájtatossági irányzatok efelé hajoltak, hogy a testre gyanakodva tekintsenek, és csak a lélek számít, de hivatalosan ez az egyház álláspontja soha nem lett. Nem is lehet, mert hiszen akkor ugyan miért ünnepelnénk a megtestesülést? Hogyha az Isten test ellenes lenne, akkor rámondta volna-e minden napon az írás szerint az alkotására, hogy és látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, jó. Így az emberi testre is azt mondja Isten, hogy jó. És annyira nem veti meg az emberi testet, hogy az örök ige megtestesül, közénk testesül, és hogyha másra nem gondolunk, akkor ez már bőven elég arra, hogy tisztelettel tekintsünk a saját testünkre, és felelősséggel tekintsünk a saját testünkre. Jézus azért emlegeti a lelket. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? És mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért, mert hiszen az Isten képére lettünk teremtve, a Szent Háromság egy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremti az embert, és az Isten képiséget nem a test hordozza nyilvánvalóan, hanem a lélek. Mert a lélek dönt arról, hogy én szabad vagyok-e vagy sem. A lélek tud rabságba kerülni. És hogyha a lélek rabságba kerül, akkor csorbul az Isten képiség, mert hiszen, hogyha nem vagyok szabad, akkor szeretni sem tudok. Márpedig az Isten képiségnek ez a lényege, a szabadság, a szabad akarat, és ebből kifolyólag az a képesség, hogy tudok szeretetet adni, és tudok szeretetet befogadni. Tehát ezért fontos a lélek, mert ő hordozza az Isten képiségünket. Gyakorlatilag az egész teremtésnek a célját, az embert, ő hordozza a lélek. Aztán most nézzük meg, hogy mit is mond még Jézus ebben az evangéliumban. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, és aki én értem, elveszíti az életét, megtalálja azt. Kedves testvérek, erre pedig azt mondhatnánk, hogy na tessék, már megint a keresztet emlegeti az egyház. Folyton csak a szenvedés. De nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ha a saját ötleteimet valósítom meg az életemben, a saját felületes vágyaim után futkosok, és úgy akarok úgymond önmegvalósításba bonyolódni, akkor az egy zsákutca lesz. Mert hiszen nem jutottam el a saját lelkem legmélyebb vágyáig, ami maga az Isten. Kedves testvérek, nagyon fontos látnunk azt, hogy Jézus nem uralkodni akar rajtunk. Ő maga azt mondja, hogy az emberfia nem azért jött, hogy hatalmaskodjon, hanem azért, hogy szolgáljon és életét adja sokakért. Váltságul adja az életét értünk. Tehát Jézus nem azért testesült közénk, hogy majd itt uralkodjon rajtunk, hanem általa az Isten kínálja a kiengesztelődésnek a lehetőségét. Egy pillanatra gondoljunk egy példabeszédére Jézusnak. Jézus az egyik példabeszédében egy farizeust és egy vámost állít elénk. A farizeus a templomba fölmegy, és előre megy, és hát színleg hálát ad, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, rögtön elkezdik hasonlítani magát valakihez. Hogy ott van az a vámos ott hátul, és hát az a vámos az egy nyilvános bűnös. És én pedig tizedet adok a vagyonomból, stb. Sorolja az erényeit. Gyakorlatilag majdhogy nem az sül ki az ő mondandójából, hogy ő annyira kiváló ember, hogy a Jóisten tulajdonképpen hálával tartozik neki. És tulajdonképpen kis túlzással azt is meg lehetne kérdezni az Istentől, az ő szerinte, hogy ez is Istenem, miben segítsek neked, hát én annyira jó vagyok, és annyira tökéletes. Magyarul saját erejére támaszkodik, és azt gondolja, hogy ez őt tökéletessé és megigazultá teszi. És ezzel szemben a vámos pedig, ahogy az evangélista leírja, a égre sem mer nézni, és csak annyit mond, hogy irgalmaz nekem, Uram, bűnösnek. Itt lássuk meg azt, hogy nem csak az a fontos, hogy az ember bűnösnek ismeri el magát, hanem az is nagyon fontos, hogy az ember ezzel elismeri, hogy nem saját magától fog jönni a szabadulás. Nem én vagyok az én szabadulásomnak a forrása, és az életemnek sem én magam vagyok a forrása, hanem rá kell hagyatkoznom az Istenre, és ő az, aki meg tud tisztítani engem. A keleti egyházban van egy ima gyakorlat, a Jézus ima. Bizonyára a kedves hallgatók hallották már sokszor. Egy rövid mondat: Uram Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen. És furcsa mód, akik valaha is megpróbálták, nem arról számolnak be, hogy ez a saját magukat bűnösnek vallás, ami minden egyes mondatukban ott van, mert ezt a Jézus imát nagyon sokszor ismétlik egymás után, nem nyomja agyon őket, hanem inkább a realitás talajára állítja őket, és ugyanakkor nem csak a saját bűnös voltukra irányítja a figyelmüket, hanem az Isten irgalmára is, hogy az Isten meg akar könyörülni rajtunk, hogy az Isten ki akar minket emelni abból az állapotból, amiben vagyunk. Bármikor találkozik Jézus a bűnössel, közösséget vállal vele, asztalhoz ül vele, de nem azért, hogy benne hagyja abban az állapotban, hanem hogy kiszólítsa onnan, kiszabadítsa onnan. Tehát az embernek a saját életét elveszteni nem azt jelenti, hogy eldobom, hanem azt jelenti, hogy belátom, hogy önmagamnak kevés vagyok. És azt is belátom, hogy a többi ember is kevés nekem tulajdonképpen, egyedül az Isten az, aki meg tudja nekem adni az igaz emberségemet, hogy az bontakozzon ki. Pió atya emléknapjának a Szent Leckéje, a Galatákhoz írt levél, és ebben azt mondja Pál apostol, hogy élek, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. És a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. Pál apostolnak visszatérő gondolata, hogy a törvény szolgaságából fel kell szabadulnunk az Isten fiainak a szabadságára. Amikor Jézus azt mondja, hogy vegyük fel a keresztünket, és merjük elengedni az életünket, mert úgy fogjuk megtalálni, úgy fogjuk megmenteni azt, tulajdonképpen ezt az Isten fiúságot kínálja. Hogy nem a magam feje után kell botorkálnom az élet útján, nem a magam erejére, ami korlátolt, nem arra kell támaszkodnom, hanem ezt a korlátolt erőmet és szabad akaratomat arra kell használnom, hogy üres kézzel oda tudjak állni Jézus elé, és azt mondani, hogy nézd Jézusom, itt van az életem, önmagamat én nem tudom megváltani, nem tudom kiemelni a rabságból, arra kérlek téged, hogy te tedd meg ezt. Amikor ezt halljuk, hogy vegye föl keresztjét mindenki és kövessen, mert így mentjük meg az életünket, mert ha elveszítjük, akkor mentjük meg igazán, ez kiemel minket a saját erőből való erőködésnek a rabságából, és igazából tág utat nyit az Isten fiúság szabadságára. Egy pillanatra tekintsünk át arra az evangéliumra, ami akkor került volna sorra, hogyha a köznapi evangéliumot vesszük. Ez Lukács evangéliumának egy részlete, amikor Jézus kiküldi az apostolait. Erőt és hatalmat adott nekik az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. És figyeljünk fel arra, hogy mit is mond nekik. Semmit se vigyetek az útra. Se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Nem arról van szó, hogy Jézus valami túlélő túrát kínál az apostolainak, és na majd most jó próbára teszem őket. Hanem ezzel azt akarja mondani, hogy ugyanez, mint a saját életünknek az elveszítése, és ilyen módon való megmentése, hogy ne a saját erőtökre hagyatkozzatok. Nem az emberi lelemény az evangelizálás végső ne továbbja, hanem az, hogy velem vagytok kapcsolatban. És hogyha velem éltető, élő kapcsolatban vagytok, akkor engem hirdettek, nem pedig a saját bölcsességeteket, a saját okosságotokat, és nem a saját erőtökből boldogultok. Pál apostol mit is mond a Galata levélben? Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Pál apostol ezzel elismeri azt, hogy ha bár bőven ott van a saját emberi erőfeszítése is az ő missziós útjaiban, de elismeri azt, hogy nem ez a lényeg. Ez csak egy ilyen előföltétel, az a legfontosabb, hogy ő átadta magát Krisztusnak. És Krisztus él benne. És amikor hirdeti az örömhírt, a feltámadást, és azt, hogy az Isten fiainak szabadságára vagyunk meghívva, akkor a hatékonyságot a szavainak nem az ő ékes szólása adja, hanem Jézus, aki ott él benne. Pál apostolnak a személyisége nem olvadt föl egy jézusi személyiségben, hanem Jézus annyira áthatja Pál apostolnak a saját személyiségét, hogy ez a személyiség így igazán ki tud bontakozni. Tehát Pál apostol sem veszíti el önmagát, hanem pont Krisztus révén nyeri el az igazi Pál apostolságot. Mindegyikünk, akiben Krisztus él, nem veszíti el önmagát, hanem Krisztus veszi a kezébe a mi személyiségünket, és igazán, mert ő igazán ismer minket, ő az, aki tudja, hogy az ő élete milyen módon tud a miénkben kibontakozni. Nincs két olyan ember, akinek az életében pontosan egyformán akarna kibontakozni Krisztus élete. Mert Krisztus tiszteletben tartja a személyiségünket, mert hiszen tőle kaptuk azt is. de azt is tudja, hogy ez a személyiség milyen úton tud igazán kibontakozni, hogy elnyerjük az Isten fiúság szabadságát.
0: Mária Rádió.
2: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 23-án, szerdán, önök a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után a kereszt mellett is töretlen hittel, fájdalmas anya búcsúja Egerben, jássági minisztráns találkozó, kelet és nyugat találkozása, Európa keleti katolikus püspökei Mária Pócson. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Mindannyian Jézus ajándékainak mértéke szerint részesülünk a kegyelemben. Azt mondják a dőre lelkek, hogy Isten nem személyválogató. De igen, Isten mindenkit meghív a vele való közösségre, de csak azok, akik elfogadják a meghívást, jutnak el a közelségébe. Akik alázatban, szelídségben és türelemben élnek, akik eltűrik a békétlenséget, akik a világ sokféleségét elfogadják, mind megvannak hívva a szeretet egységére. A béke célja a lelki egység. Az Egri Servita templom szeptember 19-én és 20-án tartotta hagyományos, fájdalmas anya búcsút. A vasárnapi ünnepi szentmisét az aranymisés Szántó József főesperes, a jászberényi nagyboldog asszony főplébánia plébániai kormányzója mutatta be. Homiliájában a hit, az alázat és a húsvéti remény fontosságát hangsúlyozta, amelyben a fájdalmas szűzanyára, Mária hét fájdalmára és a keresztet hordozó ember hivatására irányította a hívek figyelmét. Felidézte szűzanya hét fájdalmát, Simeon által megjövendölt szenvedésétől kezdve, az Egyiptomba menekülésen és Jézus elvesztésén át egészen a kereszt útig, Krisztus haláláig és eltemetéséig. Rámutatott Mária egész életében alázattal és töretlen hittel vállalta a fájdalmakat és a kereszt mellett is hűségesen kitartott haldokló fia mellett. A szent beszéd végén az atya azt kérte, hogy a fájdalmas szűzanya ünneplése adjon új erőt a híveknek mindennapi megpróbáltatásaik és kereszt hordozásaik közepette. Mágya legyen minden lépésük kísérője, hogy életük útján végül.

bontva játékos feladatokat oldottak meg a minisztránsok. A kicsik a barátok templomához mentek, ahol a plébános atya várta őket, bemutatva nekik a templomot. Totóval is elmélyíthették tudásukat, sőt, még a templom orgonáját is megnézhették közelebbről. A középső korosztály a kiskamaszok, a nagyboldog asszony főplébánia templom liturgikus eszközeivel ismerkedhettek, mérték össze tudásukat, és ők is megtekinthették a hangszerek királynőjét, az orgonát. Eközben a nagyok az iskola aulájában kreatív tevékenység keretében készített plakátokon saját egyházközségeiket mutatták be. A tanúságtételek után hirdetések következtek, főtisztelendő Vízi János atya, ifjúsági referens meghívott mindenkit az egyházmegyei és országos minisztráns találkozókra, valamint a különböző ifjúsági rendezvényekre. A találkozót közös imádsággal zárták. Közel 30 évvel az első találkozó után ismét Mária Pócsra érkeztek Európa keleti katolikus főpásztorai. A szeptember 15-e és 19-e között megtartott tanácskozás központjában ezúttal a keleti katolikus egyházak identitása, a diaszpórában élő közösségek helyzete és nyugati tanúságtétele állt. A püspökök és más egyházi vezetők közösen imádkoztak, előadásokat hallgattak, kis csoportos megbeszéléseken osztották meg tapasztalataikat, miközben a rendezvény nyilvános szertartásaiba a hívek is bekapcsolódhattak. Az eseménynek különös jelentőséget adott, hogy idén van a Mária Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulója. Az európai keleti katolikus püspökök találkozóinak története szorosan összekapcsolódik a magyar görög katolikusokkal. Az első ilyen összejövetelt Keresztes Szilárd püspök szervezte meg 1997-ben Nyíregyházán, zárószent liturgiáját pedig Mária Pócson végezték. Azóta kevés kivétellel évről évre más keleti katolikus egyház látja vendégül a kontinens főpásztorait, ahogy tette ezt Mária Pócs 2008-ban. A rendezvények az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa égisze alatt adnak lehetőséget arra, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak egyházaik helyzetéről, megosszák egymással örömeiket, nehézségeiket és lelkipásztori tapasztalataikat, valamint imádságban is megéljék egységüket. Magyarország 2021-ben az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus idején ismét házigazdája volt a találkozónak. 2025-ben Bécs fogadta a keleti katolikus főpásztorokat. Az egység a sokszínűségben mottóval megrendezett konferencián több mint 60 püspök és 100 keleti katolikus egyházi képviselő vett részt. Különleges esemény volt a bécsi Stephansdomban végzett Szent Liturgia, amelyet az osztrák közszolgálati televízió élőben közvetített. Ekkor Kocsis Fülöp metropolita hívta meg ismét Magyarországra a főpásztorokat. Meghívását örömmel fogadták, így 2026-ban a Pócsi kegykép első könnyezésének 330. évfordulóján ismét Magyarország, azon belül Mária Pócs lett a tanácskozás otthona. A görögkatolikus metropólia által szervezett idei esemény ismét megmutatta a keleti katolikus egyházak rendkívüli sokszínűségét. A magyar házigazdák mellett litván, román, szlovák, ukrán, olasz, szerb, horvát, bolgár, osztrák, libanoni, indiai, angol,
szír,

0: francia, etióp és belarusz püspökök, papok, diakónusok, apostoli vizitátorok, professzorok és különböző egyházi tisztviselők vettek részt a konferencián. Az idei tanácskozás központi témája a keleti katolikus egyházak identitása és nyugati tanúságtétele volt, különös tekintettel a diaszpórában élő közösségekre. A kérdés napjainkban egyre fontosabb, hiszen a népvándorlás és az elvándorlás következtében sok keleti katolikus hívő ma már hagyományos földrajzi, nemzeti és nyelvi közegétől távol éli meg a hitét. A résztvevők ezért azt vizsgálták, miként őrizhető meg teológiai, liturgikus, egyházjogi és lelki örökségük úgy, hogy közben új környezetükben is hitelesen tudjanak jelen lenni. A tanácskozás szakmai munkáját három nagy előadás határozta meg. Stefano Parenti professzor liturgikus szempontból vizsgálta a keleti identitás megőrzését a diaszpórában. Georgios Valentis görög ortodox teológus a nyugati világban élő keleti egyházak identitásáról és tanúságtételéről beszélt. Elsősorban a németországi és közép-európai ortodox közösségek tapasztalatait vizsgálta. Lib Loncsina ukrán görög-katolikus püspök, a londoni és párizsi közösség emeritus püspöke online kapcsolódott a tanácskozáshoz. Előadásában a diaszpórában élő keleti keresztény közösségek liturgikus, egyháztani, nyelvi és etnikai sajátosságait járta körül, külön hangsúlyozva a bizánci templom építészet jelentőségét és a liturgikus szövegek teológiai mélységét. Az előadásokat kis csoportos tanácskozások követték. A tanácskozások mellett a közös imádság mindvégig meghatározta a találkozót. A főpásztorok minden nap együtt végeztek szertartásokat, amelyek egy részéhez a hívek is csatlakozhattak. Mária Pócson utrenyék, vecsernyék és szent liturgiák kapcsolták össze a közös gondolkozást az imádsággal. Az esemény kulturális programja is a közösség építését szolgálta. A résztvevők a Laudícia vegyeskar koncertjét is meghallgathatták. A Mária Pócsi találkozó végén a résztvevők megerősítették elkötelezettségüket amellett, hogy saját hazájukban és a diaszpórában egyaránt őrizzék és továbbadják a keleti katolikus egyházak liturgikus, egyházi és lelkipásztori örökségét. A diaszpórának, fogalmaz a záró közlemény, nem szétszóródást kell jelentenie, hanem testvéri és egyházi közösséget. A következő találkozónak 2027. szeptember 15-e és 18-a között a horvátországi Kőrösi Görög-Katolikus Egyházmegye ad otthont. A főpásztorok akkor a papi és szerzetesi képzés kérdéseivel foglalkoznak majd. Az két évfordulóhoz is kapcsolódik majd, a Kőrösi Egyházmegye alapításának 250. valamint Szent Cirill, Európa társvédő szentje születésének 1200. évfordulójához. A részletes beszámolót és a fotógalériát megtalálják a Hajdú Dorogi Főegyházmegye honlapján. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Ha lemaradtak valamelyik műsorunkról, visszahallgathatják a Mária Rádió hangtárában. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
2: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
3: Szerda van, évközi 25. hét.

Itt vagyok, Uram. Kérlek, jöjj segítségemre. Köszönöm, hogy itt vagy velem. Kérlek, töltsd el szívemet éber figyelemmel, hogy a te életre vezető hívásodat követhessem.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. Ezután összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Majd elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát és gyógyítsák meg a betegeket. Azt mondta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, és két ingetek se legyen. Amelyik házba betértek, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Ha pedig valahol nem fogadnak be titeket, a várost elhagyva, még a lábatok porát is rászátok le bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.

Jézus Isten országának hirdetésére küldi tanítványait. Isten országa a szegényeknek örömhír, a foglyoknak szabadulás, a betegeknek gyógyulás. Én mikor találkoztam ezzel az örömhírrel utoljára? Nem csak az értelmemmel, hanem egész lényemmel. Kérhetem Istent, hogy tegye most elevenné bennem az ő örömhírét, hogy igazán tapasztaljam magamban, ahogy a vér folyik ereimben, úgy járjon bennem az ő örömhíre. Ahogy Jézus küld, azt kéri, hogy a ráhagyatkozás és az önként vállalt kiszolgáltatottság legyen utitársunk az úton. Semmit ne vigyünk, hanem hagyatkozzunk másokra és az Atyára. Kérhetem most, hogy ő mutassa meg, mit jelenthet ez az én jelenlegi életemben, kapcsolataimban, munkámban, közösségeimben. Milyen ráhagyatkozásra és veled való együttműködésre hívsz engem, Uram?

0: Ahogy ismét meghallgatom az evangéliumot, különösen is figyelhetem Jézus szándékát és lelkületét. Milyennek látom őt? Mi fontos neki?
1: Ezután összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik minden ördög felett és a betegségek gyógyítására. Majd elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Azt mondta nekik, semmit se vigyetek az útra, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, és két ingetek se legyen. Amelyik házba betértek, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. Ha pedig valahol nem fogadnak be titeket, a várost elhagyva, még a lábatok porát is rászátok le bizonyságul ellenük. Útra keltek tehát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és gyógyítottak mindenütt.
0: Az imádság végén saját szavaimmal is Isten felé fordulhatok. Mindazt, ami bennem van, őszintén kifejezhetem felé, és figyelhetek az ő válaszára.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz, jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében, kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írta szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
2: Széltessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kaput kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelkiüdvösségét, Leó pápa egészségét. Közös imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, nagyszülőkért, testvéreimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvösségét, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a papokért, püspökökért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világot, Magyarország és az egész világ békéjét. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára.
3: Dicsértesek Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni fiamért, Tomikáért, magamért, az édesanyáért, Szandráért és családjáért, és Tomikáért már jelenleg most nincs telefon, meg internetet javítani fogják. Kérem a Jóisten, meg a drága szüzenyát, hogy segítsék ezt az intézményt, hogy a fiam is van, hogy minél előbb a szerelők meg tudják oldani ezt a problémát, mert a telefon meg az internet önálluk nagyon-nagyon fontos, és imád szeretnék még kérni önökért a Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, már nagyon régen nem kértem imád, szeretnék a kibeszélésökről, hogy az emberek bemennek másnak a házába, hogy hogy néz ki, mert ez pletyka. Ezekért szeretnék imád kérni az ilyen emberekért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék, és a szándékaimért.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, háború megszűnéséért, Mária Rádió dolgozóiért, akikért nem imádkozik senki, papi hivatásokért, betegségem és húgom betegségének gyógyulásáért, kedves rokonom lelki üdvéért, akinek nemrég volt a temetése. Köszönöm a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat.
6: Hálát adok a kegyelmekért születésnapomon, és imát szeretnék kérni a családom és magam testi-lelki egészségéért, gyermekeim, hogy megtalálják helyüket, és fiam társatalálásáért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Közös imát szeretnék kérni a unokám megkereszteléséért, és a lányom gyermek fogantatása, a lányomnak, hogy gyermek fogantatása sikerüljön. Nagyon szépen köszönöm. És a már imát szeretnék még a Mária Rádió dolgozóiért. Köszönöm szépen.
8: Megköszönöm a kegyelmeket, amit kaptam. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a Nász uram emlékére és minden hallottunk emlékére. a tanuló gyermekeimnek, a unokáim és az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle kár a szenvedélytől mentse meg őket, drága jó Isten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegért, a család, az ország, a világ békéjét, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindenkit, drága keresztény, magyar hazánkért.
9: Megköszönöm a drága jó Istenemnek és a jó szűzanyámnak az eddig kapott sok-sok kegyelmet. Kérem a további segítségüket és a Szentlélek további vezetését a családunkban. Imád szeretnék kérni fiamnak, hogy megtalálja élete párját, akit a jó Isten neki szánt. Ebben is kérem a boldogságos szűzanyának az oltalmát, a közbenjárását és a Szentlélek további vezetését, kiáradását. Imád szeretnék még kérni a családom élő és elhunyt tagjaiért, a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért is, akikért nem imádkozik senki. Nagyon szépen köszönöm.
10: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, drága szűzanyám, Szent Rita és minden szentek, köszönöm, hogy meghallgattátok kérésemet, hálát adok érte, és kérem a közös imát minden munkát keresőért, betegekért, és rászorulókért, és akiért nem imádkozik senki. Köszönöm, köszönöm.
11: Mise teszek a Jézus Krisztusnak, köszönöm a mindennek kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjaim elküldtért, lányom unokáim hitben való megmaradásokért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Közel van Isten országa, tartsatok bűnbánatot, siggyetek az evangéliumban.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten.
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Tarts távol engem a hazugok útjától, jóságodban add nekem törvényedet. Istenem, drágább nekem ajka törvénye, sok ezer aranynál ezüstnél.
4: Részletek Pió atya archívumából. Mindenkinek mindene lettem, bárki mondhatja, Pió atya az enyém. Nagyon szeretem a számüzetésben élő testvéreimet. Lelki gyermekeimet ugyanúgy szeretem, mint a saját lelkemet, sőt, még annál is jobban. Fájdalommal és szeretettel születtek ők bennem Jézus számára. Magamról megfeledkezhetem, de lelki gyermekeimről soha. Sőt, biztosíthatlak benneteket, hogy amikor az Úr elhív majd engem az ő országába, azt fogom neki mondani. Uram, inkább a mennyország kapujában maradok, és addig várok itt, amíg be nem lép a legutolsó gyermekem is az országodba. Annyit szenvedek attól, hogy nem tudom minden testvéremet megnyerni Istennek. Bizonyos pillanatokban úgy érzem, hogy meghasad a szívem, ha látom, hogy mennyi szenvedő lélek van, akinek nem tudok enyhülést hozni, és hogy mennyi testvér kötött szövetséget az ördöggel.
1: Az élet nem más, mint örökös harc önmagunkkal szemben, és csak fájdalom árán tárul fel előttünk annak szépsége. Legyetek mindig Jézussal a Getsemáni kertben, s ő megvigasztal majd benneteket az elkövetkező gyötrelmes órákban.
2: Nem fogsz többé panaszkodni a sérelmekre, bárkitől is származzanak, ha emlékezteted magad arra, hogy Jézust olyan emberek gyalázták, akiket ő maga áldott meg. Mindenkinek keresztény szeretettel fogsz megbocsátani, szemed előtt tartva az isteni mester példáját, aki azok számára is bocsánatért esedezett az atyánál, akik keresztre feszítették.
1: Maradj mindig szoros kapcsolatban a katolikus anyaszentegyházzal, mert csak ez adhatja meg a valódi békét. Mert csak itt van jelen az oltári szentségben Jézus, aki a béke igazi hercege. Mária, béke királynője.
4: Könyörög érettünk.
1: Mária, magyarok nagyasszonya.
4: Könyörög érettünk.
1: Mária, a világ győzelmes királynője.
4: Könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mária Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, tartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozó belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Lámunk, Uraim, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeljött hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme különül elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretével formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernakulumá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld Mária hódolatos magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatban a hitöröme, szeretetből az imádás öröme születik.
2: Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozásra örvendezve az ő békéjébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy odakadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztállátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az Úr a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az örömet legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
3: akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozva belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Orvosnak elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mind.

0: Hírpercek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspökatya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspökatya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében. Kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írta szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Kedves hallgatóink! Mai műsorunk tanúságtevője Pápai Tamás, aki nagyon sok mindent elért, megélt az életében. Ezek következményei arra indították őt, hogy másutt keresse a megoldást az életére, a jövőjére, mint ahogy korábban tette. Tanúságtétele rendhagyó annyiban, hogy nem szavakkal mondja el a vele történteket, hanem az általa szerzett, illetve megzenésített dalokkal. Kérem, fogadják szeretettel!

csak semmit kínál. Azt mondta, szép lesz, hogy jó lesz, hogy semmi se fáj, és hogy az élet csak engem vár. Nem történt semmi, csak annyi, hogy a baj jött rám, és ami rossz volt.

Van minden, ami kell, és megvan áldva, amivel az Úr nevében élem hittel életem, mert segít engem. Már nem kell több hamis beszéd, már nem

akinek Krisztusa van, mindenkinek áldást kívánhat, kinek Krisztusa van, barátja az Isten fiának. Kinek Krisztusa van, ritka csodák részeseit lent,

0: hát vállald fel boldogan Isten, az ő útja keskeny, de tiszta, és köszönd meg minden imádban, hogy az életedet adta vissza, hogy új világot kaptál vissza.
1: Kedves hallgatók! Pápai Tamás, dalszerző és előadó, zenés tanúságtételét hallották. Tamásnak sok dala van, amelyek közül most csak ennyi fért a mai műsorban. További tanúságtétel műsorban elhangzó dalait is ajánlom szíves figyelmükbe. A dalok műsoridőre szerkesztését Kerek József készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Hazaköltözött az atyai házba szeptember 21-én Brenner József nagyprépost. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Brenner József nagyprépost, a Szombathelyi Egyházmegye papja, életének 92. áldozópapi szolgálatának 70. évében, szeptember 21-én hétfőn visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Temetéséről később rendelkeznek majd, írta a Magyar Kurír. Brenner József 1935. január 10-én született Szombathelyen. Pappá 1957. június 23-án szentelték. A Szombathelyi Egyházmegye spirituálisa, a Vasvárszombathelyi székeskáptalan nagypréposztja két dolog miatt országosan is ismert. Egyrészt Boldog Brenner János testvére,

0: Másrészt a 2023-as pápa látogatás idején a Szent István Bazilikában ő volt az egyik pap, aki tanúságot tett Ferenc pápa előtt. 2022. június 19-én a szombathelyi székesegyházban mutatta be vasmiséjét, melyen Székely János megyés püspök méltatta őt és két pap testvérét. József atya nehéz életében is megőrizte derűjét. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be, gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket.
1: Híreinket hallották.

Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpátiné Novák Ágnes felolvasásában.

0: Tíz mondat Kányádi Sándor Isten háta mögött című verséhez. Külön figyelmet érdemelnek a kisebbségbe taszított vagy emigrációba menekült magyar költők karácsonyi versei. A kisebbségi életmód szorongató, szeretet nélküli, kitaszítottság élményével telített világa gyakran szerepel tükröztetett formában a karácsony meghittségének, vágyával és annak kontrasztjaként. Kányádi Sándor Isten háta mögött című versében felpanaszolja, hogy Isten elfeledkezett a sorsára hagyott erdélyi magyarságról, mely már csak saját magára számíthat. Az erdélyi magyarság Isten háta mögé került. A szeretet hiányos, reményvesztett erdélyi magyarság egymásba kapaszkodva didereg. A népet megfélemlítő és kiéheztető Ceausescu rezsim számára a karácsony államilag szigorúan ellenőrzött keretek közé szorított, alig megtűrt kategóriába tartozó ünnepként létezhetett. Jelképesnek mondható, hogy a Ceausescu diktatúráját elsöprő romániai forradalom 1989 karácsonyán volt. A felkelők oldalára átállt katonák egy része fenyőágat tűzött a harckocsikra, így lett a karácsonyfa a szabadság egyik jelképe. Lászlófi Aladár erdélyi költő Három királyok című verse szintén a reménytelenség és hontalanság hangján szól. A betlehemi csillag helyére a vörös csillag került, amit Lászlófi halálcsillagnak nevez. Kányádi Sándor, Isten háta mögött. Üres az istállós a jászol. Idén se lesz nálunk karácsony, hiába vártok, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ő sem törődhet. Messzi a csillag, minden üvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderektet. Előrelátó vagy, de mégis nézz, Uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak.
1: Magyar költők Jézusa. Bozók Ferenc meditációi 20. századi költők Jézus verseiről Kárpáti Né Novák Ágnes felolvasásában.

0: Rádió.
1: Önök a Mária Rádió szombathelyi és zalaegerszegi stúdiójának közös műsorát hallják. A mikrofonnál Kerecsényi Gábor
2: és Horváth Zalán,
1: a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai és a Premo Podcast műsorának vezetői. Mi is a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert gimnázium diákjai vagyunk, és a diákönkormányzatot vezetjük az iskolában. A diákönkormányzatban elsősorban a diákok közösségi életével, programjaival és az iskolai közösség építésével foglalkozunk. Most azonban egy hasonlóan közösségépítő, de egészen más területhez kapcsolódó kezdeményezésről beszélgetünk, ez a Parázs hitéleti csoport lesz. A csoport egy olyan közösség szeretne lenni, ahol a diákok a mindennapi iskolai élet mellett lehetőséget kapnak arra, hogy hitről, Istenről, az élet fontos kérdéseiről és saját tapasztalataikról is beszélgethessenek. Hogy mi is pontosan ez a kezdeményezés, honnan jött az ötlet, kiknek szól és mit szeretnének vele elérni, arról beszélgetünk most vendégeinkkel. Köszöntjük a stúdióban Boldvai Márton Bertalan atyát és Kalmár Barnabást, és köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
1: Akkor én azt gondolom, hogy elsősorban kezdjük azzal, hogy honnan jött a Parázs hitéleti csoportnak az ötlete, és hogy mi is pontosan ez a kezdeményezés.
3: Hát elsősorban az ötlet az onnan jött, hogy több más szerzetesi gimnáziumban is alakultak hasonló parázs elnevezési csoportok, a nevet is innen vettük. Hogyha jól tudom, akkor két ciszterci gimnáziumban is van ilyen, illetve egy jezsuita gimnáziumban is működnek ilyen parázs csoportok. Maga a név az onnét származik, hogy a gondolat az az, hogy a parázs az az, amiről aztán meg lehet gyújtani a tüzet. Vagy az olyan akár fát, vagy papírt, amit az ember lángra szeretne lobbantani, akkor azt a parázshoz tartva, vagy a parázs közelébe tartva, azt lángra tudja lobbantani. És ezek a parázs közösségeknek kicsit a lelki élet szempontjából lenne hasonló a küldetésük. Tehát a terv az az, hogy minden osztályban lenne egy, kettő, vagy akár három diák, akik kicsit úgy lehetne mondani, hogy ilyen összekötők lennének az iskolában dolgozó atyák, meg szerzetes testvérek, illetve a diákok között.
1: És ha jól tudom, akkor ennek a Parázs hitéleti csoportnak Barni, te leszel majd a fő mozgatórugója, lehet ezt mondani?
4: Mondhatjuk ezt, igen. Hát küldetésünknek érezzük tényleg, ahogy Berci atya is elmondta, azt, hogy egy hidat képezzünk gyakorlatilag a diákok között, hiszen úgy érezzük, hogy az iskolában így az elmúlt két évben egy olyan szintű dinamikai változás jött be, így a diák önkormányzat részéről is, hogy tényleg rengeteg új programra van lehetőség, olyanok, amik eddig nem voltak, például csak így a kedves hallgatóknak például Mikulás kupánk lett, Szent Patrik napot tartunk, és olyan színes napok vannak, hogy ténylegesen élmény ide járni és a Premontreiben tanulni. De volt egy olyan dolog, ami így egy kicsit így néhány diáktársamnak és az atyáknak is feltűnt, hogy egy vallásos gimnázium vagyunk, de így a hitélet, mondanám azt, akkor egy kicsit háttérbe szorult. Tehát nem volt olyan főhelyem. És az volt az érdekes, hogy erre mutatkozott igény. Mutatkozott arra igény, hogy hozzunk létre ilyen csoportot. És hát volt egy minisztráns klubunk, és még egyébként működik is, és ez volt az alapja. És emellett Ignác atya kezdeményezésére, az iskolánkban tanító szeretetes atya kezdeményezésére jött létre a hittanklubunk. Gyakorlatilag minden egyes hittanóra végén Ignác atyától lehet kérdezni személyesebb kérdéseket is, akár a papságról, vagy igazság szerint az egyház, bármiről, amiről szeretnénk. És itt jött a kérdés, hogy van, amire 45 perc nem elég. És vannak olyan diákok, akik szeretnének többet tudni, akár vallásról, vagy bármiről, és ekkor mondta Ignác atya azt, hogy jó, akkor hozzunk létre egy hittanklubot. És akkor volt már egy hittanklubunk, volt már egy minisztráns klubunk, és gyönyörű szépen működött minden, viszont hát azt vettük észre, hogy beindult a diák önkormányzat működése, és ezzel párhuzamosan mindenki elkezdte megvalósítani az iskolában az ötleteit. És előjöttek tényleg olyan buzgó pedagógusok, mint hogy meg kell említsem Billy Kerik a tanárnőt, aki tényleg szentségimádást szeretett volna rendezni, és meg is rendezte, ez nagyon fontos. Illetve például zarándoklatra is sor került, Medjugorjéba zarándokoltunk el, és a rengeteg ilyen programötlet jött, közben alakult kórus is az iskolánkban, és hát azt vettük észre, hogy ez már nagyon sok. Tehát a vallási részleg elkezdett nagyon-nagyon szélessé válni, és ekkor Bertalan atyához kopogtunk az igazgatóság ajtaján, és hát megértő fülekre találtunk Berci atya személyében, nagy mosollyal emlékszem, amikor leültem, és Berci atya nagy mosollyal fogadta, hogy erre vártam, hogy a diákság megmozduljon, és vallási kezdeményezésbe lépjen, és hát ekkor döntöttünk el, hogy megalapítjuk a parást. Erre kaptunk, így egy nyár volt az, amikor így elkezdtünk rajta gondolkodni, és hogy ennek van-e létjogosultsága, és hát most jutottunk el odáig így októberre, hogy hát, hogy októberben fogjuk megtartani az első alakuló ülésünket, úgyhogy igen.
2: És elsősorban kiknek szól ez a csoport, csak azoknak, akik már gyakorolják a hitüket, vagy esetleg majd azoknak is, akik még most kezdik el?
3: Az egésznek a kulcsa, azt is mondhatnám, hogy tényleg jó értelembe véve, mint ami legtöbb ilyen dolog az iskolában működik, az úgynevezett ilyen alulról jövő kezdeményezés. Tehát, hogyha ezt én kezdtem volna el, úgyhogy na hát most akkor kijelölök ezeket, azokat, amazokat, valószínűleg nem is működött volna, de így, hogy tényleg bennünk ott volt azért mondjuk így a vágy, vagy így egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen serkentő magatartás, az Ignác atyába, Gergely atyába, Tamás atyába, vagy bennem is, és úgy tudott ez megszületni, ez egy nagy öröm, és pont azért én elsősorban inkább azt mondanám, hogy a lelki dolgok iránt érdeklődőknek. Tehát, hogy mindenki, aki úgy szívesen foglalkozik ilyen kérdésekkel, és azért minden osztályban vannak egy páran ilyenek, ők lennének azok, akik ennek a parázsnak tényleg a magját alkotnák. Úgyhogy, és azért szépen gyűlnek már hozzám is a nevek, akik minden osztályból bekapcsolódnának. Azt látom, hogy hál' Istennek az osztályfőnökök is nagyon partnerek ebben, meg hogy legtöbbször, sőt, még igazából nem is tudok olyanról, ahol az osztályfőnöknek kellett volna kijelölnie, tehát minden osztályban volt 1-2-3 jelentkező, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe a munkába. És én is ezért is örültem ennek, ahogy a Barni is elmondta, mert hogy ez nem egy fölülről a vágy volt meg az ötlet, de hogy ez valahogy hál' Istennek alulról szökkent szárba, és nekünk csak az evangélium példában nekünk csak öntözni kellett, hogy ez kihajtson, és aztán tényleg reméljük, hogy hát bőséges termést is hozzon.
1: És akkor Barni, említetted az előbb, hogy hamarosan majd sorra kerül az első ilyen parázs alkalomra, és ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy ugye még egy olyan dologról beszélünk, ami alakulóban van, de hogy ezzel kapcsolatban, hogy mi van a fejedben, hogyan képzelsz el egy ilyen parázs alkalmat, amikor majd bemész a terembe?
4: Mindenképpen az első pár alkalmat azt alapból az alapok lefektetésével kell kezdeni. Tehát ha már akkor itt vagyunk a Mária Rádióban, és egy vallási témáról beszélgetünk, akkor azt is mondjuk, hogy Krisztus is választott egy kősziklát, Pétert. Rád helyezem az egyházamat. És úgy gondolom, hogy a parázsnak is ezt az alapot kell követni, hogy le kell tenni az alapokat, le kell fektetni azt, hogy milyen rendszerben fogunk dolgozni, hogy lesz egy fej, lesznek annak tagjai. Tehát gyakorlatilag tényleg, mintha egy házi működésünk lenne, én ezt tudnám mondani. Milyen ötleteink vannak? Hát rengeteg olyan van, amiről nem beszélhetek még most itt, pontosan azért, mert még alakulóban van, vagy még meglepetés szint.
1: De és akkor, bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy arról, hogy milyen témák eshetnek, hogy azzal kapcsolatban, tehát, hogy nyilván még alakulóban van a dolog, de hogy arról milyen kulisszatitokat tudsz megosztani a hallgatókkal, hogy milyen témák eshetnek a egyesüléseken.
3: Egy picit magamhoz is ragadnám a szót. Tehát első körben az egésznek az alapja picit az lenne, hogy talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy egy ilyen apostoli dimenziója. Tehát azt mondhatnám, hogyha ilyen norberti alapokra akarunk építeni, hogy a Szent Norbert úgy indította el a premontrei rendet, hogy nyilván volt egy hely, Prémontré, ahol letelepedett, és aztán elindult ilyen úgynevezett vándorprédikátori utakra. És amikor ezekről visszajött, akkor általában hozott maga a 40, 50, 60 vagy olyan fiatal, aki azt mondta, hogy itt vagyok, és akkor én szeretnék premontrei lenni, Norbert követője lenni. Tehát picit ez lenne az első gondolat, hogy akik benne vannak ebbe a parázs közösségbe, azoknak legyen egy ilyen, úgy lehetne mondani, most mondhatnám azt is, hogy egy ilyen norberti gondolat bennük, vagy egy ilyen apostoli lelkesedés, hogy lássák azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy kapnak egy feladatot, akár mondjuk megszólítani a többieket, vagy hogy közösen összejövünk, hanem hogy tényleg legyen bennük egy olyan lelkesedés, hogy ezt át is érezzék, hogy ez nem csak azért csináljuk, hogy az iskolába, vagy értsetek, hogy amit mondok, nem csak azért csináljuk, hogy az iskolában legyen lelki élet, hanem azért is, mert akik ezt csinálják, ezt szívesen csinálják, meg ezt élvezik, és ez jó. És akik eddig benne vannak ebbe a közösségbe, meg akik már közel kerültek, azokon ez látható. Vagy ahogy mondanám, hogy a Bardi is, ami a lelkesedéssel beszél róla, hála Istennek, tehát hogy ez az a lelkesedés, amire tényleg úgy szükségünk van, és mi akár atyák, picit ezt próbáljuk ébren tartani, meg ezt a tüzet, ami ott van tényleg ennek a közösségnek a szívébe, azt tud táplálni, meg egy-két irányt mutatni, hogy milyen irányba lehet ezt jól megvalósítani, vagy megélni.
1: Abszolút. Én azt gondolom, hogy ez a lelkesedés, ez fontos is.
2: És még nekem egy olyan kérdésem lenne Bertel atyához, hogy ön szerint miért lehet fontos a mai fiatalok számára egy olyan közösség, ahol lehet kérdezni, beszélgetni, vagy akár kételkedni is?
3: sokszor el szoktam mondani, mert benneteket most pont nem tanítanak, de az igazgatói tájékoztatón, ezt úgy is el szoktam mondani, tavaly is elmondtam egyébként a összevont osztályfőnöki órákon, hogy pont ma is az egyik osztályban, illetve hát a napokban volt hittanórán velük, és én ilyenkor mindig három mondatot iratok föl a hittanfüzetnek az első oldalára. És azt mondom, hogy ha aki ezt teljesíti, akkor hittamból megvan a kettes. Nyilván senki nem lesz hittamból kettes, azért hál' Istennek ritka, de nem jellemző. De hogy ez a három alapvető mondat, hogy mi az, amit úgymond elvárunk, vagy mi tartozik hozzá a hittanórához. Az első mondat az, hogy ne legyél bunkó. A második mondat meg az, hogy ne legyél igénytelen. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen, hogy ez miben járul hozzá valakinek a boldogságához, ebben az igényességben. Tehát, hogy az emberben kialakít egy olyan igényes gondolkodásmódot, hogy keresi a válaszokat, keresi azt, hogy most mi lenne a jó, hogyan kéne az életemet alakítanom, mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, mik a céljaim, hogyan gondolkodom a saját életemről, a másik életéről, az örök életről. Tehát, hogy ez a fajta igényesség, azt hiszem, hogyha az ember ezeket a köröket megfutja, akkor az hát úgymond jó esetben boldogabbá is teszi őt. Tehát valahol így járul ez, azt hiszem, hozzá, hogyha van egy ilyen, mondjuk azt, hogy átgondoltság, vagy lelki igényesség, akkor az ember utána jobban érzi magát a bőrében, mert jobban otthon van a bőrében. Ugye erre mondta azt a Szent Ágoston, ugye akinek a reguláját követjük, premontrei szerzetesek, hogy az Isten az közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. Tehát minél jobb kapcsolatban vagyunk az Istennel, annál jobban a helyünkre kerülünk. Annál jobban megtaláljuk a saját helyünket is a bőrünkben, meg az egész világban. Úgyhogy valahol azt hiszem, ez az ilyen hívószava, hogy nyilván, aki ebbe a közösségbe tartozik, vagy a közösségbe belép, vagy működik benne, akkor az nyilván azon keresztül, hogy jobban megismeri az Istent, saját magát is jobban megtalálja, meg a helyét a világban is megtalálja jobban.
1: Barnabás, hozzád fordulva, te, mint diák és ennek a kezdeményezésnek a leendő mozgatórugója, te hogyan látod ezt a kezdeményezést, és mi az, ami szerinted meg fogja tudni szólítani a többi diákot?
4: A jó Isten fogja őket megszólítani. Talán ez a legjobb mondat. Erre van egy gyors történetem. Mikor Medjugorjéban voltunk az iskolai zarándoklaton, volt lehetőségünk eljutni ide, és azon gondolkodtam, hogyha majd tanúságot kell erről tennem hamarosan az iskolán belül, körülbelül egy héten belül, akkor mit fogok mondani, hogyan fogom ezt elmondani másoknak, akik kevésbé találták meg még a Jóistent, hogy hogyan fogom nekik elmondani, miért jöjjenek el ide. És az a vicces az egészben, hogy fél óra alatt Medjugorjéban megkaptam rá a választ, kimentünk az utcára öten, és volt egy lány, nem mondom el nyilván a nevét, aki ott állt, és azt mondta tényleg fél óra után a bazársorban, a Mladi Fest, ez adott a fesztivál előtt, hogy megmondom gyerekek őszintén, hogy én nem vagyok vallásos. Én hiszek Istenben a magam módján, de nem járok templomba, de érzem, hogy itt valami más. Érzem, hogy itt az Isten közel van hozzám. És haspólóban volt, és betűrte a haspólóját. Nem a templomba voltunk, a bazársoron voltunk, és annyira durva volt ezt látni, és így csak fölnéztem az égre, és mondtam, hogy köszönöm, és megkaptam rá a választ. És azt tudom mondani, hogy a parázsnak is szerintem ez lesz a lényeg, hogy mi általunk fog a Jóisten szólni, és vannak ilyen élmények, lesznek ilyen élmények, akár majd Medjugorje, aki el fog jönni, vagy akár még mondjuk egy program, amit így szeretnénk végrehajtani, az majd a forráspontra, én mini Medjugorjénak hívom, ahova el tudunk menni, és meg tudjuk nézni, hogy milyen ez, amikor több ezer fiatal együtt ünnepel Magyarországon. Hát ezek lesznek azok az alkalmak szerintem, és azok a jó beszélgetések, amikor egy olyan ember is közel érezheti magát Istenhez, aki lehet, hogy addig még nem volt annyira közel hozzá.
3: Kiegészíteném azt, amit a Barni mondott, csak ez a képet tovább fűzve, hogy is jött ide a parázs, meg miért a parázs, és azért is jó ez, amit a Barni is mondott, mert hogy alapvetően, hogy a parázs az magától nem megy sehova. Tehát a parázs az nem sétál, vagy nem szalad el. Tehát a parázs aznak az a egyik tulajdonsága, hogy nyilván aki fázik, vagy valami világosságot keres, az oda húzódik köré. Vagy azért, hogy a kezét megmelegítse, vagy azért, hogy jobban lásson, vagy azért, hogy főzön rajta valamit. De hogy alapvetően a parázsnak van egy ilyen tulajdonsága, hogy végül is azon, tehát hogy nem ő az, aki elmegy oda, hanem sokkal inkább fölkelti mondjuk a vágyat azokban, akik ott vannak körülötte, hogy oda gyűjjenek köré. És ez azért nagyon jó is egyébként, és akkor itt egy picit most a premontrei szerzetes is kikacsint belőle, mert hogy a premontrei szerzetesnek alapvetően a lelkipásztori modell gondolkodásmódja az ilyesmi. Ez az ágostonos, amit egyébként ugye a Leó pápa is követ, hogy nekünk, tehát hogy egy olyan közösséget teremteni, amiben az emberek megtapasztalhatják az Istennek a működését, meg a szeretetét, és ezt próbáljuk mi premontrejek létrehozni, hogy akár egy iskolában, akár plébániákon, van egy olyan közösség, ami bár kicsit furcsán hangzik, de hogy a Jóisten kegyelmét úgy közvetíti, hogy vonzó módon oda vonzza tulajdonképpen ehhez a paráshoz, vagy az Istennek a jelenlétével azokat az embereket, akik ott föltöltődnek, és aztán úgy tudnak tovább menni az életükben.
2: Most Barnihoz szólva, hogy azok is csatlakozhatnak, akiknek vannak kérdései, bizonytalanságaik, vagy csak éppen érdeklődnek a hit iránt.
1: Ugye elmondtad azt, hogy vágysz valamilyen szempontból erre is.
4: Én azt tudom mondani, hogy a parázs pontosan azért jó, mert gyakorlatilag olyan, mint az Istennek az emberrel való kapcsolata, mindenkivel személyes. És gyakorlatilag, ha valaki közelebb van az Istenhez, tehát közelebb érzi magát, ő csak még közelebb fog lépni hozzá, aki pedig még csak az elején van, még csak úgy érzi, csak a kicsit a parázsa merül fel benne, akkor már hozzuk be a nevét, ha csak ez a kis szikra merül fel benne, már akkor kérdést tud kapni, és ő pedig el tud indulni ezen az úton. És ha mi ezen az úton el tudjuk kezdeni segíteni beszélgetésekkel és élményekkel, szerintem akkor azt mondom, hogy megérte, és hogyha egy embert, már csak egy embernek azt tudom mondani, hogy megváltoztatjuk ezzel az Istenről alkotott képét, az Istennel való viszonyát, én azt mondom, hogy az egész parázs és minden egyes fáradozás nagyon-nagyon megérte.
1: Abszolút tetszik ez a mentalitás. Végül egy utolsó kérdésem lenne még, hogy ugye indul ez a parázs hitéleti csoport, és hogy azok a diákok, akiknek felkeltették ezzel kapcsolatban az érdeklődést, ők mikor és hogyan fognak tudni csatlakozni majd ehhez a csoporthoz, és mit üzennek nekik, hogyha esetleg szeretnének magukat egy ilyen alkalmon majd megpróbáltatni?
3: Igen, hát a tervünk az, hogy elsősorban most már minden osztályfőnöki órán egyébként ez a hír úgymond meg a meghívás az megérkezett, tehát elvileg mindenki tud róla, és pont azért hagytunk egy kis átfutási időt, és azért is mondtuk azt, hogy nem feltétlenül lehet egyesével is jelentkezni, de lehet úgy, hogy egy osztályból összefognak, és azt mondjuk, hogy mi ketten, hárman szeretnénk azok lenni, akik ebbe bekerülünk. Tehát a jelentkezés első körben az osztályfőnökökön keresztül, és akkor utána, amikor ez már megvan, és megvan úgymond az első mag, hát nyilván utána ez bővülhet, hanem utána lesznek majd egy-két olyan találkozó, meg a tervben az is benne van, hogy akár évente egyszer egy olyan ilyen zarándoklat, kirándulás, lelkigyakorlatos nap, ami picit, hogyha nagy szavakat akarnék használni, azt mondhatnám, hogy ilyen képzési nap, amikor összejövünk, és egy picit úgy közösen úgy föltöltődünk, hogy aztán az minél tovább kitartson mondjuk egy hétköznap is. De most még azt mondhatnám, hogy most van ennek a parázs élesztésének a fázisa, tehát, hogy már van, ahol vannak szikrák, meg vannak ilyen kis parazsak, de most hagyjuk azt még, hogy egy picit, hogy föllobbanjon, és akkor tényleg hát a közeljövőben lesz egy olyan első találkozás azokon keresztül, akik az osztályfőnökökön keresztül ezt jelezték, hogy amikor összejövünk, és akkor hát tényleg egy ilyen, mondjuk azt, hogy körbe rakjuk ezt a parazsat, hogy egy igazi ilyen tűzrakóhely tudjon belőle lenni.
1: Kedves Bertalan atya és Barnabás, köszönjük, hogy beszéltek nekünk és a Mária Rádió hallgatóinak a parázs hitéleti csoportról, és kívánjuk azt, hogy minden egyes elképzelés sikerüljön, és tényleg egy nagyszerű közösség tudjon majd kibontakozni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Boldvai Márton Bertalan atyával és Kalmár Barnabással beszélgettünk a premontrei gimnáziumban induló parázs hitéleti csoportról.

0: Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Egy fontos és gyönyörű témáról lesz szó ebben az adásban, Szűz Máriáról. Szűz Máriáról, aki égi édesanyaként a lengyel nemzet is tisztel és szeret. Közel vagyunk Nagy Boldogasszony ünnepéhez, hiszen már a küszöbön áll az ünnep. A műsorunkban szeretnénk röviden bemutatni meghívott vendégünket, Joanna Urbanskát, aki a Poznanyi Egyetemen kezdett magyarul tanulni, azóta műfordító és hungarológus. Annyira megszerette Magyarországot, hogy ide költözött Budapestre. Szívügye a magyar-lengyel kapcsolatok ápolása, a lengyel történelem erényes, hősi karaktereinek minél nagyobb körben való megismertetése. Gondolhatunk itt Vidolt Pileckire, Boldog Stefán Wyszyński bíborosra is. Joanna elképesztő aktivitással vezette a Lengyel Intézetet 2018 és 2023 között, meg annyi kulturális és történelmi témájú programmal. Szent Kinga és Szent Hedvig jubileumán tevékeny részt vállalt az ünnepség sorozatban. Ő a szerzője a Függetlenség Szentje című albumnak, ami Szent II. János pápa pápaságát mutatja be, és a Lemvirágok a Véres Mezőkön című hiánypótló munkának is. Munkásságáért a Magyar Érdemlendrovak keresztjével és a Lengyelország függetlenségének 100. évfordulója éremmel tüntették ki a Korompai Egyesület elnöke Joanna, és hát nagy szeretettel köszöntjük itt. Joanna, mesélne esetleg még pár szót, ami fontos lehet önről?
2: Dicsőítessük a Jézus Krisztus, nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő meghívást, és köszönöm ezeket a kedves szavakat. Helyesbíteném, hogy én nem vagyok a Függetlenség Szentje szerzője, csak szerkesztője, de nagyon örülök, hogy sikerült olyan méltó módon megünnepelni annak idején Szent II. János Pál pápa születésének centenáriumát, mert erre az alkalomra készült ez a rendhagyó kiadvány. Túl kedves volt hozzám, úgyhogy köszönöm szépen. Ezek a kitüntetések, elismerések, ez természetesen nagyon jól esnek, de én mindig úgy éreztem, hogy egyszerűen szolgálni kell, ahogy az ember tudja, ahogy tőle telik azokat az ügyeket, értékeket, amelyeket fontosnak tart. És ebből fakad ez az elképesztő aktivitás, amit olyan kedvesen említett. Hozzátenném, hogy semmi se lett volna lehetséges Isten segítsége nélkül. Én mindig úgy éreztem, hogy óriási támogatásnak örvendek, és ebben nagy része Szűz Máriának is volt. Mindig rábíztam a dolgokat, és ami sikerült, ezt én neki köszönhetem részben is, természetesen a Jóistennek, aki meghallgatta az ő közbenjárását.
1: Joanna, azzal folytatnánk a műsort, hogy egy kicsit megosztaná pár dolgot a Szűzanyja életében való jelenléttel. Tudom, most az előbb beszélt róla, de hogy hogyan érzi Joanna, hogy Mária segíti önt a minden napjaiban? Mit jelenthet Joannának az, hogy Máriával úton lenni az ég felé? És egyáltalán hogy képzeli el a Szűzanyját, akár külsőleg, belsőleg, milyen lelki tulajdonságai vannak?
2: Hát mindenek előtt utol érhetetlen ideál. Szűz Mária minden tekintetben tökéletes. Én úgy képzelem, hogy ha nem lett volna az eredendő bűn, akkor úgy néz neki az összes ember. Ez egy példakép számomra, tényleg utolérhetetlen, mert én próbálok tőle tanulni, de kevés sikerrel, bevallom őszintén. Ami számomra a legfontosabb, mert úgy az arra szólt a kérdés, hogy milyen lelki vagy mentális tulajdonságokat tudnék kiemelni, akkor elsősorban a bátorság. talán kevésbé hangoztatott vonás, de az én véleményem szerint a Szűz Mária hihetetlenül bátor harcos. És ami az én életemben is tapasztalható, az, hogy hát mivel az élet nem csak örömteli pillanatokból áll, akkor tőle feltétlenül azt kell tanulni, hogyan tudjuk eredményesen és konstruktív módon cipelni a keresztet, amelyet a jó Isten ránk bízott. Nem véletlenül, ez nyilván azért van, hogy tudjunk fejlődni, nehéz elfogadni ezt a tudást, mert nagyon nehéz, rengeteg kihívással jár, de a Szűz Mária az az ember, a legszentebb, a legtisztább, a legszebb, a legokosabb, a legtökéletesebb, de az az ember, aki tud ebben módszereket mutatni, ismertetni velünk az, hogy hogyan kell ezt végigvinni. Én mindig is csodáltam, hogy egy kislány, hogy tudjuk, hány éves volt. Volt, aki mondja, hogy 12 éves, 13, 14 éves, ugye, úgy megosztanak a vélemények, de ami biztos, hogy nagyon fiatal volt. És nem spontán módon, hanem megfontolva választ ad a Jóistennek, mérhetetlen az ő bizalma, de párhuzamosan a bátorság is. Hogy ezt a választ merte adni, ami nem volt annyira egyértelmű, és nem volt kötelező. Bár, ha úgy nézzük, hogy tökéletes, akkor nagy valószínűsége a Jóisten már tudta, hogy csak úgy tud válaszolni egy tökéletes ember, amelyet alkotott. De mégis szabad emberként ez az ő döntése volt. És az, hogy az a dimenzió, ami kevésbé kellemes számunkra, a fájdalom, a szenvedés, a fájdalmas szűzanya tud minket támasztani, és támogatni, és segíteni minden olyan helyzetben. Úgyhogy számomra ez a legfontosabb. Semmiképpen nem barátnő, annyira nem bizalmas a kapcsolatunk, mert én nagyon tisztelem. Talán azért, mert annyira különbözik tőlem. Annyira tökéletes, én pedig annyira tökéletlen vagyok. Emellett a királynőm, én ezt komolyan veszem, mert annak idején a 17. században, mert nálunk sokkal később történt meg ez a hivatalos megkoronázás, de természetesen már a lengyel állam alakulása óta nagyon tiszteltük a Szűz Máriát, de hivatalosan csak a 17. században választottuk királynőnek, és ez egy nem érzelgős, jámbor döntés volt, hanem egy jogi aktus, amelyet azóta senki se vont vissza. Ez itt bátran mondhatjuk, hogy a mai napig Szűz Mária hivatalosan is a lengyel, most már nem királyság, Lengyelország királynője, és én ezt nagyon komolyan veszem. Számomra ő egy úrnő, akinek hatalma is van, és szerintem ez kevésbé hangoztatott aspektusa a dolognak, hogy ne csak barátkozzunk, és jó anyának tekintjük, bár ez mind igaz, de emellett neki sokkal több szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Ha már említettem az anyaságot, akkor a másik nagyon-nagyon fontos tényező az, hogy anyatársam, az én anyukám, de emellett anyatársam, mert nekem is vannak gyerekeim, és amikor nagyon nehéz megfelelni ennek a feladatnak, vagy az életkörülmények úgy alakulnak, hogy az ember szenved. Mert ugye tudjuk, hogy minden anyukának óriási öröm mellett vannak fájdalomos pillanatai is. Amikor félti a gyerekeit, amikor aggódik értük, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, akkor ez a fájdalmas szűz anya, ez számunkra egyetlen segítség. Mert természetesen lehet imádkozni a jó Istenhez, Jézushoz, ez is teszem, de mégis a Szűz Mária, mint a közvetítő, közben járó, az, aki megért, nem mint Isten, mert ő mindent tud, és mindent megért, de ő mint nő, és mint anya is tud minket megérteni. És ez számomra a legfontosabb, és a legcsodálatosabb. Hát külsőleg nem kell részletezni, mert mindenki számára világos, hogy ő a legszebb. Annyira szép, hogy el se tudjuk képzelni, úgyhogy nem is próbálkozom leírni, de biztos vagyok benne, hogy semmilyen a legszebb, a legcsodálatosabb kép, kegykép, bármi, amit alkotott az ember, nem tudja ezt visszaadni. És erről is beszélnek azok az emberek, akiknek megjelent Szűz Anya. Ez leírhatatlan, úgyhogy nem is próbálkozom.
1: Hogyan szólítják Lengyelországban Szűz Máriát?
2: Hát tulajdonképpen mi is az összes hivatalosan elismert, hagyományos elnevezéseket, megszólításokat használjuk, amelyet szankcionálta a katolikus egyház. De emellett van, ami jellegzetesen, sajátosan lengyel, ezt már említettem, hogy a Szűz Mária Lengyelország királynője. Nem királynője, hanem királynője. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert nálunk a hagyományban, a történelmi hagyományban, és van erre példa, későbbi példa, mert Szent Hedvig, az Anzsó Szent Hedvig is Lengyelország királya volt. Ez még jobban hangoztatja, hogy nálunk egy nő is lehet király, illetve királynő. Úgyhogy ez talán olyan jellegzetesen lengyel szempont, de a másik különbség, amelyet tapasztaltam, az, hogy mi több elnevezésben használjuk az Isten Anya titulust, ami magyarul például Szűz Mária vagy Szűz Anya, nálunk Isten Anya. És a másik, hogy a legszentebb Szűz Mária, ami boldogságos Szűz Mária magyarul. Ez a legszentebb, ez nálunk csak nem minden titulusban szerepel. Akkor két ilyen különbség, ami gondolom, hogy inkább nyelvi sajátosságból fakad, nem pedig valami mentalitásbeli vagy hitbeli különbség, csak hát nálunk a hagyomány úgy formálta ezeket a megszólításokat.
1: Úgy tudjuk, hogy a lengyeleknek az első összefüggő lengyel nyelvű szövegemlékük egy nagyon-nagyon szép himnusz, nem egy kiváltságlevél, nem egy urbárium, nem egy lélekhűszeres, hanem egy szakrális, egy himnusz, egy imádság. A Bogurodzsica, amiről már Joanna beszélt egy picit. Tudna erről egy kicsit beszélni nekünk, hogy mit kell tudnunk erről a himnuszról, mi a jelentősége, és kik ajkán hangozhatott el még korábban, esetleg fontosabb történelmi pillanatok idején.
2: Ez valóban egy nagyon szép himnikus dal. Egy középkori lengyel vallásos énekről beszélünk, ami valóban a legrégebbi dallammal megőrzött lengyel verses szöveg, vagy a lengyel keresztény költészetnek első műve. Érdekes, hogy nem ismerjük a dalszöveg szerzőit, bár a legenda szerint Szent Adalbert volt. Ez őszintén szólva elég kétséges, ami valószínűbb, hogy ő ihlette a szerzőt. Ami a zenét illeti, ezt tudjuk, hogy hasonlít egy a nyugaton ismert lavagi szerelmes dallamához, csak természetesen, amikor a bencések közvetítésével jutott el Lengyelországba, és új szöveget kapott, akkor megváltozott a jellege is, és ilyen jámbor hangneművé vált. Ahogy említette, ez volt az első himnuszunk, mondhatjuk, az első nemzeti dalunk. A lavagok énekeltek, amikor harcba indultak, például a grünwaldi csata során, vagy előtte. Itt a Keresztesek című filmben ezt lehet látni, már tudom, hogy ez a film népszerű volt Magyarországon. Eredetileg két strofából állt, utána az évszázadok során új versszakokat írtak hozzá, és a Szűz Máriához és a Jézushoz, az Úr Jézushoz fordul. Úgyhogy nagyon szép, csodálatos, nagyon majesztatikus jellegű dalról beszélünk most. Lehet sajnálni, hogy, és van, aki ezt hangosan és mondja, például én, hogy sajnáljuk, hogy nem ez lett most is Lengyelország himnusza, hivatalos himnusza. Bár valóban elég archaikus a szöveg is. Most a gyerekek nem nagyon értik, hogy miről szól. Magyarázatra szóról mindenképpen.
1: Igen, most meg is próbálnánk egy rövid zenei bejátszást ebből a gyönyörű szép himnuszból, hogy a kedves hallgatók is meghallgathassák.

0: A zenei részlet után a következő kérdésem az az lenne, hogy volt-e olyan uralkodó a Lengyelországnak, aki ismert volt a Mária iránti tiszteletérve szeretetéről, hogy esetleg tudna-e ilyen lengyel uralkodót megemlíteni nekünk?
1: Minden bizonnyal többen is voltak, de ami leginkább figyelemre méltó, az minden bizonnyal második János Kázmér. A legelején említettem, hogy nálunk később ajánlották fel a lengyel királyok Szűz Máriának az országot, Lengyelországot, a lengyel királyságot. És nem úgy, mint Szent István esetében, aki ugye utódja nélkül maradt, nálunk egy bajba esett király tette ezt meg, amikor a svéd invázió veszélyeztette Lengyelország jövőit, Lengyelország létezését. Az úgynevezett özönvíz, amely 1655 és 1660 között zajlott, ez nem mindenki tudja, hogy a második világháború után ez volt a legpusztítóbb és a leghalálosabb háború, amelyet Lengyelország tapasztalt. És ezért is, amikor az ország túlnyomó részén már elfoglalták a svédek és az oroszok, a lengyel király Szűz Máriának ajánlotta fel a királyságát, hogy mentse meg. Akkoriban csak Częstochowai szanktuárium, a Częstochowai Mária kegyhely volt az a fellegvár, amely még ellenállt a svédeknek, és ennek hatására az emberek fellázadtak, kezdtek ellenállni, harcolni, és sikerült legyőzni a betolódkodottot. De mielőtt ez bekövetkezett, második János Kázmér király a lvovi templomban, lvovi, vagyis lembergi, ahogy tetszik, megtette azt a, vagy letette ezt a nagy buzdító erejű esküt, és megígérte a Szűz anyának, hogy jobb király lesz. Nem csak, hogy ő lesz az országának, királyságának a királynője, de ő is tőle telhetőleg próbálja a nép sorsát is javítani. Úgyhogy ennek ilyen szociális dimenziója is volt. És az volt ez a bizonyos jogi aktus, amelynek következtében Szűz anya Lengyelország királynőjének tekinthető. Ez egy ilyen nagy fordulópont. Ami nagyon érdekes, hogy ez az eskü letétel, ahogy mondtam, egy lvovi templomban történt, és jellegzetes, hogy ez Szűz Mária mennybe vételének a temploma volt, és a kegykép, amely előtt akkoriban imádkozott, ez a kegyelmes Szűz anya kegyképe volt. Sokkal-sokkal később, évszázadokkal később, amikor 1920-ban Lengyelországot újra veszélyeztette a hatalmas fenyegetés, a bolsevikok már a Varsónál jártak, akkor pont augusztus 15-én a Nagyboldogasszony mennybe vételének ünnepén megjelent Szűz Mária, a kegyelmes Szűz Mária alakjában. És ezt látták a bolsevikok, és elmenekültek. Ezért úgy nevezzük ezt a csatát, a varsói csatát, hogy a visztulai csoda. Úgyhogy, ha ezt szépen megfontoljuk, akkor az összes szál összefügg. Ráadásul ide még természetesen mindenképpen illik említeni a magyar segítséget, amelyet akkoriban élveztünk, mert enélkül világi szinten nehéz lett volna visszaverni a bolsevikok támogatást a magyar lőszer nélkül. Úgyhogy, ahogy látjuk, a szűz anyának mindig megfelelő eszköze van, és többször is a közös történelmünkben bebizonyosodott, hogy minket használ egymás megsegítésére. Úgyhogy én meg vagyok győződve, és hiszek abban, hogy akkoriban Szűz Mária egy másik apostoli királyságát, mert számára biztosan mi még mindig az ő szemében királyságok vagyunk, használta annak érdekében, hogy megmentsen minket a nagy veszedelem elől. Úgyhogy ez, vagy a nagy veszedelemtől. A nagy veszedelemtől, a halálos veszedelemtől, amelyet akkoriban a bolsevik hordák jelentettek.
0: Tudna beszélni még a legismertebb lengyel Mária kegyhelyekről, esetleg Mária jelenésekről?
1: Talán nem mindenki tudja, hogy Lengyelországban több mint 500 Mária kegy és zarándokhely létezik. Ezen én is meglepődtem, bevallom őszintén, mert ezt a számot, ezt az adatot nem ismertem. Most, amikor készültem az interjúra, akkor megnéztem, hogy mert van egy ilyen térkép, amelyen megvannak jelölve a Mária kegyhelyek. De sajnos soha nem jutott eszembe összeszámolni.

A Lengyelország királynőjének kegyhelye Lihegy Stárőben. Ott is évente körülbelül 1,5 millió zarándok jelenik meg. Kálvária Zebrzydowskában is, ez is dél-lengyelországi kegyhely, ez is egy nagyon-nagyon gazdag hagyománnyal rendelkező szentély. Ami legkevésbé ismert, jaktalanul és alaptalanul hozzáteszem, ez a Gietschwaut. Mert ott a 19. században történt az egyetlen lengyelországi, hozzáteszem, a katolikus egyház hivatalosan elismert Mária jelenés történt. Akkoriban Lengyelország nem is létezett államként a felosztások után, már több mint 80 év telt el az utolsó felosztás, mert ugye 3 felosztás történt, az utolsó teljesen törölte országunkat, államunkat Európa térképéről. Körülbelül 13-14 évvel történt ez a nagyon tragikus kimenetelő nemzeti felkelésünk után, a januári felkelés, amely elképzelhetetlen terrorral, megtorlással, szankciókkal, repressziókkal járt. És a lengyel nép sajnos erkölcsi és lelki üzülésnek indult. Veszélyben volt a lengyel nyelv, mert mint a poroszok, a németek, mint az oroszok nagyon kegyetlen politikát végeztek, és a germanizációs, illetve a ruszifikációs akciónak következtében tilos volt például nyilvános helyeken lengyelül beszélni, lengyelül imádkozni, vagy lengyelül tanulni. És egy kis faluban, Gietschwaudban, ez Észak-Lengyelország, Alstön környéke, ha valakinek ismerős, ott, ahol mazuri tavak vannak. Ott 1877-ben megjelent Szűz Mária. Szokás szerint 2 kislánynak, kis tínédzser lánynak, az egyik 12, a másik 13 éves volt. És nagyon pragmatikus tudást közvetített, ami nagyon fontos, mert Szűz Mária néha, hát ahogy mondtam, királynő szerepét vállalja. És mindegy állam férfi, vagy ebben az esetben állam asszony hadi tervet ad, hogy mit kell csinálni, hogy nem szabad tovább eredménytelenül harcolni, fegyveresen harcolni, mert ez csak egy vérveszteséggel jár. Legyen béke az emberek szívében, és imádkozzanak. Dolgozzanak, és imádkozzanak. Rozsafűzét imádkozzák minden nap. Nagy áhítattal. Emellett harcoljanak a saját gyengeségei ellen. Mint a 3 nagy hatalom, amely már a 18. században felosztotta Lengyelországot, vagyis Poroszország, Oroszország és Ausztria, az Habsburg Birodalom, próbálta lerészegíteni az embereket. Ez volt a politikának egyik eszköze. A népet hogy lehet ellehetetleníteni, hogy ne tudjanak ellenállni? Hát ha részegek, ha nagy a demoralizáció, ha
nem hisznek

0: abban, hogy bármit is tudnak tenni. És ha is, ha nem bíznak a Istenben, hogy ő bármilyen lehetetlen, reménytelen helyzetben tud segíteni. És a Szűz Mária azt mondta, hogy imádkozzatok, dolgozzatok, és akkor újra szabad lesz az országotok. Lengyelül beszélt, abban az országban, ahol ez tilos volt, és reményt adott. Reményt adott, ami geopolitikai szempontból is nagyon fontos volt, mert tudni kell, hogy 1877-ben éppen zajlott az orosz-török háború. És itt több nagy hatalom érdekelt volt abban, hogy a lengyelek újra indítsanak valamilyen szabadságharcot. Mert akkor lekötik az oroszok erejét, az orosz hadsereg erejét, és nem baj, hogy megint prédájuk válnak, és megint hatalmas lesz az áldozatvállalás. Nyilván itt sajnos a britek voltak nagyon aktívak ilyen provokációkban, hogy elég megint rávenni a heves lengyeleket, hogy kezdjenek harcolni, és akkor a történészek szerint az Európa tehát nagy háború küszöbén állt. És ez a nagy háború később tört ki, ugye tudjuk, mi most az első világháborúnak nevezzük, de nagy veszély volt, nagy valószínűség volt arra, hogy ez a háború korábban fogják kirobbantani a nagyhatalmak, és Lengyelország akkor még nem volt kész. Még kellett ez az erkölcsi, lelki megújulás, amely kezdeményezett nagy fejlődést minden tekintetben, kulturális, társadalmi, gazdasági és demográfiai. Tessék elképzelni, hogy Mária jelenések után a lengyel népesség száma megduplázódott. 15 millióból 30 millió lett. Szerte nem csak Lengyelországból, a felosztott Lengyelországból, zöld határokon át jöttek az zarándokok. Mint az orosz, mint az osztrák részről is, de még Amerikából is, mert a másik olyan nagyon veszélyes jelenség az emigráció volt. A reményvesztett lengyelek elhagyták a hazájukat, és elmentek Amerikába. És amikor megtudták, hogy Szűz Mária megjelent, és lengyelül beszélt, akkor kezdtek tömegesen jönni. Úgy satszolják, hogy legalább 500 000 jelentek meg Gietschwaudban. És azóta is minden évben legalább 1 millió ember jár ott. Sajnos ez még nem annyira ismert hely, mint például Lourdes vagy Fatima. De ott ugyanúgy mutatkozott be Szűz anyja a lányoknak, mint a szeplőtelen fogantott Szűz Mária, igen. Úgyhogy ez nagyon jellegzetes dolog, és ha az ember belegondol, akkor el se tudja képzelni, vagy nehéz felfogni, hogy miért annyira kevesen tudnak róla. Nálunk Lengyelországban van egy hivatalosan elismert Mária jelenési helyszín. És hát ezt szerintem kellene erről énekelni, és minden nap örömből kiáltani. És nagyon-nagyon aktuális ennek a jelenésnek az üzenete. Ez a lelki megújulás mostanában is ránk férne. Nagyon.
1: Esetleg egy utolsó kérdéssel zárnám, hogy meg tudná osztani velünk egy-két olyan lengyel szemét a modern korszakból, a 20.-21. századból, akinek még különleges kapcsolódása volt az anyával? Ez az utolsó lezáró kérdés lenne.
0: A kedvenc szentem, Szent Maximilian Kolbe. Ő nem csak egy mártír volt, ő egy nagy, mondhatnám forradalom már, de ennek nagyon-nagyon rossz az asszociációja, úgyhogy inkább úttörő, hát ez se sokkal jobb, de minden, hát ilyen előfutára mindennek, ami hasznot hozhat az evangelizációs munka misszió során. Nem csak rádiós volt, de még televíziót is próbált létesíteni a kolostorában, még a háború előtt. Hát ő bármit, ami úgy pragmatikus szempontból hozzájárulhatott ahhoz, hogy több emberhez tudjon szólni, akkor ezt igénybe vette. Bolondnak, őrültnek gondolták annak idején, hogy most már tényleg olyan absztrakt ötletei vannak, hogy képzeli, hogy ez lehetséges, hogy ez megvalósítható. Hogy például megy Japánba anélkül, hogy tudna japánul, aztán egy hónappal később már ott gyártja a katolikus sajtot. Ott nyomtatja a katolikus újságot. És ez csak egy példa. Ő tényleg a lehetetlen dolgok mestere volt. Annyira bízott a Jóistenben, és az ő közben járója mindig szűzanya volt. Nem véletlen, hát neki is egyébként megjelent Szűz Mária, amikor még gyerek volt, és felajánlott neki 2 koronát. A fehéret és a pirosat. A fehér nyilván a tisztességet jelképezte, a piros pedig a mártíromságnak a szimbóluma. És ő mind a kettőt vállalta. Ferences szerzetes lett, de ahogy tudjuk, az auschwitzi koncentrációs táborban halt meg, miután egy rab társa életét mentette azzal, hogy átvállalta az ő büntetését. A kollektív büntetés keretében a németek, ha valaki megszökött a táborból, akkor 100-10, ahogy a kedvük tartott, halálra ítélte a véletlen szerűen kiválasztott embereket. És Szent Maximilian Kolbe tanúja volt, hogy a tizedik ember, akit akkoriban halálra ítéltek, sírni kezdett, hogy ő egy családapa, és nem szeretne meghalni, és akkor ő kilépett a sorból. Ez az első csoda, hogy rögtön nem ölték meg, mert ugye az volt a szabály, hogy egy rabszolga, ami tulajdonképpen egy számmá vált, amelyet tetováltak a karjára, nem volt szabad megmozdulni parancs nélkül, nem csak, hogy felszólalni valakit, vagy megszólalni. És ő kilépett a sorból, és hozzáfordult a német parancsnokhoz, hogy ő egy katolikus pap, és ő átveszi ezt a büntetést, átvállalja ezt a büntetést, hogy feláldozza magát egy ártatlan ember helyett. Hogy feláldozza magát, ő inkább halljon meg, nem ez a Franciszek Gajovnicsek nevű ember. Itt a második csoda, hogy beleegyeztek. És nagyon kegyetlen éhhalára ítélték ezeket az embereket. Akkor történt először, hogy a halál blokkból, ahogy nevezték a 11-es számú bunkert, 2 hétig imádság és Mária énekek hallatszottak. És úgy csatlakoztak a rabok is. Ez egy fellázadás volt, ez egy lázadás volt a németek szemében, hogy ők nem sírnak, nem könyörögnek irgalomért, hanem imádkoznak. És ez volt az utolsó alkalom, amikor igénybe vették, alkalmazták ezt a kollektív büntetést. Szent Maximilian Kolbének köszönhetően ez megszűnt. A harmadik csoda történt. Két héttel később, mert maga az eset 1941. július 29-én történt, akkor augusztus 14-én Nagy Boldog Asszony mennybe vételének ünnepének előnapján Szent Maximilian Kolbét egy fenol, egy méreg injekcióval végezték ki, mert ő nem halt meg. Ő még életben volt, imádkozott, ott természetesen nem csak vigasztalta a rabtársait, de még fölkészítette őket a halálra. Úgyhogy gyontott a papként ott a végig teljesítette a szolgálatát. Ez az egyik olyan ember, akinek a Szűz Mária fő patronája volt. A másik természetesen Szent II. János Pál pápa, akinek a mottoja Totus Tuus a legjobban illusztrálja, hogy milyen viszonyt táplált Szűz Mária iránt.
1: Igen, ahogyan Szent II. János pápának is a szíve egészen Máriáé volt. Ez egy gyönyörű példája annak, hogy hogyan lehet egy ember teljesen a Szűz anyáé és egyben istené. Mária különleges módon őrködik gyermekei felett, és oltalmazó keze segítséget ad a bajba jutott nemzeteknek. Közben jár népünkért, családunkért és Szent fiánál. Ádám Mickiewicz szavait idézve, Szent Szűz, aki a fényes csánctohovát véded, Osztra Brámán tündökölsz, s vigyázod a népet. Kérünk téged Joannával, Eszterrel és minden kedves hallgatóval, hogy vigyázz valamennyi nemzetre és népre. Előre is áldott ünnepet kívánunk Nagy Boldog Asszony napjára, és Szent Kolbe Maximilian atyának is az égi közbenjárását kérjük mindannyiunkra, és köszönjük a hallgatóink adományait is, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. Szeretettel búcsúzik a műsorból
0: Joanna Urbańska,
1: Berta Eszter Anna és Magony Bíró Kata. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dr. Csáki Tibor atya homiliáját hallhatják, amely a Nagymarosi templomban hangzott el.
3: Különös történetet hallottunk az evangéliumban, mert ez a szőlős gazda nem adta föl, újra és újra kiment ebbe a szőlőbe, hogy hívjon munkásokat. És valójában ez, amit most hallottunk, óra átállítás miatt, más idő számítás van ott, ez a 11 óra, ez volt az utolsó, ez valójában délután 4 órát jelentene. Azt jelenti, hogy még délután 4-kor is kiment, hogy keressen munkásokat. És azok csak 1 órát dolgoztak. Van, aki meg egész nap ott volt. Hát egy kicsit érthető, hogy hát azért van igazságosság is. Mégis azt mondja nekünk ma a Biblia, az Isten gondolatai mások, mint a mi gondolataink. És ahogy gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogyha lenne a lelkünkben egy ilyen jelző készülék, hogy kaptunk az Istentől egy hívást, észrevesszük-e. A telefonunkon most már van egy ilyen kijelző, nem fogadott hívás. Többször is van, amikor előfordul, hogy nem tudjuk fölvenni, szerencsére kiírja, és jobb esetben visszahívjuk. A Jóisten is hív bennünket sokszor, visszahívjuk-e. észrevesszük-e? Hogyan hív bennünket? Kopog a szívünk mélyén minden embernek, ahogy a lelkiismeretünken keresztül kopog. S hív arra, hogy legyél te is ebben a szőlőben munkás. A szőlős gazda nem csak egyszer megy ki reggel munkásokat fogadni, újra és újra, egészen késő délutánig. Ilyen mennyei atyánk nem adja föl. Többször is megpróbál elérni bennünket. Azóta is, engem is, téged is hív az ő szőlőjében. Hív, hogy építsem az országot ott, ahol vagyok. Amikor elkezdjük a napunkat, megkérdezzük tőle a csendben, Uram, mit akarsz, hogy én tegyek? Ekkor nézünk rá a lelki telefonunkra. Az Isten hív, mit akarsz ma, hogy tegyek? Mert lehet a piasztéren egész nap tétlenül ácsorogni, de lehet a hívásra igennel is válaszolni. Jézus korában a zsidók egy része elbizakodott volt, azt hitték, csak ők az egyedüli munkások Isten szőlőjében. Jézus azonban rávilágít, minden ember meghívást kapott, a legnyomorultabb, a legtávolabb élő is. És ugye a történet második részében azt a meglepő dolgot látjuk, hogy az utolsó munkások is pont annyit kapnak, mint az elsők. De miért? Mi az a fizetség? És ebben a történetben a fizetség nem valami anyagi dolog. Azt mondhatnánk, Isten önmagát adja nekünk ajándékba, vele való kapcsolatot, békét, az üdvösséget. És amikor ezt a bért megkapod este a szívedben, akkor ezt nem lehet darabokra mérni. Világos, rajtunk múlik, hogy mennyit dolgoztunk az Isten országa szerint, mennyit éltünk szeretetben, türelemben, odafigyelésben, mert ha igen, akkor belül megérezzük ennek a békéjét, örömét, és van, amikor meg nem érezzük meg, van, amikor békétlenek és nyugtalanok vagyunk, talán nem mentünk ki a szőlőben, talán nem vettük észre a hívást, a nem fogadott hívásokat, visszahívjuk-e. Emberi igazságérzetünk megtévez bennünket, akárcsak a tékozló fiú bátyját, aki fölháborodott az atya jóságán, de az Isten mértékegysége más. Egy dénárban ő a teljességet adja oda, az üdvösséget. Az üdvösséget pedig nem lehet földarabolni. A kérdés csak az, hogy a földi életünk során mennyire tágítjuk ki a szívünket, hogy képesek legyünk befogadni ezt a teljességet. Arra hív az Úristen bennünket, hogy elinduljunk felé, hogy meghalljuk. Más az ő mércéje, mint a miénk. Egy történetet hoztam két testvérről, akik együtt dolgoztak egy nagy-nagy gazdaságban. Élt egyszer két testvér, akik közösen gondozták a búzaföldjüket. Az egyik nős volt, sok gyerekkel, a másikuk egyedül élt. Aratás után pontosan elfelezték a búzájukat. Éjszaka azonban az egyedülálló testvér elgondolkodott. Nem igazságos, hogy egyenlően osztottuk el a búzát. A testvéremnek nagy családja van, sok gyereket kell etetnie. Felkelt, átment a raktárba, és titkon átvitt néhány zsák búzát a testvére oldalára. Ugyanezen az éjszakán a nős testvér is följött. Nem igazságos, egyenlően osztottuk el a búzát. Nekem itt a családom, akik gondoskodnak rólam öregkoromban. A testvéremnek nincs senkije. Neki több tartalék kell. Ő is fölkelt és titokban átvitt néhány zsák búzát az egyedülálló testvér oldalára. Reggel mindketten csodálkoztak, a búza kupacok mértéke semmit sem változott. Másnap éjjel megismételték, harmadik éjjel is. És egyszer a sötétben a két kupac között találkoztak, kezükben a zsákokkal. Egymásra néztek, és mindent megértettek. Sírva fakadtak, és átölelték egymást. Ez a történet megmutatja, hogy Isten nem patika mérlegen kiszámolt igazság szerint néz ránk, hanem szeretetével mindenkinek odaadja, amire szüksége van. Ha valaki tévedett, ha valaki rosszat tett, az utolsó pillanatban megbánja, Istenhez fordul. Isten nem azt mondja, te már elkéstél, neked kevesebb szeretet jár. Nem. Isten a teljes szívét, teljes mennyországot adja mindenkinek, mert a szeretetét nem lehet szeletekre vágni, mint egy tortát. Ugye azért furcsa, egy születésnapi bárról, buliról elkésne egy gyerek, és azt mondanák, te kevesebbet kapsz, mert elkéstél. Hát az Isten nem ilyen. Lehet, hogy mi emberek ilyenek vagyunk, de ő nem. Amikor valaki megbánt, az ember ösztönösen azt súgja magának, add vissza, szemet szemért, fogad fogért. De ha visszaütünk, a harag láncreakciója sosem ér véget. Jézus arra hív minket, legyünk nagyobbak, tudjunk megbocsátani, tudjunk örülni annak is, ha a másik kap valami jót, még akkor is, ha szerintünk nem érdemelte meg. Gondoljunk ma arra, Isten mindannyiunkat végtelenül szeret. Ne irigykedjünk másokra, ne legyünk büszkék, hanem örüljünk annak, Isten családjának tagjai lehetünk. Megkísért bennünket az irigység, a másik miért kapott annyit, nem is dolgozott. Az üdvösség ajándék, ingyen, kegyelemből adja nekünk az Úristen. Adjuk tovább azt másoknak is, most imádkozzunk.
2: Csáki Tibor atya homiliáját hallhatták.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején, rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kisboldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek fönntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-1705. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-1705-ös telefonszámon.

0: Hírpercek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében. Kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írt a szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Mór FM 92,9.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdától, 18 órától jelentkező műsorunk a keresőkkel. A keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya.

0: Kedves Lajos atya, a nagy alkotó és létrehozó azért teremtette a világot szinte félkésznek, hogy mi ugyancsak félkész emberek egyre szebbé és tökéletesebbé varázsoljuk. És önmagunkat és embertársainkat egyre boldogabbá tegyük. Kérünk, Urunk, ments meg minket az elszürküléstől, az unalomtól, a lelki eltorzulástól. Olyan eszmény és példakép ragyog, mint Jézus legszebb tükörképe, az édesanyja Mária.
1: Köszönöm szépen a kérdést. Mindjárt válaszolok is Máriának ezzel a különlegesen kész helyzetéről, amelyben ő tisztán, világosan belelátott a végtelenbe is egy kicsit tökéletesbe. Csak egy példát szeretnék mondani, amikor Jézus meghalt, azt eltemették, és akkor a tanítványai asszonyok tömegével mentek, vittek fűszereket, hogy bekenjék Jézus testét. Mindenki ott volt, csak Mária nem volt ott. Hát hol volt? Otthon. Mit csinált? Várt. Mire várt? A fiára. Mert megmondta neki, de több is hallotta, de nem voltak készek. Megmondta, hogy feltámadok harmadnapra. Tehát ez a félkész állapotnak a kiegészítése, ez a szépséges anyai természet fölötti ember. Esetleg még mondhatok példát egy drága íróról, látnokról, szabad mondanom, akit úgy hívunk, hogy Emerich Katalin, akiből élünk majd hosszú időn keresztül, hiszen ő Isten kegyelméből belelátotta. Látta a múltat, ahogy Jézus szenvedett, és hogy a szenvedést ő milyen módon élte meg. Olvasok most a jelzésből. Ő maga mondta, és valaki följegyezte. Ha tudunk nyugodtan szenvedni, figyeljünk mindannyian, mert ma a Szentkereszt felmagasztalása ünnepe van, tehát tanít bennünket az egyház a helyes szenvedésre, ez az a bizonyos kiigazítás. Tehát ha tudunk nyugodtan szenvedni, az az ember legérdemszerzőbb állapota. Nyugodtan. Ha az irigység nem volna tökéletlenség, az angyalok irigyelnék tőlünk a szenvedés képességét. Az üdös szenvedésnek még a vele ellenkező vigasztalást és visszás gyógyszereket és más tereket is türelemmel és hálával kell viselni, keresztre felvinni és igent mondani. Hallod, Lajos atya, hallasz, elmélkedő, folytatja tovább Emerich Katalin, magam sem ismertem állapotomat teljes jelentőségében és kapcsolataival. Oda átról, misztika, látomás, lélekben kaptam a feladatot, és mint ide, testben kell megoldanom. Én teljesen odaadtam magamat égi vőlegényemnek áldozatul. Teljesítse be rajtam szent akaratát, egyébként a világban éltem, és zúgolódás nélkül engednem kellett, hogy a világ rendje és bölcsessége érvényesüljön rajt. Tehát ebből én annyit tanultam, hogy nyugodtan, helyesen, ilyen megnyugvással vegyük fel a keresztet. Majd aztán tanulunk mindenről sokat ettől a Emerich Katalintól, hogy milyen sok minden el lehet érni az ilyen kereszthordozással.
0: Lajos atya, és ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy mi a mi feladatunk?
1: Nagyon jó kiegészítő kérdés. Nagyon érdekes dolgot fogok felolvasni. Hiteleset. Már utaltunk rá múltkor, de most hitelesen, szépen, az egyház által megfogalmazva. Az Anyaszent Egyházban komoly nagy kérdések megvitatása esetén, vagy a kinyilatkoztatásokkal kapcsolatban pápa összejöveteleket, úgynevezett zsinatokat szokott összehívni, a II. Vatikáni zsinat 1960-as években kiadott egy konstitúciót. A címe ez Gaudium et Spes. Magyarul öröm, Gaudium et Spes, és remény kezdett az egyház és a mai világ kapcsolata. Idézem, nem tudjuk, mikor teljesedik be földi és az emberiség ideje. És nem ismerjük a módot, ahogyan a mindenség átalakul. Mert ezeket mind kinyilatkoztatás alapján tudja, és föltételezi az egyház. Elmúlik ugyanez a bűn, mi a tertorzult világ, de tanítást kaptunk, hogy Isten új lakóhelyet és új földet készít. Tehát nem a semmi felé haladunk. Az igazságoság hazáját, amely a maga boldogságával betölti, sőt, fölülmúlja mindazt a vágyat, ami feltűr a békét szomjazó szívekből. Figyeljünk, nehéz és nagyon mélységes. Az igazságosság hazáját, amely maga boldogságával betölti, sőt, felülmúlja mindazt a vágyat, ami feltör békét szomjazó szívünkből. De mennyire boldogságva, igazságosság, jaj, de jó lenne. Akkor veretséget szenved a halál, Isten fiai pedig föltámadnak Krisztusban, és romlatlanságba öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban maga módjára a földbe került. Folytatódik még mindig, figyeljük csak milyen csodálatosan. Akkor vereséget szenved a halál is, Isten fiai pedig feltámadnak Krisztusban, és romolhatatlanság öltözik az, ami erőtlenségben és romlandóságban mag módjára már a földbe került. Itt most nem vagyok természettudós, de olyan érdekesnek tartom, hogy eljön az új ég és új föld, hogy ennek a magja talán benne van már abban, amit a tudomány megtalált. Az emberi csodálatos fölfedezés ez. Benne van már most a földbe, a csontjainkba és a hambainkba benne van az a bizonyos mag. Ez csak most, bocsánat, tökéletlenül jutott eszembe. A szeretet és művei megmaradnak, és a mulandóság szolgai állapotából mindenestül fölszabadul az a világ, amelyet Isten az emberért teremtett. A figyelmeztetés elhangzott, hogy mi haszna van belőle az embernek a megszerzés, akár az egész világot, önmagát elveszíti. Az új föld várásának mégsem szabad csökkentenie, hanem inkább fokoznia kell szorgoskodást, hogy szebb legyen a föld, hiszen itt van növekedőben az új emberi család közössége, amely némiképp már sejtheti az eljövendő világ körvonalait. Tehát akkor egy új világ jön el, és akkor annak a magja már benne van. Itt van ilyen is, hogy igazságosság, szeretet, béke. Ezek szerint földi haladást gondosan meg kell különböztetnünk Krisztus országának növekedésétől. Ez a haladás mégis sokat jelent az Isten ország szempontjából, amennyiben hozzájárulhat a társadalom különb rendjének megalkotásához. Tehát nagyon mély, érdemes rajta gondolkozni. Még egy pár mondat a konstitúcióból. Ha tehát egykor az Úr lelkének erejével és az Úr parancsa szerint közkincsé tettük világszerte az olyan értékeket, mint az emberi méltóság, testvéri közösség, szabadság, megtaláljuk majd természetünknek és emberi iparkodásunknak jó gyümölcseit, megtisztítva minden szenytől, tündöklően és megdicsőlve. Amikor Krisztus majd visszaadja atyának az örök országot, a az igazság és élet, a szentség és kegyelem, az igazságosság, szeretet és béke országa. Ezek mind Szentírásból vannak jövendülések. Tehát annyit sejtett. Lesz világ vége? Igen. Teljesen? Nem. Mert az az ország titokzatos módon itt van már ezen a világon, az Úr elővezetekor azonban teljessé válik. Nehéz téma, vagyis nehéz szöveg. Biztos megértettünk valamit belőle, de nekem nagyon sokat mondott.
0: És még akkor ehhez kapcsolódva kérdeztük ugye, hogy beszéltük az, hogy mi a mi feladatunk, és mi az, amire ügyelnünk kell különös módon is.
1: Talán arra, hogy eszményképeink legyenek, és azokat utánozzuk. Hát itt eszményképet mondtuk a szüzanyát, eszményképnek mondtam eljövendő emberképet, vagy ember eszmét, amiről szóltunk az előbb.
0: Lajos, hogy akkor most pihenésképpen Miklós megkérjük, hogy egy szép zenével pihenjünk, és innét folytatjuk majd akkor az elmélkedést.
1: Jaj, de jó!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenki, amen!
0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatók, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Lajos atya elmélkedését, az embertitkáról. Lajos atya a műsorunk első felében Zsuzsanyáról, Máriáról elmélkedett, szó volt, idéztünk Emery Katalintól a szenvedés, miképpen lehet erényké kovácsolni. És Lajos atya, most folytassuk a igazságokkal, hogy melyek a igazságok.
1: Igen, de úgy, hogy én vagyok a tanár, és én most felteszem a kérdést, és mindenki próbálja otthon megmondani, aztán úgyis megmondjuk együtt, csak hogy a hit tájékozottak legyünk a hit igazságokban, és egyre inkább utat nyissunk a végtelen felé, a csodavilág felé. Tehát, drága hallgatóim, akik olyan szeretettel jöztök mindig, mert erről nekem tudomásom van, hogy egyre több titkot megismerjetek, akkor fölteszem a kérdést, melyek a hit igazságok? Tanultuk már, most én elmondom azt a pár hit igazságot, és azokat aztán majd egy kicsit részletezzük is. Föl is diktáltuk annak idején, kedves tanulók, hit igazságok. Első van Isten, Isten van. Isten szeret, Isten megbocsájt, Isten hazavár, Isten eljött közénk. Tetszettek ezeket eltalálni? Tehát van, szeret, eljött, megbocsájt, hazavár. Ez a válasz. Most ezek közül részleteiben hit. Mit jelent hinni? Sokat beszéltünk róla, tessék gondolkodni, megmondom a választ, hogy jól tetszettek-e gondolni. Most szép fogalmazásban a hit nem logikai összefüggések elfogadása, hanem egy bizalmon alapuló kapcsolat annak tudatosítása, hogy kihez tartozom, mi életem értelme, hogy nem vagyok egyedül, még akkor sem, ha mindent elveszítek. Keresztény hitünk nem azonnali válasz minden kérdésünkre, hanem kapaszkodó minden élethelyzetben. Tehát még egyszer, a hit nem logikai összefüggések elfogadása. Mondok egy igazságot. Kedves hallgatóim, 2 + 2 = 4. Ezt hiszed? Nem, tudom. Logikai összefüggés. De az, hogy édesanyám neve Mária volt. Ez hit? Nekem nem, de nektek igen. Mert nem függ össze semmivel, de igen valakivel, aki azt mondja. Aki megbízható. Lajos atya. Tehát a hit nem logikai összefüggések elfogadása, bizalmon alapuló kapcsolat. Nekem elhiszitek, de ez már hit, hogy anyukám Mária volt. Annak tudatosítása, hogy ő ki, hol született, és a többi. Példa volt ez csupán.

olyan valaki mondja, aki magát igazolta. Tetszenek erre gondolni még? Mit jelent, hogy igazoltad-e magad? Elmegyek az orvoshoz, átadom magam, vizsgáljon meg, és akkor elkezdi mondani, hogy hol van rendellenesség a szervezetemben, és én nem mondhatom, hogy mutass meg, doktor úr, mert ő ezt tanulta, és tudja, lemérte, látja, ismeri, tapasztalja, én pedig az ő diplomája miatt elhiszem neki. Tehát ez a értelmes hit. Úgyhogy akkor megtaláltuk a választ a hitre. Ha esetleg valakinek van kérdése ezzel kapcsolatban, nyugodtan megmondhatja arra a telefonszámra, amit majd fogunk mondani. A második kérdés, mi a remény? Na tudod, tanítvány, mit jelent remélni? Erre helyes válasz, várni valami jót. Várom azt, hogy szép ősz lesz. Remény. Várom azt, hogy jó vacsora lesz. Ilyet nem mondok, hogy remélem, hogy elmegyek sétálni, és útközben elbotlok és eltörik a lábom. Tehát rosszat nem remélek. Remélni annyit jelent, várni valami jót. Egyszerű a válasz. További kérdés. Nyitunk a természet fölötti felé, ahonnan jönnek ezek a gyönyörű válaszok. Mi a Szentírás? Tessék gondolkodni, kedves tanuló, mit tudnál rá mondani? Meghatározom, a Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége. Tehát olyan igazságokat tartalmaz, amelyek igazságok, de hiszem őket, mert a Szentlélek sugalta, ez pedig hit tárgya. Ki az igazolt? Mi az igazolt tényező? Az Anya Szentegyház. Tehát ezt most nem bonyolítjuk. Még egyszer, mi a Szentírás? A Szentlélektől sugalmazott könyvek összessége. Ez most nem ide tartozik, csak én teszem hozzá, hogy van 45 ószövetség és 27 új szövetségi könyv. Ezekre még visszatérünk jövőbe. További kérdés, mi a tradíció, mi a szent hagyomány? A Szentlélektől sugalmazott gondolatok, amelyeket nem írtak le, csak elmondtak és adtak tovább. Milyen érdekes. Tehát micsoda, olyan ismeretanyag, amelyet az úgynevezett Szentlélek sugalmaz. Itt is a hit szerepel, de akkor meg kell találnom, hogy kinek higgyek. Olyannak higgyek, aki igazolta magát, és azért itt megint el lehet gondolkozni, Lajos, hogyha te is gondolkozz, hogy amiket hiszel természetfeletti dolgokon, azok igazolhatók-e azáltal, hogy aki mondja, az igazolta magát. Úgyhogy egyelőre ennyi. Feladok néhány új kérdést, amire majd jövő két hét múlva keresünk választ. Tessenek írni, aki akarja. Mi az engesztelés? Hogyan kell áldozatot hozni másért? Mi a szeretet? Aztán meg a rózsafüzér titkai. Persze ezt úgy kell, ugye, hogy tudom a rózsafüzért. Kezembe van ábrázolás, megjelenítés, de tudnom kell, hogy melyik szemre, melyik titkot kell mondani. Ez a feladat. Köszönöm szépen az órát.

0: mindenki osztályozza meg magát. Hogy hányos érdemel természet fölötti felé nyíló és nyitó iskola padjaiban.
1: Pajos atya, mi köszönjük szépen az órát, meg a tanítást, és minden kedves hallgatónak is, akik ma este velünk voltak és hallgattak bennünket. Köszönöm szépen Farkas Miklós munkatársamnak a technikai támogatást, és két hét múlva, szerdán 18 óráról újra mindenkit várunk vissza a hittanórán.
0: Igen, nagyon aranyos búcsúzás, de ha van még idő, van még valamennyi?
1: Igen, még van is egy.
0: Azért, mert egy szép kis versikével szeretnék elbúcsúzni, ami ugyancsak a már ismert indiai írónak a tollából való. Kétszer egy úr. Uram, mennyi ellentmondás van benned? Hogy érthet meg téged az ember? A bűn beszennyezett engem. A rossz lelkismeret, mint a kaktusz szúró tövise, sebezte szívemet. Úgy tűntél fel előttem, mint bíró, aki nem személyválogató. Megremegtem, amikor megláttalak. Felém jöttél, egész testemben reszkedtem, de legnagyobb meglepetésemre kezedet vállamra tetted, és azt suttogtad. Én meghaltam a te bűneidért, higgy bennem. Újra meg újra elmondtad ezt. Ó, Uram, én úgy féltem tőled, mint a gonosztevő egy kegyetlen bíró előtt, de mint egy anya úgy vigasztaltál, jobban szerezte engem, mint az apám. Uram, a világ gyönyörei olyanok, mint hatalmas mágnes, hogy csábítanak engem, mennyire eltérítenek az útról, elkerültem messze, elkerültem tőled. Vigasztaltam magam. Jézus mindig szeret engem, még ha át is lépem a határt, nem baj. Ő kész megbocsájtani nekem. A bűn mágnese egyre közelebb vonzott magához. Láttalak, Jézus, amint jöttél felém. Nem féltem tőled, amikor közel voltál, korbásot láttam a kezedben, hallottam hangodat, így szóltál hozzám. Szíved egy tisztátalan templom, meg akarom tisztítani. Hangod hatalmas volt. Uram, nyájasnak és szelídnek tartottalak, de most látom, valójában teljes vagy hatalommal, tekintélyeddel, hatalmaddal megragadsz engem. Fetsz, intesz, s meg is fenyítesz, ha kell. Akár vigasztalsz, akár intesz, és figyelmeztetsz engem. Tudom, azért teszed, mert nagyon szeretsz.
1: Köszönjük szépen, Lajos atya, ezt a kedves verset, amivel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, és akkor, ahogy említettük, két hét múlva szerdán sok szeretettel várunk újra mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Én is köszönöm a együttműködést veletek, drága tanulóim, akik hallgattatok, nem mondtátok, hogy de unalmas. Lajos tanár úr kérdéseket tett föl, most elmondhatjuk, hogy én 4-5-önre feleltem, én pedig majdnem megbuktam, de mindegyünk a maga őszinte szívével adjon választ. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Minden.

Asszisi Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem a békéd eszközévé, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik, hogy a megbocsátás szellemét vigyem oda, ahol széthúzás van, hogy harmóniát vigyek oda, ahol békétlenség van, hogy hitet vigyek oda, ahol kételyek vannak, hogy örömöt vigyek oda, ahol szomorúság lakik. Uram, add meg nekem, hogy én vigasztalhassak, ahelyett, hogy engem vigasztalnának. Hogy én értsek meg másokat, ahelyett, hogy arra vágynék, engem értsenek meg. Hogy szeressek inkább, mint hogy engem szeressenek. Mert aki elfelejti magát, azt találja meg. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre. Amen.

A béke nem üres szó, hanem elkötelezettség és életmód. A békét nem szabad üres szónak vagy illuzórikus elvárásnak tekinteni. A béke elkötelezettség és olyan életmód, amely lehetővé teszi, hogy kielégítsék minden ember jogos elvárásait. Ilyenek a táplálékhoz, a vízhez, az energiához, a gyógyszerhez, a technológiához való hozzájutás, de ide tartozik a klímaváltozás felügyelete is. Csak így lehet építeni az emberiség jövőjét, elősegíteni teljes értékű fejlődését, ma és holnap. Különösen találó 6. Pál pápának évtizedekkel ezelőtti megfogalmazása, hogy a béke új neve a fejlődés. A béke biztosítása érdekében ezért támogatni kell számos fejlődő országnak 2007-ben meghatározott makroökonomiai céljait a gazdag országok hatékony szociálpolitikai intézkedéseivel és a vállalt segélykötelezettségek teljesítésével. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.
2: Egy millió gyerek imádkozik a békéért. 2005-ben Venezuelában az ottani zavargások idején gyerekek kezdtek imádkozni a békéért. Ezt a kezdeményezést azóta a Vatikán is felkarolta, és világméretű mozgalom lett belőle. Egy millió gyerek imádkozik a békéért névem. Azóta minden év október 18-án imádkozzák a gyerekek a rózsafűzért a föld körül. A Magyarországi Mária Rádió évek óta csatlakozik ehhez az akcióhoz. Az idén olyan országokból közvetítjük a gyerekek imádságát, amely országokban jelen idejű, vagy csupán néhány évtizedes a háborús tapasztalat. A dicsőséges rózsafűzért a következő öt Mária Rádióból közvetítjük. Az első tizedet a délvidéki Mária Rádióból, a második tizedet az iraki Mária Rádióból, a harmadik tizedet a szíriai Mária Rádióból, a negyedik tizedet a ruandai Mária Rádióból, az ötödik tizedet pedig a Magyarországi Mária Rádió stúdiójából Budapestről, Ukrajnából menekült gyerekek közreműködésével. Imádkozzuk együtt a gyerekekkel a dicsőséges rózsafűzért, a világ békéjéért, október 18-án 15 óra 15 perctől a Mária Rádió műsorán.

miért keresed az élőket a holtak között. Mindig azt mondtam magamba és másoknak is, hogy ha az édesanyámnak alkalmasint egy pohár vízre lenne szüksége, akkor ne idegentől kapja ezt meg. Tehát ezért nem mentem külföldre se dolgozni, se férjhez, se másokból diszidálni, mert állandóan ez volt a szemem előtt, hogy az édesanyámnak ennyivel tartozom. És ezt meg is adta Jóisten. Én ápolhattam az utolsó pillanatáig. Jelen lehettem, tehát szeretetben, a családi körben, a saját otthonában, nagyon csendesen, diszkréten, szentségekben ellátva hagyott itt bennünket. De ez mégiscsak egy nagy megrendülést jelentett számomra, és úgy kétfelé osztottam a világot, egy felől, akinek még van anyukája, más felől, akinek már nincsen. Elég zaklat ott is voltam azért, mert egy rendkívül szomorú esemény volt az életemben, és hogy úgy bolyongtam a temetőbe, hogy nem találtam a helyemet, egyszer csak eszembe jutott ez a gondolat, és ez azért volt sokkal érdekesebb, mert végső kétségbeesésembe már elkezdtem az Úr Jézussal beszélgetni, hogy tehát én elviselek mindent, csak ezt a nyugtalanságot valahogy ezt nem tudom feloldani, és erre eszembe jutott ez a gondolat, amit én nem találok egy véletlenszerű dolognak. De az, hogy egy gondolat eszembe jut, hát Petőfinek is eszébe jutott, meg sok mindenkinek, az, hogy szinte egyik pillanatra másikra egy mélységes nyugalom vett rajtam erőt, hogy minden rendben van, és meg tudtam köszönni azt a Jóistennek, hogy ismerettem az édesanyámat, hogy szerethettem egy ilyen fantasztikus személyt, és az utolsó pillanatáig egy nyugalmat és biztonságot jelentett a személyem számára.

Heródek Évának, a Magyar Feltalálók Egyesülete tagjának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.

0: Hírpercek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében. Kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írta szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Pietrelcsinai Szent Pió áldozópap emléknapján az esti dicséret zsoltárait, az első zsoltár hét szerdai napjáról imádkozzuk.
5: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, segíts meg engem!

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Akik közületek előjárók, azokat, mint magam is előjáró, és Krisztus szenvedéseinek tanúja, s egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem. Legeltessétek az Istennek rátok bízott nyáját. Viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját.

0: Krisztus főpappá lett az emberekért mindabban, amivel Istennek tartozunk. Mondjunk méltó dicséretet neki, és alázatosan kérjük.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházadat szent és kiváló elöljárókkal megörvendeztetted, adj mindig bölcs vezetőket keresztény néped örömére.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te megbocsátottad néped bűneit, amikor a szent életű lelkipásztorok Mózes módjára hozzád fohászkodtak. Közbenjárásukra tisztítsd és szenteld meg mindig egyházadat.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Szentjeidet testvéreik körében felavattad szolgálatodra, és rájuk árasztottad lelkedet. Töltsd el a szent lélekkel néped minden vezetőjét.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: A szent lelki pásztoroknak te magad lettél jutalma. Add, hogy akikért véredet hullattad, el ne veszítsenek téged.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!
0: Te, aki egyházad pásztorai által részesített híveidet az örök életben, üdvözítsd az elhunytakat, akikért életedet adtad, hogy senki el ne ragadhassa őket kezedből.
1: Üdvözítsd, Urunk, a te népedet!

0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te szent Pió áldozó papnak megadtad azt a kegyelmet, hogy különleges módon részesedjék fiat szenvedésében, és papi szolgálata által megújuljanak közöttünk irgalmasságot csodái. Közben járására ad, hogy mi is részt vállaljunk Krisztus szenvedésében, és így feltámadásának dicsőségében is részesüljünk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: A szeretet és hűség ne hagyjon el téged, kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára. Így találsz kedvességre és jó indulatra Istennél és embereknél. A példabeszédek könyvéből idézve köszöntöm a hallgatókat az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 631. adásában, a szerkesztőt Fodor Endrét hallják. Először műsorunk tartalmáról. A lelkészi munkáról hallják majd Alács Ervi János, alezredest kiemelt vezető tábori lelkészt.
1: A jó pap holtig tanul. Nekem meggyőződésem, hogy egy pap jól teszi, sőt, kötelessége, hogy magát folyamatosan képezze. És ez alatt nem föltétlen azt értem, hogy teológiai könyveket bújjon, bár az is fontos, hanem a lelki életben is képezze magát. Az imádságos életben olvasson lelki olvasmányokat, és így tovább. Tehát nyilván ilyesmivel kell, hogy foglalkozzon.
0: A honvédségi hírekben többek között beszámolunk arról, hogy Nagykanizsán közel 180-an tették le katonai esküjüket.
2: Ezért választottam ezt a hivatást, hogy szolgáljam a hazámat, a magyar népet. Óriási megtiszteltetés volt, hogy kiállhatok a 10% elé, és én mondhatom elő az esküt, de ez minden embernek egy libabőrös érzés.
0: Folytatjuk Nádosi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Amikor megmondtam nekik minden alkalommal, hogy Magyar Bencés vagyok, felderült az arcuk, hiszen Szent Benedek atyánk jól ismert a keleti egyházban. Volt is olyan, aki részleteket is tudott róla. Mások persze tőlem hallották először a nevét.

0: A tábori lelkészi szolgálatról már többeket hallottak itt a műsorunkban. Ezúttal egy korábbi beszélgetést felelevenítve Halácsi Ervin János alezredest kiemelt vezető tábori lelkészt hallják, aki a hódmezővásárhelyi Kinizsi Pál 30. páncélozott gyalogdandárnál tölti be hivatását.
1: Mióta tábori lelkész?
2: 2009. október 1-ével kerültem állományba, és abban az évben, április 19-én szentelt föl Bíró László püspök úr. Tulajdonképpen nem terveztem, ez csak így alakult. Én

0: Külföldön tanultam sokáig, közel 13 évet, és utána az a papi közösség, amelynek én tagja voltam, az úgy határozott, hogy nem érdeklődik Magyarország iránt, márpedig számomra Magyarország egy prioritás volt, én mindenképp haza akartam jönni, és akkor úgy döntöttem, hogy ott hagyom ezt a papi közösséget, és itthon próbálok keresni egy püspököt, aki hajlandó engem felszentelni, sok év teológiai tanulmány után. És végül a tábori püspökségnél kötöttem ki a szegedi püspök Kisigó László szentelt föl diákonusnak, majd Bíró László püspök úr szentelt engem pappá Hódmezővásárhelyen április közepén 2009-ben. Ugye minket dupla jogállásúaknak neveznek, tehát mi egyszerre két egyenruhát hordunk, egyszerre vagyunk egyházi személyek, egyszerre vagyunk papok, és egyszerre vagyunk ugye tisztjei a Magyar Honvédségnek. Ez azért nem mindig könnyű helyzet, ezt olykor nehéz összeegyeztetni, de ezen dolgozunk.
1: Szép dolog ez.
0: Szép.
1: Nyilván, összetett.
0: Nyilván szép, és tulajdonképpen a két dolog az eléggé hasonlít is egymásra, hiszen mind a két, fogalmazzunk így, intézmény, egy erősen hierarchikusan ugye fölépülő intézmény, és ezért tulajdonképpen nem is annyira különbözik a két dolog egymástól. Inkább arról van szó, hogy a honvédség maga másfajta hozzáállást követel meg azért, mint mondjuk az egyházi szolgálat az egyházmegyéken belül. Nyilván azért, mert ez egy réteg pásztoráció, amit mi végzünk.
1: Nyíltak katonák?
0: Ők is részei, hogy ennek a társadalomnak, közöttük is körülbelül pontosan ugyanannyian vallásosak, mint amennyien ugye a civil életben, közöttük is körülbelül ugyanannyian járnak a vallásosak közül templomba rendszeresen, mint a civil életben, úgyhogy ilyen értelme olyan túl nagy különbség nincsen.
1: Viszont nyitott szemmel kell járnia, észre kell venni esetleg azokat az embereket is, akik mondjuk nem keresik meg, de segítségre szorulnának.
0: Hát ez elég nehéz feladat a honvédségen belül, mert mi tulajdonképpen ugye el vagyunk tiltva az úgynevezett prozelitizmustól. Tehát mi el vagyunk attól tiltva, hogy nyíltan végezzünk apostoli munkát, tehát próbáljuk meggyőzni a katonákat. Ez nekünk nem feladatunk. Bizonyos értelemben a tábori lelkész beleszorul egy ilyen szentségkiszolgáltatói ugye státuszba, ami nem egy kényelmes helyzet lelkipásztori szempontból, de természetesen megvan annak az útja és módja, hogy a katonákat elérjük, anélkül, hogy próbálnánk őket, hogy mondjam, ilyen szektás módra meggyőzni, és ajtóról ajtóra járva, ugye végig látogatni őket. Erre elsősorban a missziók adnak kiváló alkalmat. Egy ilyen zárt, eléggé stresszes környezetbe kell 6 hónapot leélniük, és ilyenkor sokkal nyitottabbá válnak a katonák. Egyrészt nagyobb az igényük arra, hogy valaki meghallgassa őket, hogy valakinek el tudják mondani a problémájukat. Másrészt ez jó alkalom számukra arra, hogy bepótoljanak olyan dolgokat, amik elmaradtak. Azért, mert a hétköznapi életüket élve, ugye a család és a munkahely között ingázva, olykor egyszerűen nem jut már idejük ilyesmivel foglalkozni. Úgyhogy rengeteg olyan helyzet van, amikor a katona 6 hónapot arra használja föl, hogy az elmaradt keresztelést, szentáldozást, bérmálkozást, stb. Bepótolja.
1: Mikor elégedett a hivatásában betöltött feladatával?
0: Elcsépelt lózunk, de igaz, hogy a jó pap holtig tanul. Nekem meggyőződésem, hogy egy pap jól teszi, sőt, kötelessége, hogy magát folyamatosan képezze. És ez alatt nem föltétlen azt értem, hogy teológiai könyveket bújjon, bár az is fontos, hanem a lelki életben is képezze magát. Az imádságos életben olvasson lelki olvasmányokat, és így tovább. Tehát nyilván ilyesmivel kell, hogy foglalkozzon. De emellett, hála Istennek, azért ez egy olyan terület a lelkipásztorkodásnak, ami mellett azért lehet más dolgokkal is foglalkozni. Hát én például eredendően tanárnak készültem, én például szeretek nyilván teológiával foglalkozni, esetleg teológiai jellegű cikkeket írni, vagy fordításokkal foglalkozni. Én azért emellett hála Istennek találok időt és energiát arra, hogy más dolgokkal is foglalkozzam, ami nyilván egyrészt táplálja az én hitemet, és gazdagítja az én lelki tapasztalatomat, másrészt meg esetleg másnak is hasznos lehet.
2: Honvédségi hírek. Egyre népszerűbb a katonai szolgálat.
1: Nagykanizsán közel 180-ban tették le katonai esküjüket előjáróik és szeretteik előtt szeptember 18-án. Olvasom a honvédelem.hu oldalon. Az Rínyi Katonai Filmstúdió felvételén Kisbus Károly ezredes, a Magyar Honvédség 5. Bauer Gyula területvédelmi ezred ezredparancsnoka, és az esküdtevők közül Soma Tibor vadon Tamara honvédeket hallják majd.
2: Ez a pillanat egy új időszak kezdete. Mostantól az egyenruha meghatározza a mindennapjaikat, az életük szerves részévé válik. Gratulálok, hogy teljesítették az alapkiképzést, ez önmagában is bizonyíték arra, hogy hely tudnak állni egy olyan hivatásban, amely valós kihívásokkal jár. Tisztelt esküdtelők, legyenek büszkék arra, amit eddig elértek. Ugyanakkor ne feledjék, az egyenruha nem csak jogokkal jár, hanem kötelezettséggel és felelősséggel is.

0: Ezért választottam ezt a hivatást, hogy szolgáljam a hazámat, a magyar népet. Nagy Kanizsán végeztem az alapkiképzést, Szentendén fogok szolgálni jogásztisztként. Óriási megtiszteltetés volt, hogy kiállhatok a 10% elé, és én mondhatom erről az esküt, de ez minden embernek egy libabőrös érzés.
1: Nagy Kanizsán végeztem el az alapkiképzést. A legerősebb benyomás, én azt gondolom, hogy a csapatmunka, az összetartozás, az, hogy minden rosszban van valami jó, és együtt bármire képesek vagyunk. Én Veszprémbe, az LMV-nél fogok elhelyezkedni logisztikai beosztásban.
2: Folytatva a honvédségi híreket, az előzőekben említettem, hogy egyre népszerűbb a katonai hivatás, de hasonlóképpen egyre többen vállalják a tartalékos katonai szolgálatot. A honvédelem.hu-n olvasható szintén, hogy több mint 200 tartalékos katona bevonásával lövész szakfelkészítést tartott a Magyar Honvédség 3 területvédelmi ezrede szeptember 3. hétvégéjén. Az elhangzás sorrendjében megszólal majd Bangó Richárd szakaszvezető, Zsuk Ádám alezredes, Németh Gergő törzsőrmester, Zámbori Anna főtörzsőrmester, Kirti Krisztián főtörzsőrmester, kiképző parancsnok, Fekete Zoltán őrvezető és Bimbó Levente hadnagy.
3: ABV kiképzés folyik, stressztűzakadálypálya, atombiológiai, vegyi fegyverek és azoknak ismeretei. Lesznek égő gépjárművek, harci gépjárművek, Ural, maga a tűzakadálypálya rész, gázsátor. Természetesen vártuk, így a csapat nevében is merem mondani. Virág Gergő törzsőrmester úr segítségével felkészültünk az ABV alapjait elsajátítva. Katonacsaládból származom, szüleim, én nagyapámig visszavezetőleg katonák, szüleim tartalékosok, többiek szerződésesek voltak. Ha esetleg egy gépjármű kigyullad az út közben, akkor oda tudok menni és nagyobb bátorsággal, nagyobb önbizalommal oda merek állni és segíteni a civileken.
4: Ezen a hétvégén a tartalékos szakfelkészítés harcászati egyes modul középszintjét hajtjuk végre tartalékos katonákkal. Tulajdonképpen azok a katonák, akik részt vesznek ezen a foglalkozáson, kettő kritériumnak kellett megfelelnie, hogy itt lehessenek. Első az, hogy alapkiképzésekkel, hogy rendelkezzenek már, illetve részt kellett, hogy vegyenek a tavalyi szakharcászati egyes modul foglalkozáson. Tehát ez volt az alapja. Légi és szárazföldi úton átcsoportosításra került az állomány, majd amikor megérkezett mindenki, megkapták a parancsnoki harci intézkedésüket, amelyeket fel kellett, hogy dolgozzanak, és meg kellett szervezniük a menetet a harcállás pontjaikba. Mai nappal kezdődik az igazi kiképzési feladatuk, ami egészen holnap reggelig tart folyamatosan. Itt megtanulják a harcároknak a megtisztítását, a harcárokban vívott harcot fegyverrel és esetleges szükségeszközökkel. Megtanulnak drónnal felderíteni, illetve megtanulnak, hogy mit kell cselekedni akkor, hogyha ellenséges drón deríti fel őket.
5: Ez már egy haladó szintű harcászati kiképzés. Novemberben volt az előző, ott még nem volt drón használva, mivel mi is látjuk, hogy a globális helyzet ezt megköveteli, hogy drónokat használjunk. Így ennek köszönhetően a katonák különböző gyakorlatokat hajtanak végre, mint felderítés, a drón elleni feladatok végrehajtása.
6: A szituáció szerint az első szakasz harmadik rajjaként védelmi harcot hajtunk végre, valamint az erre való felkészülést. Elsődlegesen a feladatunk az az, hogy a Matador Szövetség erőit megakadályozzunk abban, hogy Öskü községbe betörjenek. Jelenleg a Közszolgálati Egyetemre járok, és a Nemzetközi Biztonság és Védelempolitika alapszakot végzem. Amikor erre lehetőségem nyílt, hogy kipróbáljam magam az egyetem mellett, akkor éltem ezzel a lehetőséggel. Nagyon jó kiegészítésnek tartom, hogyha valaki egyetem mellett szeretne dolgozni és kipróbálni magát ebben a környezetben.
7: A mai este nyugvás biztosítás szervezését, illetve nyugvás biztosítást fogunk végrehajtani az állománnyal. Ez egy egész estés mozzanat. Ez egy szakharcászat alapszintű modul. A hétvégére behívott tartalékos katonák kicsit mélységében belemehetnek a szakmába, és részleteiben megtanulhatják azokat, amiket esetleg egy alapkiképzés során nem olyan részletesen tanulnak. Az állomány beérkezett pénteken, Csabai, Kecskeméti és Szegedi állomány vesz részt ezen a hétvégi gyakorlaton. Ezen a modulszerű kiképzésen részt vehetnek különböző harcászati foglalkozásokon, amit egy elméleti foglalkozás előz meg, majd védelemmel kapcsolatos biztosítási és egyéb tűzvezetési feladatokat fognak ellátni.
8: Géppuskásként én vagyok a legnagyobb tűzerővel rendelkező elem a csapatomban.
7: Itt ezen a feladatszabáson a második szakasznak a szakaszparancsnokaként vagyok jelen. Feladataim közé tartozik az, hogy a szakasz felkészültségét, irányításáért és jólétért legyek felelős, valamint hogyha valamilyen probléma adódik, akkor azt tudásomnak megfelelően el tudjam hárítani. Az éjszaka során védelmi feladatokat fogunk végrehajtani. Ezen belül szökeléssel harcárok elfoglalás, valamint ennek a védelme és elszakadás egy nagy erejű ellenség miatt.
2: További honvédségi híreket olvashatnak a honvédelem.hu oldalon, amelyet ajánlok szíves figyelmükbe. Az Irínyi Katonai Filmstúdió felvételeiből válogattam. Nádasi Alfonsz hadinapló. A kötet felolvasását folytatva ismét Bőzsöny Ferencet hallják.
9: Március 17-e. Lubartovból jött néhány sebesültünk, ami innen 100 kilométerre délnyugatra van. Mesélik, hogy ott meghalt egy magyar tiszt, és a lengyel temetőbe temették. Utána gyönyörű koszorú került a sírra ezzel a felirással: a lengyel és a magyar mindig jó barát volt. Erre a németek megállapították, hogy tévesen temették ide a hősünket. A mieink megígérték, hogy a tavaszi hősi napra átviszik a német temetőbe. Azóta is naponta friss virág van a sírján. Remélem, hogy nem kerül rá a sor, mert vagy megesz a feneit mindent addigra, vagy a beígért csodafegyver miatt előbbre kell mennünk. Sok sebészeti beteget kaptunk. Tegnap és ma is hajtás volt, de ez undorító szó. Nem szégyelik így nevezni a háború egyik fázisát. Igaz, hogy úgy is néz ki, mint a nyúlvadászat. Az eredmény pedig a nullával egyenlő. Ugyanakkor mindig súlyos veszteségeink vannak. Hát az messze vezetne, ha taglalnám a partizán vadászat értelmetlenségét, és azt, hogy az nem magyarnak való. Most már annyi tapasztalatom van a partizánokról, hogy tudok véleményt mondani tetteikről. Azt már említettem, hogy a számomra érthetetlen parancs, miszerint a partizán vadászat eredményessége legtöbbször a nullával egyenlő. Néha egyet-kettőt elfogtunk, nem én, de ez mindig jó alkalom volt arra, hogy összeismerkedjen vele vagy velük. Még nem tudtam annyira sem lengyelül, sem oroszul, hogy tiszta fogalmakkal éljek, de megkönnyített az, hogy ruszin ápolóink is voltak, ők tolmácsoltak nekem. A partizánoknak nevezett fiúk és leányok valamennyien utálták a németeket, de zavarta őket, hogy mi magyarok ugyanazon az útvonalon járunk. Gyakran fogalmuk sem volt, hogy mi kik vagyunk. Szerintük mindenki német, aki támadja őket. Merem állítani, hogy a legtöbbje hős. Ésszel felfogja, hogy nem ő dönti el a háború sorsát, de aki akarja venni a részét a megsemmisítésből. Mindig meglepte őket, amikor a végén megvendégeltük őket, és elszántságukból nem engedve legalább annyit megígértek, hogy figyelik a magyar zászlót vagy a vörös keresztet. Amikor megmondtam nekik minden alkalommal, hogy magyar bencés vagyok, felderült az arcuk, hiszen Szent Benedek atyánk jól ismert a keleti egyházban. Volt is olyan, aki részleteket is tudott róla. Mások persze tőlem hallották először a nevét.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 631. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a Mária Rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot, kellemes rádiózást kívánok valamennyiüknek. A hűségről szólt adásunkat bevezető idézet. Megegyék meg, hogy azzal zárjam. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt is viselni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
10: Hírpercek. Hazaköltözött az atyai házba szeptember 21-én Brenner József nagyprépost. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Brenner József nagyprépost, a Szombathelyi Egyházmegye papja, életének 92. áldozópapi szolgálatának 70. évében, szeptember 21-én hétfőn visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Temetéséről később rendelkeznek majd, írta a Magyar Kurír. Brenner József 1935. január 10-én született Szombathelyen. Pappá 1957. június 23-án szentelték. A Szombathelyi Egyházmegye spirituálisa, a Vasvárszombathelyi székeskáptalan nagypréposztja két dolog miatt országosan is ismert. Egyrészt Boldog Brenner János testvére, másrészt a 2023-as pápalátogatás idején a Szent István Bazilikában ő volt az egyik pap, aki tanúságot tett Ferenc pápa előtt. 2022. június 19-én a Szombathelyi Székesegyházban mutatta be vasmiséjét, melyen Székely János megyéspüspök méltatta őt és két pap testvérét. József atya nehéz életében is megőrizte derűjét. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be, gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket. Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Szolgálni a nemzetet. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, de tegyünk egy nagy fogadást is. Megteszünk mindent, amit megtehetünk, hogy szolgáljuk nemzetünket. Látjuk magunk előtt más nemzetek felemelkedését. Legyenek világos céljaink, és következetesen küzdjünk azokért egységet keresve másokkal életünk végéig. Elődeink is így gondolkodtak. Hallgassuk erről Széchenyi Istvánt. Mostani létünknek minden erőltetett krízis nélküli átmenetelét, egy jobb létre pedig azért hiszem lehetőnek, mert jól lehet egy cseppet sem gyermeki játéknak, mert hiszen tárva előttünk más nemzetek eddigi tapasztalása. A törvények egyenlőségét, az ingatlannak bírhatását, tudnélik, nem egy-két százezerre szeretném s óhajtanám terjesztve látni hazámban, hanem minnyájukra, akik honom levegőjét szívják, anyanyelvemet beszélik, szóval kik földieim. Én egy szelíd reformációt kívánok. Erre kiszt lelkem, s ha ezt az hallgató nem hinné, amitán megtörténhetnék, mert tudom, sokan legvilágosbb szavaimat is elfacsarják, s legőszintén vallomásaim alatt is tudja Isten, mit keresnek, azt akarom hozzátenni. Honom nyugalmát fenntartani, boldogságát előmozdítani, kiszt hasznom is. Hűn, s mennyire gyarló erőm engedi, sikeresen szolgálni nemzetemet, szerencsében, balsorsban, taps vagy gúnytajték közt, és aztán hivatalban, bár vagy hivatalon kül, ezen vezéreszme lebegett mindig előttem, ennek valék híve mindenkor, s ebben helyezém, s fogom helyezni síromig azon következetességeket, melyet egyedül tartok független, s magát sem ámítani, sem sepertetni nem engedő emberhez méltónak.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az úgynevezett népszerű kultúra azoknak az elveknek és értékeknek az általánosságát jelenti, amelyek egy nép erkölcsi világképét alkotják. Ez a lelki jelleg az az erő, amely egy mélyebb szinten egyesíti az embereket, és amely a történelmi tapasztalatok hatására érlelődik meg bennük. Néha nagy áron, nagy közös bánatok és gyászok alatt. Ez alkotja azt a közös alapot, amely előbb következik és mélyebbre hatol, mint a különböző ideológiai és politikai áramlatok. Egyetlen nép sem formálódik ki ennélkül az alap nélkül. Semmilyen politikai kísérletezés.
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió. Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Dr. Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora, melyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor, megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Reményi Né Csekő Borbála, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. Köszöntelek a műsorban.
2: Én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy, hiszen múlt héten találkoztunk egy konferencián, amely az öngyilkosság megelőzése kapcsán került megrendezésre, és ott nagyon szomorú adatokat láthattam, közöltetek a jelenlévőkkel. Többek között olyanról számoltatok be, hogy több mint 5000 esetben találkoztatok szorongással, több mint 2500 esetben magánnyal, 4000-nél is több esetben lehangoltsággal, és majdnem 2000 esetben önértékelési problémákkal. Az első kérdésem eredetileg az lett volna, hogy mit csinál a Kék Vonal, de ezek az adatok megrendítőek voltak számomra. Egy kicsit ezért rögtön azzal kezdenék, hogy miért ez a lehangoltság, miért ez a depresszió a mai gyerekekben?
2: Azt hiszem, hogy nem lenne teljes a kép, vagy nagyon leegyszerűsítő lenne, ha én itt mondanék egy okot, de azt a szinte már ilyen közhelyszerűen újra meg újra elhangzó tapasztalatot, hogy a tizenévesek nincsenek jól, azt mint nap tapasztaljuk. Azt gondolom, hogy ez mindig egy nagyon nehéz kihívásokkal teli életszakasz, amikor egy gyerekből felnőtt válik, ez sosem volt könnyű. Lehet, hogy mostanában egy kicsit többet beszélünk is arról, hogy ennek milyen nehézségei, kihívásai vannak, hol csúszhat ez félre. De a számaink nem hazudnak, és azért ilyen depresszív tünetekre emlékeztető megélések, súlyos szorongások, önagresszió, vagy annak a késztetése sokkal kevésbé volt jellemző, akár csak egy 10 évvel ezelőtt is. Akkor is voltak sertülők, akik nem érezték jól magukat a bőrükben, vagy akiknek nehéz volt kapcsolódni a kortársaikhoz, de hogy a számok alapján egyértelműen van egy ilyen mélyülés, sötétedés. És ennek sokféle oka van. Én azért nagyon vezető tünetnek látom a szorongást, és a mindenféle szorongással összefüggő lelki nehézséget, mintha kevésbé tűnne biztonságosnak a világ. Azért túl vagyunk egy világjárványon, a szomszédunkba háború dúl, az egész világban több helyen háborús gócpontok vannak, a klímaváltozás, a felmelegedés, ez már nem csak ilyen, nem tudom, tudományos, fantasztikus magazinok apró betűje, hanem sokan azt élik meg, hogy ez már ahhoz, hogy a bőrünkön tapasztaljuk, és ez nagyon sok gyereknek, kamasznak így az alapbiztonság érzetét megrengette, megrengeti napról napra, különösen, hogyha azt tapasztalja, hogy a körülötte lévő felnőttek is el vannak havazva maguk kríziseivel, szorongásaival, ha egy gyerek nem tud ilyen biztos támaszra lelni a felnőttekbe, mert a szülei is az egzisztenciális szorongások miatt a házasságuk krízisében a munkahelyüket féltve így el vannak foglalva a saját nehézségeikkel, akkor nagyon egyedül maradnak ezekkel a félelmekkel, kérdésekkel, és ráadásul azért ez az elmúlt 10 év az életünk digitalizálódásának is egy olyan meredek változását hozta, hogy ezek a globális veszélyek, ezek szó szerint ott vannak minden gyereknek a farzsebébe, egy kis mobiltelefonba zárva, és mindaz, ami ilyen szüretlenül a médiából, a közösségi médiából ránk ömlik, és így a gyerekekre is ömlik, az mind-mind fokozza ezt a sok rossz érzést.
1: Nehéz lesz innen fölfelé mennünk, de van segítség többek között a ti szervezetetek által is. Ha jól tudom, akkor 93 óta fogadjátok a gyerekek és a fiatalok megkereséseit. Mutasd be kérlek egy picit a szervezetet, hogyan tudtok ti segíteni ennek a szorongó nemzedéknek?
2: Hát, ami 93 óta változatlan, az, hogy egy lelkisegélytelefont működtet a szervezet. Tulajdonképpen ezért jött létre, gyerekvédelemben dolgozó szakemberek ismerték fel azt a hiányt, hogy egy gyerek, ha segítségre van szüksége, mert valamilyen rossz bánásmódnak van kitéve, bántalmazzák, vagy a környezete nem veszi elég komolyan a problémáit, akkor csak egy felnőtt közvetítőn keresztül tud segítséghez jutni. Nem nagyon voltak annyira ilyen alacsony küszöbű helyek, vagy szolgáltatások, ahol így teljesen anonim módon, ingyenesen, egy felnőtt közvetítő nélkül elmondhatta volna egy tizenéves, ami éppen neki nehéz. És hát ez az alapgondolat, hogy legyen egy alacsony küszöbű platform, ahol nincs kis probléma, nincs nagy probléma, ahol mindenkit ugyanazzal az odafordulással és egy ítélkezésmentes meghallgatással várunk, ez változatlan. Ami változott, hogy a platformok szélesedtek, két telefonvonalon is várjuk a megkereséseket, a 116-111, ami a klasszikus lelkisegélyvonal 24 év alatti fiataloknak, de működtetjük a 116-000-t is, ami egy segélyvonal bántalmazott és eltűnt gyerekekért, ahol olyan aggódó felnőttek, legyenek azok akár hozzátartozók, szülők vagy szakemberek, megkeresését várjuk, akik egy gyerekről szeretnének közösen gondolkozni. És hát felzárkózva kommunikációs változásokhoz van egy chatszobánk is, és egy online levelező felületünk. Én 2000-ben végeztem el a Kékvonal önkéntes képzését, és én még válaszoltam kézzel írt levelekre. Olyat már nagyon rég nem kaptunk, de hogy van egy ilyen online levelező felület, és azt tapasztaljuk, hogy ez egyre népszerűbb, és én személyesen is nagyon örülök annak, hogyha a tizenévesek, fiatal felnőttek így megtapasztalják azt, hogy elmondani, vagy akár kiírni magamból, ami fáj, ami nyomaszt, írásban átgondolni a saját komplex helyzetemet, az lehet, hogy már önmagában is segítség, és ha erre kapok egy empatikus támogató választ, az már csak a plusz a habatortán.
1: Ez a chat felület, ez élő, vagy tulajdonképpen úgy működik, hogy beküldi a gyermek a levelet, és arra kap majd egy választ?
2: Mind a kettő van. Van egy chatszobánk, ami minden nap délután 1 és este 9 között élő. Az egy ilyen 1-per-1-es chat, tehát, hogy van egy várakozási sor, ami időnként elég hosszú, és onnan hívják be az önkénteseink a legrégebben várakozó gyereket, és maximum egy órát egy ilyen kétszemélyes chat felületen tudnak írásban beszélgetni. Ettől függetlenül, vagy hát ugyanazon a felületen, de egy picit más műfajban van egy online levelező felület, ami nem élő, 72 órán belüli választ tudunk adni a levelekre.
1: Még egy pontosító kérdésem van. Szülők csak eltűnéssel kapcsolatosan kereshetnek benneteket, vagy egyéb aggodalom kapcsán sífatnak?
2: Abszolút tematikailag is alacsony a küszöb, maga a vonal az az eltűnt és bántalmazott gyerekek védelmébe jött létre, de én nagyon hiszek, és valahogy az egész szervezet misszióját áthatja a széles körű prevenció. Tehát azt gondolom, hogyha egy szülőnek vannak ilyen nevelési elbizonytalanodásai, vagy lát bármilyen olyan jelet, viselkedésváltozást a gyerekén, amiről szeretne együtt gondolkozni valakivel, az abszolút jó helyen jár, ha minket felhív, mert mind ez lehet tragédiák és súlyosbodó kríziseknek a prevenciója.
1: Nagyon szépen köszönjük, úgyhogy most remélem sokan hallgatnak bennünket, és szülőként kaptak egy kis segítséget. Az elején már mondtál néhány gondolatot arról, hogy miben változott meg a világ, és miért nehezebb ma kamasznak lenni, de egy nagyon picit térjünk még ide vissza. Ugye azt mondtad az előbb, hogy 2000-ben kezdted a levelezést, szóval minimum 20 év közvetlen tapasztalat áll mögötted. Miben változtak még meg a gyerekek azon túl, amit eddig mondtál? Ha egy szülő szeretne leülni a gyermekével, akkor mi az, amire érdemes figyelnie? Én nagyon gyakran tapasztalom azt az előadásaim során, hogyha megkérdezem a felnőtteket, hogy milyenek a gyerekek, akkor csupa-csupa negatív dolog érkezik, trehányak, nem kitartóak, szemtelenek, nyámnyilák, miattuk ki fog halni a homo sapiens, tehát elég drasztikus a kép, sokszor mosolygunk rajta, de ugyanakkor inkább szomorú ez a kép. Mi az, amiben tudnánk segíteni a szülőknek, hogy ne féljenek leülni a gyerekekkel, vagy hol kezdjenek ennek neki?
2: Hát talán kezdeném ezzel a felsorolással, hogy mi minden baj van a mostani fiatalokkal, és azt hiszem van ebben valami örök és egyetemes, tehát szerintem már az ókori görögök is elképedve látták a fiatalabbakat, tehát az, hogy nehéz a generációk között a megértés, az elfogadás, hogy valahogy ilyen kódolt feladat a következő generációnak, hogy megkérdőjelezze a szülei megoldásait, és ez a szülők generációjának ritkán tetszik, hogy változnak a divatok az öltözködésben, a zenében, és valahogy mindig pont úgy jönnek ki,

0: róla. Tehát sokszor várjuk a gyerekektől, hogy forduljanak a felnőttek felé bizalommal. Én azt gondolom, hogy a bizalom is, mint a tisztelet is, egy kölcsönös dolog, és nagyon nehéz kapcsolatot építeni, ha nincs elfogadás, nincs valódi kíváncsiság, nyitottság. Úgyhogy talán ez az első lépés, hogy a kritikák, az ítéletek előtt legyen egy nyitottság, egy valódi kérdés. Nagyon érzékeny csápok vannak minden kamaszban, amivel valahogy megérzik, hogy most ez egy olyan kérdés, amire a kérdés feltevője már tudja szerinte jó és egyetlen választ, vagy ez valóban egy olyan kérdés, amikor a másik valahogy rám kíváncsi. Nem az osztályzataimra, nem a teljesítményemre, hanem a véleményemre, az érzéseimre, a félelmeimre, a vágyaimra. Ezek a kérdések azért az egészen ilyen sündisznó pozícióba tűnő kamaszt is meg tudják nyitni.
1: És lehet, hogy csak annyi, hogy vagy.
0: Ez egy egészen jó kezdet, igen. Különösen, ha van rá időnk, figyelmünk, energiánk, és stabilitásunk, hogy meghalljuk a választ. Nagyon gyakran, fájdalmasan gyakran mondják a megkeresőink arra a kérdésre, hogy tudsz-e ezekről a nehézségekről valakivel beszélni, fordultál-e már valaki ez a környezetedben, stb., hogy ő nem akar teher lenni. És valahogy ugyanezt a hogy vagy kérdést fel lehet tenni úgy is, hogy benne van a hangszínben az, hogy ugye jól vagy, mert nem bírnám elviselni, ha nem lennél jól, és ha ezt érzi a gyerek, akkor inkább nem mondja, akkor azt fogja mondani, hogy kösz anya, minden rendben.
1: Ez érdekes átkötése volt annak, amit viszont a honlapotokon olvastam, és szerintem ez már önmagában tanács nekünk szülőknek, hogy az egyik alapelvetek arról szól, hogy nem adtok tanácsot, inkább csak segítetek átgondolni, és én úgy fordítottam ezt le magamnak, hogy ez inkább a meghallgatásról szól. Miért fontos az, hogy a segítő ne adjon direkt, vagy így kell ezt értelmezni, hogy nem ad direkt tanácsot?
0: Én azt hangsúlyoznám ezzel kapcsolatban, hogy nem tudjuk átvenni a döntések felelősségét. Praktikusan sem. Tehát a szolgáltatás anonim, nem nyomozunk senki után, bármiről is beszél egy gyerek, nem vághatom magam taxiba, és nem kereshetem meg, és nem vihetem A-ból B-be, hiába gondolom én, hogy neki most B-be lenne a helye. Magunkat csapjuk be, hogyha az a cél, hogy a beszélgetés úgy végződjön, hogy én feladom a házi feladatot, azt mondja, hogy köszöni szépen a okos javaslatokat, elköszönünk, sose beszélünk többet, és valójában semmi kontrollom nincs arra, hogy mit fog az a gyerek csinálni a beszélgetés és után. Ha ő maga nem jut el egy számára elfogadható, önazonos megoldásig, akkor ezek a kívülről jött tanácsok leperegnek. Nem tudhatom, hogy mire képes, mire van lehetősége. Egy-egy ilyen beszélgetésben nagyon picike szeletet látunk csak egy-egy életnek. És felelőtlenség is lenne azt mondani, hogy hát ezt beszéld meg apáddal, de hát nincs is apja, sosem ismerte. Vagy hát ezzel fordulja osztályfőnöködhöz. Lehet az osztályfőnöke egy kifejezetten bántalmazó, megalázó pedagógus, aki okozta azokat a szorongásokat, amitől most szenved. Ha nem ismerjük a teljes térképet, akkor a legjobb szándékú tanács is abszolút zsákutcába futhat. Amit teszünk helyette, hogy információkat adunk,

0: megtaláljuk azt a felnőtt tudást, amiben egyszerűen több objektív tény van, mivel hova lehet fordulni, mi milyen kategória, mihez van joga egy gyereknek, hol lehet panaszt tenni, hol lehet segítséget kérni, jelezzük azt, ha valami veszélyes, jelezzük azt, ha valami egészségtelen, jelezzük azt, ha valami felveti a bűncselekmény gyanúját, de azt, hogy ezekkel az információkkal mit kezd a megkereső, azt nem mi akarjuk együtt, nem mi akarjuk egyedül eldönteni, hanem valahogy együtt akarunk eljutni odáig, hogy legyen egy terv. És azt gondolom, hogy ez is olyasmi, amiben a most szülőkorban 30-as, 40-es, 50-es felnőtteknek kicsit nehezebb, mint akár csak az én szüleimnek a 80-as években, mert már nem igaz az, hogy annyival több tudás van a felnőttekben. Több élettapasztalat, több megoldott krízis, de amit így tanácsolni tudnék, azt megmondja a ChatGPT is, vagy bármelyik platform. Egy csomó dologban, különösen így a digitális világban kompetensebb az a 16 éves, aki most egy felnőtthöz fordul útmutatásért. Valószínű nem arra van szüksége, hogy valaki mondjon olyan dolgokat, amiket ő is tud, vagy ő is rá tud keresni a neten, hanem arra, hogy ne legyen ebben egyedül.
1: Akkor tehát marad a meghallgatás.
0: A meghallgatás és az együttérzés. Azt gondolom, hogy egy lelkisegélyvonalnak talán a legnagyobb ereje abban van, hogy egy valós empátiát nyújtunk, és talán ez az, amit nagyon sok gyerek vár a szüleitől is, a környezetükben lévő felelős felnőttektől is, hogy ez a másik ember vegye a fáradtságot, vállalja azt az érzelmi kockázatot, hogy nem csak úgy mondja, hogy értelek, hanem hogy tényleg próbálja átérezni az ő helyzetét.
1: Van nektek arra vonatkozóan adatok, hogy a magyar fiatalok helyzete mennyiben más, mint környező országoké? Mert hogy én azt érzem, tapasztalom, hogy nagyon nehéz úgy az egyén szintjén empatikusnak lenni, ha a társadalmunkban az empátia, a tolerancia és olykor a szolidaritás is, mintha kivesző félben lenne. Az elmúlt évtizedekben legalábbis én a saját életemben ezt érzem, hogy egyre kevésbé vagyunk elfogadóak. Nem éltem külföldön, nem tudom, hogy máshol ez mennyire van hasonlóképpen jelen, de én azt gondolom, hogy ez a magyar társadalom szintjén probléma, így aztán az egyén szintjén, akár apaként, akár anyaként nagyon nehéz empatikusnak lenni.
0: Széles körű, meg reprezentatív kutatási adatokkal nem tudok szolgálni, de a Kékvonal a Gyermekkrízis Alapítvány több nemzetközi hálózatnak is tagja, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy pont ezeket a kérdéseket így egyrészt Európa szerte, és akár így világszinten is így megvitassuk, ránézzünk, hogy hol mi a helyzet. Azt gondolom, hogy a tizenévesek mentális kihívásai azok világszerte, vagy legalábbis így Európa szerte mindenféleképpen egy ilyen borúsabb képet mutatnak. Különösen így a COVID, a világjárvány hatásai, az azzal kapcsolatos bezártság, korlátozások, ez a nyugat-európai lelkisegély vonalakban is ilyen nagy hatású, negatív hatással csapódott le. Ugyanígy a digitális világ kihívásai, a cyberbullying, a közösségi média önértékelésre gyakorolt negatív hatása, hogy ez is olyan, ami világjelenség. Amiben különbséget látok, az egyrészt így a felnőttek terhelhetősége, tehát azért azokban az államokban, ahol a normatív krízisekre rájönnek társadalmi feszültségek, nagyon kiélezett politikai feszültségek, ahol van egy ítélkezővé, bűnbakkeresővé vált közbeszéd, ott sokkal kevesebb mentális energiája marad szülőnek, szakembernek arra, hogy valóban ott legyen a gyereke mellett. A másik, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos különbség, vagy amiben fontos ezt az összehasonlítást megtenni, hogy a gondokra, nehézségekre milyen ellátórendszer jut. Az, ahogy Magyarországon a gyerekek, meg általában az emberek mentális egészségét szolgáló rendszerek állnak, az tragikus. Vannak megyék, ahol nincs gyermekpszichiáter, vannak pszichiátriai vizsgálatok, ahol több éves várólista van, vannak olyan megkeresőink, akiket egy szuicid krízisben is hazaküldenek, nem azért, mert nem gondolnák, hogy segítségre lenne szüksége, akár osztályos segítségre lenne szüksége, hanem azért, mert egyszerűen nincs több férőhely, nincs több kapacitás. Egyszerre van egy erős nyomás a mentális egészséggel foglalkozó mentálhigiénés szakembereken, pszichológusokon, hogy mindenki így a kompetencia határain belül foglalkozzon gyerekekkel, de közben meg van egy ilyen bedugulás a rendszerben, hogy nagyon sokszor családsegítők, iskolai szociális segítők, iskolapszichológusok szeretnének pszichoterápiás segítség felé delegálni gyerekeket, de az nem elérhető. Nem csak ingyenesen, államilag finanszírozva, de hogy már a magánellátásban is, különösen így vidéken, egész családoknak ilyen lehetetlen küldetésnek tűnik, hogy a lelki betegségekkel küzdő tizenéveseknek segítséget találjanak. És máshol is vannak várólisták, nyugaton is vannak várólisták, de nagyon fontos, hogy van-e szándék, hogy a növekvő gondokra valahogy felzárkózzon a prevenció és a mentális egészség különböző szintje így az ellátások terén.
1: Ebből az következik számomra, hogy így a szülőre is nagyobb teher hárul.
0: Egyértelműen.
1: Viszont itt a szülők sokszor falba ütköznek. Nagyon gyakran hallhatjuk azt a szülőktől, hogy hát szeretnék én vele beszélgetni, de már nem szól hozzám, bezárkózik, a telefonját nézi, barátaival csetel, és ezek így olyan hétköznapok gyors haladásában így egyre nagyobb távolságot képesek keletkeztetni. Van-e esetleg valami módszer, tanács a tarsajodban arra nézve, hogy egy szülő, ha már esetleg korábban picit hibázott, és eljutott erre, mert valószínűleg onnan kezdted volna te is, hogy sajnos az legeslegelején kellene
0: ezt. Hát igen, nagyon nehéz 16 évesen elkezdeni kapcsolódni, ha valami korábban nem volt.
1: De mégis mit tudunk mondani? Vagy akkor kezdjük a legelejére, hogy ne rontsuk el?
0: Azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy nem rontjuk el. Talán olyan van, hogy elrontjuk, és ezt nem látjuk be. És azt hiszem, hogy egy olyan kapcsolatban, ahol valahogy nagyon nagy lett a távolság, és teljesen elveszett a bizalom, a közös nyelv, ott azért nem baj, ha van egy önreflexió a szülőben, ha valahogy fel tudja idézni, hogy mikor volt ez utoljára jó, volt-e valaha jó, vagy már a rácsos ágyba is csak idegesített ez a kölyök, és tulajdonképpen ugyanaz van most is, csak most már mondjuk kriminalizálódik, vagy bántja magát, vagy bánt másokat, de hogy valójában sose volt az az érzésem, hogy értem őt, látom őt, tudunk kapcsolódni. De az is lehet, hogy pont a serdülőkorba valami félrecsúszott, hogy nem tudta a szülő lekövetni azt a változást, hogy az már nem működik, hogy ő mondja meg, hogy egy partneribb viszonyra van szükség. És ráadásul azért nem akarok igazságtalan lenni, tehát persze mind a genetika szempontjából, mind a korai évek meghatározó élményei szempontjából tagadhatatlan a szülők befolyása, de azért egy gyerek jár iskolába, egyre több közösségnek tagja, találkozik más felnőttekkel, más kortársakkal, ott van ugye az internet, a közösségi média, tehát nagyon-nagyon sok hatás érheti, amiben megélheti azt a szülő, hogy hát, hogy úgy elsodródott az a gyerek, másban hisz, mást val, másokat céljai, és talán itt vizsgázik igazán az elfogadás, hogy én el tudom-e fogadni, hogy az a sertülő gyerek az most a saját útját keresi, ami nem lehet ugyanaz az út, amit én jártam végig, vagy amit én szántam neki. Ha itt marad egy ilyen nyitottság, egy tolerancia, hogy akkor is szeretlek, akkor is fontos vagy, akkor is meg akarlak érteni, ha most éppen a haja még nekáll attól, hogy milyen gondolataid vannak, vagy milyen társaságba jársz, vagy milyen zenét hallgatsz. Mert ha nincs meg ez a mindennek ellenére is elfogadlak, és mindennek ellenére is kapcsolódni akarok hozzád, akkor persze, hogy bezárkózik a másik. Én is bezárkóznék, hogyha nem érezném azt, hogy vannak itt hidak.
1: Mit tudunk mondani azoknak a felnőtteknek, vagy szülőknek, akik ilyenkor azzal jönnek, mert sajnos olykor-olykor tapasztalom ezt, hogy hát ez a túlzó elfogadás, ez a túlzó odafordulás, ez vezet ahhoz, hogy ez a társadalom, ez ilyen, amilyen, hogy ez az Z-generáció, hogy ez az alfa, ezért ilyen. Tudunk erre valami frappáns választ adni, mert én ebben aztán mindig vitába keveredem a felnőttekkel, hogy te mit mondanál erre?
0: Hát én tudok erre ilyen pragmatikusan tekinteni, hogy virágozzék 100 virág, szóval mindenki próbálkozhat a maga módszerével, de hogy gyümölcséről ismerszik meg a fa. És én újra meg újra azt tapasztalom, így gyerekek vagy akár felnőttek kamaszkori történeteit hallgatva, hogy a minél nagyobb hierarchia és autoritás és kényszer, és szabályok, az igazából csak a távolságot, az ellenállást, a dacot, és akár a csak azért isből jövő veszélyhelyzeteket fokozta. Különösen, ha ez nem csak egyfajta ilyen szabályosság, vagy egy nagyobb rend, hanem ez a szabályok, nagyobb rend, ez nagyon könnyen át tud fordulni egy bántalmazásba, egy minimum érzelmi bántalmazásba. Mert ha én nagyon szent meggyőződéssel vallom, hogy a világ csak akkor kerek, ha az én gyerekem ezt csinálja, azt csinálja, így teljesít, így tanul, így köszön, így viselkedik, ezt teszi, így öltözik, ezt szereti, stb., akkor jön belőle az, hogy mi van, ha nem, És akkor nagyon gyorsan ott vagyunk, hogy jöhetnek olyan mondatok, amit a másik ellenfogadásnak, akár megalázásnak, akár bántásnak ilyen példamondatot érez. Mondani? Arra, ami már így megalázó. Hát igen, például az ilyen szégyent hozol fejünkre, meg nem tudom, mit ronthattunk el, sose gondoltam volna, hogy ide jutunk, nem is ismerek rád, nem így neveltünk, nem ezt vártuk tőled. Azért ez egy saját identitását éppen építgető tizenévesbe, meg annyi tördöfés.
1: Igen, ez azért fontos, hogy ezeket a mondatokat kimondjuk, mert nekem pedig az a tapasztalatom, hogy azt gondoljuk, hogy az érzelmi bántalmazás az a káromkodással és a nagyon bántó szavakkal, pedig pont ezek az egyszerűen kiszaladó mondatok okozzák talán a legnagyobb fájdalmat.
0: Minden, amiben az van, hogy te nem vagy szerethető, nem vagy elfogadható, nem ütöd meg a mi mércéinket. Benne lenni egy családba úgy, hogy az a megélésem, hogy itt van valami szint, amit én nem hozok, az pusztító, az pont a mindenféle pszichés megbetegedés melegágya. Csak gondoljunk bele, hogyha mondjuk vagyok egy munkahelyen, és folyamatosan éreztetik azt, hogy pocsék, amit csinálok, hogy nem felelek meg, hogy itt vannak elvárások, meg vannak szabályok, és én nem tudom azokat hozni. Hát másra se gondolnék, csak arra, hogy tudom portfóliómat frissíteni, írnám a motivációs leveleket, keresném a kiutakat, és pont ezt csinálja egy kamasz is abban a családban, ahol azt érzi, hogy ő itt nem elég, keresi a kiutakat, és lehet, hogy pont ez a kiútkeresés vezeti veszélyes utakra.
1: Sajnos az időnk rendkívül gyorsan elszaladt. Egy utolsó mondatra kérlek, amit tudom, hogy meglehetősen nehéz, de ha egyetlen dolgot tanácsolhatnál úgy általánosságban a szülőknek, akkor egy-két mondatban mi lenne az?
0: Hogy ne felejtsenek el kíváncsiak lenni. Az mindig olyan megejtő, amikor van egy újszülött totyogós, aki először ásít meg, először fogja meg a csörgőt, és oda szalad a egész család, meg még a szomszédasszonyt is áthívjuk, hogy nézd rázza a csörgőt, hogy hova tűnik ez a kíváncsiság, hogy legyen meg ez a rácsodálkozás a gyerekekre akkor is, amikor már nagyobb tétben játszanak, és amikor talán több falat kell lebontani, vagy több ajtón kell kopogtatni ahhoz, hogy megmutassák, hogy most éppen miben vannak, mi van bennük, mi foglalkoztatja őket, hol tartanak a saját útjukon.
1: Nagyon szépen köszönjük mai vendégem Reményine. Csekő Borbála volt, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány szakmai vezetője. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
0: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést.
1: További szép estét a hallgatóinknak, és köszönjük mindenkinek az adományát, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
2: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében. Kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írta szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent Istvánház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be, gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, amikor Szent II. János Pál pápa haldoklott, akkor a magyar televíziók és rádiók napokon át, órákig az ő életének a képsorait vetítették újra és újra. Budapesten éltem akkoriban, és azt éreztem, hogy az egész város hangulata kicsit változott. Az emberek szelídebbek, elgondolkodóbbak, derűsebbek, kicsit lassabbak, a másikra odafigyelőbbek lettek, mintha a Szent Pápa lelke ott lebegett volna a város fölött. A média, a tévé, a rádió igazi küldetése ez, értéket sugározni, szépséget, Isten kegyelmét. A Mária Rádió ezt teszi, a lélek hangja, Jézust közvetíti, a legnagyobb kincset. A társadalmunknak mindenek előtt erre van szüksége. Egy híres pszichiáter, Carl Gustav Jung, mondta azt, hogy a legtöbb betege, aki hozzá komoly lelki problémával fordult, az mind átélte azt, hogy az a kincs, amit csak a vallás tud egészen megadni, a remény, az élet értelmességébe vetett hit, ez a kincs hiányzik, ezt valahogyan elveszítette. És Jung, a híres pszichiáter azt mondta, hogy ahol sikerült komoly gyógyulást elérnie, ott szinte mindig a kulcs az volt, hogy a beteg, a nehézséggel küzdő ember valamilyen módon erre a kincsre, amit csak Isten adhat, a reményre, az élet értelmességének a fölfedezésére, a belévetett hitre, bizalomra újra eljutott. A Mária Rádió ezt adja, a legfontosabb kincset, a föntről jövő kegyelmet és békét. A híres tudós Einstein mondta azt, hogy választania kell az embernek, hogy vagy úgy él, hogy azt gondolja, hogy a világban nincs semmi csodálatos, hanem csak az anyag létezik. Az ember nem más, mint egy okos állat. A halál után jön a nagy semmi. Semmi csodálatosság az életben nincs. Vagy pedig az ember élhet úgy, hogy tudja azt, minden csodálatos. Mert nem a semmiből van ez a világ. Nem csak úgy magától jött létre, évmilliárdokkal ezelőtt. Mert a semmiből magától nem lesz valami. Ennek a gyönyörű, teremtett világnak, benne a megszülető életnek és az embernek kell, hogy legyen elégséges oka. Emögött valami végtelen bölcsesség, szépség, jóság rejtőzik. Nem a semmiből vagyunk, és nem is a semmibe tartunk. A világnak nem csak oka van, nem csak eredete, hanem beteljesedése is. Isten tenyerén van a világ. Einstein arra hívja az emberiséget, hogy tanuljon meg újra csodálkozni. És ugyanezt tanítja, ugyanezt a mentalitást, lelkiséget hirdeti a Mária Rádió. A lehető legfontosabb kincset a mai világ számára. Nagyon köszönöm mindenkinek, ha tud egy szál virágot fölajánlani a Szűzanya Rádiójának, ahhoz, hogy virágozhasson, és sok ember szívében termést hozzon.
5: Kocsis Fülöp, érsek metropolita atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
6: Arra gondoltam, hogy elmondom azt az imádságot, amelyet a Zsolosmánkban az imórák végén egy szép papi imádság, amely olyan szép, amit nem is tud az ember saját magától megfogalmazni. Azért szeretjük mi a liturgikus imákat, mert ezeket a szentek írták, és mi csak az ő szavaikat próbáljuk magunkra alkalmazni, ezt az imát gondoltam elmondani. Ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy jóságos, hosszantűrés, sok irgalmú Istenünk. Ki az igazakat szereted a bűnösökön, könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadrunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is. Jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szented meg lelkünket és tisztíts meg testünket, igazgasd gondolatainkat. Tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett vezéreltetve, és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen. Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
5: Kocsis Fülöp érsek metropolita atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
0: Mária Rádió.
7: Kedves hallgatóink! A Café Francesco podcast sorozatának legújabb részében Rónaszéki János atya előadása hangzott el Abortus Lombic mesterséges megtermékenyítés címmel. A következő percekben az atya előadását hallhatják.
8: A mai témának egy nehéz témát hozta engem Rónaszéki János atyának, hívnak Janó atyának, én vagyok a kávézónak az alapítója, meg az a házigazdája, és azt gondoltam, hogy egy picit beszéljünk egy olyan témáról, ami társadalmi szinten mindenképpen megosztó, és talán a keresztény közegben sem tudunk mindig teljesen megfelelő válaszokat adni. Erről a nehéz kérdésről, abortusz, lombik, mesterséges megtermékenyítés, nehéz téma. És azért is nehéz, mert rendkívül érzékeny, és nagyon sok mindenkit személyesen is érint. Mielőtt belemennék azonban ebben a témában, a kávézóról szoktam ilyenkor két szót mondani. Ez egy keresztény non-profit kávézó, egy alapítvány üzemelteti, a Franciszus Alapítvány, Ferenc pápának a szellemiségében próbálunk tevékenykedni és működni, és ennek a kávézónak a legfőbb rendeltetése, hogy Ferenc pápának a szellemében egy találkozási hely legyen keresztény fiataloknak itt a belváros közepén, és amellett, hogy összejönnek, kávéznak, találkoznak, amellett legyen lehetőség olyan lelkiségi, teológiai, hitéleti témákat meghallgatni, beszélgetéseken részt venni, amely a saját személyes hitüket is tudja építeni. És akkor bele is vágnék a mai előadásba. Azt szeretném először tisztázni, hogy mi az, amit ne várjatok ettől az előadástól. Én lelkipásztor vagyok, tehát nem vagyok se biológus, se orvos, nem vagyok bioetikai szakember, tehát én egy egyszerű lelkipásztor vagyok, és nem abból a szempontból szeretném ezt a témát megközelíteni, ami a szakmának a része, mármint a orvosi részek, meg ilyesmi, hanem lelkipásztorként, papként az a feladatunk, hogy bizonyos témák mentén megpróbáljuk bemutatni az egyháznak az álláspontját, és az egyház megszólalhat társadalmi kérdésekben, erről fogunk majd nem sokára beszélni, és az egyháznak van véleménye, és van hozzá állása, illetve elfoglal bizonyos szempontokat minden ilyen nehéz erkölcsi témában is, és azt szeretném, hogy egy kicsit ehhez a mai este közelebb tudjunk kerülni. Mivel mind az abortusz, mind a lombik az egy olyan érzékeny téma, amely személyesen érintheti az embereket, éppen ezért a legfontosabb, amivel kezdeni kell, az egy evangéliumi mondat. Jézusnak az a mondata, amelyet Veronikának, vagy hát pontosan nem tudjuk, hogy Veronika volt-e, de mindenképpen a házasságtörő asszonynak ugye mond, amikor meg akarják kövezni a zsidók, mert házasságtörésen érték, és Jézusnak a válasza az volt, hogy leült a földre, illetve letérdelt és elkezdett írni a porba, és azt mondta, hogy az dobja rá az első követ, aki közületek bűn nélkül való. Tehát az alapvető tematikája, illetve nézőpontja ennek a mai előadásnak az nem az, hogy ítélkezzünk, nem az, hogy senkit elítéljünk, nem az a lényeg, hogy most valaki rosszul érezze magát, hanem az a lényeg, hogy az ember megértse, hogy bizonyos igazságok azok hogy vannak az egyház, hogyan megtanítja, mi az a nézőpont, amelyet az egyház tanításán keresztül mi is magunkévá tudunk tenni a saját életünkbe, de bárkit érint esetleg az abortusz témája valamilyen formában, vagy bárkit érint esetleg a lombik formája. Most már van olyan generáció, akik ugye a lombik, első lombik generációkból már vannak olyan felnőtt emberek, akik akár itt ülhetnek közöttünk, tehát nagyon fontos, hogy ez nem elítélésről szól, és nem egy kiközösítésről, vagy egy rosszfajta megközelítésről, hanem az, hogy akár a saját életünknek a tapasztalatai, bűnei, elesései kapcsán hogyan tudunk mégis az egyháznak az igazságát jobban megértve kicsit az Istenhez is közelebb kerülni. Tehát nagyon fontos, hogy ez az alapvető kontextus, és ebben próbáljuk ezt a témát is megközelíteni. Nézzük meg, hogy a bioetika az micsoda. Ugye alapvetően a bioetika az nem csak az egyházat érinti, az nem csak egy egyházban létező fogalom. Sokan a társadalom tudományokban, orvostudományokban próbálják megvizsgálni, hogy bizonyos dolgok a technika fejlődésével, amelyek most már lehetővé válnak az orvostudományban, a különböző technikának a területein, azok mennyire etikusak, mind az egyén, mind a társadalom, mind pedig az egyház vonatkozásában. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen kontroll mind a tudományokban, mind pedig az egyház, mint egy ilyen nagy élő lelkiismeret ott legyen a tudományoknak a világában, hogy behúzza azokat a készifékeket, illetve azokat a határokat felállítsa, amelyeken belül a tudomány az valóban az életet tudja szolgálni, és nem egy olyan irányba viszi el ezt a technikai fejlődést, amely végső soron az életet elpusztítja, és csak az ember egyéni érdekeire törekszik, de nagyon sokszor akár a kis magzatokkal, embriókkal nem törődve próbál jó dolgokat elérni. Nagyon fontos az az alapelv, hogy a cél az sosem szentesíti az eszköz, bármennyire is jó eszközeink vannak a mai világban, bármennyire sok mindenre képesek vagyunk, az nem feltétlenül etikus az egyház megítélése szerint. Nem minden szabad az embernek, ami technikailag már lehetséges. Ezek nagyon fontos alapvetések, hogy ezeket lefektessük, mert ezeken az alapelveken keresztül fogjuk aztán megnézni a témát. Ugye a bioetika az a görög biosz és az etiké szóból ered. A bioetika tárgya az emberi élet eredete, kibontakozása, minősége és az élet jó befejezése körül rajzolódik ki. Ezek a fő kérdések. A bioetika az embert a maga totalitásában igyekszik megragadni, beleértve annak etikai dimenzióját is, ami a legvégső értékre utal. Nagyon fontos, hogy a bioetika az egész embert a maga valóságában nézi, és a katolikus vagy a keresztény bioetika az meg nem veszi ki az embernek azokat a vonatkozásait is az emberképből, amik ugye hozzátartoznak a teremtéssel és az életünknek a végével, a halállal, illetve azzal, hogy az örök élet felé haladunk. Az ember az nem csak az, aki a világban létezik, hanem az eredete és a végső célja is benne kell, hogy legyen az emberképünkbe. Éppen ezért minden bioetikai igazság az akkor válik érthetővé, hogyha az embert a maga totalitásában, a teremtettségétől egészen a végső céljáig tudjuk nézni. Nézzük meg, hogy mik azok az alapvető alapelvek, amelyek fontosak lehetnek nekünk itt a bioetikában. Nem fogok részletesen ezekben belemenni, nagyon mindegyik témáról rengeteget lehetne beszélni, ez egy nagyon nagy tág téma, és ennek az előadásnak nem is az a célja, hogy teljesen exakt válaszokat találjunk mindenre, hanem csak szeretném felvillantani ezeket az alapelveket, és aztán meg átadni majd nektek is a kérdésekre a lehetőséget, hogy ebben a témában tudjunk beszélgetni. Mi az, amit minden egyes bioetikai témánál meg kell vizsgálni, illetve magunk előtt kell hordozni, mint alapelveket? Az első az, hogy az emberi élet a sérthetetlen. Nagyon fontos, hogy az emberi élet az nem magától pattant ki, az Isten az, aki megalkotja az életet, az Isten az élet és a halálnak az ura, az Isten az, akiből fakad a létezésünk, ő a létezésünknek az oka. Éppen ezért az élet az nem egy olyan dolog, amelyet birtoklunk, vagy a saját tulajdonunként tudunk kezelni, hanem egy olyan sértetetlenség övezi, amely túlmutat a saját magunk létezésén, és az Istenhez köt minket, tehát az Isten nélkül nem tudnánk létezni, Isten nélkül értelmezhetetlen az ember. Az emberi személy méltósága. Nagyon fontos, hogy az ember teremtésénél az Isten az embernek, az Istennek a képmására, a saját képmására teremti az embert. Éppen ezért az ember kiemelkedik a teremtésnek az összes többi teremtménye közül, és egy olyan méltósággal, istenképiséggel rendelkezik, amelyet soha senki nem tud az ő szívéből kiirtani. Egészen a fogantatásának a pillanatától a halálának a pillanatáig hordozza magában ezt a méltóságot, sőt, ugye mi hisszük, hogy a feltámadásban, az örök életben, halálunk után is ott leszünk testestől, lelkestől majd az Isten előtt. Tehát nagyon fontos, hogy az emberi méltóság az alapvető tulajdonság, azt nem lehet kiérdemelni, azt nem lehet, nem csak jár valakinek azért, mert tett érte valamit, hanem ez alapvető tulajdonság, akkor is van, amikor az ember már mozgásképtelen, akkor is van, amikor nagyon pici a édesanyának a hasába, minden állapotban megilleti az embert. A test és a léleknek az egysége nagyon fontos, hogy az ember az nem csak test és nem csak lélek, hanem test és léleknek az egysége, a testünk és a lelkünk alkotja az emberségünket, és nagyon fontos, hogy bármit teszünk a testünkkel, az kihatással van a lelkünkre, és bármit teszünk a lelkünkkel, az kihatással van a testünkre. Tehát a bioetika azért lehet a vallásnak a tárgykörében, mert ami a testünkben vagy a testünkkel történik, az kihatással van szükségszerűen a lelki világunkra, a lelki életünkre, és ez már érinti az egész vallásosságunkat. A szándék és az erkölcsi cél elsődlegessége. Nagyon fontos, hogy a cél sosem szentesíti az eszközt, nem lehet jó érdeket elérni olyan eszközökkel, amelyek bármilyen módon az élet ellen törnek. Még akkor is, hogyha a végső cél az alapvetően jó lenne, még akkor is, ha az életet szolgálná egy végső célnak az elérése, ha közben valami ott van, ami az életet lerombolja, akkor az nem jó út. És azon bármennyire is élet lesz esetleg belőle, ott a köztelévő kisebb rombolások azok nem teszik ezt erkölcsössé. És nyilvánvalóan a közjót és a szolidaritásnak az elvét is meg kell nézni, hogy az egész társadalmunkra ezek milyen kihatással vannak. Nézzük meg, hogy az egyház beleszólhat-e a bioetikai kérdésekbe. Ugye sokan bírálják az egyházat, hogy az egyház az inkább imádkozzon, legyen a templomnak a négy fala között, vezesse a miséket, meg a imádságokat, és igazából nem kell, hogy ezekbe a dolgokba beleszóljon. De az egyház az másképpen gondolja, és egészen ugye 13. Leó pápától kezdve egészen napjainkig folyamatosan a pápák megszólalnak a társadalmi kérdésekben. A Rerum Novarum volt az első enciklika, ami még nem a bioetikai kérdésekben, hanem a különböző munkás kérdéseknek a tárgykörében ugye íródott, és zárójel, hogy a mostani Leó pápánk, 14. Leó pápa azért választotta ugye ezt a nevet, a Leó pápa nevet, mert ő is elődjéhez hasonlóan, előző Leó pápához hasonlóan, ő is társadalmi kérdésekben meg szeretne jobban szólalni, neki a mesterséges intelligencia, meg ezek a kérdések a fő témái. De ott van II. János pápa, az evangélium VT és még több nagyon fontos dokumentum, ami kifejezetten beszél a szexualitásról, illetve a különböző bioetikai kérdésekről. Ott van Ferenc pápánál a Laudato Si, ami a teremtésvédelemről beszél. Megjelent az egyháznak a Duket sorozata, ami összefoglalja az egyháznak a társadalmi tanítását fiataloknak. Tehát rengeteg olyan könyv kerülhet a kezünkbe, amelyben az egyház kifejezetten társadalmi témákban akar nekünk útmutatást adni, és ennek megvan a létjogosultsága. Az egész témakörnek, amiről ma fogunk beszélni, a legfontosabb kulcskérdése, és itt van az, ahol vannak különbségek a egyház tanítása, illetve különböző akár orvostudományi, akár nem vallásos köröknek a meglátásai között, az, hogy mikor kezdődik az élet. Ugyanis ez a kulcsa, az alfája és az omegája az egész kérdésnek, mert onnantól kezdve, hogyha elfogadjuk azt, amit az egyház mond, onnantól kezdve minden más fénybe kerül megvilágításra. Mert ez a kulcskérdés, hogy mikor kezdődik az élet, mikor mondhatjuk egy megfogant életre, hogy onnantól kezdve őt emberként tiszteljük, és kijár neki mindaz, ami az embernek kijár. Mert nem mindegy, hogy hova rakjuk ezt a pontot, mert ez teljesen felborítja aztán azt, hogy hogyan álljunk ahhoz a kis élethez, mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad. Éppen ezért ez a legfontosabb, hogy most tisztázzuk, hogy az egyház mit mond arról, hogy mikor kezdődik az élet. Az egyháznak a válasza az, hogy az élet az a fogantatásnak a pillanatában kezdődik. Az akkor kezdődik, amikor a petesejt és a hímivarsejt találkozik egymással, és létrejön a kis zióta vagy embrió abban a pillanatban, amikor megtörténik a megtermékenyítés, abban a pillanatban ott már életről beszélünk. Az egyház sem volt erről mindig teljesen meggyőzve, sőt, még az első századoknak a nagy egyház tanítója is gondolkodtak, hogy vajon mikor egyesülhet az ember és a lélek, mikor adja a testbe a lelket az Isten. De mivel sem a természettudomány, sem másfajta kinyilatkoztatás igazából nem tudja biztosan megállapítani, hogy ez mikor történik, ezért vissza kell mennünk arra a pontra, ami a legelső pont. Mert ez az egyetlen olyan pont, amikor biztosak lehetünk abba, hogy ott már az ember létrejön, és a megtermékenyítés megtörténik, és abban a pillanatban már akár az Isten a testet és a lelket egybe tudja tenni, tehát az Isten adja közvetlenül a lelket az emberi életbe. Nagyon fontos, hogy bár az utódnemzés az embereken át keresztül vezet, bár az emberek hozzátesznek ahhoz, hogy egy újabb élet jöjjön a világra, de a lelket az mindig közvetlenül Isten adja bele abba a kis új életbe, amely megfogan a nőnek a méhében. Nagyon fontos, hogy ez a kulcsfogalom, tehát a fogantatás pillanatától kezdődik az élet, és innentől kezdve mindig úgy, minden témában abból az alapvető álláspontból kell néznünk mindent, hogy egy élettel van dolgunk, egy ugyanolyan emberi élettel, mint bármelyikünk itt van ebbe a kávézóba. És nagyon fontos azért ezt tisztázni, mert ebből a kis embrióból már nem lesz más. Tehát, hogy ha hagyjuk ezt a kis embriót nőni, akkor ebből nem lesz semmi más, se elefánt, se növény, vagy se karácsonyfa, hanem hogyha hagyjuk nőni, akkor egyedül te fogsz a végén létrejönni, az, akinek elindultál. Tehát igazából ennek nincsen más kifutása, nem kell semmi közben, hogy ez beavatkozzon, hanem ez annyira benne van már itt minden, a génállománytól kezdve minden az embernek ebbe a kis embriójába, hogy igazából, hogyha ezt hagyják, akkor végső soron ember lesz belőle. Tehát ez nagyon fontos, hogy a katolikus tanításnak az alapvetése, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától kezdődik. Ezt írja a katekizmus. A petesejt megtermékenyítésének pillanatában egy új élet kezdődik, amely sem az apa, sem az anya élete, hanem egy új élet emberi lénye, amely egyedülállóan fejlődik. Soha nem válna emberi, ha már az első pillanattól kezdve nem az lenne. Az újabb genetika ezt a tényt, amely mindig egyértelmű volt, hatásos módon bizonyítja. Megmutatja, hogy ennek az élőlényeknek már az első pillanatától kezdve határozott szerkezete van, mégpedig az emberi egy olyan konkrét emberi individumé, aki már pontosan körülírt jellemzőjegyekkel rendelkezik. A megtermékenyítéssel kezdődik az ember életének kalandja, időre van szükség, hogy jellemző képességei kibontakozzanak és cselekvőképessé váljék. Tehát minden már ott van abban a kis embrióban. És éppen ezért, hogyha az élet a fogantatás pillanatától kezdődik, és mondtuk, hogy az élet és a halál ura az Isten, akkor nagyon fontos letisztázni azt, hogy nincsen az ember abban a helyzetben és abban a pozícióban, hogy az élet és a halál kérdésében döntést hozzon. Úgy, ahogy semmelyikünk nem döntötte el, hogy milyen pillanatban akar a világra jönni, nem kérdeztek meg minket, hogy akarjuk-e az életet, vagy szeretnénk-e ide jönni, úgy a halálunk is egy olyan olyan szakasza az életünknek, amit egyszerűen nem vagyunk képesek teljesen befolyásolni, nincsen tulajdonképpen a birtokunkban ennek a befolyásolásának a képessége. Ha viszont be akarunk avatkozni bármi módon az élet és a halál urának a dolgaiba, akkor jönnek a nagy

birtokolni, nem lehet úgy tekinteni rá, mint ami jár nekünk, vagy amit az ember kipréselhet a természetből, mert neki az mindenképpen jár. A gyermekáldás az ajándék. Az ajándékot meg valaki küldi, ezt az ajándékot az Istentől kapja egy házaspár, és nagyon fontos, hogy se kierőszakolni, se visszautasítani nem szabad, és hogyha az ember mégis megteszi, ki akarja erőszakolni, vagy vissza akarja utasítani, akkor ebből lesznek megint csak a legnagyobb erkölcsi dilemmák és kérdések. És akkor elérkeztünk az első nagyobb témához, ami az abortusznak a témája, és szeretnék erről egy pár szót mondani. Mit is jelent pontosan az abortusz szó? A latin aborior szóból származik, amely annyit jelent, hogy születés előtt meghalni, tehát minden az abortusz szó az önmagában ennyit jelent. Az abortusz, ami az emberi az embrió életének kioltása megszületés előtt lehet spontán vagy szándékos. Igen, itt van a spontán és a művi abortusz, ez a kettőt tudjuk megkülönböztetni, a két nagy kategóriát, és lehet, hogy innen nem nagyon fogjátok látni, de nem is kellene a részleteit látni, csak nekem segít egy kicsit elmondani, hogy igazából három nagy kategóriájába tudjuk a abortuszokat rakni, illetve két nagyba és a másikat tudjuk egy kicsit szétszedni. Az első az a spontán abortusz. Nagyon fontos, hogy amit köznyelven igazából vetélésnek is szoktunk hívni, tehát nagyon fontos, hogy talán sok családban ez előfordul, hogy születnek a gyermekek, de esetleg van, hogy egy gyermek, aki megfogan, aztán mégsem fejlődik tovább, hanem spontán módon távozik az édesanyjának a szervezetéből. Nagyon fontos, hogy ez nyilván egy édesanyjának fájdalmas és rossz, nehéz átélni, de ehhez semmiféle erkölcsi felelősség nyilván az édesanyja részéről nincsen. Ez a természetnek egy bizonyos működése, egy bizonyos ciklikussága, vagy nem tudjuk, hogy pontosan, vagy biztos az orvostudomány tudja ennek az okait, de nagyon fontos, hogy a spontán abortusz, amihez az ember nem tesz semmit, hanem egyszerűen a szervezet így reagál, vagy így dönt, azt nyilvánvalóan el kell fogadni, és viszont erkölcsi felelősség az nincsen. Van viszont egy úgynevezett szándékos vagy közvetlen abortusz, ez amikor konkrétan az emberi életnek a kioltását akarjuk megvalósítani, ez többfajta módon lehet. Itt sem kell belemenni most nagyon a részletekbe, hogy milyen formában vannak, ezt megint csak a orvostudomány sokkal jobban ismeri. A lényeg az, hogy vannak konkrét olyan művi beavatkozások, amelyek a megfogant életet ugye bizonyos periódusokban, ez ugye országa válogatja, hogy hol, meddig engedik, bizonyos periódusokban ugye kiveszik az anyának a méhéből, kikaparják, kihozzák, vagy vannak például olyan tabletták, amelyek nem a petesejt és a hímivar sejtnek a találkozását teszik lehetetlené, hanem a beágyazódását, tehát már egy megfogant kis embriónak a beágyazódását teszik lehetetlenné, ezek is kis abortív gyógyszerek lehetnek a maguk nemében, illetve vannak különböző még ilyen kemikáliák is, amiket felszoktak használni, amik megint csak a beágyazódást próbálják megakadályozni a nőnek a méhében. A lényeg az, hogy ezek, amikor konkrétan bármilyen művi módon, bármilyen eszközzel, szándékos módon arra irányul a tevékenységünk, hogy a bennünk lévő, vagy az édesanyja méhébe lévő életet kioltsuk, akkor az erkölcsileg minden helyzetben megengedhetetlen. Az egyház tanítása szerint ez ugyanolyan gyilkosságnak minősül, mint bármilyen más. Mivel az élet a fogantatástól kezdődik, éppen ezért bármilyen módon az embernek szándékos cselekvéséből ez megtörténik, akkor ez az abortusz az emberölésnek a kategóriájába tartozik. Nagyon fontos, hogy bár ez erősen és talán nehezen hangzik, vagy talán nehéz ezt így kimondani, meg nem olyan nehéz egy kis gyermekeknek a kontextusában ugye gyilkosságról beszélni, de azért kell kimondani, mert az élet az a legkisebb állapotában is ugyanolyan élet, mint az embernek 50-60-70 éves állapotában. Aztán van az úgynevezett indirekt abortusz,
ami nagyon ritka esetben fordul elő, és itt olyan beavatkozásokról van szó,

0: hogy egy terhelség ideje alatt mondjuk az édesanyának a életét valamilyen módon meg kell menteni, vagy az édesanya életéért van valami beavatkozás, és annak egyáltalán nem szándékolt következménye mondjuk egy embriónak a, tehát hogy a halála, vagy ez egy sajnos egy következménye a beavatkozásnak, tehát itt nem szándékolt, nem az a szándékunk, hogy ezt a gyermeket megéljük, hanem egészen más szándékunk végzünk egy beavatkozást, és annak nem akart következménye, az egy másik kategória. Itt sem minden elfogadható, ez orvosoknak, illetve minden helyzetben meg kell külön nézni, hogy melyik helyzetben mi a járható út. De például a méhen kívüli terhesség az egy ilyen állapot, amikor rossz helyen tapad meg ugye megtermékenyített ugye kis embrió, tehát a megtermékenyítés után nem a méhben, hanem a méhfalon vagy kívülebb tapad le a megtermékenyített petesejt, és elkezd fejlődni, viszont annak nincsen jövője, mert nem a méhben van, ezért nem tud hosszú távon emberré lenni. Viszont, hogyha elkezd fejlődni rossz helyen, az az édesanyának az életébe is kerülhet. Tehát ebben az esetben az orvosi beavatkozás és a kis babának a halála, azaz anya védelme érdekében erkölcsileg elfogadható. Tehát nagyon fontos megvizsgálni az adott helyzetet, az adott szituációt, és mindig az alapvető szándék a lényeg, hogy mi az én szándékom a cselekvéssel, és ott kell mérlegelni, hogy a járulékos veszteségek azok nem nagyobbak-e, mint az a jó, amit el akarok érni. És ez egy nagyon nehéz terület. Ez tehát, és vannak ugye erkölcsi szempontok az abortuszhoz, rengeteget lehetne erről még beszélni, de van egy-két erkölcsi szempont, amit ide szeretnék még hozni. Az első ugye az a női jogok és a gyermeknek a jogainak a nagy kérdése. Az én testem, az én döntésem, illetve ugye hallunk nagyon sok ilyen szlogent, főleg az olyan köröktől, akik nagyon abortuszpártiak, és nagyon a nőknek a jogait részesítik előnybe a gyermek jogaival szembe. Nagyon fontos, hogy a mi felfogásunk szerint ugye attól még, hogy egy nőnek a testében fejlődik ki a magzat, az nem azt jelenti, hogy annak a magzatnak az élete fölött a nő minden tejhatalommal rendelkezhet, hanem egy ideig, 9 hónapig igazából lakást vesz ez a kis embrió a nőnek a szervezetében, azért van ott, hogy kifejlődjön és világra jöjjön, ami egy hatalmas nagy áldozat és szeretet az édesanyja részéről, de viszont nagyon fontos, hogy nincs abban a pozícióban még az édesanyja se, hogy teljhatalmulag döntsön a saját gyermekének az élete fölött, ugyanúgy, mint ahogy később se, amikor már megszületett, nem teheti meg ezt vele a társadalomban sem. És az meg is büntetik, tehát hogyha egy szülő esetleg bántja a gyerekét, vagy megöli a gyerekét, az ugyanúgy büntetik a polgári törvénykönyvben. Tehát nagyon fontos, hogy itt nem szembe kell állítani a nők jogait a gyermekek jogaival, nem azon kell szerintem itt versenyezni, hogy most ki az, aki fontosabb, hanem mindkettő fontos. És mindkettőnek megvan a maga élettörténete, a maga életkontextusa, amelyben ez a gyermek ugye megérkezik. De nagyon fontos, hogy valakinek a jogainak a védelme érdekében nem szabad teljesen egy másik embert teljesen eltüntetni, megölni. Tehát nagyon fontos, hogy itt a jogok úgy érvényesítsék magukat, hogy közben a másiknak az élethez való joga az nem sérül. A nemi erőszaknak a kérdése, ez ugye nagy kérdés szokott lenni, fiatalok mindig ugye ezt kérdezik meg, hogy jó, hát az abortusz az nem igazából nem elfogadott, egy esetet kivéve, hogyha nemi erőszak van. Ezt mindig felteszik a diákok az iskolákban is. És a válasz az sajnos az, hogy nem, tehát az abortusz ebben az esetben sem elfogadható, ugyanis a nemi erőszak az egy borzalmas dolog. Tehát az egy teljesen égbe kiáltó bűn, az egy elképesztő nagy trauma és nagyon rossz dolog, hogy ez megtörténik egy nővel. Viszont megint csak a megfogant élet, amely nyilvánvalóan nem úgy jön világra, vagy nem úgy fogant meg, hogy az ember szeretné, de mégis onnantól kezdve, hogy létrejött egy élet, onnantól kezdve teljesen megilletik azok a dolgok, amiket az előbb mondtunk. Tehát bármilyen körülmények között fogan meg az a gyermek, onnantól kezdve az ugyanúgy az Istennek a gyermeke, ugyanúgy megilletik mindazok a fontos méltóságok, amik az embert megilletik. Tehát nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben is, amikor egy nagyon nagy traumát kell megélni egy nőnek, és egy elképesztő dráma az életének ez a része, nagyon sokszor ezt magam tapasztaltam, volt egy-két ilyen találkozás, hogy ilyenkor az abortusznak a választása igazából nem oldja meg a helyzetet, hanem egy még nagyobb traumát tud rakni egy nőnek az életére, ugyanis az abortusznak a traumája azok egy nőnél hatalmas nagy sebeket tud okozni. És nagyon sokáig hordozzák magukban, nagyon sokszor nem tudnak maguknak megbocsátani, álmaiban előjönnek, mert annyira az anyaságot mélyen érinti ez a dolog, hogy egyszerűen bármilyen rossz dolog erőzte meg, akár egy erőszaknak az esetében, az abortusz az akkora sebet ejt a nőn, az anyán, hogy a traumája csak fokozódik. Tehát ilyenkor is mindig azt szoktuk javasolni, hogy az örökbefogadás nem kell felnevelnie feltétlenül a gyermeket, világra kell hoznia, és az örökbefogadás lehet egy jó lehetőség, hogy nem kell ezzel a gyermekkel, az emlékkel együtt élni, viszont az, hogy kihordja, világra hozza, azzal megadja a lehetőséget ennek az életnek, hogy bármilyen körülmények között is fogant meg, mégis életet tudjon élni. Anyagi gondok, ugye nagyon sokszor anyagi gondokra hivatkoznak, vagy különböző szociális dolgokra az abortuszoknál. Ugye ez is egy feljöhető szempont, illetve hol vannak az apák, ez is nagyon sokszor, hogy nagyon sokszor a nők egyedül maradnak az abortuszban, elmennek a férfiak, vagy nem is lehet tudni, hogy kitől van a gyermek. Tehát nagyon sok olyan dolog van ebben a témában, ami erkölcsi szempont, és amit bele kell venni a gondolkodásunkba, és nem szabad érzelemmentesen tekinteni azokra a nőkre, akik benne vannak ebben az állapotban, de nagyon fontos, hogy az erkölcsi szempontokat figyelembe véve, vagy az, hogy empátiával tekintünk ezekre a helyzetekre, az életről szóló tanításunkat az nem változtatja meg. De az abortuszon átesett nőknek is ugyanúgy helye van az egyházba. Nagyon fontos, hogy a bűnöknek az elkövetése az nem tesz engem alkalmatlanná arra, hogy az Istenhez visszataláljak, és erről mindjárt majd fogok is mondani egy pár gondolatot. Az egyház tanítása. Az egyház az első századtól kezdve hangsúlyozta, hogy minden szándékos abortusz erkölcsi rosszaságát. Ez a tanítás nem változott és változatlan marad. A közvetlen, azaz akár célként, akár eszközként szándékolt abortus súlyosan ellenkezik az erkölcsi törvénnyel. Ne öld meg a magzatot abortusszal, és ne pusztítsd el a születése után. Ez tehát az egyháznak a tanítása. És itt van a lelkipásztori szempont, ugyanis az abortusznak a feloldozása, az abortusznak a bűncselekménye egyházi szempontból, ez kiközösítésnek a kategóriájába esik, önmagától beálló kiközösítés. Ez azt jelenti, hogy alapvetően a pápának lenne fenntartva a feloldozása, illetve ugye a püspököknek. És Ferenc pápa volt az első, aki ezt a fajta feloldozást delegálta a lelkipásztoroknak. Eddig is a püspökök minden évben megadták ezt a lehetőséget, tehát eddig is lehetőség volt erre, de Ferenc pápa az engedély nélkül is delegálta ezt a feloldozást a minden gyóntató papnak, hogy amikor a gyóntatószékekbe találkoznak ezekkel a megtört esetekkel, helyzetekkel, akkor az Istennek az irgalmát tudják közvetíteni, és nagyon fontos, hogy ezt a kettőt látni kell. Hogy amellett, hogy az egyház gyilkosságnak nevezi az abortuszt, amellett a lehető Ferenc pápai lelkülettel a lehető legkönnyebbé akarja tenni a felállásnak és a megtisztulásnak a lehetőségét. Tehát az igazság és az irgalom az megfér egymás mellett. Az Isten nem azt akarja, hogy elítéljen minket, hanem azt akarja, hogy szembenézzünk az életünknek az igazságaival, utána pedig az irgalommal, az irgalomban megtapasztaljuk az Istennek a megbocsátását. És akkor jön egy következő kategória, a mesterséges megtermékenyítés. ami megint csak egy nagyon nehéz téma, de megint abból a alapvetésből kell indulni, hogy az ember az a fogantatásánál, az ember élet a fogantatásnak a pillanatában kezdődik, és rengeteg ugye olyan házas pár van, illetve pár, akiknek ugye nincsen gyermekük. És gyermek után vágynak, és ez a mai világban nagyon katolikus körökben is nagyon sokan vannak így, és nagyon fontos, hogy ezt a problémát ezt komolyan kell venni. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy trauma egy házaspár életében, nem lehet gyermek, valami nem működik, úgy érzik esetleg, hogy ők nem jók, vagy az Isten nem akar adni nekik valamit, elveszik az anyától azt, hogy anya lehessen. Ezek nagyon érzékeny témák, és teljesen meg kell érteni azt, hogy egy házaspár, vagy egy nő vágyik arra, hogy gyermeke legyen. És nagyon sokszor, amikor az emberben ez megfogalmaz, akkor a katolikus körökben is, tehát semmi rossz szándék nincs az emberekbe, csak az életet szeretné továbbadni, úgy, ahogy a Bibliában, meg a keresztény közegekben van, és nagyon rossz megtapasztalni az ilyen helyzetben lévő pároknak, amikor nagy családban vannak, körülöttük születnek a gyermekek, és nagy, szép családok vannak, és közben az ő életükben pedig nincsen gyermekáldás. És nagyon sok oka lehet nyilván ennek, de ez a legfontosabb, hogy amellett, hogy az egyház tanítja azt, amit tanít a mesterséges megtermékenyítésről, de teljes mértékben megérti az egyház, és teljes mértékben ezen pároknak az oldalán áll, és teljesen megérti azt az alapvető jó vágyat, ami bennük van, és nem meg akarja őket fosztani ezektől a vágyaktól, hanem arra az útra szeretné vezetni őket, hogy a cél az nem biztos, hogy szentesíti ebben az esetben sem az eszközt. Nagyon fontos, a mesterséges megtermékenyítés, pontosabban asszisztált humán reprodukciónak nevezzük azon módszerek összességét, amelyek során a fogamzás nem természetes úton, vagyis nem férfi és a nő szexuális egyesülés által kívánják elérni. Ez minden ilyen módszer ebben a kategóriába tartozik. Nagyon fontos, hogy mi a katolikus tanításnak az alapelvei a mesterséges megtermékenyítés tanításában. Az, hogy a házastársi aktusnak együtt kell lennie a termékenység, tehát a házastársi aktus és a termékenység az elválaszthatatlan egymástól. Nagyon fontos, hogy ez a kettő együtt legyen, mert az Isten így alkotta meg a férfit, ugye benne is van a Teremtés könyvébe, a férfi elhagyja anyját, apját, feleségehez ragaszkodik, a kettő egytest lesz, és nagyon fontos, hogy a házastársi szeretetnek, a szexualitásnak nem az a egyetlen célja, hogy gyermekeket nemzünk, hanem a házastársi szexualitásnak, a szeretetnek a kifejezése a célja, amelyet a Jóisten az ő akarata szerint ugye meg tud ajándékozni a gyermek áldással. De nagyon fontos, hogy ebből a termékenységet nem lehet kiválasztani, nem lehet elkülöníteni a házastársi aktustól. A gyermek személy nem eredmény vagy technikai termék, emberi méltósága a fogantatástól teljes. Tehát nagyon fontos, hogy se kísérletezni, se olyan körülményekbe belevinni egy már megfogant ember életet, ami méltatlan és kiveszi ebből a házastársi aktusból a termékenységet, akkor ott mindig lesz valami olyan, ami nem igazából az Isten által megálmodott valóság, és amit lehet, hogy termékenység címszó alatt az emberiség már képes megtenni, de igazából valahogy elveszik az a fajta bensőségesség, ami az Isten eredetileg elgondolt erről. Mi a katolikus tanítás? A heterológ mesterséges megtermékenyítés megsérti a gyermek jogait, megfosztja a gyermek kapcsolatot szülői eredetétől és személyes identitásának érését akadályozhatja. Ezen kívül támadás jelent a házastársak együttes hivatása ellen, akik apaságra vagy anyaságra vannak hivatva. Objektíven megfosztja a házastársi termékenységet, annak egységétől és integritásától, törés hoz létre, és manifesztál a genetikus szülőség, kihordás szülőség és felnevelés felelőssége között. Tehát alapvetően nagyon sok tehát rengeteget lehetne erről beszélni, rengeteg szempontot behoz ez a dolog, rengeteg helyen felborítja azokat az alapvető természetes formákat, amik évszázadokig ugye megkérdőjelezhetetlenek voltak, és nagyon fontos, hogy ez az az egyháznak az alapvető hozzáállása. Itt csak nem akarok annyira belemenni, mert mondom, hogy nem az orvosi részt akarom itt nagyon megnézni, de az inszemináció sem ugye megengedett az egyház tanítása szerint mindenhol, ahol valóban szétválasszódik a házassági aktus és a termékenység, azt nem tudja az egyház elfogadni. Bár itt is igazából annyi történik, hogy egy rásegítéssel a petesejtet megtermékenyítik, viszont ennek is a művi része az megsérti azt a fajta intimitást, ami a házasságban meg kell, hogy valósuljon, és ezt a fajta beavatkozást sem tudja az egyház elfogadni. Ilyen például a Lombik program is, ahol kiveszik teljesen ugye a férfi és a nőnek az intimitásából a termékenységet, és Petri csészébe termékenyítik meg ugye a hímivarsejtet és a petesejtet. Nyilvánvalóan ez sem megengedett az egyház tanítása szerint. Nagyon fontos, hogy bár képes erre az emberiség, megvannak erre a képességeink, de itt is előjön egy nagyon sok olyan erkölcsi szempont, ami egyszerűen az egyház tanítása szerint elfogadhatatlan. Önmagában az, hogy kiveszik megint a szexualitásnak az indításából a termékenységet, ez az első. A második, hogy ott vannak a lefagyasztott embrióknak a kérdései, mert egy ilyen lombik megtermékenyítésnél ugye nem csak egy megtermékenyített sejtet ültetnek be aztán az édesanyja méhébe, hanem nagyon sokszor a számfeletti embriók azok megmaradnak, és azokkal való kísérletezés, vagy azoknak aztán szemétbe dobása az azért problémás, mert azok már életek. Tehát ugyanúgy emberi életek, mint az, amit beültettek. Tehát a lombiknál ez is egy nagyon fontos probléma, és ezért nem tud szemet hunyni az egyház e felett, mert sajnos ezek a körülmények ugye megvannak. És nagyon fontos, hogy megint csak a lombiknál kényesen fogalmazzunk és megértéssel, mert tényleg lehetnek olyan személyek, akár itt is közöttünk a kávézóban, akiket esetleg ez bármilyen módon érint. És nagyon fontos megjegyezni, hogy bármelyik mesterséges megtermékenyítés útján megfogant emberi élet az ugyanúgy az Istennek az ajándéka. Tehát az egyháznak nem abban van kérdése, hogy ha valaki megfogant akár nem erkölcsös módon is, hogy onnantól kezdve ő ne lenne az Istennek a gyermeke, ez sosem kérdés. Hanem az a kérdés, hogy az az út, ami elvezet a megfoganásig, az erkölcsöse. Ez a kettő között nagyon különbséget kell tenni. Tehát minden megfogant élet, bármilyen úton jött a világra, az az Istennek szeretett gyermeke, és semmi különbség nincs közötte és a között, aki természetes módon fogant meg az édesanyja méhébe. Ez nagyon fontos leszögezni. Aztán ugye vannak ugye a donor sejteknek a használata, amikor ugye heterológ módon nem a saját édesanyától és édesapától veszik ki a sejteket, hanem donort használnak. Ugye most volt, azért kell talán ezt idehozni, mert most a Magyar Püspöki Konferencia is megszólalt ebbe a témába, a parlament elé került itt Magyarországon is, vagy hát folyamatban van ugye a petesejteknek a használata, vagy ez a donor kérdés, és nagyon fontos, hogy ez meg még magasabb szintre viszi azt a fajta normalitásnak a széttörését, ami az emberi utódnemzésnek a sajátosságához hozzátartozik, mert itt már olyan harmadik, negyedik, ötödik sok személy kerülhet bele a dologba, ami teljesen felborítja az embernek az identitását. Az, hogy honnan jövök, hogy ki az apám, ki az anyám, tehát ez annyira az embernek az identitását felborítja, hogy megint csak technikailag lehetséges, de igazából ez már annyira túllépése az emberi képességeknek, amelyet az egyház megint csak nem tud erkölcsösnek ítélni. Igen, itt ugye a béranyaságnak a kérdése, vagy a kihordás, ezek mind előjönnek, és nyilvánvalóan ez sem elfogadott. Aztán még van itt még egy pár ilyen fontosabb, ami előjöhet. Igazából ezekben most nem is megyek annyira bele, mert elmegy az időnk. A lényeg az, hogy igazából nem létezik olyan mesterséges megtermékenyítés, amelyet az egyház elfogadhatónak nevez. Viszont nagyon fontos, hogy az egyház támogat mindenfajta olyan dolgot, amely megőrzi a házas életben megélt aktusnak az intimitását, és esetleg orvosi módon, bármilyen módon hozzá tud ahhoz segíteni, hogy egy férfi és az egy nőnek a saját sejtjei azok egymást, tehát hogy meg tudják termékenyíteni, hogy valahogy ebben elősegítsék a találkozást. Ezt az egyház tudja támogatni, ebbe is vannak már különböző technikák, de nagyon fontos, hogy mindenhol, ahol elválik a termékenység és a szexuális aktus, ott az egyház nem tudja támogatni. Ez az alapvető alapelv. Nagyon fontos, hogy most nem fogok beszélgetni a pozitív részéről ennek a dolognak, mert lehet, hogy majd a kérdéseknél szóba kerül, de az egyház sem azt mondja, hogy minden katolikus családban 30 gyermeknek kell születni, mert nem élhet a pár a mesterséges megtermékenyítésnek a módszereivel, illetve teljesen el kell fogadni azt, hogy az embernek esetleg nincsen gyermeke, hanem most már a katolikus orvostudomány is elindult olyan irányba, hogy megkeresse azokat az okokat, amelyek a termékenységnek az akadályoztatása mögött állnak, és megpróbálják azokat a különböző fertőzéseket, különböző lelki okokat kezelni, amik esetleg gátat szabnak valakiben abba, hogy az emberi élet meg tudjon benne fogadni. Tehát nagyon sok minden van, amit lehet tenni egy ilyen helyzetben, és érdemes ennek utána járni. Sőt, jöttek is közénk olyan szakemberek, akik nálam sokkal jobban ebben a témában otthon vannak és foglalkoznak azzal. Az asztalokon találhattok is egy kis anyagot is erről, hogy hol tudtok ennek jobban utána nézni, hogy mik azok a legális módszerek az orvostudománynak a területén, amelyek hozzá tudnak segíteni egy olyan párt, akik valamiért akadályozva vannak a gyermekáldásban, hogy végig tudják járni azokat az etikus utakat, amelyeket az egyház és az orvostudomány elfogadhatónak tart. És zárszóként pedig szeretnék Ferenc pápától hozni egy idézetet, és utána pedig szeretném átadni nektek a lehetőséget a kérdésekre, majd megkérném a munkatársakat, hogy a mikrofont majd vigyék körbe, de nyugodtan körbeviszik, és akkor bátran tegyétek föl kérdéseket, hogyha esetleg valami megfogalmazódott. Ferenc pápa azt mondja, Isten minden embert arra hív, hogy az élet teljességének örvendjen. És mivel Isten minden embert az egyház anyai gondjára bízott, az emberi méltósággal és élettel szembeni minden fenyegetés az egyház szívéig ér, anyai szívének mélyére hatol. Az élet védelme az egyház számára nem ideológia, hanem valóság. Olyan emberi valóság, amely minden keresztényt érint, éppen azért, mert keresztény és mert ember. Kedves testvérek! Minden emberi élet egyedülálló és megismételhetetlen, önmagában érték, felbecsülhetetlen érték. Ezt mindig újból hirdetni kell a szó bátorságával és a tettek bátorságával. Ez a szolidaritásra és a nagy emberi család, valamint annak minden egyes tagja iránti testvéri szeretetre hív. Ez alapvetően az a hozzáállás, amelyet az egyház és Ferenc pápa lelkületével próbál ebben a témában nekünk átadni.
1: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Róna Széki János atya a Café Francescóban elhangzott előadását hallották.
2: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében. Kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írt a szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, neki fosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Dóra Roppárt, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében vidasztva fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott virrasztárván valaki. Szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felén, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van csend, de az imádság füstje égre száll. S az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére föd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézusthoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen halk szeriten lengje körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek és fejetek Jézus ölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz Uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élete első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választotta el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjén dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan alul győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon átsegített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Habár kemény időket élünk és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj csak így. Ha éjszaka vesz körülé sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj csak így. Neki gondja van rád. Bízhatsz benne, miért csüggednére megnél, engedj neki, ha próbál tisztogat. Ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hordoz erős karja. Ne félj csak így, és vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj csak így. Idején kiemel.

nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták, abban lesetek. Totyogó kisgyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője. Zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam, csükkesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan nyílt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kis ház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Úgy én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját, szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fülé besugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó baniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szelleme reménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sarok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícsimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta

talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr

Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Péter egy alkalommal odament Jézushoz, és azt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem? Hányszor kell megbocsájtanom neki? Talán 7-szer? Jézus azt felelte: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem 77-szer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, odavitték hozzá az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenit, amilyet csak van, és úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked. Az úr szíve megesett a szolgán, elbocsájtotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta őt, folytogatta és követelte: Meg kell annod, amivel tartozol. Szolgatársa földig hajolt és kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom neked. Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vitette őt, amíg meg nem adja a tartozását. Amikor a szolga társai látták és a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívatta őt, és azt mondta neki: Te gonosz szolga, én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is irgalmasságot cselekedned szolgatársaddal, ahogy én irgalmas voltam hozzád? És az úr haragjában átadta őt a börtönőrnek, ami meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsájt a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a megbocsájtás témaköre igen kényes téma, hiszen elemi erővel szól önmagunkról. És magunkkal szemben igen elfogultak vagyunk, magunkat szeretjük, tehát minden bűn az egóból indul ki, magamból, nekem jár, nekem legyen kényelmes, engem sértettek meg, és én dédelgetem a sértést, mert akkor közben én magammal foglalkozok. És milyen jó magammal foglalkozni. Milyen jó sajnáltatni is magamat, és milyen jó az, ha rám figyelnek. És milyen jó, ha adóásszanak ezenben, hogy vissza tudok lőni másoknak azzal, hogy engem megbántottak. És az Isten nagyon jó és ügyes pedagógus. Mert nem azt mondja mindössze, hogy ne foglalkozz magaddal, meg hogy bocsáss meg előnek erejével, hanem megpróbál jó pedagógusként az ember szívére beszélni. Hogy bocsáss meg azért, mert neked is megbocsájtottak, hogy ezt halljuk az Ószövetségi olvasmányban. Hogy remélsz az Istentől bocsánatot, ha te nem gyakorod azt? Magadnak nem tudsz megbocsájtani, mert mindig ott van a kételj, hogy valóban jól döntöttem-e? Vagy elfedjük a lelkiismeretünket ilyen pót cselekvéssel, úgymond legális kábítószerrel. Ugye az etanol, az alkohol az legális kábítószer, mint hogy a koffein, meg a nikotin is, ami az idegrendszert megváltoztatja, az mind annak számít. Szóval elfedjük a lelkiismeretünk fúdalását, ami aztán újra előjön. És kell valaki, aki nekünk kimondja, hogy én megbocsájtok neked. Valakitől, akitől elnézést, bocsánatot kérünk. Mert valaki kell a megerősítés, hogy a lelkiismeretem nyugvó pontra kerüljön. Mint amikor valaki jön hozzánk bocsánatot kérni, keresve a kiengeszelődés, és a keresve azt, hogy együtt legyünk újra. Nem véletlenül, hogy a Szent Péter bazilika előtt is sugárotat, via riconciliazione, kiengesztelédés útjának hívják. És az út összeköti a Szent Péter bazilikát a
a Tevere folyóval. Miért? Mert akkor jött a kiengeszerődés ugye, a Róma annektálása után. A kiengeszerődéshez két embernek keresnie kell egymást. Akkor helyreáll a béke. Helyreáll a viszony. És az Isten emlékezteti a Sirák fia szerzőjét, és azon keresztül az olvasót, a hallhatót, akik mi is vagyunk, hogy emlékezzünk a törvényre, a szövetségre. Mi az a szövetség? Az Isten kiválasztja a népet, és megfogadja, hogy hűséges lesz hozzá. Akkor is, amikor a nép eltévejedik. És ezért küld az Isten prófétákat, hogy nép lelkére beszéljen. És tudjuk, hogy nem tetszett a népnek, amit a próféta mondott, és ilyen sok próféta halt erőszakos halált. De az Isten nem adja föl, és Jézus küldi végül, hogy a nép szívére beszéljen, hogy változzon meg. És gyakorolja azt, amit az Isten gyakorol vele. A hűséget, a kitartást, az áldozatvállalást. Mert emberi kapcsolatokban bizony van miért harcolni. Van kiért harcolni. Akkor lássuk a másik emberben a bűnt, a bőre való hajlamot, a tévedést, a életlenséget, a rossz döntéseinek a háttér okait. Akkor is vele akarok még maradni. Akkor is keresem be vele való kapcsolatot. És ezért bocsájtok meg neki. Ezért gyakorolom a türelmet, mint ahogy az Isten gyakorolja velem is a türelmet. A Szentleckében Pál apostol arról ír, hogy egyikünk sem él csak önmagának, egyikünk sem hal csak meg önmagának. Ez a példaadásról szól. Mert hogyan legyen valaki majd türelmes a saját gyerekeivel, ha mi nem vagyunk vele türelmesek? Hogyan legyen valaki irgalmas és nagylelkű, ha nem mutatunk előtte példát az irgalomra és a nagylelkűségre? Hiába dédelgetjük és szeretjük magunkat, de elfeledkezzük arról, hogy mi társas dimenzióban élünk, közösségben élünk. És a szavunk példa, a tettünk példa. És amikor úgy érezzük, hogy nehéz, hát pont Jézusra tekintünk, aki példát ad arra, hogy akkor is fölkelni a kereszt mellől a földről, amikor nehéz. Az evangélium ráutat egy másik gyöngességre, a hálátlanságra. 10 000 talentum hatalmas összeg, egy államadósággal mérhető összeg. És az Úr is tudja, hogy a szolga soha nem tudja azt megfizetni. És megesik rajta a szíve. Mert maga mellett akarja a szolgát. És nem tudja az Úr, hogy neki is tartoznak. De benne van a gondolatban, hogy őt megkegyelmezem neki, elengedem a tartozását, akkor ezt a példát, ahogy beszél a Szentlecke, tovább fogja adni. Ez a szolga nem adja tovább a példát. Egy dénár, ez egy napi munkabér, tehát 100 dénár azért megfizethető összeg idővel. És ugyanezeket a szavakat használja a szolga felé az ő adósa, mint amit ő mondott az Úrnak. Szóról szóra. És nem esik meg rajta a szíve. Elfeledkezik mindarról, amit kapott az Istentől. És be akarja vasalni rajta a tartozást. És ezt meghallja majd az Úr is, harangra gerjed. Az irgalmas szívű Úr harangra tud gerjedni. Ez nagyon fontos, mert ne csak átassuk magunkat így az irgalmas Jézus gondolattal, hanem ott van az ítélet is, a jogos. De az a folyamat, hogy én mit teszek meg addig, igyekszem-e, törekszem-e a jóra, az mind-mind beszámítódik. A mi atyánkban imádkozzuk, hogy bocsássak a vétkeinket, és a görög máshogy mondja, és a német mi atyánk jobban visszaadja az eredeti görög értelmet. Schuld, igen, szavakkal, tartozás. Tehát nem az, hogy bocsássak a vétkeinket, hanem engedd el a mi tartozásunkat. Miképpen mi is elengedjük mások tartozását. És ez a tartozás az a szeretet, hogy nem szerettünk úgy, ahogy kellett volna. Mert dominált bennünk az ego, a kényelem, a sértődöttség, a büszkeség.
De hát minket se szerettek sokszor úgy, ahogy kellett volna. Mert másnak a szemét elhomályosította a saját egója, vagy éppen az ő körülményei. De amikor mi megbocsájtást gyakorlunk, akkor is, amikor tudunk, hogy hazudik. Tudjuk, hogy félrevezet. Akkor az Istent utánozzuk, aki továbbra is megtartotta maga körül a maga tanítványait. Azért, mert szerette őket. A megbocsátásnak vannak fokozatai, Robert Wright amerikai vallás szociológus szerint. Van a bosszú álló megbocsájtás, hogy neki is ugyanúgy fájjon, ahogy nekem fájt. Van a kártalanító, hogy kompenzáljon valamivel, ajándékokkal. Van a megbocsájtok a tekintélyből való nyomás miatt, ez a gyereknek oda megy a tanárhoz, de felnőtteként a bíróságra megyünk, nekem az jár, adják meg, ami jár. Ez megbocsájtok, mert rosszba lenni, valójában szeretetből bocsájtok meg. 70-szer, 7-szer, végtelen sokszor, magyarán szólva, készséges vagyok mindig a megbocsájtásra. Ez egy habitusomnak a része kell, hogy legyen. És ez egy szabadságot ad önmagamtól, a saját rossz képemtől, az egómtól. Milyen jó érzés nem fölvenni a sértést. Milyen jó érzést szabadnak lenni. Milyen jó érzés nem foglalkozni annyit magammal. Milyen jó érzés másokra tekinteni, és látni a feladatot, hogy hová tudom őt formálni. Mivé tudom őt jobbá tenni. Milyen jó példával tudok előtte járni. Ha csak így gondolkodnánk, akkor szabadok lennénk, és szabadon élnénk. Kedves testvéreim, egyikünk sem él csak önmagának, egyikünk sem hal meg csak önmagának. Az életünk egy példa, egy példaadás. A eukarisztia a görögül hálaadás. Hálát adunk Jézusnak a önmagának a feláldozásáért és életpéldájáért. Kezébe vette, hálát adott, megtörte, odaadta a tanítványainak. Hangzik az átszáztatás előtti gondolat. És így a kántorról egyeztetve, így vasárnaponként most már mi atyánkot énekelve imádkozzunk. Legalábbis kérem a testvéreket. Mert amikor éneklünk, akkor a szívünk ajtaja egy kicsit jobban, szélesebben nyílik. Ágoston mondta, aki énekel, az kétszeresen imádkozik. És a mi atyánknak mélységes, mély üzenete van. Sok imát írtak szentek, de egyedül a mi atyánkat tanultuk az Úrtól. Mert átformálja az embert. Jobbá teszi. És megtanítja arra, hogy elengedje mások tartozását. És így bízva kéri az Urat, hogy engedje el az ő tartozását is. Az a tartozás, amely a szeretet gyakorlása. Az odafigyelés a másokra, amely a közösséget építi, a családot építi, az embertársi kapcsolatokat építi. Ebben a kapcsolatban élünk és mozgunk. És ebben a kapcsolatban való teljesítésünk, életvonulásunk példát ad, amely a mások szívében tovább őrződik, tovább örökre.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A fájdalmas szűzanya különösen közel áll a betegekhez, az idősekhez, a magányosokhoz, és mindazokhoz, akik nehéz keresztet hordoznak. Ő tudja, mit jelent aggódni, félteni, elveszíteni és gyászolni. Tudja, mit jelent ott állni a kereszt mellett, amikor már nem tudjuk megváltoztatni a történteket, csak szeretni és jelen lenni. Szent Bernát arra emlékeztet bennünket, hogy Mária lelkét valóban átjárta a Simeon által megjövendölt tör. Fia szenvedésében, anyai szeretetével ő maga is mélységesen együtt szenvedett. Talán ezért is merünk olyan bizalommal fordulni hozzá, amikor betegek vagyunk, amikor megöregszünk, amikor magányossá válunk, vagy amikor valakiért aggódunk. A fájdalmas anya ismeri az emberi könnyeket. A Mária Rádió is szeretne ilyen együttérző jelenlét lenni. Egy imádság a beteg ágy mellett, egy szent mise annak, aki már nem tud eljutni a templomba, egy ismerős hang az egyedül élő idős ember otthonában, egy bátorító szó annak, aki úgy érzi, elfogyott az ereje. Egy reménysugár annak, akinek éppen nehéz meglátni a holnapot. Ehhez az önsegítségére is szükségünk van. A Mária Rádió adományokból működik. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy Krisztus vigasztaló szava eljusson azokhoz is, akiknek talán éppen ma van rá a legnagyobb szükségük. Kérjük, lehetőségeikhez mérten támogassa a Mária Rádió szolgálatát. Lehet az adomány kicsi vagy nagy, minden felajánlás mögött ott lehet a szeretet gesztusa. A fájdalmas szűzanya nem tudja levenni fia válláról a keresztet, de nem hagyta magára, ott maradt mellette. Mi sem tudjuk minden beteg, idős, magányos vagy szenvedő ember keresztjét levenni, de tehetünk azért, hogy ne maradjanak egyedül. Segítsen, hogy a Mária Rádió ott lehessen mellettük. Hétfájdalmú szűzanya, könyörög érettünk, vigasztald a szenvedőket, és kísérd a Mária Rádió szolgálatát.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
3: Mária Rádió. Nézőpont.
4: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
5: Kedves hallgatók, a fájdalommal kapcsolatos jegyzet sorozat vagy elmélkedés sorozatban bizony talán a legmélyebb fájdalmat a szeretet kapcsolatainkban, annak elvesztésében éljük meg. Az igazi szeretet akkor születik meg, amikor nincs szükséged a másikra ahhoz, hogy egésznek érezd magad. Ebben a másik tud segíteni. De Isten beléd rejtett mindent, amitől teljesnek tudod érezni magadat. Amikor azt tudod megtapasztalni, hogy mennyire jó vagy, mennyire értékes vagy. Ezt igazából csak saját magadban tudod megtalálni. Olyan szeretet, amely nem lyukakat akar betömni, hanem jelenléttel akar bírni. Erre kell törekednünk. És sokszor a csalódásainkból fakadó fájdalom, az, amikor felépítettük az illúziókat, elvezetnek bennünket arra az útra, amikor igazán önmagunkra tudunk találni, Istenben, Isten kegyelmével. Amikor nem birtokolni, irányítani, megváltoztatni akarjuk a másikat, hanem egyszerűen csak látni, elfogadni, értékelni. Tegyük föl néha ezt a kérdést, hogy mit akarok kapni ettől az embertől. Egy kis szünet után megkérdezhetem, Istenem, mutasd meg, hogy hogyan adhatom meg ezt magamnak. Hiszen te mondtad, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Akkor tudom igazából szeretni a másikat, hogyha szeretem magamat. Aki szereti önmagát, aki nem lyukakat akar betömni, ahogy korábban mondtam, az tud igazából másokat szeretni. Egy belső biztonságot teremteni a saját magunkban. Ha szeretetre szomjazol, akkor tanulj meg türelemmel, feltétel nélkül szeretni, szeretni önmagadat. És bizony, nagyon sokszor erre a fájdalom által tudunk egyre inkább eljutni. Kedves Mária Rádió hallgatók, a szeretet útjához hozzátartozik a fájdalomnak a megtapasztalása. Rátekintesz a felfeszített Krisztusra, aki a legmélyebben szeretett téged, és a legmélyebb fájdalmat élte meg. Ebbe a fájdalomba ott volt az elutasítás, ott volt az emberek szeretetlensége, és sok minden más. A tiéd is, az enyém is. És a mellette ott álló fájdalmas szűzanya mindezt megértette. Az ő példájuk segítsenek bennünket abban, hogy a fájdalom által el tudjunk jutni az igazi szeretetre. Mert ebben a világban most erre van a legnagyobb szükség.
3: Nézőpont.
4: Bátor Botont, Pálos szerzetest hallották.
6: Hírpercek.
2: Hazaköltözött az atyai házba szeptember 21-én Brenner József nagyprépost. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Brenner József nagyprépost, a Szombathelyi Egyházmegye papja, életének 92. áldozópapi szolgálatának 70. évében, szeptember 21-én hétfőn visszaadta lelkét a Teremtő Istennek. Temetéséről később rendelkeznek majd, írta a Magyar Kurír. Brenner József 1935. január 10-én született Szombathelyen. Pappá 1957. június 23-án szentelték. A Szombathelyi Egyházmegye spirituálisa, a Vasvárszombathelyi székeskáptala nagypréposztja két dolog miatt országosan is ismert. Egyrészt Boldog Brenner János testvére, másrészt a 2023-as pápalátogatás idején a Szent István Bazilikában ő volt az egyik pap, aki tanúságot tett Ferenc pápa előtt. 2022. június 19-én a Szombathelyi Székesegyházban mutatta be vasmiséjét, melyen Székely János megyés püspök méltatta őt és két pap testvérét. József atya nehéz életében is megőrizte derűjét. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent Istvánház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be, gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét,
6: Biztatta a résztvevőket.
7: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa katekézise az általános kihallgatáson. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 8 magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója.
1: Leó pápa katekézise. Az ember tevékenységét a világban a szeretet mozgassa. Az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Tanította Leó pápa a szerdai katekézisében, a Szent Péter téren 22 ezer zarándok jelenlétében. A II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója első részének harmadik fejezete az embernek a világegyetemben folytatott tevékenységét tárgyalja és a mögöttes kérdésre figyel.
2: Qual è il valore dell'attività umana nel mondo e quindi del progresso tecnico, sociale, scientifico?
1: Mi az emberi tevékenység értéke, és így a technikai, társadalmi és tudományos haladás értéke a világban? Kezdte katekézisét a Szentatya. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a haladás alanya. Szabadság és értelem által gyarapodik a tudása, és ez mozgatja a társadalmi haladást. Voltak azonban, akik ezt a technikai tudományos haladást úgy értelmezték, mint ami gyengíti az Istennel való kapcsolatot odáig menően, hogy azt feleslegesnek, sőt, a keresztény hittel ellentétesnek tartották. Ez az értelmezés pedig a kortárs ember világképének változását idézte elő a megelőző korokhoz képest. Ez az előítélet különösen a nyugati kultúra azon részén uralkodik, amely elvesztette a keresztény kinyilatkoztatása való hivatkozását. A posztkeresztény humanizmusban az embert és Istent tévesen riválisként mutatják be. Tudása, szabadsága és haladása érvényesítéséhez az embernek el kellene szakadnia Istentől. Végső soron azonban az Istennel való kapcsolat tagadásával az ember elveszíti saját transzcendens értékét, ez pedig az ateista humanizmus drámája, fogalmazott a zsinat kiemelkedő teológusa Henri de Lubac. A zsinat erre a kételyre világos választ adott. Az ember egyéni és kollektív tevékenysége és hatalmas erőfeszítése, amellyel évszázadok óta igyekezett javítani életkörülményein, megfelel Isten szándékának. Valójában a keresztények egyáltalán nem gondoltak arra, hogy az emberi találékonyság és bátorság eredményeit szembeállítsák Isten hatalmával, mintha az értelmes teremtmény a teremtő riválisa lenne.
2: Al contrario, sono persuasi piuttosto che le vittorie dell'umanità sono segno della grandezza di Dio e frutto del suo ineffabile disegno.
1: Ellenkezőleg. A hívő ember meggyőződése, hogy az emberiség elért győzelmes eredményei, Isten nagyságának jele és kimondhatatlan tervének gyümölcse. Lényegében Isten az ember kezébe adta a még mindig in statu vie, azaz úton lévő, növekvő teremtett világot, hogy bölcs tevékenységével beteljesítse azt, ahogy azt a katolikus egyház katekizmusa összefoglalja. Itt fontos utalás rejlik a megtestesülés misztériumára. Az emberiség és vele együtt a teremtett dolgok munkáját, fejlődését és autonómiáját nem nyeli el és nem semmisíti meg az Istennel való találkozás, hanem abba teljes egészében bevonódik, és így a tevékeny ember Krisztusban továbbra is szabad és cselekvő marad, sőt, ő benne találja meg a maga teljes igazságát és szabadságát. Az eukarisztia ünneplésében, a szentmisében az emberi munka gyümölcse, amelyet a kenyér és a bor jelképez, naponta az oltárra helyezve Krisztus testévé és vérévé változik. Ebből a perspektívából egy igen fontos igazság bontakozik ki, hangsúlyozta Leó pápa. Ahhoz, hogy találkozzon az Istennel, az embernek nem kell feladnia e világi elfoglaltságait, hanem teljes mértékben megélheti hivatását azzal, hogy jól végzi mindennapi munkáját és megszenteli azt, ahogy azt II. János Pál pápa tanította. A keresztények, mint mindenki más, részt vesznek az emberi város építésében, a dolgok céljára és az Istennel való találkozásra törekszenek, és miközben osztoznak mindenkivel a haladás, a tudás és az élet kalandjában, emlékeztetik őket erre a végső célra. Az evilági haladás minden bizonnyal világosan meg kell különböztetni Krisztus országának fejlődésétől, ezért a zsinat megerősíti, hogy az ilyen haladás, amennyiben hozzájárulhat az emberi társadalom jobb eredményéhez, nagy jelentőségű Isten országa számára.
2: Il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità.
1: Leó pápa végül katekézisében arra emlékeztetett, hogy az ember tevékenysége a világban akkor válik valódi emberi haladássá, amely az egész ember és minden ember haladását szolgálja, ha a szeretet inspirálja és vezeti a technikai és tudományos haladást. Csak így védheti meg emberi méltóságát, és segítheti elő mindenki, különösen a leghátrányosabb helyzetben lévők élet körülményeit. A II. Vatikáni zsinatteát arra hív minket, hogy osszuk meg a tudás és a szakértelem kenyerét, hogy minden egyes ember és minden nép kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és együtt, Isten segítségével egy jobb jövőt építhessünk. Zárt a szerdai katekézisét Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa a klarisszákhoz. A szemlélődő életet szeretett közösségben éljétek, a hivatások csökkenése ösztönöző megújulásra. 14. Leó pápa fogadta az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőit. A hivatások nem stratégiákból, hanem az imádságból születnek, hangsúlyozta. A hivatások számának csökkenése miatt kisebbé váló szerzetesi közösségeknek nem szabad elveszteniük reményüket.
2: Ma piuttosto spingere a un rinnovamento del proprio vissuto.
0: A jelenlegi helyzetnek inkább arra kell ösztönöznie őket, hogy megújítsák életüket, és még nagyobb erőfeszítést tegyenek azok lelki kísérésére, akik bekopogtatnak a kolostorok ajtaján, valamint örömteli és élettel teli közösségeket építsenek, amelyekben megtapasztalható az Istennel való bensőséges kapcsolat, a szívélyesség, a szeretet közösség és az emberi kapcsolatok hitelessége. 14. Leó pápa ezekkel a szavakkal fordult az olaszországi Kapucinus Clarissa nővérek szövetsége közgyűlésének résztvevőihez, akiket szeptember 21-én hétfőn délelőtt fogadott a vatikáni apostoli palotában. A hivatások alacsony számával kapcsolatos nehézségek Leó pápa szerint segíthetnek abban, hogy a közösségek váratlan lehetőségeket fedezzenek fel, vagy fedezzenek fel újra, nem annyira a létszám, hanem sokkal inkább a felkínált életforma minősége szempontjából. A hivatások ugyanis nem szervezési stratégiák alkalmazásából és nem íróasztal mellett kidolgozott kampányokból születnek, hanem az imádságból, az evangéliummal való bensőséges kapcsolatból, a csendből, abból, hogy képesek vagyunk elfogadni egymást tökéletlenségeinkkel együtt, és abból a tudatból, hogy egy olyan egészhez tartozunk, amely egységet teremt, hangsúlyozta 14. Leó. A Szent Atya a kezdeti és a folyamatos képzés fontosságára is felhívta a figyelmet. Képezzétek magatokat, és neveljetek arra, hogy a klauzúrát az egymással és az egyházzal való mély szeretetközösség szellemében éljétek. Neveljetek olyan csendre, amely a sietség és a zaj uralt a társadalomban, felébreszti az igényt azokra az időkre és terekre, amelyekben meg lehet állni, és megkülönböztetést lehet végezni, anélkül, hogy attól félnénk, elszalasztjuk a pillanatot. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy éppen ebben áll a szemlélődő hivatás sajátos missziós küldetése. Az evangélium iskolájában formálódva, az Úr arra hív benneteket, hogy a csendben és a szemlélődésben legyetek tanúi, és úgy legyetek jelen a történelemben, mint az örömhír élő és prófétai emlékezete. Szent Klára nővéreiként a regula és a konstitúció megtartásához hozzátartozik küldetésük alapvető vonása. Az evangéliumot élni, elhagyva mindazt, ami a világhoz tartozik, teljesen és állandóan életetek első és egyetlen szeretete felé fordulva, hangsúlyozta 14. Leó. Ez józanságot és a dolgoktól való elszakadást, az engedelmességben való önátadást és átláthatóságot jelent. Egyszerű, ugyanakkor radikális és igényes életforma, amely a hűség értékes jele lehet különösen egy globalizált és nyugtalan világban, amelyben mintha elveszett volna a gyökéreresztés ízlése és képessége. A Szent Klára és Szent Ferenc karizmájához való hűség jegyében, a szemlélődő imádságban, a szegénységben és az evangéliumhoz való teljes ragaszkodásban a pápa elismeréssel szólt a szövetség konstitúcióinak átdolgozásáról és korszerűsítéséről. A dokumentumok ismételten leszögezik, hogy minden szerzetes első és legfontosabb feladata az isteni valóságok szemlélése és az Istennel való állandó egység az imádságban. 14. Leó felidézte Szent Klára prágai Szent Ágneshez intézett buzdítását is. Szegezd elmédet az örökké valóság tükrére. Éppen az örökké valóság tükrére szegezett elmével hívlak benneteket arra, hogy tekintsetek a jelenre, annak drámáival és bizonytalanságaival együtt, valamint saját kis világotok kihívásaira is, amely gazdag a múltjában, és arra kapott meghívást, hogy reménnyel tekintsen a jövő felé, mutatott rá Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó ahhoz a kérdéshez tért vissza, amelyet a szövetség asszisztense fogalmazott meg. Vajon a női szemlélődő kolostorok képesek-e válaszokat kínálni a mai ember életének értelmével kapcsolatos kérdésekre? A pápa 4 fontos utat jelölt meg.
2: L'ascolto reciproco, la koinonia, come comunione d'intenti.
0: Az egymás meghallgatását, a koinóniát, vagyis a szándékok szeretet közösségét, amely segít elkerülni az elszigetelődést, a diakóniát, vagyis a közös szolgálatot és munkát, valamint a mártíriát, az evangéliumról való tanúságtételt. Ezeket hagyom rátok, mint biztos ösvényeket utatokhoz, mondta 14. Leó. A Szentatya végül köszönetet mondott a kapucinus Clarissa nővéreknek, azért, hogy Ferenc pápa szavaival legyenek fáklyák és őrszemek az egyház és a világ számára, és Isten országa földi jelenlétének jelei. Nyolc magyar résztvevője is volt az Echo One konferenciának Castel Gandolfóban. Takács Ilona, a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének, a Focolare mozgalom tagjának beszámolója. Szeptember 18-a és 20-a között rendezte meg a Focolare mozgalom Castel Gandolfóban az Echo One meetinget, amelyre Magyarországról is érkeztek résztvevők. A találkozó egy az Echo One által szervezett nemzetközi találkozó, amely teret biztosít az átfogó ökológiával kapcsolatos reflexiónak, párbeszédnek és közös munkának. A tanácskozás mindenki számára nyitott, akit érdekel ez az út. Fiatalok, kutatók, tanárok, szakemberek, szociális és kulturális területen dolgozók, valamint olyan polgárok számára, akik szeretnék felfedezni és megtapasztalni az átfogó ökológiát, mint a gondoskodás, a felelősség és a remény gyakorlatát. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Takács Ilona beszámolóját. Kedves Ilona, kérem számoljon be a 3 napos tanácskozásról.
3: Az Echo One kongresszus Castel Gandolfóban volt, Róma külvárosában, a Focolare lelkiség egyik központjában, a Centro Mariapoliban. Erre a konferenciára szeptember 18 és 20 között kb. 80-an érkeztünk, és Magyarországot 80-an képviseltük. Mit is takar az Echo One? Természetvédelem, ökológia, klímaváltozás a Laudato Si keretében, hogy elgondolkodjunk az ember és a természet kapcsolatáról Isten jelenlétével. Konferencia mottója az identitás hálózat és a jövő. Az Echo One-t Chiara Lubich alapította 1999. május 27-én. Az élet törvénye a szeretet törvénye, fogalmazta meg Chiara Lubich, a Focolare mozgalom alapítója, akinek egész lelkiségét és elmélkedéseit az a felismerés hatja át, hogy a létezés legmélyebb törvényszerűsége a kölcsönös szeretet és az egység. Chiara látásmódjában a természet körforgása és az emberi kapcsolatok egyaránt Isten szeretetének ezt az örök belső ritmusát tükrözik vissza. Hogy konkrétan ki is fejezzem Chiara Lubich gondolatait. A nappal átadja a helyét az éjszakának, a tengerből a víz a felhőkbe száll, majd esőként visszatér. A földbe hulló mag elhal, hogy új élet sarjadjon belőle. Ez a látszólagos halál vagy veszteség valójában az élet megújulásának feltétele. A hétköznapokban ez azt jelenti, hogy saját elképzeléseink, önzésünk háttérbe szorításával, a szeretet művészetével adunk teret a másik embernek és a közösségnek. Beszéltünk arról a konferencián, hogy napjainkban nagy szükségünk van ennek megélésére párbeszédben. Nem mindegy, hogy egy nagy pohár félig van, vagy kis pohár van tele vízzel. Milyen fenntarthatóságot szeretnénk? Hogyan éljük a kapcsolati fenntarthatóságot? Az erdőben élő fák története segíthet. Két fa, amely egymás mellett él, nem konkurencia egymásnak. A gombákon keresztül a talajban kapcsolatban vannak, juttatnak önerőt az időjárás viszontagságaiban élőknek és a betegségben élőknek. Ferenc pápát idézem, ha az ember nem őrzője a kertnek, akkor annak pusztítójává válik. Most mindannyiunkon múlik, hogy mindaz, amit együtt átértünk a konferencián, új találkozásokhoz, új együttműködésekhez és új gyümölcsökhöz vezessen országainkban és a saját valóságunkban, miközben elhatároztuk, hogy továbbra is egységben maradunk.
0: Ilona a Mária Rádiónál dolgozik, van egy örömhíre, amit kérem osszon meg a Vatikáni Rádió hallgatóival.
3: A Mária Rádió új frekvenciát kap 60 és körzetében. A média tanácshoz a pályázat januárban beadásra került, és nagy örömünkre a frekvenciát áprilisban megkaptuk. A Mária Rádió október közepén fog megszólalni, amit nagyon várunk az abban a térségben élő lakosokkal. Fogunk gyűjteni októberben a Máriatonon, több napon keresztül a Mária Rádióban, a 60-i frekvencia elindulásáért, mivel anyagi vonzatai is vannak. Számítunk a hallgatók adományaira.
0: Takács Ilona a Mária Rádió szerkesztőműsor vezetőjének beszámolóját hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió.
5: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
6: Ünnepi Szent Mise keretében áldotta meg szeptember 5-én 18 órakor dr. Székely János megyés püspök a felújított Bobai Szentlélek templomot. A következő percekben püspök atya szent beszéde hangzik el.
7: Kedves esteres atyám, plébános atyám, diakonus testvér, lelkész asszonyok, lelkész úr, polgármester úr, kedves testvérek! Hálát adunk ezért a gyönyörűen megújult templomért. amelynek a titulusa Szentlélek eljövetele, bűnkös. Ezt látjuk főoltárkép mellett két oldalon az apostolokat, ahogyan Szentlélek leereszkedik rájuk. Bibliában azt olvassuk, emész a buzgóság a te házadért. Másik pedig ezt mondja a zsoltáros, szeretne Uram lakóházadat, templomodnak ékességét. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt Bobán sokan szeretik a templomokat. Tihamér atya, Maléka nővér, aki készítette a gyönyörű ikonokat, a kivitelezők, akik dolgoztak a templom megszépítésén, rengeteg segítő, település lakói. Hálátunk ezért a gyönyörűen megújult templomért. Az evangéliumban Jézus szavait hallottuk, ahol ketten vagy hárman majd összejönnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Ez teljesedik be többek között a pünkösd csodájában, ami ennek a templomnak a fő ünnepe. Isten lelke, a szeretet lelke egészen betölti az apostolokat, megszületik az egyház. A föltámadt Krisztus ereje, jelenléte indítja el útjára. A 12 apostol mellett ott van Jézus édesanyja, Mária is. Ő, aki befogadta a Szentléleket. A Szentlélek által, azáltal, hogy a Szentlélek beárnyékozta őt, ilyen módon fogadta szíve alatt az élő Isten fiát. A Szentlélek édeselő. Ő segít a tanítványoknak is, hogy ők is ugyanúgy, ahogy a Mária tette, megnyissák a szívüket az ég felé, befogadják a Szent Lelket. Különleges az ábrázolás, amit látunk, a Szent Család, de fölöttük Szent Lelket jelképező galamb. Itt van a pünkösdi esemény 12 apostola, itt van a szűzanya, ábrázolva a Szent Családban, és ott van legfelül a Szent Lélekre emlékeztető galamb is. Mária segít, mint az egyház édesanyja, az egyház születésében. Nagyon sokat mondok ezzel kapcsolatban az, ahogyan a Biblia leírja Jézus családfáját. Néha talán meglepődünk, hogy minek írja le ezt a sok-sok nevet, Jézus őseit. De ha valaki egy kicsit ismeri a Biblia történeteit, annak a szemei előtt, ahogyan hallja Jézus őseinek a nevét, föltárul egy hosszú történet, nem is mindig fényes történet, bűnökkel, sebekkel teli család történet. Benne van Jézus ősei között Jákob, aki a saját vak édesapját becsapta, és elragadta a testvére Ézsau első szülöttségi jogát. Ott van Ráhám, a jerikói utcanő. Ott van Dávid király, aki megölette a főtisztjét, Uriást, hogy elvehesse a feleségét, Becsabét. Ott vannak az ősök között Manasszer és Ámon. Emlékezhetünk az ő rettenetes, véres rémuralmukra. Ott van aztán a babiloni fogság, amikor a dávidi család egy jelentéktelen, apró, elszegényedett családá válik. Egyáltalán nem egy fényes család története ez. Olyan, mint a mi családjaink története. Abban is néha mennyi a fájdalom. Mennyi a seb, amit örökít át egyik nemzedék a másikra. Ez a családfa eljött egészen Józsefig. Így kezdődik Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, és aztán aztán folytatódik, és ahogy odaérünk Józsefhez, akkor a családfa eddigi sorozata megtörik. Ezt halljuk, Jákob nemzette Józsefet, ő lett a jegyese Máriának, akitől

felelő tiszteli az ember szabadságát. Évszázadokon át kopogtatott az emberiség ajtaján. Várta, hogy lesz-e valaki, aki ajtót nyit neki, aki igen mond neki egész lényével, aki beengedi őt. Mária volt az a kapu, akin keresztül Isten testre öltetett. Hol ketten vagy hárman összejönnek majd az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Amikor a templomban mondják például majd újra és újra a rózsafűzét. Oda ülnek gondolatban a szűzanya mellé, mint pünköskor az apostolok. Átélhetik ugyanezt a csodát. A szűzanya segít nekünk, hogy kinyissuk az életünket az ég felé. Talán különlegesen is segít feleségeknek, édesanyáknak, nagymamáknak. Ők is lehetnek ilyen ég felé kinyíló ablak, mint a szűzanya volt az ő családjuk történetében. De sok-sok sem, sok nehézség gyógyuljon, beáradjon annak a családnak a történetébe és Isten féje. De átéljük még inkább ezt a titkot, hogy Jézus titokzatosan itt van közöttünk minden szentmisén. Ahogyan hallják Isten igéjét. Azt az igét, amely nem betű, hanem lélek és élet. Isten maga az ő jelenlét, az ő tüze, rejtődik a sorok között. 14 éves voltam, amikor egy nyáron Balaton mellett 3 hét alatt elolvastam teljes Ószövetséget. Rengeteg mindent a Bibliából nem értettem. A régi hagyományokat, keleti szimbólumokat, királyokat, háborúkat. De a Biblia hatalmas erejét, szépségét átéltem. Azt éreztem igen gyakran, hogy oda fentről, Istentől, az égből áradnak a szavak. Gyerekkorom egyik leghatalmasabb élménye volt. Minden szentmisén átélhetik Isten élő igéjét, mely ma is táplál, ma is szól hozzánk, gyógyít, utat-utat, megvilágítja az életünk sötétségét, vigasztal. És átélhetik még inkább az Eukarisztiában, amely Jézusnak a valóságos teste. Ahogy a nő maga mondta, az én testem valóban étel, a vérem valóban ital, aki engem eszik, általam él. Nem csupán a kenyeret eszünk, amely rá emlékeztet, hanem őt magát, aki engem eszik, általam él. Kis minisztráns voltam, olyan, mint itt a előttem ülő minisztránsok. Egyik hétköznap este sokan voltunk, körülbelül annyian, mint most itt a minisztránsok. Kántornő, aki titokban fogadalmas nővér volt, csak a kommunizmus alatt nyíltan szem vállalatot a civil ruhában járt, nem is tudtuk róla, hogy ő igazából apáca. Kántornő nagyon örülök, sokan vagyunk, és azt mondta, valami nagyon fontosat akart mondani. Kíváncsi, hogy leültünk. Kántornő bement a sekrestyébe, hirtelen minden villany leoltott. Vaksötét lett. Csak a kicsi örök mécses égett. Kántornő visszajött, csak ennyit mondott, Jézus itt van. Mindannyian szólhatunk hozzá. És aztán hatalmas csönd lett. Nem tudtam még kicsi gyerekként, hogy ilyenkor mit kell gondolni, vagy mondani. De ezeket a perceket azóta sem felejtettem el. Kívánom, hogy éljék át újra és újra a pünkös csodáját itt a templomban, ahol ketten vagy hárman majd összejönnek az én nevemben, ott leszek közöttük. Rátérhetik ezt a családjai.

0: Minden család kicsi templom kellene, hogy legyen. Így mondták a régi egyházatják. A család kicsi egyház. Emlékeztet erre többek között Boldog Brenner Jánosnak, a gyermekkora, akinek az erekéjét a mai napon elhoztam és el tudjuk helyezni a templomban. Ő édesapja minden nap járt szentmisére, férfi létére, hétköznap is. Minden nap mondta a rózsafűzét, havonta gyónt. Ahogy a három fiú nagyobbat felett, édesapjukkal mindig együtt mentek gyónni. Ez egy külön ünnep volt a megtisztulás, a katarzis, közös átélése. Édesapa remek szakember volt, nagyon tehetséges, nagyon okos, de emellett egy végtelenül vidám, jó lelkű ember. Nem szigoroskodott a fiaival, hanem nagy szeretettel, nagy odafigyeléssel nevelte őket. Rengeteg időt szánt rájuk. A legkedvesebb könyveiből esténként néha felolvasott. Három fiú álmomban nézte ezt a nagyon szimpatikus, nagyon tehetséges édesapát. Talán nem véletlen, hogy mind a hárman meghallották a papságra szóló hívást. A mi családunkban különösen az adventi imák voltak gyönyörűek. Igen, gyakran fél órán át, háromnegyed órán át, néhány órán át énekeltünk. Azt éreztem, hogy ilyenkor egy titokzatos mennyei kész emelj föl a családunknak a felhők közé, Isten közelébe. Hatalmas békesség ereszkedett ilyenkor rá. Milyen jó lenne, ha minden este a családok háztetői kinyílnának az ég felé. Beengednék oda Isten fáját, az ő védjéjét. Egy gyerek számára a legnagyobb kincs, ha őt az élő Istenhez vezetik. Ha megtanulja őt szeretni, megismeri az ő jóságát, közelségét. A gyermek kezét egyszer majd a szülőnek el kell engednie. Helyette az élete terhét, sebeit nem tudja hordozni. A legnagyobb kincs, amit neki adni tud, ha megismerteti vele az élő Istent. Egy gyermeknek a legfőbb nevelője az Isten. Nagyon sok mindent, amit a szülő soha nem fog elérni a gyereke szívében, Isten el tudja érni. De a középső kép, a Szent Család képe, emlékeztesse önöket mindig erre. Legyenek önök is egyre inkább Szent Családtá, mely megnyílik az ég felé. Hogy esténként családi otthonba beáll az Isten fénye. Átélhetjük ezt a csodálatos templomban, a családban, de átélhetjük minden közösségben is. Nagyon örülnék, ha itt Bobán alsóságon közösségek születnének. Fiatalokból, idősekből, Biblia közösségek, házaspároknak a közösségei. 14 éves voltam, egy nagyon fontos év volt az életemben, amikor elkezdtünk keresni a bátyámmal együtt valami igazi eleven keresztény közösséget. Rátaláltunk a Nagy Ferences templomra, ahol akkor a csodálatos miség volt, ez egy nagy ritkaság volt akkoriban. Bátyám mondta, hogy ilyesmiről hallott, menjünk el, nézzük meg. Így is történt. Szombat este lementünk. Templom tele volt. Nagyon tetszett nekem az ének, életemben először hallottam ilyet. És ahogy jöttem előre áldozni, láttam 20-30 fiatalt, akik lelkesen, ragyogó arccal énekeltek. Bennem azonnal megjelent ez a mondat, hogy neked ide kell tartozom. Így is lett. Ennek a közösségnek lettem tagja 4 évre a gimnázium alatt. Minden szombat este 50-60-an voltunk ott. Nem csak hittant tanultunk, hanem igyekeztünk azt szerint is élni. Például másodtunk
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.
0: Alakult a szívünk. Megszületett bennünk is az evangélium.
2: Legyen meg akaratod.
0: Ezen fogadjak hálát. Imádtunk azért, hogy a pünkös csodáját. Átérhessék sokszor itt a templomban. Átérhessék családjaiban.
3: Ünnepi Szent Mise keretében áldotta meg szeptember 5-én 18 órakor dr. Székely János megyéspüspök a felújított Bobai Szentlélek templomot. Az elmúlt percekben püspökatya szentbeszéde hangzott el.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, mindkében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Mohos Gábor segédpüspök segítette a lelki elmélyülésben a szeptemberi almádialógus résztvevőit. Kocsányos tölgyet ültettek a katolikus társadalmi napokon a kaposvári püspökség kertjében. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőink Mészáros Magdolna és Németh Petra, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Szeptember 18-a és 20-a között került sor az e-havi almádialógus lelki gyakorlatra. A résztvevők Mohos Gábor segédpüspök atya előadásain keresztül hosszú utat járhattak be. Szó esett arról, hogy a sebzettségeknek a gyökerét kell megkeresni és gyógyítani. A világ azt sugallja, hogy mindig többet, jobbat, mást kell tennünk, hogy értékeljenek minket. Jézusban Isten megmutatja, hogy önmagunkban vagyunk értékesek. Az igazi gyógyuláshoz mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézussal, aminek alapja a szabad döntés. Az irgalmas atya irgalmas gyermekeivé kell válnunk, hogy másokhoz is elvigyük Jézus irgalmas szeretetét, biztatta a résztvevőket Mohos Gábor püspök atya. Az almádialógus következő alkalmára október 16-a és 18-a között kerül sor. A lelkivezető Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi főapát lesz. Jelentkezni pedig a www.mariaradio.hu/almadialógus honlapon lehet. Varga László kaposvári megyés püspök és Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök fát ültetett szeptember 19-én a kattárs nevében a püspökség kertjében, kifejezve ezzel is a teremtett világ, a jövő iránti felelősséget és élő emléket állítva az országos eseménynek, írt a szombaton a Magyar Kurír. A fa a természet része, gazdasági érték, de az élet, az otthon, a folytonosság és a nemzeti emlékezet hordozója, ugyanakkor a jövő felé fordulás is. Varga László megyés püspök a fát megáldva azért imádkozott, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtménnyel, és védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói. A fa gondozását a kaposvári nagyboldogasszony római katolikus iskola diákjai vállalták. Elsőként az 5. osztály tanulói végzik a feladatot, majd heti váltásban a következő osztály. Hisz a teremtésvédelem közösségi feladat, fogalmazott a püspök. Magyar napot tartottak a római Szent István házban szombaton. A több mint 60 éves Szent István alapítvány feladatai között kiemelt helyet foglal el az Olaszországban élő magyarság közösségi, kulturális és lelkipásztori életének támogatása. Az első magyar nap ezen kívül az Olaszországban élő magyarok nyelv és hagyományok megőrzését szolgálja a legfiatalabbak számára is. Nyilatkozta az MTI-nek Törő András, az olaszországi Szent István Alapítvány elnöke, magyar főlelkész. Az ötletet, hogy folytatni kell az Olaszországban élő és dolgozó magyarok összefogását, az idén nyáron rendezett diaszpóra tábor adta. A programra 150-en regisztráltak. A Szent István ház kápolnájában magyar nyelvű misét mutattak be. Gyermekprogramok, magyar óra és az olaszországi magyar intézetek bemutatása várta a helyi magyar közösség tagjait. A nap táncházzal és közös vacsorával zárult. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei szeptember 23-án szerdán. Mészáros Magdolna és Németh Petra hírszerkesztőink nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A rózsafűzér imád a szolnoki Szent József templom Szent József imaközössége mondja. Az imát felajánljuk országunkért, nemzetünkért, az emberek megtéréséért, a keresztények egységéért, az imaközösségünk tagjainak egyéni szándékáért, de legfőképpen hazánk, Európa és a világ békéjéért. Kérjük a kedves testvéreket, imádkozzanak velünk, hogy imánk kérésünk a mennyei atyánál meghallgatásra találjon.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítja.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek. Az Emmausba igyekvő tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggett, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzd el, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe felment. Nagy megaláztatása után az Atya felmagasztalta Jézust, és jobbján adott neki helyet. Ott marad örökkön élve, hogy érettünk közben járjon az Atyánál. Köszönöm, Jézus, hogy állandóan imádkozol értem, és hazavársz nagy szereteteddel. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. A feltámadott húsvéti köszöntés a békesség, húsvéti ajándéka pedig az öröm. Mindkettő a Szentlélek ajándéka, aki maga a nagy húsvéti ajándék, a mindent összefoglaló. Ő köti össze örökre a tanítványokat a föltámadt Úrral, egyesíti őket, és bűnbocsánattal új világot teremt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe.

0: tedd kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Ha mi is el akarjuk érni a nekünk készített égi koronát, végig kell harcolnunk a jó harcot, és hűségesen ragaszkodnunk kell a szűzanyához, hogy életpéldája vezessen és tanítson bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszról. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony. szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók! Tegnapi adásunkban Führer Zsuzsa tanúságtételének első részét hallhatták. Kérem, fogadják szeretettel a tanúságtétel második részét is.
2: Elmondotta, hogy Isten komoly változásokat hozott az életében. Nekem ami tetszett, hogy oda mer szólni. Istenem, ha vagy, mutasd meg magad. Erre biztatok mindenkit, aki kételkedik benne, hogy gyakorolhassa. Isten nem sértődik meg. Kedves Zsuzsa, beszéltünk arról, hogy az a kezdeti föllángolás, amelyben Isten lelke megáldott téged, elkezdett pislákolni. Az ember lemerülhet, ha nem elég figyelmes. Mi is volt az, amivel lemerültél? Mi okozta?
3: Egyrészt az, hogy sok volt a tennivaló odahaza a három kicsi gyerek mellett. Nem tudtam az Isten szolgálatnak élni teljesen természetesen, hiszen azelőtt mentem férhez, sorban születtek a gyerekeim. Meg az, hogy hát meg kellett küzdeni saját magammal, meg kellett ismerni saját magamat, hogy mi minden az, aminek változásra van bennem szüksége, és az ember, akit legnehezebben tud megváltoztatni, vagy akivel a legkevésbé kíván megküzdeni, az önmaga, azt hiszem.
2: Ez a legnehezebb.
3: Ez igényli a legtöbb elszántságot, meg ehhez komolyan le kell ülni az Úr elé, és az imádságra időt hagyni, és ez akkoriban azért problémát okozott, mert kora reggeltől késő estig zajlott az élet a családban, a gyerekek és a házi munka, meg az egyéb szolgálatok sok feladatot adtak, és az, hogy egy nyugodt időm legyen, amikor rá tudok hangolódni az Úr jelenlétére, és olvasom a Szentírást, az is egy küzdelemmé vált, hogy a mindennapjaim része legyen. És talán elbizonytalanította az, hogy ez áldozatokkal jár, meg kitartást kíván, meg hogy csak lépésről lépésre megy. Szerettem volna ilyen huszárvágással megoldani az egészet, szépé, jóvá és Istennek tetszővé válni, legyen elég energiám mindenre, és hogy mindent szépen tudjak csinálni. De mikor ez nem következett be, akkor így elbizonytalanodtam. Nehézséget okozott minden nap újra visszatalálni erre az örömteli útra.
2: Ez a megterheltség mennyig kísértett téged?
3: Hosszú évekig. De ebben valószínűleg szerepet játszott az is, ezen csak később kezdtem gondolkodni, vagy később vált világossá, hogy eleve egy hitet nem gyakorló családban nőttem föl.
2: És akkor ez hogy törött meg, hol, mi történt veled?
3: Rájöttem, hogy hitben kellene erősödnöm, tehát a bizalmamat kellene teljesen tudni a Jóistenbe vetni ahhoz, hogy az összes jelenlevő gond és nehézség fölött erőt, hatalmat tudjak venni, ami az életemben jelen van, de pontosan ez volt a nehézség, hogy mindig egy falba ütköztem, hogy nem tudtam eléggé rábízni magamat és az életemet körülvevő összes nehézséget a Jóistenre. És akkor arra is rájöttem, hogy valószínűleg van bennem egy harag, annak a jelenlétét kezdtem érezni, amiatt, hogy a szüleim nem fogadnak el most újonnan olyannak, amilyen vagyok, amiatt, hogy nem tudom megváltoztatni a körülményeket úgy, ahogy szeretném, amiatt, hogy azt hoztam kicsi koromtól kezdve, hogy nekem meg kell oldani a nehézségeket, meg a problémákat, mert támaszkodtak rám, meg rám bíztak feladatokat, de ezek meghaladják az erőmet, és nem tudom őket megoldani. És ugyan sokat imádkozom, kérem a Jóistent, még böjtölni is elkezdtem erre a szándékra, de hát csak nem történt meg a változás egyik napról a másik napra, hogy elfogyott az erőm, úgy éreztem, hogy kevés ahhoz, hogy ezekkel a hegyekkel megküzdjek, és szembesültem azzal, hogy nincs elég hitem hozzá. Tehát ki kellett volna lépni ebből a körből, igen, ki kellett volna lépni a vízre, ez nagyon tetszett is ez a kép a Szentírásban, csak éppen a hullámok folyton újra és újra elborítottak. Egy-két alkalommal ilyenkor elmentem Medjugorjéba. Elszaladtam a szűzanyához, és kértem segítséget. Ott fölmentem a Krizsevácra, hallgattam a tanításokat, sokat jelen voltam a szentségimádásokon újra kaptam erőt egy-két évre megint, aztán megint elszaladtam a Szuzanyához, megint kértem erőt, akkor megint tovább lendített. Ez rendszeressé vált. Legalább 20 évvel, tehát hanem 25 a megtérés után, amikor még mindig azt láttam, hogy én sem vagyok tökéletes, a családom még mindig nem akar elindulni a hit útján, még mindig sok helyen kapok visszautasítást, mert vagy nem úgy mosolygok, ahogy kéne, vagy nem vagyok olyan szelíd, ahogy kéne, vagy nem azt mondom, amit hallani szeretnének, tehát azt éltem meg, hogy nem vagyok elég jó, meg nem tudok elég tökéletes lenni, és még változtatni sem tudok a dolgokon. És akkor egyszer valaki mondta, hogy szerveznek egy utat Csíksomlyóra, Erdélybe. A pünkösdi búcsúra, akkor már hallottam az Élet a Lélekben közösségről, meg a pünkösdi virasztásról, és én oda vágytam, mert azt mondták, hogy ott az emberek nevetnek a Szentlélekben. Én ekkor ugye már hosszú ideje itt a megújulásban jelen voltam, de ezt a szent nevetést még sose tapasztaltam, meg nem voltam részese, és én egy kíváncsi természet vagyok, és nekem annak idején, a Jóisten, azt elfelejtettem mondani, hogy az egyik Szentlélek szeminárium végén én azt kértem tőle, hogy adjon meg nekem mindent, ami ő, mert én szeretném őt teljes egészében élni és tapasztalni az életemben, és hogy én úgy éreztem, hogy ő ezt szívesen adná, csak bennem vannak az akadályok ahhoz, hogy ezt elfogadjam. És én úgy gondoltam, hogy ha elmegyek erre a pünkösdi virasztásra, akkor valami kapukot ki fognak nyílni, hogy úgy be tudok kukucskálni egy kicsit Isten valóságába, meg a mennyországba jobban. Ezúttal Medjugorje helyett Csíksomlyó felé vettük az irányt, el is mentünk erre a virasztásra.
2: Milyen volt a benyomást, amikor bejöttél erre a virasztásra? Társaság, meg hely, meg minden.
3: Az első benyomás az az volt, hogy szűk a hely, ahol vagyunk, mert hogy a falon, meg a csilláron is, meg mindenütt lógnának az emberek, próbálnának beférni abba a kis terembe, mert hogy Isten jelen van. Ez érzékelhető volt, hogy itt egy olyan erőtérbe lépünk, ami vonza az embereket. Aztán tetszett az, hogy imádságos Istenhez forduló tanúságtételek hangzottak el egymás után, de közben mindig nagyon imádságos énekek is hallatszottak. Figyeltem a tanúságtételeket, és tetszett, hogy az emberek őszinték és teljes szívükből mondják el azt, amit...
2: Nem kicsi szólt tanúságtételek voltak, nem kidolgozottak, hanem úgy érzették.
3: Igen, hogy oda mentek a mikrofonhoz, és mintha beszélgetnének a Jóistennel. Ott volt velük szemben az Úr, és elmondták neki a hálát azért, amit cselekedett az életükben, az örömüket valami fölött, vagy éppen a nehézségüket rábízták. Ezzel a gyermeki egyszerűséggel beszélgettek az Úrral, és éreztem, hogy nekem is valami ilyesmit kéne tenni, mert hogy ebben erő van. Elkezdtem sírni és zokogni, és egyre erősebb lett rajtam ez a sírás.
2: Elfogott egy szégyennézés, hogy most már te sírsz, vagy nem foglalkoztál ezzel, nem zavart?
3: Szerettem volna túljutni ezen. Szerettem volna ettől szabadulni, de ez nagyobb volt, mint én. Nem szégyeltem, csak eleinte, mert utána aztán csak befelé figyeltem, és jóformán alig érzékeltem a külvilágot. Azt éreztem, hogy körülállnak néhányan, és elkezdenek imádkozni értem, de ahogy imádkoztak, csak annál erősebb lett ez a sírás. Kérdezték, hogy miért imádkozhatnának, és akkor én elmondtam néhány dolgot az életemből, meg ezt a haragot, a szüleimmel való rossz viszonyt, ami megterhelő volt számomra. Akkor elkezdtek ezért imádkozni, és én pedig vártam, hogy hát ha lesz ennek valami jó folytatása. Hívtak több testvért, hogy jöjjön csatlakozzon, ellene mondtak mindenféle rossznak az életemben, és akkor eljutottunk odáig, amikor azt láttam ilyen belső szemekkel, hogy egy jégszerűség kicsusszan belőlem, és akkor valahogy tudtam, hogy ez a harag lelke, ami most távozik belőlem. Utána viszont nagyon megijedtem, mert az összes erőm elhagyott, kezem, lábam elzsibbadt, föl se tudtam állni. Én szerettem volna a közösséggel fölmenni arra az éjszakai zarándok útra a hegyre, de egyszerűen képtelen voltam rá, mert mint egy ronybaba ott összecsuklottam, és ott folytatódott a sírás még hosszasan.
2: Mikor ilyen esetekben sírnak az emberek, akkor a lelkük mosakszik, könnyebbül szabadul.
3: Ez tartott legalább egy másfél órán keresztül. Mikor aztán ez elmúlt, akkor egy nagy megkönnyebbülést érzékeltem, és mintha egy üresség lett volna bennem. Másnap Tibor imádkozott értem, és akkor lassan megnyugodtam, hogy megtelik ez az üresség, és a Jóisten jön és újabb ajándékokkal halmoz el. Másnap még elmentünk Hargita fürdőre azzal a csapattal, akikkel utaztam, és ott is a kápolnában imádkoztunk, és az is lelki utazás szerűség volt, mert tulajdonképpen újjá kellett születnem. Látták, hogy én a Szent Család tagjaként itt megszületek, új lelket, meg új elmét, meg új mindent kapok.
2: Új örömet.
3: És már kaptam egy csomó fogódzót. Az akadályok elhárultak, köztem és az Úr között már nincs több akadály. Erősödjek ebben, megtartsak ki az úton, és ő velem lesz, és majd kísér és megáldja az utamat.
2: Így indultál haza?
3: Igen, így indultam haza, újult örömmel és energiával, és azt azóta is tudom és tapasztalom, hogy most már nincs fal köztünk. Érzékelem, hogy amikor letérdelek Isten felé, akkor valóságosan jelen van, sokszorosan igazolja, hogy mindig segít, mindig megáld. A megkülönböztetés ajándékát kértem akkor, hogy tudjam, hogy mi az, amit el kell utasítanom, mi az, amit be kell fogadnom az életemben. A hit erősödésének útját járom azóta. Megpróbálnak visszahúzni időnként.
2: Szoktam idézni egy kedves papbarátomat, akivel nemrég találkoztam, idős már, aki azt mondta, hogy édesfiam, jól tudjátok meg, a sátán sohasem annyira fáradt, hogy a szunnyadozó keresztényt ne tudna ringatni. Sajnos ez a valóság. Kedves Zsuzsa, tudom, hogy időd nagy részét a közösségi házban töltöd. Mivel foglalkozol, miért vállaltad ezt fel 3 gyerek mellett?
3: Amikor itt a közösségi házban már elkezdtem sokat időzni, akkor a legkisebb gyerek is már 8 éves volt, akkor én már szerettem volna visszatérni valami munkahelyre, hogy némi anyagiakkal is hozzájáruljak a család bevételéhez. Én elkezdtem itt az irodán dolgozni. Ezek egyrészt a könyvkiadással kapcsolatos ügyek, amit intézek, mert a közösség egyik küldetése vagy feladata az, hogy evangelizációs céllal újabb és újabb könyveket ad ki, hogy az emberek hitre jussanak, meg erősödjenek általuk. A munkaidőm nagy része ezzel telik, de itt aztán zajlanak szentélek szemináriumok, meg gyógyító szeminárium. István atya az utóbbi időben elkezdett szabadító szemináriumokat is tartani, és akkor amennyire időm engedte, akkor ezekbe is igyekeztem bekapcsolódni. Lassan, időközben az Úr elhívott a közbenjáró imádságra is, illetve, hogy egész pontos legyek erre, mert egészen régen az első megtérés élménye után tapasztaltam, hogy elhív, hogy tanúságot tegyek másoknak, és imádkozzam velük és értük, de én hosszú évekig visszautasítottam ezt a hívást, mert én úgy voltam vele, hogy én ehhez kevés vagyok. Ez engem még sokáig fogva tartott. És amikor jött egy-egy újabb hívás, akkor mindig önmagamra néztem, ahelyett, hogy a Jóistenre néztem volna, és azt mondtam, hogy én ehhez kevés vagyok, én nekem nincs elég hitem, én nem tudok másokért imádkozni, én ehhez kicsi vagyok. Tehát nekem egy csomó mindentől meg kellett szabadulni, és rájönni, hogy ne önmagamra figyeljek, amikor egy ilyen történik, hanem Istenre próbáljak gyakorlatban is hagyatkozni. Tehát nem csak a lelki élményekben, a kápolnában megélni, hogy ő ott van, és hogy nincs köztünk távolság, és hogy teljes erejével szeret és bátorít engem, hanem egy-egy apró hétköznapi helyzetben is ezt tudjam, tehát valóra váltani. Na, ez nehezen ment.
2: Igen, sajnos, hogy keveset figyelünk arra, amiben azt mondja az Úr, hogy a gyengéken mutatom meg hatalmasságomat. A gyengeségeinket azt felismerjük, és hova leülepedünk. És nem engedjük azt a lehetőséget, hogy Uram, én tehetetlen és gyenge vagyok, most jöjj és munkálkodj bennem és általam. Mert hogyha az ember ezt a lépést megtette, akkor tényleg Isten dicsősége megnyilvánul. Ezzel én is jártam meg annak idején, de hál' Istennek, jól megtanultam, most nincsenek ilyen gondjaim.
3: Én nem voltam egy könnyű természet. Kitartó tudok lenni a jóban is, meg ezek szerint a rosszban is, mert a Jóistennek legalább 20-25 évébe telt, mire sok-sok leckén keresztül megtanította nekem, hogy amikor falnak megyek, akkor ott már adjam át az irányítást neki, és ne én akarjam megoldani a helyzetet, meg ne én akarjam kitalálni, hogy hogy lesz jó az a másiknak, hanem csak annyi a dolgom, hogy figyeljek rá, és igen, mondjak arra, amit Isten tenni szeretne. Ez nem kevés, mint a kemény diót összetörik, neki is egészen össze kellett törni engem ahhoz, hogy fölismerjem, hogyha valóban szolgálni akarom őt, úgy, ahogy az neki jó, és ahogy ő szeretne velem dolgozni, akkor teljesen oda rá kell figyelnem, és ő majd megmutatja, hogy mi az, amit nekem vállalni kell.
2: Igen, az énünknek a kizárása szükséges a követéshez. Önmegtagadásban teljesen Isten eszközei tudunk lenni.
3: Ezt az utat kezdtem eljárni itt Csíksomjón, és azóta ez 4 éve lehet, tehát nem olyan sok idő még ahhoz képest, amióta már az első találkozás volt, de ezt a valóban ráhagyatkozást és az önmagam kizárását és elsősorban Isten kegyelmének a keresését körülbelül 4 éve gyakorlom, de sok korábbi leckén keresztül addigra eljutottam oda, tehát Csíksomjóig és az ottani tapasztalattal eljutottam oda, hogy keresztre kell feszíteni magunkat, a saját elképzeléseinkkel meg vágyainkkal együtt, ki kell üresednünk teljesen ahhoz, hogy valóban jó eszközei lehessünk az Úrnak. Mert ő aztán sokkal nagyobb dolgokat szeretné tenni velünk, mint amiket mi elképzelünk.
2: Vagy képesek vagyunk.
3: Vagy amire egyáltalán valóban képesek vagyunk, mert önmagunktól bármennyi jó elképzelés ellenére is elég kevés dologra vagyunk képesek, de ehhez rá kell figyelni, és önmagunkról csak fölfelé emelni a tekintetünket.
2: Ez azért lényeges, ugye, mert Isten az ő fiát áldozta fel azért, hogy különös áldásban részesítsen minden mennyei áldásban, mi pedig még mindig idegenkedünk ezektől, és saját erőből próbáljuk megmutatni az Isten országának az építését, ami egy kicsit soványka.
3: Valóban így igaz. Ahogy említettem, engem erre a segítő szerepre neveltek annak idején, hogy észrevegyem mások gondjait, és akkor arra megtaláljam a megoldásokat, de az hosszú idő volt, mire megértettem, hogy ez csak akkor fog tudni hatékonyan működni, és akkor fogok tudni valóban segíteni bárkinek, és elsősorban saját magamnak, meg a rám bízottaknak, hogyha nem én keresem a megoldást, hanem elkérem azt a jó Istentől.
2: Így van. Az uráldása kísérje továbbra is ezt az önfeláldozó magatartást, amit közösségért, megtérésekért és Isten országának építésért cselekszel, és az uráldása által szálljon a családtagjaidra is, hiszen szükségük van Isten áldására. Nekik is köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm, hogy elmondhattam ennek az útnak a különböző állomásait. Kívánom, hogy sokan találjanak hasonló vonásokat az életükben, és egy kis erőt merítsenek az itt elhangzottakból. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenekkel.
1: Kedves hallgatók, Fierer Zsuzsa tanúságtételét hallották. A felvételt Bajcsi Tibor, a Mária Rádió erdélyi munkatársa készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: A hagyományos hitoktatásban ágazatokra osztják a katekizmust, ágazatokra osztják magának a hiszekegynek a szövegét is. 12 állítást szoktak benne megkülönböztetni. Az apostoli hitvallásnak a következő ágazata az, hogy fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Ha meggondoljuk, fölment a mennybe kifejezésben már az emberiségnek egy nagyon ősi és igaz tapasztalata rejlik. Manapság talán még jobban érezzük, mint a régi ember, hogy a fölfelé az azt jelenti, hogy a világ mindenség felé. A lábunk alatt a föld, és minden más, ami azon túl van, az számunkra, érzésünk szerint fölfelé van. A régi ember is érezte, hogy az életére, a csillagoknak, a tágabb világ mindenségnek nagyon is komoly és konkrét hatása van. Nem csak az időjárás változásait figyelték, hanem persze a nap, a hold, a csillagok járását, és észrevették azt, hogy ennek a földi eseményekhez köze van. Rádöbbentek arra is, hogy sok titkot rejt, ha tetszik a csillagos ég, és hogy valami olyan távlatot nyit meg, amit mi az emberi földi erőnkkel nem tudunk bejárni. Ebben az összefüggésben kell értékelni azt, hogy fölfelé. Tehát a mindenség felé, sőt azon túl. Ezért is gondolták azt a különböző vallások követői, hogy az Isten, az Istenek, vagy közülük a legfőbbek, azok valahol magasan vannak, fönt, az égben. Igen, a mindenségben, sőt azon túl. Ez az, ami a transzcendenciának, az e világon túli valóságnak egy nagyon ösztönös és nagyon szenvedélyes kifejezése volt a régieknél. Na most Jézus életében azonban a mennybe menetel ennél többet jelent. Hiszen azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy feltámadása után, bizonyos idő elteltével, fölment egy hegyre, búcsút vett a tanítványaitól, majd fölemelkedett a mennybe, eltűnt a szemük elől. Ugyanakkor angyali szózat hozta a tudomásukra, hogy ugyanígy jön majd el ismét. Tehát várták vissza, várják vissza, és várjuk vissza Krisztust az idők végén, a mindenség történetének a beteljesedésekor. De ez a mennybe menetel Jézus esetében azt jelenti, hogy ő valóságos emberként, a föltámadott testével került a megdicsőült állapotba, abba az állapotba, amiről azt mondjuk, hogy az Isten jobbján, az Atya Isten jobbján ül. Egy uralkodó jobbján ülni azt jelentette a régi időben, hogy vele egyenrangúnak lenni, hozzá méltónak lenni, az ő szintjén állni. Tehát Krisztus föltámadása után a mi emberi természetünket az Isten világába, az Isten életének a magasságába emelte föl. Most ez az, ami számunkra is a reménynek a forrása. Nem tudjuk szavainkkal kifejezni, nem tudjuk az emberi fogalmakkal leírni sem, hogy milyen lehet az a boldogság, amit Isten azoknak készít, akik őt szeretik. Ugye Szent Pál mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja. Igen, mert maga az ember is, a mi teremtett emberi természetünk is megkapta azt a hivatást, hogy Krisztushoz hasonlóan fölemelkedjen a megdicsőült testnek a világába. Az, hogy az emberi fogalmaink ezen a ponton csődöt mondanak, ez szinte természetes. Hiszen mi a fogalmainkat a földi tapasztalatainkból alakítottuk ki, hosszú nemzedékek során keresztül. De ha egy valóság ezt messze meghaladja, akkor hogyan is tudunk egyáltalán beszélni róla? Régi teológusok a negatív teológia módján próbálkoztak meg ezzel, és azt mondták, hogy Istenről nagyon sok mindent tudunk tagadni, hogy nem véges, nincs kiterjedése, nem időben van, és így tovább. Elmondták róla mindazt, ami a mi korlátozott világunkban a tapasztalatunk tárgyát képezi, majd elkezdték ezt tagadni, mert ezen fölül áll. Igen, de van azért pozitív teológia is, hiszen Isten kijelentette magát, kapcsolatba akart lépni az emberrel, közölte magáról azt, hogy minden tudó, hogy mindenható, és hogy minket, embereket szeret. Terve van velünk, és elvárásai vannak velünk szemben. Na most, ez alapján Krisztusnak a mennybe menetele a számunkra is a jövőnek az ígéretét hordozza. Tehát Isten világába való fölemelkedés, személyes hivatás egy olyan szeretett közösségben, aminek a részleteit el sem tudjuk képzelni. Tehát lehet róla beszélni emberi szavakkal, de tudjuk, hogy ez jelképes értelem. Maga Jézus lakomának nevezi, mégpedig az Atya házában lakomának, mennyegzőnek nevezi azt, amire hivatalosak vagyunk. És azt mondja, hogy sokan megkapják a meghívást, és vannak, akik nem jönnek el, mert fontosabbnak tartják a földi ügyes-bajos dolgaikat, és megsértik a házigazdát, aki azután úton, útfélen összehivatja a szegény embereket, összehivatja, aki éppen arra jár, és megtelik a lakodalmas ház vendégekkel. Azt hiszem, hogy mi is az éppen arra járó szegény emberek közé tartozunk, mi sem voltunk különleges kiválasztottak, minden nép úgy kapta ezt a meghívást később, amikor már Isten szólt a választott néphez, amikor már beleszületett abba a népbe, kinyitotta a lehetőséget az összes többiek felé. Ebben a tudatban és ebben az örömben fogadjuk el mi a keresztény hitünket és a keresztény hivatásunkat. Az Új Szövetségben is találunk rá utalást, és a hitünk bemutatásai is emlegetik a dicsőséget, azt, hogy megdicsőül Krisztus, hogy az embernek megdicsőült teste van, vagy lesz a feltámadás után. Tehát mi ez a dicsőség? Ugye tudjuk, hogy a kabód Istennek a sajátossága. Az övé a dicsőség. Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mondja a liturgikus ima, amelyet a mi atyánkhoz fűzött már a régi egyház is. Na ez a dicsőség, ez Istennek egy tulajdonsága. Érdekesen beszélt a régi zsidó misztika Istenről. Mert egyrészt vallotta teljes meggyőződéssel az egyisten hitét, a monoteizmust, másrészt azonban megpróbálta leírni az isteni valóságot és annak működését mindig azzal az alázattal, hogy ezt emberi szó ki nem merítheti. És megjelenik szinte külön létezőként Isten dicsősége. Néha az Úr lelke, néha az Úr igéje szerepel. Tudjuk azt, hogy a három vándor történetének az elbeszélése, amelyet a Genezis könyvében találunk. Ja. Ábrahám fogadja a három vendéget, és a három vendég látogatása után kiderül, hogy Sárának mégis gyermeke lesz, Isten meghallgatta az imádságát. Hogy a három vándorról például már alexandriai Filón azt írja, hogy így együtt a három jelenti az Istent. Tehát nem kellett ahhoz kereszténynek lenni, hogy ráérezzenek a legmélyebb vallásos gondolkodók arra, hogy Isten valósága valami titokzatos, minthogyha ott a személyek dinamikája valósulna meg. Majd Krisztus kinyilatkoztatása világosabban is elénk állítja ezt a titkot. Minden esetre Isten dicsősége az ennek a személyes és dinamikus isteni életnek a kifejeződése. Tehát amikor megdicsőült testről van szó, amikor arról van szó, hogy fölment a dicsőségbe, amikor arról van szó, hogy minket is ebbe a dicsőségbe hív, akkor ez azt jelenti, hogy részesévé akar minket tenni isteni életének. Úgy mondja ezt a katolikus teológia, hogy a szent háromságos isteni életbe bekapcsol. Ebbe akar bekapcsolni minket. Ezért van az is, hogy néhány keleti teológus szívesen használta még a megistenülés kifejezést is, a keresztény ember végső hivatása és végső boldogsága megjelölésére. Természetesen nem válik az ember azonossá magával az Istennel, de olyan szerves kapcsolatba kerül az isteni életnek a dinamikájával és az isteni szeretetnek a dinamikájával, hogy ez átalakítja. Tehát a dicsőségbe való hivatás az ezt a különleges és titokzatos dolgot jelenti, de ebben azt hiszem, hogy a keresztény remény megint csak fogódzott talál, és talál egy olyan képet, amely segít bennünket a megérzésére annak, hogy miről van itt szó. De a dicsőség az ragyog. Szent Pálnál is Isten dicsőségének a ragyogásáról is szó van. Aztán Isten arcáról, Isten arcának világosságáról is szó van. Már az Ószövetségben, már a Zsoltárokban. Valami jót kimutat immár nékünk. Ragyogtasd fölénk arcot, fényességét Istenünk, ugye? Mondja a Zsoltár. Nem véletlen, hogy a keresztény temetési szertartásban is az örök világosságról beszélünk. Sőt, azt mondjuk, Krisztushoz fordulva, hogy azt kérjük, hogy az elhunyt az örök világosságot Krisztus arcán lássa meg. Tehát pontosan ebbe a dicsőségbe szóló hivatásunkról teszünk tanúságot, és ezt a reményünket fejezzük ki, amikor Isten szeretetére bízunk elhunyt hozzátartozóinkat. Jézus mennybe menetelének a története dinamikus történet. Nem csak azt mutatja meg, hogy hová vezet az utunk, vagy hová nyitotta meg számunkra ő az utat, hanem van benne egy ígéret is, hogy visszajön. Ez az ígéret megint csak emberi képekkel leírva megjelenik az úgynevezett intertestamentális irodalomban, tehát a Ószövetséggel kapcsolatos, de Biblián kívüli könyvekben az Új Szövetség keletkezésével nagyjából egyidős vagy kevéssel korábbi zsidóírásokban. Gondolok itt például Ezrás apokalipszisére vagy más hasonló művekre. Ezekben az emberfia eljön az ég felhőjén megítélni kit is? A világot? Izrael 12 törzsét. Na most látjuk azt az Új Szövetségben is, hogy ennek nyoma van, ennek a várakozásnak. Maga Jézus is azt mondja a tanítványoknak, hogy majd vele együtt ítélkeznek Izrael 12 törzse fölött. Mert a szentekkel és igazakkal együtt jön el az emberfia, hogy ítéletet tartson. Ez a vízió, ez a kép, ez megjelenik a művészetben is, a keresztény művészetben is. Talán a legszebb ábrázolása a Sixtusi kápolna freskója, Michelangelo műve. Középen ott áll, ott lebeg az ég felhői között az ítélő Krisztus, mellette Szűz Mária, és körülötte a szentek. Tehát pontosan úgy, ahogyan ez az apokaliptikus vízió leírja. És aztán ott van képviselőiben az emberiségnek a tömege, akik feltámadnak, és ki az üdvösségre, ki az örök szenvedésre távozik. Látjuk azt is, hogy az elítéltek a kárhozatra indulók között, ott ül a csónakban egy férfi, aki a kezét az öklére támasztja, és kétségbe esetten töpreng valamin. Na ennek a férfi alaknak a képe volt Rodennek a mintája a gondolkodó szobrához. Tehát, hogy Rodin gondolkodója mind gondolkodik, ezt Michelangelo képe magyarázza meg nekünk. Azon gondolkodik, hogy mivel rontotta el az életét? Miért kell neki a szenvedésre távoznia? Nagyon fontos dolog az, hogy ne utólag gondolkozzunk, hanem gondolkozzunk már most a Földön, amíg élünk, és keressük Isten akaratát, keressük azt az utat, amely az örök boldogságra vezet. A ítéletnek a víziója megint csak emberi képekkel dolgozik természetesen, azonban egy olyan vízió ez, amit a názáreti Jézus maga a földi élete során vállalt, magáévá tett. Tehát gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor a főtanács előtt azt mondja, hogy látni fogjátok az ember fiát, amint eljön. Tehát ez az az emberfia, az ítéletre jövő emberfia. Ő vállalja magára ezt a szerepet. És erre a főpap megszaggatja a ruháit. Akkor kellett megszaggatni a ruháját a főpapnak, vagy más vallásos embernek is, hogyha igaz hívő zsidó káromkodott az ő társaságában. Tehát a pogány mondhat, amit akar, de hogyha a néptagja is káromkodik, meg kell szaggatni a ruhát. Na most ez történik a főpap részéről, mert úgy gondolja, hogy ezzel a képpel Jézus magát az Atyaisten jobbjára, az Atyaistennel egy szintre helyezi. Márpedig ember hogyan lehetne Istennel egy szinten. És való igaz, ez vagy káromkodás, vagy egy teljesen irracionális és vállalhatatlan igény, vagy igaz. És Jézus esetében hisszük és valljuk, hogy ez az igazság. Tehát az ő isteni mi volt az, ami egyesül az emberséggel, ami az emberi természetünket fölemeli az Isten világába, ami nekünk is perspektívát ad. Most mindez azt jelenti, hogy a világtörténelem nem véletlen események sora, és nem személytelen, puszta anyagi működésnek a következménye, hanem egy személyes és minket szerető Istennek a terve áll az egész világtörténés mögött, benne a természet fejlődése, alakulása mögött is, és különösen az emberiség és az ember története mögött. Tehát egy projektnek vagyunk a részesei, és már itt a Földön akkor lehetünk igazán boldogok, ha azonosulni tudunk ezzel a projekttel, ha együttműködünk vele, mert akkor részesei vagyunk annak az érlelődésnek, ami majd az idők végén beteljesedik. Tehát ezt jelenti számunkra ez a hitágazat, hogy Krisztus feltámadása után fölment a mennybe, és ül a mindenható Atya Isten jobbján.
1: Jézus fölment a mennybe, és ezzel mutatja a mi utunkat.

0: viszont szeretni. Azt mondja, amit egynek a legkisebbek közül cselekedtek, azt nekem tettétek. Tehát nekünk is az embertársban föl kell fedezni Jézust, és a többiek iránti szeretettel kell kifejezni, hordozni, megválaszolni Isten szeretetét. Magyarán nem két különböző dologról van szó, hanem a végső hivatásunk az a mindennapi életnek a kisebb és nagyobb helyzetein és buktatóin keresztül kell, hogy megvalósuljon. Úgyhogy egyszerre vagyunk teljesen evilágiak és felelősek az életünk részleteiért, és egyszerre nézünk túl, akár ezen a teremtett világon is.
1: Köszönjük szépen Bíboros úrnak!

0: dr. Erdő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Mária születéséről elég keveset tudunk a történelmi Mária születésétől. De tudjuk azt, hogy egyházunk első templom a Mária tiszteletére hol épült és mikor. Ugye 431-ben egy Nestorius nevezetű, klerikus azt kezdte prédikálni, hogy igazából Jézus Krisztus nem lehet Isten, mert a Mária egy ember volt, és ember, marékporból született ember nem szülhet Istent. És igazából nagyon megoszlott az egyház, és Efezusban 431-ben összegyűltek az akkori keresztény világ püspökei, és ugye a szent hagyományt, a szentírás tanulmányozva, kijelentették, hogy igenis Mária nem csak Krisztus anyja, hanem Isten anyja, Theotokos. És aki ezt tagadja, az nem keresztény. És akkor megépítették Efezusba az első nagy Mária tiszteletére szentelt templomot. És utána Rómába, és utána aztán Csíksomlyon, meg sokfelé máshol is. Igen, megszületett Mária. De úgy gondolom, hogy Mária meg kell szülessen minden embernek külön-külön az ő életében. Ugye az történelem folyamán rengeteg Mária jelenésről tudunk, de valahogy, hogy mondjam, mivel akkor olyan magától érthető volt, senki nem vont ezt kétségbe, tehát nem vizsgálták annyira körbe. Lourdes volt, ugye, mert akkor Franciaországban egy olyan kormány volt hatalmon, amelyik az egyházat messze menően, háttérbe akarta szorítani, és sehol se tudták elfogadni, hogy Bernadett valóban a mennynek királyné asszonyával, a boldogságos szűzanyával találkozott. És ezért mindent kitaláltak, orvosok, pszichológusok, mindenféle szakembert odavittek, hogy valahogy bebizonyítsák, hogy ez szegény Bernadettnek a lázálma, vagy valami hazugsága, vagy ilyesmi. És ezért nagyon dokumentálódott a lourdesi jelenség, és keresztül ment mindenféle vizsgálaton, mindenféle ellenőrzésen, és ugye több száz valós csodát regisztráltak ott, és mai napig is történnek ott csodák, és valóban ma már az egyház is tényleg teljesen hivatalosan Lourdes-ot Mária kegyhelynek nyilvánította. És ugye utána elindultak a kisebb-nagyobb Mária ellenések, Fatima, Medjugorje, de ugye Erdélyben kevesen tudják, hogy Szőkefalván is megjelent a szűzanya. Egy egyszerű, tolószékes, roma származású néninek. És olyan vigasztaló, bátorító szavakat mondott, amit ő el is mondott a plébánosnak, meg másoknak, és elmondta a szűzanya, mikor jön következőbe, és mind többen és többen gyűltek össze. Volt olyan, amikor azt mondják, hogy közel 20 000 ember ott volt, Galacról, és mindenhonnan jöttek nagy busszal, hogy tényleg lássák ezt az asszonyt. A plébános is, de maga Jakobini érsekatya is kivizsgált többször ezt a szőkefali úgymond jelenést, és hitelesnek fogadja el az egyházmegye, a főegyházmegye. És amikor kérdeztem ugye a plébánost, aki nagyon megváltozott, ő maga is az események során, elmondta, hogy mondhat akárki akármit, de mutasson valakit, mutassak én bárki valakit, aki naponta elmondja a templomba háromszor, mind a három, akkor még három koszorú rózsafűzért. Elmesélte, hogy Rózsika, mert úgy hívták ugye a jelenést, a hölgyet, hogy egy egyszerű látását nagyjából elvesztett, cukorbeteg, tehát egy tolószékbe ülő asszony volt, és ugye, hát amikor annyi ember oda ment, hát logikus, hogy gyóntak az emberek, raktak pénzt a persejbe. És a plébános úr elment Rózsikához, és elmondta, nézd Rózsika, te egy bevakolatlan, egyszerű házba érsz, nincs nálad fürdőszoba, nincs nálad járda, és nagyon nehéz neked a tolószék, és ezt a pénzt, amit a persejbe raktak, hát ebből kicsit a házadot rendbe rakjuk. És képzeljék el, ez az egyszerű roma asszony azt mondta, ha egy szeget elütnek ebbe a házba, abból a pénzből, akkor kiköltözök az erdőbe. Nem engedte. Több ilyen történetet jegyeztek fel Rózsikáról, ami mind-mind arról győzte meg az érsekatyát is, de hát a helybelieket is, hogy ez valóban igazi Mária jelenés volt. És aztán Szűzanya, hát semmi olyan nagy rendkívülit nem mondott, arra biztatott a Szűzanya, hogy imádkozzunk, hogy térjünk meg, hogy legyünk az ő drága szentfiának szófogadó, szerető gyermekei. És aztán Szűzanya elmondta a Rózsikának, hogy ekkor lesz a következő találkozónk, és utána nem találkozunk, de a mennybe várlak szeretettel. És vége lett a jelenéseknek. Tehát, hogy mondjam, ez is egy jele annak, hogy ez a Szűzanyától volt. És mai napig is sokan zarándokolnak oda, aztán, hogy 3-4 évvel később Rózsika meghalt, ott van eltemetve, lehet elmenni és imádkozni. Igen, megszületett számunkra is a boldogságos Szűzanya. Most első szombaton gyóntattam, és egy ímesi néni eljött, és elmondta, hogy bizony meghalt neki a lánya, és 20-valahány éves nagylány elvesztése, hogy ne lett volna szomorúság. És azt is elmondta, hogy őt megvigasztalta a Szűzanya, azt mondja, sok csoda történt, és egyet elmesélt nekem is, azt mondja, fejte a tehenet, és azt mondja, egy olyan rózsa illat, egy olyan nagyon kellemes illat csapta meg az ő orrát, és felnézett, és azt mondja, ott volt a Szűzanya. Nem mondott semmit. De azt mondja, szíve eltelt örömmel, és azóta el tudja fogadni azt, hogy igen, lánya, időnap előtt, hát a mennyek országába költözött. De ugyan hasonló történet, hogy ez nagyon kedves, és sepsztyengyörgyi tanárnő, kémia szakos tanárnő nyugdíjba ment, református volt. És úgy érezte, hogy hát most elérkezett a nyugdíj ideje, és hogy valahogy meg kéne köszönje a Jóistennek az ő férjét, az ő hivatását, az ő életét és mindent. És azt mondja, gondolkoztam, hogy a Jóistennek hogy köszönjem meg. És azt mondja, megjelent a Szűzanya. És egy ilyen oltárterítő volt a kezébe, szépen kihímezve, és azt mondja, így elkezdte lebegtetni. És azt mondta, hogy az én fiam biztos, hogy nagyon örvendene egy ilyen oltárterítőnek. És aztán eltűnt. És az a néni, ez a református néni, 7 dioptiás szemüveggel, soha életében nem hímzett, elment, és vett egy anyagot, és cérnát, és kirajzolták, és vagy 8 hónapig öltögette, szépen ráérősen, és elhozta. És én ezen az oltárterítőn szentmisét mutattam be. Igen, testvéreim, hiszem, hogy Szűzanya mindannyiunk számára szeretne megszületni, közel jönni. Kisebb, nagyobb csodák. De azt gondolom, hogy ugye Márton Áron 9-et tartottunk, és hogy Márton Áron Mária tiszteletéről is egy mondatot azért mondanék. Ugye tudjuk jól, hogy nagyon nehéz idők voltak akkoriban. És 1948-ban több százezer ember volt itt a somlyói búcsún, és nem volt benne a Márton Áron leírt szövegébe, hanem úgy Istentől indítva, a mi népünkkel egy fogadalmat tetetett le. Én elolvastam ezt a fogadalmat. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Ime a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg és ígérjük meg az égi édesanyánknak, jöhet bármilyen vihar, fenyegethet börtön, elvehetik az iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgón kitartunk katolikus szenthitünk és az egyház mellett. És ugye a püspök úr, amikor ezt a mondatot elmondta, ezt a fogadalmat, akkor utána nagy tömeg így válaszolt, ígérjük, úgy legyen. Testvéreim, én azt gondolom, hogy ma sincs könnyű idő, nem tudjuk, mit hoz a holnap, és arra kérlek titeket, álljunk föl. És én újból elmondom Márton Áron szavait, és ha ki úgy érzi, hogy ezt a fogadalmat ő nem csak letenni, hanem megtartani is akarja, az őseink szavával vallja meg a hitét. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Itt, a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg, és ígérjük meg ma az égi édesanyánknak, jöhet bármilyen vihar, fenyegethet börtön, elvehetik iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgó kitartó katolikus szenthitünkhöz, az egyházhoz ragaszkodunk. Úgy legyen. Amen. Testvéreim, imádkozzunk az Úrhoz, és kérjük, hogy a szűzanya fogadalmunkhoz adjon erőt, hogy azt valóban be is tudjuk tartani.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: Vas István, aki éjszaka ment Jézushoz. Éjszaka, hogy meg ne lássák, elvégre nem akárki volt, főember a zsidók között. De Nikodémusz nem ügyeskedő ész, okosságtól korlátolt értelem, tudta, hogy csak Istentől jöhet az új tanító, hallani akarta. Tanulni tőle ment éjszaka hozzá, de nem tudta, hova tegye, hogy aki meg nem születik újonnan, Isten országát nem láthatja meg. Hogyan szülessen az ember, ha vén? Anyjának méhébe másodszor is bejuthat-e újjászületni onnan? És kóvágott a feje a szavaktól, hogy a test az, ami testtől született, de ami a lélektől, lélek az. És szél fú, ahová akar, zúgását hallod, de nem tudod, hogy honnan, hova, s hogy a pusztában Mózes a kígyót botta emelte, az ember fiának emeltetnie úgy kell fölfelé, és mindez szeretetből. A fiú nem kárhoztatni jött a világot, de megtartani. Látogató felelte rá. Néhányszor bizonyára közbeszólt, mert bátor elme volt. Csak öreg már, és nem látta be, mi szükség víztől és lélektől újjászületni. De nem jegyezték fel a szavait. Nincs nyoma, hogyan lépett ki az éjbe. Nem érdekelte őket Nikodémusz. De felbukkant megint egy pillanatra a főemberek között, mielőtt megindult a hajtás. Nem jegyezték föl csak egy mondatát. A mi törvényünk kárhoztatja-e az embert, ha meg nem hallgatja őt? Ki tudni, mit cselekszik? De kifizették. Csak tudakozó, hogy támadt-e proféta Galileából. Leszavazták őt. Aztán hazamentek. És aztán a történet folyt tovább, ahogy kellett. És megmaradt a holttest, és titkon eljött, aki éjszaka járt Jézusnál, és mirhát, aloét hozott magával, holtaknak valót. És eltűnt, nem kérdezték, honnan, hová. Nem érdekelte őket Nikodémusz. És aztán folyt a történet tovább. Vas István.
1: Mária Rádió.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
3: Szeptember 24-e. Csanádi Szent Gellért püspök és vértanú. Szent Gerhardus vagy Gellért személyisége három egymást követő alakban tűnik fel előttünk. Ez a három alak mindegyike a keresztény életre jellemző. A szerzetes, a hittérítő és a vértanú. A szerzetes Isten embere, aki életét teljesen Istennek szenteli, és imádkozással és munkájával tölti el életét. A hittérítő, az apostol az, aki közli az evangélium megmentő jó hírét, aki a keresztényeket az élet szentségére oktatja és vezeti, a pogányokat pedig elvezeti a kereszténységhez. A harmadik alak, amit Gellért püspök is hordoz, a vértanú. A vértanú az, aki teljesen átadja magát Istennek, mint szeretetének végső tanúbizonyságát, és mellé felajánlja imáival eltöltött életét és igehirdető tevékenységét. Szent Gellért Isten embere volt, mert egész életét Istennek szentelte, az engedelmesség szándékával. Hogy hogyan tette ezt? A regula szabályainak megfelelően, az imádság és a munka kétrétű harmóniájában. Életével Szent Gellért püspök tanúbizonyságot tett soha nem szűnő hittérítő szolgálatáról. Nem a saját gondolatait vágyott kinyilatkoztatni, hanem Krisztus jó hírét. Azt is megértette, hogy egy rendezett egyházi közösség csak ezen a módon emelkedhet fel, hogy a Krisztussal való egyesülést keresi, saját életét testvéreinek szolgálatában ajánlja fel. A vértanúság megkoronázta ezt az Istennek szentelt imádságban és térítő munkával eltöltött életet. Ez a vértanúság volt Szent Gellértnek új hazája, Magyarország és új népe iránti szeretetének végső tanúbizonysága. Szent Gellért, a szerzetes, a hittérítő, a vértanú emlékműve a Duna fölött magaslodik. A felemelt keresztel kezében ma is arra int titeket, legyetek Krisztusnak és annak a testvéri szeretetnek a hitvallói, amely népetek között a kereszténység jele. Adjon nektek erőt Krisztus szelleme a legáldottabb szűz hathatós közbenjárásával. Magna Domina Hungarorum. Magyarok nagyasszonya. Amen.
2: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre továbbra is várjuk észrevételeiket, kérdéseiket a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Előbb következzék egy kis összefoglaló az eddig elhangzottakról azoknak, akik ma kapcsolódnak esetleg először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet szeretett volna írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, a stílusuk ugyanaz. Mindkét művet Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei Krisztus után körülbelül 30-ban történt, Pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszíne Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban a 11. fejezetig jutottunk, ma a 12.-13. fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk! Az előzőekben Kornélius százados megtéréséről, annak körülményeiről és az antiochiai egyház megalakulásáról beszéltünk részletesen. A mai adásban a 12.-13. fejezetben Herodes király első keresztény üldözéséről, haláláról, valamint Pál apostol és Barnabás első missziós útjáról lesz szó. A 12. fejezet elején azt olvashatjuk, hogy Herodes király az újonnan megalakult egyház tagjai közül elfogad párat, hogy ártson nekik. Köztük van Jakab, János evangélista bátyja, akit meg is ölett. Mivel azt látja, hogy ez tetszik a zsidóknak, Péter apostolt is elfogadja, hogy később kivégeztesse. Az írás szerint ekkor a kovásztalan kenyér ünnepe volt éppen. Ahogy utána néztem, a pászka ünnep, valamint a húsvét ünnepünk közel azonos időpontban van évente, mivel mindkettő az első tavaszi holtöltét veszi számításának alapjául egy adott évben. Tehát Jakabot